0: Vittegyek! Talán pár fogót keressek valahol, hogy kapsi szájjal rátapadva jól, mint élő fához a kúszó növény, nap-nap után zsírját kiszívjam én, s ne önerőmből menjek föl, de gazság segítsen, s kapaszkodó ravasság! Nem! Köszönöm! Vagy a piacra álljak, s a bankároknak verset dedikáljak, mint annyi más. Ugrándozzak vígan miniszterek előszobáiban, nevettetvén ő excellenciáját, amíg fanyar mosolyra vonja száját. Talán beteggé dőzsöljem magam, pókoljak, míg megfájdul a nyakam és piszkos lesz a térdem. Szép szemet vágván örökké a gerincemet újítsam, folyvás! Simogassa kecskét a jobb kezemmel, s káposzta fejecskét öntözzek a balommal. Köszönöm. Dicsérjek mást, mert bőven visszajut a másra szólt hízelgés. Legyek gőnkkel tele, egy icipici körnek apró nagy embere, ha nincs előlhely, surranjak be hátul. Hajózzam a Ritornell tengerén, s kapjon szelet vitorlám a szerény ájúdozó a hölgyek sóhajától. Ne! Köszönöm! Könyvárust fizessem, hogy verskötetgém kinyomatni tessen. Nem, köszönöm! Avagy tán holmi vad korhely, puták közt ki sivatjuk a csapszékben tartják. Én legyek a pápa? Nem, köszönöm! Egyetlen gyönge kápa szonettel menjek tányérozni hír. Talentumot ne lássak soha másban, csak a hülyékben. Égjek forró lázban, hogy róla X vagy Y mit ír. Számítsak, tréjek, kunyaráljak, sírjak, s ahelyett, hogy egy jó verset írjak, menjek vizitbe vélán, hogy egy pár ostoba esetleg rám szavazzon. Nem, nem, nem, nem! Soha. Más kell nekem. A hegyvölgy, a vadon, hol bolyongok vígan szabadon. Édes magány, ahol kedvemre élek. Dolgatom, ábrándozom, nem élek. Helyembe vág a tolvas süvegem, kalandozom, ha úgy tetszik nekem. Egy semmiségért véres harcot állok, verekszem érte, vagy verset csinálok. Fantáziám a holdban egyet fordul, és könyvet írok róla semmi másért, csak a bolondos, kedves utazásért. Azt írom csak, ami szívemből csordul, és így szólok magamhoz. Légy szerint, elégedjél meg a gyümölcsel, ával, magad ültette rózsa illatával, mely ott lebeg kis kertecskékkel. S ha van nagy ritkán diadalban részem, azt én vívtam ki, az enyém egészen. Cézárnak abból mit sem adok át, és büszkén hordom tettem tudatát. Egy szóval, csúszó inta szerepet nem vállalok halálomig. Lehet, tölgy nem vagyok, nincs bükk természetem. Te egyedül növök, ha már magasnak.
1: Cyrano, megmondta ugye? Ez a fonál nagyon is fokú. Tizennégy évig fontos volt. Ma később. Először történt.
0: Ó, bolondolok, szörnyen bolond, dühömben tombolok. Föltartóztattak átok és enyészet. Egy cudar, egy kellemetlen fráter, egy kullancs, aki nem bocsát el, ha egyszer a nyakunkra jött.
1: De ön lerázta végig.
0: Azt mondtam neki, bocsásson meg, rossz pillanatba jön. Ma szombat van, s engem vár valaki, akit föl kell keresnem. Érti? Kell. Mert ezt az utat nem mulasztom el. Egy óra múlva nézzen újra fel.
1: Azt az embert én megváratom, mert estig innen nem megy el, tudom.
0: Korábban kell távoznom, azt hiszem.
1: Márka nővért meg kell látni. Nem tréfál velem.
0: Hogyne, szívesen.
2: Márta nővér, közelem. Tehát ez szép szem nem néz rám soha, mindig lesütve.
3: Én... Ó, szent atyám.
2: Semmi. Tegnap nem bőjtöltem ám.
3: Tudom, tudom. Azért oly halom. Étkezünk be most felfárad ön. Kap egy tányér meleg levest. No, jön.
2: Megyek. Megyek. Ha oly hosszúra nyúlna életem, mint ez a hímzés.
3: Jó, gúnyolja csak.
2: A levelek.
3: Mi rendre hullanak. Szőkeségük mi belentei.
2: Hullásuk mennyi bájjal van teli. A végső utat, mik alá lepeg, minden levél mi szépen teszi meg. Ám bár a sárra mind rettegve néz, bukásuk bájos, mint egy röpülés. Mi
3: Bélagús, ön?
2: Csöppet sem, rokon.
3: Ne kezseregjünk hervat lombokon. Újságra vágyom. Kérek krónikát.
2: Elmondok mindent szép sorjába hát. Szombaton, most éppen egy hete, 8-szor evett szőlőízt a király. Gyomrát a lekvár megfeküdte, de rohant az orvos, látta, hogy mi fáj, s a felségsértő láz nyakára hágott pár érvágással. Szép volt a tusa, s most rendben van magasztos pulzusa. Vasárnap 800 tündöklő világot fehér viaszból számlálhattak össze királynénk bálján. Ugyanakkor messze hős osztrák János hír szerint szaladt a franciáktól. Néhány perc alatt 4 gaz boszorkányt felkötöttek, s Madame Datis kutyája e mesés remek kis jószág langy tristért kapott.
3: Elég, Cyrano, kérek más lapot.
2: Hétfőn nincs semmi. Szeretőt cserél hű Ligdamir. Fontainebleau-ban él kedden az udvar. Szerdán így beszélik, Fies grófnak szép monglád mondja, nem? Csütörtökön Mancini asszony félig már francia királyné. Pénteken monglád azt mondja grófjának, igen. Szombaton, vagyis ma.
3: Kedves ég, elájult, ó, Cyrano.
2: Mi az? Mi baj? Semmi. De... Adjuk el. A sóhaj fölösleges.
3: De...
2: Kisebb, régi, még Arrasnál kaptam. Semmik semmisége.
3: Szegény barátom.
2: Elmúlik. Már vége.
3: Van nekem is fölszakadó sebem. Folyvás csajog. Itt hordom keblemen. Hozzásímul elsárgult levelére, melyen még látszik kedves könnye vére.
2: Azt mondta egyszer, hogy egy kis levélkét majd ide adja. Így volt, nem tagadja?
3: Óhagyatán?
2: Igen. Ma.
3: Íme.
2: Hagyja, hogy kivegyem a drága levelet.
3: Olvassa el.
2: Roxanne, Isten veled.

0: Tottad homlokodra szépen formás kezed. Fölkiáltanék.
1: Így olvassam.
0: Fölkiáltok.
1: Így olvassam.
0: Így áldjon, te édes. Virágom, kincsem. Szerelmem, szép virágom, szívem veled van, szívem rád talál, még akkor is, ha eltép a halál. A földön és a túlvilág körén tiéd örökké, mert a szenvedély...
1: Hogy olvashatnék, hisz leszállt az ég? 14 évig így játszott a hát víg szerepét, a tréfás jó barát.
0: Roxel, nem.
1: Ön volt.
0: Nem.
1: Meg kellett
0: nem.
1: Volna rögtön sejtenem, mikor nevem kimondta.
0: Ó, de lássa.
1: Ön volt.
0: Nem.
1: Nemes csalása, világos immár. Minden levelet ön írt.
0: Nem.
1: Minden édes, drága szó, mely azt vallotta hévvel, hogy szeret
0: nem.
1: Öné
0: esküszöm.
1: Volt.
0: Esküszöm.
1: Ön volt.
0: Nem.
1: Az ében suttogó hang ön volt.
0: Nem, Roxel.
1: A lelkét másnak adtam.
0: Nem. Én nem szeretem.
1: Szeretett.
0: Csak ő, csak Krisztián.
1: Ön szeretett.
0: Nem. Nem.
1: Tagadásban nincsen már erő.
0: Nem. Én nem szerettem. Én édes szerelmem.
1: Egymásba olvad. Élő és halott. 14 évig miért is hallgatott, ha egyedül ön érd a levél? Ön sírta rá egy könnyet.
0: De a vér, Krisztián.
1: Hát akkor miért szakítja meg ezt szent csöndet ma?
0: Miért?
2: Tudtam, hogy ide tér. Valóban itt van.
0: Patvarba, hát.
2: Én asszonyom meggyilkolta magát azzal, hogy fölkelt.
1: Irgalmas ég, tehát kivéted törni gyengeség.
0: Hadd végezzem a heti krónikát. Ma szombaton Cyrano úr kimúlt, mert egy hasább fa a fejére.
1: Mit mond? Cyrano, a kendő a fejére.
0: Elesni a dicsőség mezején szívemben méltó ellenfél vasával. Erről beszéltem, ábrándoztam. De hát halálom életemre rával. A sors nagy kópé, egy lakály keze orgyilkos módon dönt a sírban le. Jó. A szerencse mindétig került, még a halálom, az sem sikerült.
3: Jó uram.
0: Ne sírj úgy, cimbora. Mi vagy most? Hogy megy életed sora?
3: Molière-nél lámpagyújtó lettem.
0: Molière.
3: De holnap ott hagyom. Igen, igen, dühös vagyok nagyon. Tegnap Scapent játszották. És észrevettem, hogy öntől vett át egy nagy jelenés.
2: Hát, szórul, szór! Aha.
3: Azt a csodarészt, a gáját.
2: Ezt Molière kivette a darabotból.
0: Jól cselekedte. Azt hiszem, hogy volt is szép hatás.
3: De még milyen? Zúgott a kacagát.
0: A földön én ilyen sorsot találtam. Örökké súgtam, és mindig hátul állt. Emlékszik még, mikor a ház elébe állt Krisztián, és csókot kért magától szerelmes? Én földi pályám képe. Még lennmaradtam a sötétben hátul, mások kúsztak föl. A gyönyör, az élet, a hírhő csókja mindig mások élet. De most, hogy vár az éjek éje rám, megnyugszom benne. Szép volt Krisztián, s lángész Molière.

0: Mi csengom ott? Kis harag. Hadd menjenek imára.
1: Nem,
0: míg oda járna, én elköltözném. Most többé nem találnak. Kívántam végül egy kis dallamot, megkaptam azt is. Ennyi kellett éppen.
1: Szeretlek! Élj!
0: Mert csak a mesébe hat egy kiáltás. Ott tesz oly csodát, hogy Rút királyfit széppé alkotát. De látnád, rajtam nem segít szó.
1: Én okoztam balsorsát.
0: Ön ellenkezőleg. Gyöngéd nőiség rám nem mosolygott soha. A saját anyám Rútnak talált. Nem néztek soha rám szelíd nővérek, és nem adott az ég hugot nekem, majd attól féltem én, hogy lány szemekből gúny villog felém. De kárpótlásul a barátság bája vigasztalt hosszan. És ezt ön adta. Ön. Sivár pályámon egy asszony ruhája suhant át. És ezt önnek köszönöm.
2: Másik barátod ott ragyog.
0: Látom.
1: Egyet szerettem, kétszer vettem el.
0: Megyek a holdba, jó löpré barátom. És a fölszálláshoz immár gép se kell.
1: Mit mond?
0: Igen, azonnal szállok. E szép opálban gyógyulást találok, s nagy lelkeket.
2: Tudom, hogy benne lesz Galilei,
0: s a nyája Szokrátész.
3: Hallatlan, tűrhetetlen, gazság! Így hagyon egy nagy költő, egy igaz, csodálatos szív. Nincs többé, gazság!
0: Lebré, ne dörmög!
3: Kedves barát!
0: A gaszkonyi legények, ott, a gáton, vonzás, erő, ott az anyag mögött.
3: Tudás a lázban.
0: Mi forog a pályán, Kopernik? Mi az ördögök akart hát ott a gály?
4: Filozófus, plantverő, fizikában nagy erő, írt sok rímes holmit ő, hírneves harckeverő, légiutas, vakmerő, s ám bátor a szíve hő, bal sors hűzött szerető. Itt nyugszik most csendesen, Cyrano Savinie, minden volt, és semmi sem.
0: Nem itt soha, nem kell karszék, senki. Csak e fa.
4: A kesztyűm órom. Márvány csizma van a lábamon már. Érzem, hogy suhan. De hogyha jön, megállok véle szemben kemény derékkal, karddal a kezemben.
3: Cyrano.
0: Hé, mi az? A rabra sántíc, tönte orrugaz.
4: Mit mondottok? Minden hiába? Jó, én ezt tudom. De verekedni kell még akkor is, ha nem bíztat siker.
0: Sőt, ez dicsőbb, mert hősökhöz való. Kik jönnek ott? Hé, egész sereg! Sok ős ellenség rátok is velek. Te vagy hazugság! Nesze hát! Na jelte, kardom fejetekre vág! Előítélek! Alkú! Gyávaság! Csináljak vásárt, paktáljak. Soha. Ó, butaság! Te is jössz, hogy vélem utolszor vív! Tudom, a győzelem tiétek lesz, alávaló jószágok. De mindegy, mindegy! Vágok!
4: Kitéptétek kezemből a babért, a rózsát, mindent, ami kincset ért. Vigyétek hát! De ha valami maradt, mit irítség, csúf, rossz akarat nem vehetett el, s ezt ma este még, ha majd előttem föltárul az ég, s jó Istenemhez fölszállok a mennybe, magammal tisztán, tündöklően viszem be, mert foltja nem volt egy parányi sem. Ez gazok!
1: Ez?
4: A becsület.

0: Most mindjárt 6 óra. Hova megy?
1: Sehova. Mindig félsz, hogy megugra.
0: Na, miért ugranál meg, amikor 16 000 korona van nála?
1: Na hát.
0: Szépen várni kell, amíg jön. Aztán szépen megkérdezett tőle.
1: Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
0: Ez az. Aztán majd megmondja, hogy hány óra.
1: Te. Hát, ha nem jön.
0: Muszáj neki, hát minden szombaton fizeti a munkásokat, éppen ma ne jön. Mit nézel mi?
1: Azt nézem, hogy ennek a sínnek sehol sincs vége. Vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este ott lenn állok, erre jön, aztán leköp. Aztán megy tovább, én meg itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza. Úgy utána kell néznie, amíg csak látom.
0: Urak ülnek benne.
1: Újságot olvasnak.
0: Szivároznak.
1: Melre szíják.
0: Gyön.
1: Nem gyön.
0: Van kártyán?
1: Van. Ne szejte.
0: Aztán van-e pénzed? Ha?
1: 11 krajcár.
0: 21-es lesz.
1: Az. Na, hoppa bank.
0: Disznót kaptál te.
1: Blatt. Blatt. Fucs.
0: Ide a pénzt.
1: Hát most.
0: Most nincs tovább, nincs több pénzed.
1: Nincs.
0: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
1: Mit?
0: Becsület szóra.
1: Hozomra?
0: Na ne, hozomra, ne. Hát majd lefogom.
1: Lefogod miből?
0: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És az fizeti ki a másik?
0: Az.
1: Jó. Na, hát akkor mennyi a bank?
0: Hát, ha van nála 16 000, ebből 8 000 az enyém, már 8 000 a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Hoztok. Na. Hát, 100 korona. Jó? Blatt. Adj még egyet. Pesto.
2: Dolong Bridge was the last army.
0: 21.
1: Dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy semmi.
1: Blatt. Blatt.
0: Pesto. 21. Itt van. Keverek.
1: Te. Nem. Nem csalsz te.
0: Én. Hát úgy nézek én ki. Na, itt a lapod.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt.
0: Fucs. Kapok 1200-at.
1: 1200, jó. Na, dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
0: Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-at.
1: Hát most?
0: Na, ez itt van a piros ház. Duplázhatod.
1: Jó. Még.
0: Resto. Jól megnézd, ám.
1: Jó.
0: De... 19.
1: Nyert. Te. Picsú. Mi egyszer. Még csak egyszer adj egy ázt. A zöld ázt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ázt, dupla vagy semmi.
0: Azt nem lehet.
1: Miért?
0: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600 és neked csak 8000 koronád van.
1: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
0: Csak 3200-at tett.
1: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Pesto.
0: Én is ászra megyek, de ezt most már kigusztálom. Gyere, pici, gyere, pici.
1: 21! Na, elég, kész.
3: Hát, most ha... Tudod, most mindent, mindent elvesztettem, most megmondom.
1: Te egy utolsó. Te egy utolsó.
0: Hallgass, te. Psst, te. Jöjjön. Jön a Lincmann. Menj, szólíts meg. Na, erígy. Ott leszek melletted.
3: Jó. Jó estét kívánok. Kérem, szépen. Hány óra?
1: Az anyámat! Au! A gyomrom, jaj! Elszenem!
3: Elszenem, én nem akart!
1: Hagyd magad! Itt vagyok!
4: Ha megmozdulsz, keresztül lőlek!
1: Vigyázz! Ennek revolvere van!
4: Hány óra, fia? 5 perc múlva 7:30. Szép két madár, úgy éjek, neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak. No. Te meg, te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve 2 egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne magva?
1: Ereszen el, én nem csináltam semmit.
4: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebembe egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
3: Kérem, én nem csináltam
4: azt
3: semmit.
4: Azt is tudom, fiam. Hát nem tudom, hogy én csak... hány óra. 5 perc múlva 7:30.
1: Hagyja minket, méltóságos úr, nem bántottuk.
4: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is, ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor beízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
3: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
4: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
3: Rendőrök.
4: Hányan vannak azok a rendőrök?
3: 2.
4: És min ülnek a rendőrök?
3: Lovakon.
4: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
3: Egy ló.
1: És mit akar az a lóval?
4: Az, hogy most már hiába is szaladnál. Még én ilyen pettyes két raplógyúkost nem láttam. Becsület Tamara, mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4 is a Lincmann bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam, most nincs nálam egy vas...
1: Álljatok rendben! Hé, rendőrök, jöjjenek már, mert ez itt nagyon mozog! Ne buszkasd a kezelemben! Nem hallják! Ez a súlyi kép elszökött! A másik, te hibás, meg nem mozdulj, te keresztül lőlek.
5: Megálljuk. Mi történt?
4: Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra? Mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másik.
3: Én titeket itt hagynak mostan. Julika. Kisbaba. Celle, Júlia. Mindenes cseléd.
4: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
5: Összeesett.
4: Megszúrta magát?
5: Meg az alaposan.
4: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
5: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
6: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
5: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
6: De Mihály, sok itt a szúnyog.
5: Igen.
6: Nincs egy szivarod?
5: Nincs.
6: Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. Döglődök, kínlódok, szomorkodok.
5: Jaj, jaj.
6: Bizony, bizony.

0: Már hozzák. A bőrgyárból kértek meg két munkást. Azok hozzák Tragacsont.
1: És orvos?
0: A rendőr telefonált a központra. Mindjárt kijön a rendőrorvos.
1: Még talán életben maradt szegény.
0: Nagyon megszúrta magát, de azért még él, mert lélegzik. Jaj. Még beszélni is tud, csak nagyon csöndesen. Sokáig feküdt úgy eszmélete nélkül, de a Tragacson magához jött.
1: Na, ereszék be őket, szegény Júli, szólni se tud már.
2: Maga a felesége?
3: Én vagyok.
2: A gyári orvos úr bekötözte és azt parancsolta, hogy ne vigyük a rókusig, mert azt már nem bírja ki. És nyugalom kell neki, és várják meg a rendőrorvost, amíg jön. Békibe kell hagyni.
0: Kérem, az illendőség miatt most menjünk innen ki. Ne zavarjuk.
1: Julikám, mit mondsz hozzá? Julikám, nem kell semmi tőlem. Kint leülünk a padra, Julikám.
4: Mostan én, fiam, már csak hogy éppen meg akarom mondani, mint ahogy a vendéglem, amikor vége van a vacsorának, aztán, ahogy azt mondja az ember, hogy fizetni, cáln, hogy mi volt. Be lesz mondva az egész. Hát, rád ütöttem. Mert nem azért, mert dühös voltam, hanem mert én nem tudom nézni, hogy sírnak, hogy bőgsz. Aztán mert én miattam bőgsz. Meg én csak azt tudom, ami a mestersége. És én nem vagyok házmester, én nem vagyok házmester, és nem megyek vissza fogdosni a lányokat, én köpök rájuk, tudod? Na, meg hogy a Hozlinger, hát ő is tudja, hát jöjjön ki a hintásné a Hozlingerrel. Ugyanazokat a vicceket mondja, amiket én találtam. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. És hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás, se ebédé. Én tudom, hogy te azt nem érted, mert én tényleg egy disznó vagyok. De nem vagyok házmester. És gondoltam, lehetne Amerikában. Tudod? Hát, hogy én nem akarok én bocsánatot kérni, eszem ágába sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek. Gyereknek mondd, hogy gazember voltam. Csak mond, ha van hozzá pofátok, csak mondjátok. Én megpróbáltam. Gondoltam, lehetne Amerikában. Se őz is semmi közöd. Nem akarok én bocsánatot kérni. Nem. Most már tőlem jöhet a rendőrség. És ha gyerek fiú lesz, akkor, vagy ha lány lesz, akkor talán én még máma este látom az Isten. Hát én majd szólok. Julikám, jó? Csak oda ereszenek hozzá, hogy ne úgy, mint itt Pesten, hogy már lenn a portásnál megakad az ember. És ha jön az esztergályos, hát csak menj férjez hozzá. Ha van pofád, csak menj hozzá. Mondd csak a gyereknek, hogy ő az apja. Elhiszi. Ha elhiszi. Tudod?
1: Igen.
4: No. Hát aztán. Most. Fogd meg a kezemet.
1: Hiszen mindig fogom.
4: Hát, szorítsd meg jobb. Hát most, mondja neked a Lilium. Szerbusz. Mondd, te is szép.
3: Jó estét. A felesége?
1: Igen, kérem, Nagyságos doktor úr.
3: Gyertyát kérek. Köszönöm. Hát, igen. Igen. Van itt Tinta is, Tóth?
1: Igen, kérem, Nagyságos doktor úr.
3: Hát, szegény asszony, a maga ura meghalt. Vegye, kérem, tudomásul. A jó Isten majd megsegíti. Itt hagyom ezt az írást, ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszéki orvostanintézetből. Most mindjárt intézkedem, hogy elszállítsák. Isten megáldja, asszonyom.
1: Kezét csókolom. Hát, Julikám, Isten nyugosztalja most már boldogult uradat, de neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony így jobb. Ugye, Holunder néni?
5: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb.
1: Fiatal vagy, majd jön valami derék ember. Igazam van?
0: Igaza van neki.
1: Te mondd, Juli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy.
5: Itt van az a derék ember, az Esztergályos. Most már megmondhatom, minden nap üzent valamit. Egyszer ezt, egyszer azt kérdezett magára.
1: És özvegy ember, két gyereke is van.
5: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb, mert ez rossz ember volt.
1: Bizony, nem volt jó ember, ugye, Hugo?
0: Nem, asszonyság, itt mondom, hogy nem volt jó ember. Egy asszonyt nem ütnek.
1: Igazam van? Na te mondd, Julikám, hogy igazam van.
6: Igazad van, Marikám.
0: Visszakapta, kérem, a szabadságát. Hány éves?
6: 18.
0: Mi az? Gyerekkor. Igazam van?
6: Igaza van, Hugo. Maga nagyon jó.
5: Ez egy szerencse, nem?
6: Igen.
1: Esztendőre nem is fogsz rá emlékezni, ugye?
6: Igazad van, Marika.
1: Nagyon nagy szerencse ez neked, Juli. Én mondom, hogy nagy szerencse.
6: Ne sírj, Marika.
0: És ha valami kell, hát itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint visszajövünk. Gyere, Mari. Isten áldja meg.
6: Isten áldja meg.
5: Csinálok egy kis fekete kávét magának. Aztán majd jöjjön át a házba, a fiam addig itt marad.
7: Jó napot. Nem tetszik rossz néven venni, ha megnézem?
1: Magánál szolgált puskázni?
7: Most már megbékélhet velem, asszonság.
1: Nem haragudtam az asszonságra.
7: Mégis, békéljen meg velem.
1: Nem békélek meg.
7: Hát én megbékélek magával, asszonság. Mindenki szidja a szegényt. Csak mi ketten nem. Maga sem mondja, hogy rossz volt.
1: De én azt mondom, megbocsátom magának, asszonság.
7: Engem is megütött. De nem bánom. Elfelejtettem.
1: Azt megteheti most, Kár.
7: Ha valamivel segíthettem...
1: Nem köl.
7: Tartozom neki, 2 korona hátralék.
1: Adta volna meg neki?
7: Hát csak mert úgy gondoltam, hogy amiért szegény meghalt, hát asszonság azért még hozzája tartozik.
1: Nem tartozok hozzája.
7: Hát jó, kérem, jó. Ne vegye tolakodásnak, csak azért maradtam itt. Mert csak mi ketten vagyunk a világon, akik szeretjük. Hát, tartsunk egymással.
1: Nem tartok az asszonysággal.
7: Akkor nem szerette úgy, mint én. Én jobban szerettem. Na, Isten áldja meg.
1: Isten áldja. Te csak most aludjál, így. Nekik semmi közük hozzá. Ennek sincs semmi köze hozzá. A többinek sincs semmi köze hozzá. Még neked sem mondtam meg soha.

0: de csak azzal a feltétellel, hogy egyszer még visszafizetheted.
1: Meddig akarsz még így álöltözetben, két fogatún, néger szolgával utazni? Ügyes vagy, kétségtelen, de túlságosan fakra. Kicsoda a fiú?
0: Tavaly szökött át Kanadába, de meghallotta, hogy a volt gazdája a dühében megkorbácsolt a szegény öreg édesanyját, és most visszajött, hogy ha lehet, őt is magával vigye.
1: Oh.
0: Közben engem elvezett Ohio-ba a Quaker barátaihoz, azok segítették őt is.
1: Esküszöm, megfagy bennem a vér, ha jól végig gondolom.
0: Az én vérem is megfagyott hosszú éveken át, de aztán egyszerre felforrt. És most itt vagyok. És fényes nappal fogok utazni, mert én most már szabad ember vagyok.
1: Vigyázz, vigyázz, George! Még elfoghatnak.
0: Ha azt hallaná, hogy elfogtak, biztos lehet benne, hogy szabad vagyok, mert már nem élek, és a sírban minden ember szabad és egyenlő.
1: Ne beszélj, fiam!
0: Egy szívességre mégis megkérném.
1: Tessék!
0: Tudom, hogy rendkívül nagy veszélyben vagyok, és senki sincs az ég világon, akinek fájna, ha meghalok. Elkaparnak majd mindegy kutyát, és másnap már senki se gondol rám, csak szegény feleségem. Üzennék neki, ha el tud jutni Kanadába, menjen oda és maradjon ott. Akármilyen kedves volt is az úrnője, ne térjen vissza hozzá. A rabszolgaságból csak nyomorúság fakad.
1: Átadom az üzenetet. De bízom benne, hogy te is átjutsz Kanadába.
0: Én is bízom benne.
1: Bátor ember vagy. Fel a fejjel, fiam!

0: Papa, tudod, hogy egy rabszolgakereskedő is van a hajón? És négereket szállít, hogy eladja őket.
1: Igen.
0: És meg is vannak bilincselve. Nagyon nehéz bilincsel. Alig bírtam egyet is megemelni.
1: Szerencsétlenek, a gyapot ültetvényekre kerülnek.
0: Az egyik kosárkákat tud csinálni cseresznyemagból, és ugráló emberkéket bodzabélből, és sipokat is tud, meg mindenféle furcsa arcot dióhéjból.
1: Szeretnéd, ha neked adná, mit csinált?
0: Hát, csak ha szívesen adná.
2: Tessék, kisasszony, vegyél, no. Hiszen a kisasszonkának farigcsálta.
0: Igazán?
2: Igazán. Hogy hívják a kisasszonkát?
0: Evelyn St. Clairnek. De a papa is mindenki csak Évának hív. És neked mi a neved?
2: Az én nevem Tamás. És a kisgyerekek Tamás bátyának hívtak odahaza Kentuckyban.
0: Akkor én is Tamás bátyának foglak hívni, jó?
2: Jó, kisasszonkám.
0: Tudod, azért, mert szeretlek. És hova utazol Tamás bátya? Ültetvényre?
2: Hát nem tudom, Éva kisasszony.
0: Nem tudod?
2: Nem. El fognak adni valakinek, de... mert nem tudom, hogy kinek.
0: Az én apukám megvehetne.
2: Igen.
0: És ha megvesz, nagyon jó dolgod lesz szám. Meg is kérem rá, hogy vegyem meg.
1: Még csak azt szeretném tudni, kedves barátom, mit hústál, ahogy Kentuckyban mondják ez a nagyszerűség? Hm? Mit kér érte? Mennyit akar kicsalni belőle? Jó, na, hát, na, csak bátran.
3: Hát ha azt mondom, hogy 1300 dollár, éppen nem fizetek rá becsület szavam.
1: Segíts, barátom, na, gondolom, de azért adja ilyen olcsón, mert szívességet akar tenni neki.
3: Uram! Hát csak azért, mert a kisasszonyka úgy belebolondult.
1: Hogyne, ez kétségkívül nagy hatással lehet a maga jó szívűségére.
3: Na.
0: Papa, vedd meg.
3: Ja, tessék csak megnézni, milyen nagyszerű példa. Széles mellű, erős, mint egy ló. Tehát tessék megnézni a fejét. A magas homlokát az ilyen niggernek. Esze is van, mindenre alkalmas. Ez a fickó egyedül igazgatta a gazdája farmját.
1: Baj, nagyon nagy baj. Hát az ilyen eszes fickók mindig megszöknek. Néhány száz dollárt le kell számítania az esze miatt.
3: Réfálni tetsz.
1: Dehogy.
0: Papa, vedd meg nekem, kérlek. Akármibe kerül, van neked pénzek, tudom.
1: De mit akarsz vele csinálni, cicuskának? Kereplőnek használnád, hintalónak, vagy minek, ne?
0: Boldoggá akarom tenni.
3: Ne.
0: Papa.
1: Na, jó. No, fogja öregem, számolja át a pénzt. Rendben?
3: Köszönöm, uram. Rendben van.
1: No, gyerünk. Nézd meg, Tamás. Hogy tetszik az új gazdád?
2: Áldja meg az Isten, uram.
1: Úgy legyen. Tudsz lovakat hajtani, Tamás?
2: Mindig lovakkal dolgoztam, uram. Selvi úr nagy istállót
1: tartott. Hát akkor megteszlek kocsisnak. Teltével, ha megígéred, hetenként csak egyszer lóg.
2: Uram.
1: De kivéve persze a rendkívüli eseteket.
2: Én sosem hiszem.
1: Jó, ezt már sokszor hallottam. Majd meglátjuk. Elhiszem, a csupa jó szándék vagy.
2: Az.
0: És nálunk jó dolgod lesz, Tamás bátya. A papa mindenkihez nagyon jó, csak mindenkit kicsúfol.
1: De hát a papa hálásan köszöni, hogy ilyen szépen bemutat.
4: Atya, úristen, már meg is állt a hajó. Hol az apád? Hol van az apád?
0: Nézd, Ophelia néni, az a mi utcánk, és ott a házunk.
1: Remélem, Ophelia, mindennel készen vagy.
4: Én igen, de te, Augustin.
1: Sose félts engem. Na, végre szétoszlott a tömeg, legalább nem taposnak agyon bennünket. Ophelia, tedd le azt a bőröndöt, légy szíves, legalább egy kicsit alkalmazkodj a télhez. Itt nem cipelheted a cókmókodat, még cserétnek néznek.
0: Hol van Tamás bátya?
1: Már innül a bakon, kis cicám. Anyádnak akarom felajánlani Kocsisnak a helyet, a részeges fickó helyett, aki felborította a kocsit.
0: Tamás bátya sohasem fog berúgni, az biztos.
4: Ez mi, Augustin?
1: Olyan kocsist vettem neked, amilyet mindig szerettél volna. Esküszöm, hogy egy temetkezési vállalkozó sem feketébb és komorabb nála. Úgy fogja hajtani a intódat, ha akarod, mint egy halottas kocsit.
4: Úgy is tudom, hogy mindig részeg lesz.
1: Nem, garantáltan józan és jámbor.
4: Mint egy bölény, olyan.
1: Ugyan, Mary, légy már egy kicsit jobbkedvű.
4: Nagyon tapintatlan vagy, Augustin. Tudhatnád, hogy egész nap migrénnel feküdtem.
5: Ó, gyakran van migrénye, Méri.
4: Valóságos mártírja vagyok.

0: Üljetek az asztalunkhoz, fele barátaim.
1: Már is tálalok.
2: Engedje meg, hogy segítsek, Rachel anyám.
1: Segíthetnél, mi nálunk itthon vagy. De a mai nap a ti ünnepetek, a tied, meg a férjedé, meg a kisfiadé.
3: Ó, ha tudnád, milyen nagyszerű érzés, hogy a jó voltukból, a magaménak mondhatom a feleségemet, a gyermekemet. Gazdagnak és erősnek érzem magam, pedig a két kezünkön kívül egyedünk sincs. Még otthonom se, ahol lehajthatnám a fejem. De csak ne üldözzenek.
2: Még nem múlt el a veszély fölöttünk. Nem vagyunk még Kanadában.
3: Igaz, de mintha már is szippantottam volna a szabad levegőből, és erős lettem tőle.
2: Mit csinálunk, George?
3: Én tudom, hogy mit csinálok. Azért vannak nálam a pisztolyok.
4: Bárcsak ne kerülne arra sor.
3: Nem akarom, hogy bárki bajba kerüljön velem vagy miattam. Nem kívánok én egyebetettül az országtól, mint hogy hagyjon békén elmenni. De ha a fiamat és a feleségemet el akarják venni, akkor az utolsó lehelletemig harcolni fogok. Maguk ezért elítélnek?
4: Nincs az a halandó, aki ezért elítélhetne, George. Aki húsból, vérből van, megérti.
3: Nem lenne jobb azonnal elindulni?
5: Fel a fejjel, George barátom. Nem te vagy az első szökevény, akit kihúztam a csálából. Michael, a fiam, majd követ bennünket a lován, úgy egy-két mérföld távolságból, és ha üldöznek, jelt ad.

0: mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ered, Filosztrát, serkensd örömre Athéni fiait, ébreszt föl a kedv játszi szellemét, a mélabút űzd a halotti házhoz, sápadt alakja nem közénk való.
1: Megyek, felséges.
0: Gyorsan közelget szép Hippolitám a nászi óra. Négy boldog nap új holdat derít föl, oda mély soká fogy evvén hold nekem, s epeszti vágyam.
2: Majd csak leszáll le négy nap éjbe már, s elálmodozza négy éj az időt. S akkor a hold, mint az égre ujjan felvont ezüst ív, fogja nézni dús mennyegzőnk éjjelét.
0: Kard volt ugyan kérőm, Hippolita, bántalmakon vevém szerelmedett. De a mennyegző más hangból megyen, az fény, az ünnep, az vígság legyen.
3: Üdv és szerencse, nagy hírű vezér!
0: Üdv, jó Egéjusz! Nos, mi jót hozasz?
3: Panasszal és bosszúsággal teli jövök a leányom Hermián iránt. Demétriusz, állj elő!
4: Uram!
3: Kegyelmes úr, ez az, kinek ne ül ígértem őt! Lizander, állj elő! S ez itt, uram, ez bűvölének gyermekem szívét! Te, Lizander, adtál néki verset, s váltál szerelmi zálogot vele, csellel csenét ki gyermekem szívét, s tetted vanyar dacossá ellenem az engedelmest. Tehát, uram, kegyelmes úr, ha itt fejdelmi színed előtt se vállalnál Demétriuszt, Athéne ős jogán követelem, hogy mint enyémmel bánhassak vele, s vagy ederéki fiúnak adjam őt, vagy a halálnak, mi törvényeink rögtön fejére szabnak, így esett.
0: És Hermia?
2: Felséges.
0: Fogadj szót, szép leány. Demétriusz jeles, derék fiú.
2: Lizander is.
0: Magában ő is az, de nem bírván atyád ígéretét, a másikat kell tartanod jelesbnek.
2: Ó, bár szememmel nézné őt, atyám.
0: Jobb, hogy te nézd atyád eszével őt.
2: Kérem, bocsásson meg, felséges úr. Én nem tudom, mit ész ívak merővé, de kérem, hadd tudjam, kegyelmes úr, mi az, mi érhet legrosszabb, ha én Demétriuszhoz nőül nem megyek.
0: Halállal halni meg, vagy mindörökre száműzni férfi körből tenn magad. Vesd hát szíveddel számot, Hermia. Vizsgáld meg ifjú pesgő véredet. Lesz-e erőd, ha most szót nem fogadsz, viselni veszt a szűzek öltönyét. Háromszor áldott ki vérét leküzdve, e szűzi pályát híven futja meg, hanem letörve mégis boldogabb a rózsa, mintha szűz tövisein áldott magányban nő, él és hal el.
2: Úgy nőjek, éljek, halljak én, uram, mint sem lemondjak szűzi szép jogomról e férfiért, kinek gyűlölt igáját szívem hódolva el nem ismeri.
0: Időt adok még a megfontolásra, s majd a jövő új holdkor, az napon, mely szép arámmal engem összefűz örök Frigy által, vagy halálra készülj, mint engedetlen ősz atyád iránt, vagy hogy Demétriusznak nője lész, vagy a Diana oltárán örökre sivár magános életet fogadni.
4: Hajolj, szép Hermia, s te is, Lizander, add fel jogomnak áligényedet.
5: Bírod Demétriusz atya szerelmét, hagyd nékem a leányét, vedd el apját!
3: Gúnyos Lizander, jó, ő bírja hát szerelmem, s ez néki adni kész, ami enyém. A leány enyém, azért Demétriuszra átruházom őt.
5: Uram, vagyonra, vérre nem vagyok alávaló. Szerelmem gazdagabb, van birtokom, csak olyan jó rendezett, hanem különben, mint Demétriusznak. És ami több, mint mindekérkedés, engem szeret szépséges Hermia. Miért hát feladni gyáván jogomat? Demétriusz, szemébe mondom ezt, ne dár leányát, a bájos Helénát, szerelmi csábítással megnyeré. Az most eped szegény, híven eped, bálványozásig, e rossz hűtlenért.
0: Hallottam, erről volt is szándokom beszélni, megvallom Demétriusszal. De szorgos ügy bajom közt feledén. Azonban jár velem, Demétriusz.
4: Uram?
0: Egéjusz, jertek mindketten velem. Egy kis magános lecke vár reátok. Te meg szép Hermia szeszélyidet atyát parancsának rendeld alá. Másképp Athéne zord törvénye, melyet nem áll jogomban meglágyítani. Halálra vagy rideg életre szám.
6: Hát te, szerelmem.
0: Jel, Hippolita. Gyerünk, Egéjus és Demétriusz, egy más dologra majd nászunk körül használni foglak, s hol mit közleni, mi bennetek közelről érdekel.
3: Tisztünk parancsol, vágyunk vonz követni.
7: Na, édes, arcod miért így halovány? Rózsái miért hervadnak így hamar?
8: Tán, mert eső nincs rájuk, bár szemem viharja őket váltig öntözi.
7: Ó, jaj! A hű szerelmek folyama, amennyit én olvastam, vagy regében hallottam, kényelmes nem volt soha. De majd a vérség volt különböző.
8: Ó, fájdalom, nagy lenni a kicsinyhez.
7: Majd korra nézve állt be akadály.
8: Ó, bosszuság, vén lenni ifjúhoz.
7: Majd a rokonság választása dönt.
8: Ó, kész pokol, szeretni más szemével.
7: Vagy ha a rokon szem fűzte a frigyet, halál, betegség, harc rohanta meg.
8: Ha hát a hű szerelmet akadály gyötörte mindig, úgy sors végzett ez. Azért tanítson tűrni egy kísértet. Ha már ez oly szokott szerelmi baj, mint álom, ábrán, vágy, könnyek, súfaj, szegény szerelmünk után.
7: Jó hitben élsz, de hall csak, Hermia. Van nékem egy jó néném, aki özvegy, dús jövedelmű és gyermektelen, lakása innen 7 mérföld csupán, és engem szeret, mint egyetlen fiát. Ott elvehetlek, édes Hermiám. Athéne zord törvénye ott nem ér. Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel atyád lakából, és ama ligetben, mely városunkhoz 1 mérföldre van, hol téged egykor s a kedves Helénát találtalak volt május ünnepén, ott várni foglak.
8: Esküszöm ámor legfeszesebb ízére, s aranyhegyű nyilára itt neked. A hű galambra, mit kedvel citére, s mindenre, ami forrasz szíveket, amennyi férfi hit már szegdelőn, mely számra több, mint nő valaha tőn, hogy holnap éjjel a mondott helyen, hű kedvesek bizonnyal megjelen.
7: Úgy legyen, édes. Ím Helena jő.
8: Hová sietsz? Helena szép magad.
9: Szépnek gúnyolsz, vedd vissza szép szavad. Boldog szép, mert szeret Demétriusz, kit szép szemednek sark csillagja húz. Ó, mondd, hogyan néz rá? Mi a cseled, melyel szívét úgy megbilincseled?
8: Mordan tekintek rá, mégis szeret.
9: Ó, hogy mosolyom, annyit nem tehet.
8: Ha megszidom, szerelmel viszom rá.
9: Ó, bár imámban volna ennyi vonzás.
8: Utánom jár, ha még úgy megvetem.
9: S engem kerül, ha még úgy szeretem.
8: Nem én hibám, Helena, hogy imád.
9: Csak bájodé. Ó, volna enyém hibád.
8: Légy nyugton, engem ő nem lát soha. Lizander s én szökünk innen tova. Amíg Lizandert nem láttam, Helén, Athént paradicsomnak képzelém. S ó, lásd, szerelmünk mennyi két adott, hogy üdvöm így pokollá válhatott.
7: Helena, tőled miért titkoljuk el? Holnap, ha főbe éjjj útra kell, s ezüst arcával hat tükrébe néz, s híg gyöngye a mezőn elhintve lész, midőn a biztos éles csak tanunk, Athéne kapuin elillanunk.
8: És a ligetbe, hol frissibb olyan szoktunk heverni pázsit nyoszolyán kiöntve gondtól dagadó szívünk, Lizander és én össze ott jövünk. Onnan Athénének fordítva hátot, megyünk keresni új hont, új barátot. Isten veled, barátnő, zárj imádva, s Demétriusz szeressen meg imádva. Légy ott, Lizander, holnap éjfelig szemeink egymás kéjét nem ízlelik.
7: Ott, édes, ott. Éj boldogul, Helén, Demétriusz viszonzó kebelén.
9: Mi boldog némely ember. Engem éppen úgy szépnek tart mindenki Athénében. Mit ér? Demétriusz ízlése más. Csak ő nem tudja, mi köztudomás. S mint ő csalódik, Hermia kecsét nagyítva, túlzom én az ő becsét. Most a szökést megyek tudtára adni, majd éjjel a ligetbe fog szaladni utána, s ha ezért hálája vár rám, nagy áron vettem a féltés nagy árán, de látnom azt, ha majd a távozó üresen tér meg. Ó, jut

0: Na már most, maszkor barátom, szólítsd a játszókat lista szerint. Sorba, uram, sorba.
1: Elejjen hát Kiki, amint szólítok. Dubói Miklós Takács.
0: Jelen.
2: Mi a szerepe, Miklós?
0: Tovább.
1: Te, Zuboj, Pirámusnak vagy beírva.
0: Mi az a Pirámus? Szerelmes, vagy zsarnok?
1: Zsarnok? Szerelmes, szerelmes bizony. Kicsuk a szerelemből, gavallíros, a megöli magát.
0: No lesz sírás, ha azt amúgy Isten igazában eljátsza az ember. Ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének. Vihar indítok, szálmakozást terjesztek némi belülésben. Halljuk a többit. Azonban legfőbb busztusom van, zsarnokot játszani. Herkulest pompásra játszanám, vagy az oly szerepet, melyben törni zúzni kell minden. A bírc dühöng, a szikla töng, rombolva döng a börtön zárán, és kémus gyors, kereke forcs, jó vagy ma a sors, támad sugele. Ez egyszer fellengő. Na, olvasd a többi játszót. Á, ez már Herkuleshez illődű, zsarnoki dű. A szerelmes inkább csak kikered.
1: Tudás Ferenc húvóboldozó.
3: Itt vagyok, barátom, Bacskor.
1: Te Tisbével birkozol meg.
3: Jó, mi az a Tisbe? Kóborlovag?
1: Dehogy. Kisasszony, akibe Pirámus belé szeret.
3: Ménkűbe. Ne hagyd nekem leán szerepet. Hát hova teszem a bajuszom?
1: Az mindegy. Játszhatod állarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
0: Hál' lehet takarni a képet. Ide nekem Tisbét is. Rettentő vékony hangon tudok beszélni. Tisbé, Tisbé, ach, piramis, édes kincsem, Tisbét hív, hívet színet hív.
1: Nem, nem, te Pirámust játszod, te meg Dudás Tisbét.
0: Na jó, tovább.
1: Ösztövé Róbert Szabó.
4: Itt vagyok, barátom, Maszkor.
1: Ösztövé Róbert, te a Tisbe anyját fogod játszani.
4: Az anyját.
1: Az anyját. Orrondi Tamás üsvoldozó.
5: Itt vagyok, barátom, Maszkor.
1: Te meg a Pirámus apját, én meg a Tisbe apját. Gyalú asztalos.
6: Itt vagyok, Vackó.
1: Te az oroszlán szerepét.
6: Oroszlán.
1: Igen. Most már úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
6: De le van írva az oroszlán szerepe. Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
1: Játszhatod azt extempore, hiszen csak ordítanod kell.
0: Ide nekem az oroszlánt is! Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá, ordítson még egyszer, ordítson még egyszer!
1: De már minek ordítnál oly rettenetes? Még holtra ijesztenéd a fejetelemnőt, s az asszonságokat, hogy elkezdenének zsikoltozni, s akkor nem kéne több, hogy mind felakassanak bennünket?
7: Bizony, fel is aggatnának egy lábi.
0: Elhiszem az magát. Mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, csupán annyi eszök marad, hogy bennünket felkössenek. De farszírozom a hangomat. Olyan szendén fogok ordítni, mint a szopós galamb. Úgy fogok ordítni, mintha csalogány volna.
1: Nem, nem, te nem játszhatol egyébet Pirámusnál. Mert Pirámus kedves arcú legény, nyalka legény, amin ő csak nyári napon láthatni. Igen, szeretetre méltó úrfi. Tehát minden esetre Pirámust kell játszanod.
0: Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
1: Hát amilyennel tetszik.
0: E szerint vagy szalmaszín szakállal adom, vagy

0: narancsén szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franc koronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
1: A franciák közül némelyiknek már egy szál szőre sincs, akár síma állal játszanád. De urak, itt a szerep. Kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, és akkorra gyűjjünk össze a várligetben, a várostól egy mérföldnyire, ott a szép holdvilágon megtarthatjuk a próbát.
2: Jó.
1: Mert ha a városba gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki, és az egész dolog kipattanna.
3: Jó,
1: addig én összeírom a darabhoz kellő rekvizitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
0: Ott leszünk, mert ott a próbát nagyobb obszönitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzáláson tanulja be, mint a karikasapás agy.
1: A fejedelem cserfájához gyűrünk.
0: Jó van, jó! Törik szakad!

0: lány csöpp harmatot szedett, s gyöngyül akasztom a kikircs fülébe. Jó ét, rüpők szellem, én már megyek, mert jő királyném és tündéri népe. Ma a királynak lesz itt mulatása. Vigyázz, hogy a királynét meg ne lássam, mert Oberon dúl full rá amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüktette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja. A királyné csak nem engedi. Felkoszorúzza, s úgy szeretgeti. Nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopácsba.
1: Vagy én csalódom szemre főre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedik, nőt lelke fogytáig köpültetik. Higgadni a sört meg nem engedi, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes put neven szólít, segítek, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora! Hát én vagyok az évig vándora, ki Oberont is megnevettetem, ha az abszult a ményt rárászedem. Nyerít be hozzá, mint szép kancalon! Yeah!
0: Én anyu, vackolgyarán tejt a kancsófenet, iváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind a szúkeblére fut. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz háromlábú zsámolyul, kibiccenek alóla, felborul. Ó, békat is majd megfúr, úgy köhög.
2: A tempi oldalához kap röhög, küszköl, csuklit nevetében, hitet mond rá, hogy ki jól, sose nevet.
0: Félre tündél, itt jö Oberon. Bárcsak ne, mert amott meg asszonyom.

0: Üdvözd, Nelly, gőgös titán.
1: Ach, féltő Oberon, tündérim el, kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Várj, semmi az. Nem vagyok urad?
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon, harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe Tézeusszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet Tézeusz.
1: Mindez csupán féltés dühöt koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögrészes ködöt szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont titán? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni Eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jer velünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Add nékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én. Tündérek el, ha nem megyek, látom, cívódni kell.

nem mész ki eligedből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édes pók!

0: Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalán. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüsholt között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej színelőbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hazi virág, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt. Az ébren elsőbb látta lényel. Hozzi, füvet neked, és légy itt, mire a Leviatán egy mérföldet húz.
1: Övet keríték 40 perc alatt a föld kerül!
0: Ha nálam elirál, le sem még elszúnyad titán, akkor szemébe csöppentem levét, és az első tárgyat, hogy ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge párján legyen, szerelme vadhevével üldözi. Addig szeméről le bájt nem veszem, mert más világban könnyítenem azt, míg át nem adja nékem a fiú. Hanem kiül. Láthatlan vagyok. Kihallgatom, miről foly a beszél.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligedbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űzz tovább.
3: Te vonzasz engem, értszívű delej. Te nem vasat vonz, mert az én szívem hű, mint acél. Tűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni téged.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled. Nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én, ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éjj alkalomra s egy vadon hely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséged gazdag értekét.
3: Erényed a kezesség e felé. Nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ néz itt reál?
2: Én nem vitálok itt tovább, eresz. Ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Ó, jaj. Templomba, városon, mezőn bántasz te engem. De mit? Sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünkért mi még nem.

0: Menj. Ő még nem hagyja el Eberket, hogy te futsz, ő esdek el.
1: Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
2: Igen, mihol van?
1: Kérlek, hadd ide!

0: part. Hol kakuk fűnő, hol dús virányt, rukert, sibonya sző. Fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet. Ringat volt szunnya tánca a zenével, Titánia egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét bocsmány képzelem. Ne! Végy belőle! Járd el ezt a verket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa, hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol, patasszóig velem!
1: Ne félj, királyom, szolgád, ott terem!

Azt szeresd meg, azt imád. Tigris, medve, macska bár, s lenne vatkan leopárd, véld, hogy a szerelmi pár. Kej, ha ilyes erre jár. Gőgös titán.

0: Fáradt vagy a bolygásban, angyalom? El is tévedtem, azt se titkolom. Várjunk, pihenjünk, Hermiám, ha tetszik. Míg a nap, ennyi hadó,
1: legyen. Lizander, nézd másfélkéjét. Én e halomra hajtom fejemet.
0: Egy hand legyen kettőnk párnája itt. Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
1: De jó barátom, hogyha engemet szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet. Amennyi távolt ifjús lány közt a világi tisztesség kíván, azt tartsd meg édes. Most jó éjszakát. Tartson szerelmed az életem át.
0: Ámen, imádra. Ámen, rebegek. Éltem szakadjon, ha törvényszegek. Most minden enyhét öntse rád az át.
1: Elé a jó kívánónak kíván.
2: Összejártam a cserét, s a tenéit nem lelék, hogy szemén a füledet megpróbáljam, mit te. Tené és cseré, ki ez? Rajta a tenéim ez? Hol a mifja lesz ki bán, s gúnyol egy aténi lányt? Síme, a szűz is ledőlt. Ágya nyilkos durva föld. Szendelélek, hogy fekszel e pinaszhoz oly közel? Hé, körök, tartsd a szemét.

0: csak állj meg, jó Demétriusz!
1: Lódulj, ha mondom, mert festedre fűsz.
0: Hó, sötétben hagynál, azt ne tedd!
1: Maradj, ne menj követni engemet!
0: Te futásban már alig lehellek. Minél tovább esdem, még úgy se kellek. Boldog Hermia, bárhol pihenő, mert van szemében áldott vonzerő. De ki ez? Lizánde. Fekve? Halt? Vagy halszik? Sebje nincsen, vér se folyt. Ébredj! Lizander! Jó uram, ha élsz!
2: A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz! Hol van Demétriusz? Hák! Mint óhajtom, hogy a hitvány nevet kiölts a kardom!
0: Ne mondj, Lizander! Ó, ne mondj ilyet! Szeresse, Hermia, Istenem! Mit bánod az te? Hermia, tied! Te érd meg azzal!
2: Én ővére? Nem! Sőt, bánom utált perceim körében. Nem, Hermia, már szeretem. Hollót, galambért, ki nem a cserében. A férfi vágya értelmét uralja. S te vagy különbleán! Eszem bevallja, idővel érik a gyümölcs növény. Éretlen ifjú voltam eddig én, de vas. A férfikor tejéhez érvem. Az értelem lőn vágyaim vezére. Mi szép szemet vesz, hol a szerelem édes kalandját írva föllelem.
0: Ó, miért születtem én így hecske gúnyra? Tőled kivált velem így bánni csúnya. Nem elég hát, ifjú ember, nem elég, hogy egy édes pillantás sem nyerék, nem is fogok Demétriusz szeméből, hanem te is gúnyt űsz egy öngeségből. Hogy a nő, kit ifja megvetett, más férfinál sem mer kivéletett.
2: Nem láttam szépen. Aludj csak, Hermia. Többé Lizander rácsené soha. Mert mintha édest élvezénk sokat, annál erősebb undor látogat. Úgy te is én csömöröm tévhitem, légy meggyűlölve, de kivált nekem. És te, szerelmem összes indulatja, tisztelt Helénát, légy az ő lovagja!

üzembe, kígyó, istene, hamar, hamar, mihol csúszt kebleme? Boldog Isten, miért álmodám, hogy reszketek belé most is. Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet, és te mosolygva nézted vesztemet. Lizander! Nincs sehol. Mindenható. Nem hallja? Itt hagyott. Se hang, se szó. Lizander! Szólj! Édes Lizanderem! Az égre szólj! Megöl a félelem. Nincs válasz. Értem. Hűtlen itt hagyál. De fölkereslek. Vagy te, vagy halál.

0: Mindegy vagyunk.
1: Top, top. És ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöldjebb a színpad, ott az a galagúnyabukul öltözőszoba. És egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.
0: Hallod-e, vacko?
1: No, mit akarsz, buksizuboly?
0: Van ebben a mi Piramus és Tisbéről szóló komédiánkban egy is, más is, ami sehogy nem fog tetszeni. Egy az, hogy Piramusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani, és ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
2: Isten bió, kényes dolog.
3: Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosságot.
0: Világért se, van egy ötlete. Az helyre jut minden. Írjatok nekem egy prológust, amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal, hogy Piramus nincs is megölve igazán. És nagyobb bátorságokáért hozzátehetjük, hogy én Piramus, nem Piramus vagyok ám, hanem Zuboly Tatár. E majd kiugratja a félcet belül.
1: Jó, a prológus meg lesz. 8 meg 6 lábú versbe kell írni.
0: Sose azt! Tudj hozzá kettőt, legyen 8 meg 8.
2: Jó. Hát, hát az oroszlántól. Nem ijednek meg az asszonyságok?
3: Én tartok tőle, mondhatom.
0: Uraim, meg kell fontolni a dolgot. Isten őriz, asszonyok közé oroszlánt vinni? Rettentő ám az, mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán. Erről tennünk kell.
2: Hát egy másik prológusban. Ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
0: Nem úgy. Meg kell mondani a nevét. És a fél pofája, hadd lássék ki az oroszlán tarkója mögül. Maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül. Így vagy, ilyet én defektussal mondván. Asszonyaim vagy szép hölgyeim. Bátorkodom óhajtani, vagy esetezni, vagy könyörögni, ne féljen meg, ne reszkesse meg. Itt az életem, az önökért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak nézzének. Nem, én nem vagyok a féle izé. Ember vagyok, mint más. Akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint gyalú asztalon.
1: Jó! Jó, legyen úgy, de két bökkenő van még. Egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot? Mert tudjátok, hogy Piramus holdvilágon beszélget Tisbével?
4: Süt a hold akkor este, mikor játszunk.
0: Naptárt ide, naptárt! Keressük ki a naptárban, hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot.
1: Igen, süt akkor.
0: No hát, a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
1: Igen, vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral, slámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni. Hanem más bökkenő is van. Fal is kell a nagy terembe, mert amint a história tartja, Piramus meg Tisbe falhasadékon beszélget.
4: Halott pedig nem cipeltek oda be. Mit mondasz erre, Zubor?
0: Hát valaki prezentáljon falat is. Legyen rajta egy kis méz, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő a fal. És tartsa így az ujjait. A nyíláson aztán susoghat Piramus meg Tisbe.
1: Na hát, ha ez elsül, minden jól van. No már most üljön le minden ember, s nézze a szerepét. Piramus, kezd el. S ha vége a mondókádnak, eredj a ma bokor mögé. Így a többi is, amint végszava következik. Ja.
5: Féle rongyon gyűlt lármás had ez, királyném nyugrejéhez így közel. Még szín darab? No, hallgató leszek, stán működő is, ha lesz rá okom.
1: vezélypiramus, tízbe, hátrább álljon.
3: Jó.
0: Mint a virágok háj illatja, tízbe.
1: Báj, báj.
0: Báj illatja, tízbe. Szép tízbe, édes párád, olyat én. De ha ezt hallok, várj csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én.
5: Ritkítja párját ez a pirámus.
1: Hát én mondjam, nem áll. Hát hogy a butában ne? Hisz értsd meg, csak azért megy el, mert valami nezt hals megnézi, de mindjárt visszajő.
3: Tündöklő piramus.
4: Tündöklő piramus, te liliomlevél. Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa. Te fürge fiatal, drága kő jubél.
5: Jubél?
4: Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha. Találkozunk piramus a linos hírjá.
1: Linus hírjá.
4: Linus hírjá.
1: Ezt nem kell mondanom.
4: Ezt nem kell mondanom.
1: Az pirámusnak fogod felelni. Hanem te csak fúvod ezt az egész szerepet végszavastól, mindemestől. Pirámus, jelenj meg! Végszavad elmondták, ez volt. Nem fárad soha.
4: Mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.
0: Tisbém, ha szép vagyok, tiéd vagyok csupán.
1: Ó, szörnyű látvány.
3: Zubolj, szamárfővel.
1: Kísértett csuda.
0: Fussunk, urak, gyorsan, urak. Segítség!
5: Segítség! Kendítve, üzlet, fels, alávezetve, sáron, vizet, tüskén, bukron, gazon, majd ló leszek, majd kan, majd szörnyű medve, majd kutyává tűzé változom, s nyerít, ugat, röpög, dörmög, lobog, ló, ebb, kan, medve, tűz, utánatok!
0: Hová szaladnak? Aha, ez csak dévajkodás, meg akarnak ijeszteni.
6: Zubolj, téged megbabonáztak? Mit látok a fejedben?
0: Mit? Hát a magad szamár fejét, tudod-e?
1: Isten legyen irgalmas neked, Zubolj, téged kicseréltek.
0: Értem a kujonságot. Szamárra akarnak tenni, hogy megijesszenek, ha tudnának. De azért sem mozdulok innen, akármit csinálnak. Így sétálok fels alá. S danolok. Hadd hallják, hogy nem félek.
7: A hímrigó mely fekete, narancsszínű a szája. Mely szép a húros éneke, ökörtem, hogy így szállt.

0: mi angyal ébreszt a virágos ágyból.
1: Bízés veled, pacsirta fi, s igaz mondó kapti. Dalára egy szép sem meri mondani, hogy hazudj.
0: Kérlek, nemes halandó, énekelj! Fülem szerelmes igéző dalodba, s erőt egy szép erényed ereje, első látása már bevallanom, esküdve, hogy szeretlek, angyalom.
1: Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá. Azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamelyik szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
0: Te éppen oly bölcs vagy, mint aminő szép.
1: Egyik se bizén. De ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből. Úgy éppen elég volna a magam szükségére.
0: Ó, elégedből miért kívánkozol? Akarsz, nem, itt maradsz, nem távozol. Szellem vagyok, de nem közrendeli. Országomat örök nyár kedveli, és én szeretlek. Jöjj hát, jöjj velem, tündérim oldalathoz rendelem, hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt. Virágágyon, dalok szunnyasszod el, s megfinomítom halandó göröngyöd, hogy szállni tudj a légtündérivel. Pókháló!
2: Itt vagyok!
0: Mój!
3: Én is!
0: Mustármar!
4: Én is!
0: Babvirág!
5: Mit tegyünk?
0: Gyerünk! Vigyétek lugasomba le! Homályosan néz a hold könnyiatt, s ha ő sír, sír minden virág, s jele, hogy egy letört szüzességet sivat, nyelvét lekötvén, halkan el.

0: Qui on fribretti in Italia. Schmidt in Delus la salive, ma è l'altro un po' sempre di ciuniche. Itti e futare. Nosh, poca selem. Miuscia che vorrasi di gettori.
1: Chi l'hai nem si ve? E c'ernir te vu? Mi gusent nu po sa poret ve su nyo dos alumuran i ne meste un not e turbo kiz mi ve shvindro in shereg ve kenerit mi hei ben serzi meg gyult össze próba véget egy darabra mi tíze usztok szánta nászi napra. De vastag bőrűekből egy szikár, ki piromos szerepét futta már, jelenet végén a bokorba mén, így rá bűvös hatalmat nyertem én, s vállára nyomtam egy szamár fejet. Most jött Isbének újra felelet, s az én játszom kilép. A többi meg, mint egy vadászsejtű vadlút tömeg, úgy futnak el mind, megpillantva őt. Én űzöm, bugdosik egymáson át, ki tol vagy, ki segítséget kiált. Megtépi tüske, gajs egy-egy darab, itt köntös húlyott főveg elmarad. Míg őket én így kergetem agyon, a szép pirámust változva ott hagyom. Véletlenül ébredt Titánia, és egy szamárba kell bódulnia.
0: Jobban ütött ki, mint Csebbot. De csöppentél az a témi szemébe szerelmi nedvet, mint parancsolál.
1: Aludva lelte, és ott közelébe van a leány is, ebben sincs hiba. Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
0: Állj félre, itt jö az én emberem.
1: A nő személy az. De a férfi nem.
2: Demetrius, ha meggyilkoltad álmában Lizander, s vérben bokáig vagy, gázold a tengert és ölj meg engem is. Fényéhez a nap oly hű nem valamint Hermiához ő, s elillan, amíg én aludtam. Inkább elhiszem, hogy a kerekföld átjukat, s ezen keresztül húdik az éjféli hold, hogy elbámul délben az antipód. Te gyilkolád, úgy van, nincs különben. Gyilkos lehet csak így halott tűzünkben.
3: Nem, a legyilkolt lesz inkább ilyen.

0: Lelérnünk ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beér a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazít haján. Testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábak lejtenek. Bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek. És mit sok féltékeny dámas úr zenébe fúl. A szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. De táncos Terpszichóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól. Most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától Pétervár munkásvárosa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezet fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt, s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kik néha késő esteken szálltok merész fiak kerülben Pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollalat, s nem lett a büszke cély csodája. Porlette polcát, könyveit, s ő rájuk gyátsejmet

0: parancsolásra tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagytán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni ét napot, s még egy percig sem hagyja. S mi álnokság agyon becézni a félholtat késő korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdős, földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szavát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtott.
1: Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden este.
3: Csepet sem az. Nem értem ezt.
2: Elképzellek. Hű kép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család. Agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd, sok, végtelen, s a tárgy. Esőzés, marha, len.
3: Ez még nem baj.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
3: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. Kört, ahol...
2: Megint ekloga?
3: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
3: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
3: Örömmel.
2: S mikor?
3: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
1: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is ír. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ős szokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit álban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: E deu a pista. E deu a pista. E deu a pista.
1: Most
0: nincs tovább, nincs te pénzed.
1: Nincs.
0: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
1: Mit?
0: Becsület szóra.
1: Hozomra?
0: Na ne, nem hozomra, ne. Hát majd lefogom.
1: Lefogod miből?
0: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És azt fizeti ki a másikra.
0: Jó.
1: Hát akkor mennyi a bank?
0: Hát, ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, már 8 ezer a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Hát, jó. 100 korona. Jó? Lap. Adj még egyet. Presto.
0: 21.
1: Dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy?
1: Blatt. Blatt.
0: Presto. 21. Itt van. Keverek.
1: Te. Nem. Nem csalsz te.
0: Én. Hát úgy nézek én ki. Na itt a lapot.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt.
0: 1200-at.
1: 1200, jó. Dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Dupla vagy semmi.

0: Még egyszer. Még csak egyszer adj egy ázt. A zöld ázt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ázt, dupla vagy semmi.
1: Azt nem lehet.
0: Miért?
1: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van.
0: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
1: Csak 3200-at tett.
0: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Presto.
1: Én is ászra megyek, de ezt most már kikusztálom. Gyere, pici, gyere, pici.
0: 21! Na, elég, kész.
1: Hát, most, ha tudod, most mindent elvesztettem, most megmondom. Te egy utolsó. Te egy
0: szarvas, te...
1: Psst, te... Jöjjön. Jön a Lincmann. Menj, szólíts meg.
0: Na, erígy. Ott leszek melletted.
2: Jó. Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
0: Eszenem, én nem akart.
3: Hagyd magad, itt vagyok.
4: Ha megmozdult, keresztül lőlek.
3: Vigyázz, ennek revolvere van.
4: Non. Hány óra, fia? 5 perc múlva 6:30. Szép kép, madár. Éjek. Neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak.
0: No.
4: Te meg, te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve kétszer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne maga?
3: Erre szenel, én nem csináltam semmit.
4: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már. Kész. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
0: Na kérem, én nem csináltam
4: azt
0: semmit.
4: Azt is tudom, fiam. Nem tudom, hogy csak... hány óra. 5 perc múlva 6:30.
3: Hagyja minket, méltóságos urán, nem bántottuk.
4: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor behízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
0: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
4: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
0: Rendőrök.
4: Hányan vannak azok a rendőrök?
0: 2.
4: És min ülnek a rendőrök?
0: Lovakon.
4: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
0: Egy ló.
3: És mit akar az a lóval?
4: Azt, hogy most már hiába is szaladnátok. Még én ilyen pettyes két raplógyilkost nem láttam. Becsület szalmára mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4-en is a Lincmann bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból. Mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam. Most nincs nálam egy bal sem.
3: Álljatok rendesen!
4: Hé, rendőrök! Jöjjenek már! Mert ez itt nagyon mozog. Nem fogasd a kezelembe.
3: Utcán,
4: nem hallják! Ez a súlyi képi elszökött. A másik. Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra, mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másik.
0: Én titeket itt hagylak mostani. Julika, kisboga, Celle, Júlia, mindenes cseléd.
4: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
5: Összeesett.
4: Megszúrta magát?
5: Meg az alaposan.

0: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
1: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
2: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
1: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
2: De Mihály, sok itt a szúnyog.
1: Igen.
2: Nincs egy szivarod?
1: Nincs.
2: Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. Döglődök, kínlódok, szomorkodok.
1: Jaj, jaj.
2: Bizony, bizony.

0: pénzt vagy életet?
1: Életet.
0: Idióta, pénzt vagy életet, nem hallotta?
1: Mit ordít? Miután szabad volt választanom, az életet választottam.
0: Hát a komédiázik porul jár. Én most 3x számolom. Hát
1: maga egy számtan tanár. Becsület szavamra. Mondtam, hogy az életemet megkaphatja, mert én egy ingyen élő vagyok. És így arra nincs rezsim. De honnan veszek másik 50 centet, ha ezt odaadom?
0: Hát kérem, utoljára figyelmeztetem, és aztán...
1: Ne adjon terményosokat. Maga rám bízta a választást. Tessék lőni. Verje ki a fejéből tisztelt martalócul, hogy én magának akárcsak egyetlen vasat is adja. Nincs rá eset, higgyel, drágám.
0: És drágám? De kérem, hát ha maga hülyéskedik, én főbe lövöm.
1: All right. De siessen, mert nem érek rá itt átsorogni. Na? Maga egy nagy áldozat nálam.
0: Micsoda?
1: Egy alig züllött martalós.
0: Züllött martalós?
1: Az ilyen 50 centért nem öl embert. $2 alul nem teszi ezt, na? Az öreg Wagner nagy ember ismeri.
0: Egy moccanás semert!
1: Ne ordítson maga ló. Ló? Ide csődíti nekem a csendőröket. Egy ilyen ideges rablót életemben nem láttam. Képes is a legnagyobb kellemetlenséget csinál.
0: Fel a kezekkel!
1: Na ide hallgasson, Rablovics úr. Adjon egy dollárt és futni hagyom.
0: Tessék?
1: Hát mit vitatkozunk itt, nem igaz?
0: Mi? Mi soha? Futni hagy? Hát örüljön, nem bántom, és én most elmegyek.
1: Adjon egy dollárt és menjen a fenébe. Egy ilyen hülye sztrócse.
0: Na de értse meg, nincs pénze. Ellopták a tárcámat. Nekem pénzhez kell jutnom, ember. De viszont sajnálom lelőni magát.
1: Maga ne legyen jó az én egy dolláromért. Tessék lőni.
0: Nem. És figyelmeztetem, hogy ha most oda megyek...
1: Tudja mit? Ha nincs pénze, fizessen természetben. Elfogadom a revolvert. Ha majd csak adnak érte egy kis pálinkát a 3 dugóhúzóban. Na, adj egy eszébe.
0: Nem.
1: Egy, ilyen egy pekes Rablovics. Szép álmokat, drágám, szép álmokat.
2: Valami kellemetlensége volt, ura.
0: Semmi nem fontos.
2: Kihez van szerencsé?
0: Lord Bradfield.
2: Trevitch.
0: Mi? Mondja? Ön egy szóra elhiszi, hogy én Lord vagyok?
2: Miért ne, ha ön is elhiszi, hogy én Trevitch vagyok?
0: Hát én az igazi Lord Bradfield vagyok.
2: Hát, akkor hát tudja meg, hogy én is az igazi Trevitch vagyok, de kérem, hogy ez maradjon köztünk.
0: Kérem.
2: Lordságod átutazóban rokonait látogatta meg a külvárosban.
0: Vigyázzon magára. Lehet, hogy holnap talán az egész a rendőrség engem keres.
2: Hát itt jól elbújhat, amíg elalszik az ügy. Megbocsát,
0: igen?
2: Nézzen csak egy pillanatra ide a homlokomra. Hát, csúcs! A jobb kezem még a régi. De most aztán cipelhetem. $3.
3: Csak lassan. Előbb megnézem. Sok a panasz rád, buzgó mócsi. Mostanában sorra meghal az ár.
2: Hát ez prima minőség van nek. Jól táplált, kisé hibbant, de ez csak az előnyére válik.
3: $2. Az arcán össze-vissza repett a bőr.
4: Hát nem virágvázol ez, hogy levonjon az értékéről.
3: 2.
4: 2.80.
3: 2.50. És ez az utolsó eset, hogy hibás árut átveszek tőled. Na, locsold fel.
2: Igenis.
0: Szép bánásmód, mondhatom.
3: Figyelj, én legénységet toborzok hajókra. Az út hosszú, az ellátás prima, és valamit fizetnek is, ha beüt a dolog.
0: Igen?
3: De most aláírod szépen a szerződést, és holnap beáll.
0: Nem írom alá. Törbe csaltak.
3: Akkor ütni foglak.
0: Figyelmeztetem, hogy én Batáviából szabadultam, és a klubok számára hozok üzenetet.
3: Mit beszélsz?
0: És az apám révén tagja vagyok a hűséges almáklubjának.
3: Te mócsi. Én azt hiszem, hogy agyon verlek. Miféle árut hoztál? Te megmondd csak. Igazad beszélsz?
0: Nem hazudom. A tüskés vanekot keresem.
3: Ismered?
0: Ismerem. Vezessen hozzá.
3: Nem fontos.
0: De nekem fontos üzenetem van a számára.
3: Mondd el nekem.
0: De én személyesen neki akarom átadni.
3: Azért mondom. Én vagyok a tüskés vanek.
0: Azt üzeni a cimborát, hogy indulj hosszú útra, mert Ádámben kiszabadult a Hobo Fischer.
3: Látom, tudsz a dolgaimról.
1: Bár ami a hobófisert illeti, a fene fél tőle.
2: Mondd el, milyen a falfestés a belső folyosón Batáviában?
5: Igen. Zöld olaj. Jobbra a főfoglár szobája. Balra lejárata a munkaterem.
2: Rendes ember, oda a pénzem.
5: Van-e kult? Nem mondaná meg, hogy jutok innen a belőtanyához?
3: Ne menj te oda.
5: De oda kell mennem.
3: Maradj csak itt. Jót akarok neked.
5: Marha.
3: Hogyan?
5: Mindössze megemlítettem, hogy ön egy marha.
3: Szép vissza.
5: Nem tehetem. Rövid ismerettségünk alatt ez a felismerés meggyőződésemmé vált.
3: Nekem meg az a meggyőződésem, hogy szétlapítom a fejedet.
5: Én piszkos Fredhez jöttem.
3: Te? Ismered Fredet? Csak úgy, mint engem, mi?
1: Ez tévedés. A kölyök csak ugyanismer engem.
2: Fred.
1: És nem mer megölni.
3: Miért?
1: Mert én öletek. Ez az ember a balmarálon utazott, ahogy ott vagyok egy látában. Mégis rám rakott egy csomó nehéz pongyász, mielőtt
3: szállt. Ez nagyon jó. A fiú mától kezdve a barátom. Tőnyeli nép, léntetű fészek.
1: Végzekre?
2: Honnan szagolta ez ki, hogy itt van a fiú?
3: Nem érdekel. Nagy örömet szereztél nekem, gyerek. Jutalmul elengedlek a belőtanyára, hogy elintézd az ügyedet.
5: Köszönöm.
3: Bócsink veled megy, aztán szépen visszajöttök. Nagy üzletet ajánlok. El kell rabolnunk valakit. Egy emberem állandóan figyeli a szállót, ahol az illető lakik. Bemenni látta, kijönni még nem. 4000 fontot fizet érte a professzor.
5: Milyen professzor?
3: Hamilton.
5: Hamilton. És ki az, akit el akarnak rabolni?
3: Valami Lord Bradfield.
5: Ah.

egy pár pancser elzuhan. Kittenglengő van, elestél kis bután. Bárlangy tangó, és körül foglágy puhán. Hallgasd e dal, egy hű leány énekét. S így áll kadar, mert szárazon mégse szép. Ha hallaná, mit éneklek jó anyám, megáldaná a szeretet velőt anyám. Itt éjek is, könnyáztott a láma hang, s végezzem is, és boruljon rám a hang. Csak szív és kés, e kettő mi kell nekem. Ha ez kevés, hát semmi az élet

gott, ki ott hon csak felvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki. És például egy

0: 2000-rel.
1: Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek az kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy mások meg pont azt irigyik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék. Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel vagy, mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt.

0: magukkal, bújukkal, bajukkal, s gondjukat megvenném én.
1: Ön Bridges kapitányra emlékeztet engem. 2 éve, hogy tévedés áldozata lett szegény, de én azért hűségesen várom. Ezt megkérdezheti mindenki, tud itt a velőtanyában.
2: Inkább nem, Ophelia.
1: Mr. Fülig, az ön tekintetében van valami különös vonzás. Mondták már önnek, hogy szuggesztív.
2: Azt szeretném látni.
1: Csillagokat nem szeretne látni.
2: Fenyeget művész.
1: Önnek mindenről a pofon jut eszébe. Mr. Fülig, pedig a világon más szépségek is vannak. Jöjjön. Tekintsük meg a csillagokat.
2: Csillagokat? Tudja, ki az az ember, aki most belépett az ajtón?
1: Úgy vélem, valami tiszteletre méltó tengeri medve.
2: Tiszteletre méltó? Ez a szőrmócsink feltűnően emlékeztet engem egy piszkos Fred nevű közés életveszélyre. Nyugtalan vagyok.
1: Ezt el is láttam.
2: Emiatt a piszkos Alfred miatt. Ez csak 3 dolog érdekli. A pénz, és más semmi. Meg a velem való kitolás.
1: Jimmy, édes. Nem szöknénk meg együtt Olaszországba.
2: Hogy kerül a csizma az asztalra?
1: Az azúr kék ég alá, a narancsligetekbe. Ha elszöknénk, mindig együtt lennénk, és én énekelnék magam.
2: Ezt még valahogy kibírnám, de üzleti renomémat nem kockáztathatom, Ophelia.
1: Talán Kolostorba vonuljak.
2: Ezt én nem mondtam.
1: De gondolta, menj Kolostorba, Ophelia, menj! Hát hogy képzeli ezt maga? Hogy különös érzésem van, ha magára néz.
2: Ez a legkevesebb.
1: A maga sorsa mögött egy nőlap.
2: Meglepő dolgokat mondom, hogy mennyi egy ilyen nőlappangás ide, és mitől múlik el?
1: Csak egy nő építheti azt fel magában, amit egy másik nő
2: romlott. Ez igen szép gondolat volt. Ön kitűnő szerzők műveivel foglalkozhat, ha nem énekel. De most engedelmével nézzünk a kapitány után, mert úgy látom, nem lett hűtlen önmagához.

0: Ennél a fiúnál aztán nincs pardon, Jani.
1: Azt elviszem.
0: Ez nem csak megmutatja nektek, hogy hol lakik a jóisten, de el is vezet hozzá.
1: Hát, köszönöm.
0: Nem olyan közönséges pegyház töltelék, mint a hozzá hasonló. Ehhez érdemes elszegyülni.
2: Mit kavargat már megint maga vésátán?
0: Várthatod, fiam. Málna szőt.
3: Sose bántotta magát mégis mindig ócsáról.
0: Itt a Jenő a talu rá, hogy dicsértelek. Elnehezült a lelkiismeretem. Rájöttem, hogy nem is vagy te rossz fiú.
1: Hát ez a baj, látod, hogy dicsér. Ez nehéz kibírni.
3: Miket dicsért maga itt rólam?
0: Vég. Hát az előbb méltatlankodtál, hogy szidlak most üvölt, ezt meg dicsérlek. Hát mit csináljak én, hogy te végre megelégél?
3: És mit mókázik azzal a málna szőrrel?
0: Nem hallottad, fiam, hogy orvosnál voltam.
3: Ki tartja azt számon, hogy kinél törbe maga?
0: Nem ihatok többi szeszes pálinkát, mert kikezdte a tüdőmet a szívbaj. A szív megnagyobbodik, nem jut hely a tüdőnek. Nyomorszarkazmusnak hívják ezt a szörnyű kolt, és azt már túlval.
3: Nem bírom nézni.
0: Éle, Jimmy. Maga is művész.
1: Én is leülhetek? Köszönöm.
0: Valami kezdődik velem. Aki az óceánon él, megérzi a halált. Sima a víz, derült az idő, mégis nehezebb kicsomózni a kötelet. Akár mennyit iszol, nem rúgsz be.
4: Viszkit!
0: Én fizetem.
3: Maga tényleg.
0: Szélcsend van, a tenger csendben alszik. Fedélzeten semmi ne se halszik. És mégis a gőz kazán felrobban egy éjszakán. S a vízen egy matrósakka úszik. Valami készül. Érzem a halált, kuglisztam bele, kilencet talált.

0: Freddy bátyám, igazán fáj, hogy el kell válnunk magától, de nem jöhet velünk a hajóra ilyen állapotban.
1: Nincs nekem semmi bajom, fiam. De te aligha fogsz embereket szerződtetni arra a hajóra, amit kibéreltetek.
0: Na, miért nem?
1: Mert ellopták.
0: Ki?
1: Hamilton.
2: Hölgy Jimmy.
1: Lord
2: Bradfield.
3: Te tényleg Bradfield Lord vagy?
4: Én mindig mondtam.
3: Jimmy, ez az ember 4000 fontot ér. Neked is leesett valami.
0: Kinek ér 4000 fontot?
3: Valami Hamilton Bradfield.
0: Látod azt a táblát?
3: Aki erős akar lenni, úgy jár, mint a vas.
0: Addig lesz ütve, amíg meleg.
3: Igen,
4: Mr. Mr. Piszkos meg azt mondta, hogy végez vele.
0: Mikor?
4: Amikor tüskés van, meg agyon akart verni.
1: Megmentettem az életét, ha meg tud nekem bocsátani. Az én szeretetem ölbutit és nyomorban dönt, de az utálatom egy főnyeremény.
0: Szőr, ellopták a hajót, amit béreltünk.
4: Kicsoda?
0: Hamilton. Figyelmeztettem, ször.
1: Én hozhatok egyet.
4: Nincs egy vasam se. Kilopták a tárcámat. Egy koldus nem bérelhet hajót.
5: Miért ne, ha megfizeti?
1: Jimmy, nálad van a toborzásra szánt összeg, igaz?
0: 3000 font.
4: És miféle hajót hoz maga?
1: Lordságodénál ócskábbat nem. Az biztos.
0: Ez egy kutya. De amit mondasz, szentírás.
4: Én ezt az embert ingyen se alkalmaznám.
0: Aranyat ér sajnos. Egyéb iránt itten van egy művésznő, ször, aki pártfogásomat kegyesen élvezi, és csodálatomat szeretve bírja, sőt, még külnyelveket is tud.
4: Mit akar ezzel mondani?
0: Vigyük a hajóra Pepita Ofíliát, ször. Nem élhetek nélküle.
5: Az expedícióban sem muszáj. Unatkozni.
4: Ezt hogy érti?
0: Még szivarodik is, ször.
6: Szerintem, barátom.
7: Nem akartam lekiesni a hajót.
0: Miféle hajót?
7: Amit Fred fog hozni. Az öreg Wagner előtt nincs titok. Ki tudja, mikor indul. A következő expedíció, és ezek itt mind jó pofák. Nyugalom, nyugalom. Nem a kocsma himbálódzik, én szépülök. Hello, Strovacek!
8: Te hülye, ez a Bradfield Lord.
7: Nekem akarod bemutatni ezt a fegyház tölteléket? Delhiben kilopta a 3000 éves Buddha Rubin szemét, és egy sorompó piros üvegjelzőjét rakta a helyében.
0: Na de ki?
7: Nagy botrány lett. Mikor a Buddha belsejében fellobogott az örömtűz, az Isten szeme ezt hunyogta a hívők felé, hogy
5: Stop. Nézzenek ki az ablakon!
0: Az ördögbe is! Ez a hajó itt akar horgonyozni!
8: Hát akkor innen nem indulunk. Ha Fred meglátja ezt a kivilágított luxushajót, holnap sem mer ide állni.
1: Majd előtt beszállás!
0: Hol a hajó?
1: Kívülse a szemed, fia! 30 csomóval megy. Egy évre való szén, olaj és pókerkártya van benne. Hát gyerünk! Mert lopott luxushajóval itt nem szabad parkírozni.
8: Loptad?
1: Éresen állt a karanténban. Kihoztam csendesen a járványzónából.
0: Ezért felkötnek mindnyájunkat.
1: Kicsinyes vagy. Hajólopásért nem adhatnak becsületrendet. A nyomást nem szeretnék késéssel indulni.
4: Nem indulunk. Az expedíciót befejeztük. Nem akarok becsapni senkit, az első kikötőnél átadnám az egész társaságot a rendőrségnek.
1: Micsoda, hogy átadnám? Fogjunk, szőr. Indulás.
0: Hol a 3000 font, Freddy bátyám? Nem vette a hajót, lopta?
1: És a kezelési költség? A semmi, fiam.
5: Mennyi csillag. Istenem, mennyi csillag.
7: Mit tudom én, kérdezze azt, aki rovancsolni szokott oda fönn.
5: Magának mi jut eszébe a csillagokról?
7: Hogy miféle magas rangú katona lehetne ez az ég ennyi csillaggal?
5: Hogy maga mindig ilyen szellemes, Wagner úr, erről az oldaláról még nem is ismert.
7: Forduljak meg,
5: művésztől. Nézze, mi fenségesek a bőgő habok alattunk.
0: Szeretne magát, Ophélia. Kilépek a fedélzetre, és mit hallok, holmi fenséges, bőgő magunk. Ide figyeljen, Wagner, ez nem egy olyan lány, akinek csak úgy el lehet csavarni a fejét. Mert ez egy olyan lány, hogy aki ennek el akarja csavarni a fejét, annak én verem be a fejét szeneslapáttal, ez egy olyan lány.
7: Magoly mondja az asszonyról, hogy ingatag.
0: Mindjárt áthajítalak a korláton a tengerbe.
7: Nagy kunst, próbálj áthajítani a korláton keresztül a szárazföldön.
5: Mr. Fülig édes, mondja maga, miért kergeti úgy ezt a szegény?
0: Utól kell érnünk Hamilton hajóját, Ophelia. Különben Hamilton előbb ér tongára, mint mi.
1: Éphez, levendi a bőst.
0: Miféle tréfa ez már megint, Fred?
1: Hát, fiam, és figyelsz a tenger.
0: Nyakunkon a ciklon.
1: Ez a helyzet. Lehet rágyújtani.
3: Sajték forra hullámokon a hajótest megremeg. A kötelek az árbócon éles hangon pengenek.
7: A korbányos a pipa helyett a fogait kezdi szívni, s a szenteket oda föntről lehívni.
8: Fred! Segítséget kérnek! Fél mérföldre észak-észak-keletnek süllyed egy hajó.
1: Irány a süllyedő hajó. Kereső reflektorokat bekapcsolni.
9: Vihar ellen, nem lehet. Viharban vagy viheterben, legjobb a vihar szünet. Vihar ellen, nem lehet. Viharban vagy viheterben, legjobb a vihar szünet.
8: Ketten egy csónakban, Fred. Egy férfi meg egy nő.
1: Rákcsolt leengedni. Hozzátok fel őket a fedélzetre.
3: Piszkos Fred most fenn a hídon a köldökét vakarja. Úgy fest, hogy nem is a ciklon a tengert, ő kavarja.
7: Az idő kissé szellős lett momentán, ez nem fontos. Rendít ide jó erős, hát a szélvész így komfortos.

0: har ellen, vi har ellen, nämligen här. Vi har vad vi är derven, lägg jobb vad vi har synet. Vi har ellen, vi har ellen, vi har ellen, nämligen här. Vi har vad vi är derven, lägg jobb vad vi har, lägg jobb vad vi har, lägg jobb vad vi har synet.
1: Mr. Hamilton, üdvözlöm szerencsés megmenekülése alkalmából.
2: Ön kicsoda?
1: Piszkos Fred kapitány. S a hölgy?
2: Utitársam, Terézia a nővér. Milyen hajó ez, Mr. Piszkos?
1: Ó, igen kényelmes és célirányos. De úgy látom, az önöké kissé meglazult a túlnyomóan nedves időjárástól.
2: És hol a lord? Csak nem tartják fogva.
1: Ben lassanként felhasználja egy utazóriporter egész évi kérdéskészletét. Jelő, fiam!
3: Tessék, Freddy bátyám!
1: Kísérd a professzort a kabinjába. És szóljál Jimmynek, hogy jöjjön ide.
3: Jó.
1: Honnan jön, nővér?
4: A liverpooli irgalmas rendből küldte Tonga szigetére térítőn.
1: Ott magát?
4: Először egy dominikánus atyát jelöltek ki, de aztán mégis mellettem döntöttek. Hosszas lágódás után.
1: Hasonló kedvesség a benszülöttek részéről is számíthat. Na, gyere csak, Jimmy! Magatok rajdlak a hölgyel. Gondolom, lesz hozzá egy-két szabad.
3: Á, verre. Maga az.
4: Mit kíván tőlem, kedves fiam?
3: Mit mond?
4: Valami közlendője van a számomra?
3: Mondja, jól van.
4: Most már igen. Hogy megmentettek az elemek dühét.
5: Bántotta valaki?
4: Engem senki.
5: Mert hogy valami elemeket emlegetett. Mi ez a maskara magán?
4: Maga Pater Familiás jelölt ki arra a nemes feladatra, hogy Tongára menjek téríteni. Nem ismeri véletlenül Pater Familiás. Igen életerős öregember. Frissen mozog.
5: Én csak Pater Nostert ismerem, az egyenesen meg sem áll.
4: Nos, rendben van, Mr. Fülig. Játszunk nyílt kártyákkal. Hol tartják fogva a lordot?
5: Nem tudom, nővérke.
4: Ha csatlakozik Hamiltonhoz, a lordhoz és hozzám, nem fogja megbánni.
5: Honnan tudja, hogy a lord Hamiltont választja?
4: Maguk ellopták az angol admiralitás egyik hajóját. A lord nem lehet a szövetségesük, ezért is tartják fogva. Hamilton nem tehetett más, mint amit tett. Maguk teljesen beállították a lordot.

0: biztos velünk tart. Utóvégre, úriember.
1: Miss lelkipásztor, fogadja kegyteljes alávalóságomat, de én most távozásba lépek. Kelt, mint fent, Don Fülig di Saint James.
2: Mr. Piszkos, úgy tartanak itt engem, mint valami foglyot. Pedig nekem Tongára érve feltétlenül be kell szereznem néhány nélkülözhetetlen dolgot, amiben a lopott...
3: Hogy mondta?
2: Bocsánat, jogosan igénybe vett hajón nem található meg...
3: Mondjon egyet!
2: Száraz tészta.
3: 5 tonna tarhonyák van. Olyan száraz és olyan kemény, hogy sörétes puskával annyi krokodit lőhet vele, amennyit csak akar.
2: Személyes kérdésem is van. Beteg ember vagyok, sürgősen szükségem volna legalább 100 adag kombinált porra.
3: Ó, semmi akadálya, majd az orvosunk elintézi. Hát éppen itt jön, Jenő, vizsgáld meg az urat.
2: Mr. Piszkos, maguk valamennyien nagyon rá fognak fizetni erre a kis kirándulásra.
3: Megható az aggodalma. Ezért cserébe megígérem, hogy olyan betegséget választan, amilyet csak akar. Égöd le.
1: Na, nyújtsa ide a csuklóját. Kissé siet.
2: Súlyosnak találja, Mr. Verhagen?
1: Na, az ön korában nem. Végre is meddig akar élni? Nem szokott el aludni a fürdőkádban?
2: Nem.
1: Akkor lepra. Uram, ennek vége.
4: Mi van? Mi van, Strobacek? Téged ismerlek.
2: Engem?
4: Ez Dakarban kiramolta a sógora üzletét, és rágyújtotta. Szevasz, vénbetörő!
5: De ez több a soknál! Vége a játéknak, tisztelt rablóbanda! Ütött az óra!
4: Hé, te, hova rohansz? Tomacek!
1: Állj meg, Wagner! Hajóorvosi vizsgálat!
4: Ezt a tüket meg nem hallottam. De nálam egy vasat se találsz.
1: Na mondja csak, beteg dohányzik.
4: Inkább innék valamit.
1: Apja, miben halt meg?
4: Búcsúban. Ebben lövöldözés, meg ilyesmi.
1: Mennyit iszik?
4: Hát most, hogy meghalt, nem sokat.
1: Ne vezesse félre a hatóságot, magaitos vizsgálati beteg! Borzasztó, de milyen nehéz szakma.
6: Fiúk!
1: Mi van?
6: Eltűnt egy csónak, meg a Lord, meg az apáca, meg Hamilton.
7: Tonga a láthatáron!
8: Ez a nevezetes Tonga. Na,

0: esas Jimmy. Vigyem ördög minden lordot, kit a föld a hátán hordod, és ha netán közben morgod, már is kap egy csapot horgot.
1: Nobel-díjjal vagy a nélkül, csak a pénzszolgálcsa létkül. Fiatal és aki vénül, mint a gazdagságra készül. Készül, készül.
2: Nesztek, itt van nektek tanga. Ez az üzlet, mint a bomba. Bár az én hajlott koromba, némi képen már goromba. Menj csak, Jimmy, ne nézz hátra, viszok Alfred, meg a bárka vár. Majd látom, mint az árka, az ő szeretett rumat, fog még többet járra.
3: Maga egy gazember, Hamilton.
4: Ne érzelegjünk, hölgyem. Ez üzleti kérdés. Én azt hitte, hogy én a lordot képviselem. És hogy a hajót is csak azért loptam el, mert az a banda hatalmába kerítette Sir Bradfield-re.
3: Ha nem ezért tette, akkor miért?
4: Mert nem szeretek osztozkodni. Se a mangánbányán, se máshol.
3: És velem mit akartam?
4: Magával. Bajom egyszerűen. Rosszul választottam az úti célját. Nem volt szerencséje. Sajnálom. A három csavargó, Fülig, Pofa és Wagner biztos helyen vannak. Emberei vigyáznak rájuk. Frednek jó orra volt, ott maradt a hajón. Azóta már Isten tudja, hol jár.
3: Ó, Istenem, szőr, hogy így kellett találkozni.
5: Kisasszony, maga nem igazi apáca, ugye?
3: Nem.
4: Nem?
5: Maga akart velem jönni az expedícióra, ugye?
3: Igen.
5: Mit gondol? Szeret maga engem?
3: Igen.
5: És ugye megmondja, hogy ki maga?
3: Igen. Maxwell professzor lánya.
4: Micsoda? Kinek a lánya maga? Fiúk?
6: Igen, föl.
4: Vigyétek a lányt és zárjátok be. A lordot pedig ahhoz a csavargóhoz, aki szállást kért ma éjszakára.
7: Meg lesz.
8: Boasson vagyok, és a kegyetbecses neve?
9: Az enyém teljesen mindegy, Tintoretto.
8: Mintha hallottam volna már valahol ezt a nevet.
9: Festő vagyok.
8: Igen, ez rémlik. Hová való is ön?
9: Cinquecentóba.
8: Az valahol Szicíliában van.
9: Kisközség, 40 kilométerre Quattrocentótól.
8: Ha jól emlékszem, a kettő között van egy kis falucska.
9: Igen, Intermezzo. Szép kilátás nyílik innen a völgyetek fő kantinónál.
8: Ott született Dante, ha jól tudom.
9: Igen, atya az ősz ijéri, még ma is él. De nagyon megviselte az idő. Árnyéka önmagának, már alig ijéri.
8: Nem emlékszik? Élt ott maguknál Cinquecentóban egy rokonom bizonyos sovány ember. Írnok volt a városházán.
9: Á, ismerem, a Petrarca.
8: Nem B betűvel kezdődött a neve?
9: Botticelli?
8: Á, az, azt hiszem.
9: Persze, a Sandro. Mit csinál most az öreg?
8: Cseréppipákat fest.
9: Ő az, jól ismerem. Nem ő festette azt a fogyókúrát?
8: Fogyókúrása?
9: Igen, azt a fogadalomtételt, hogy holnaptól nem eszem.
8: Az utolsó vacsorára gondol.
9: Az, az valóban.
2: Üdvözlöm az urakat. Fáradjanak ki.
10: Örülök, hogy látom, szőr.
11: Nem kevésbé.
12: Na, mi van? Strovacsek.
8: Nekem szólt.
3: Apa.
8: Kislányom. Köszönöm, Fred. Remek munka volt.
9: Attól félek, nem találom a szavakat, Maxwell professzor.
2: Lefegyvereztük az őrséget.
13: Korán örül, minden biztos. Körül vannak véve.
2: Ez az angol királynő csatahajójának a lágyúja. Elvesztette a játszmát, Hamilton. 100 000 fontot kapok ő felsége hadügyminiszterétől, a megmentett mangánbányáért és Maxwellért, na meg magáért.
14: Én is 10 000 a hajónoklás.
15: Risotto nélkül nincs haszon.
13: Nem játszottak felül. Maguk a fogalmuk sincs a jó modorról. A tisztességről. Etikettről.
2: Hogy nekünk nincs fogalmunk.
6: vagány, hogy életed hosszú és kellemes, magánytól mentes és szajrétól tetemes, hecegtől hemzsegű, hepajtól tetejes legyen, az illemet tudni vagy köteles.
2: Etikett nélkül ma senki sem boldogul, se bárul, se csóról nem élhet boldogul, csak konstelláció akárhogy alakul, csak is az etikett szolgálhat alapul.
6: Ezért most kavargók, homók és matrózok, banditák, zsebmetszők, olvajok, vadorzok, kikötői rémek, kémek és kalózok, mindaz, kit illet, hozzátok szólok.
2: Nem adod vissza a rumos üvegemet? Sose lehet tudni, mit, miért és hogyan. Az élet nem áll meg, sőt, mondhatnám, rohan. Tudni csak egyet kell, s ez hatalmas vagyon, hogy mindent tudni kell, de aztán az nagyon.
7: Etikett nélkül ma senki sem boldogul, se várul, se csúrul, nem érhet boldogul. A konstelláció akárhogy alakul, csak is az etikett szolgálhat.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Most PHR műveiből Vágó Péter írta ezt a rádiójátékot. Piszkos Fred. Utazunk tovább, még egy fél órát. Jó hallgatást!

0: A fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenet. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat volt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladta-e a tehenet? Kérdezte az asszony. Elfelelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte.
1: Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés.
0: Kevés-kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt.
1: No, mondta, most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék.
1: Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne.
0: Beleöntött tehát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék.
1: Hová tityegsz, totyogsz?
0: Kérdezte a szakácsnő. A szegény emberhez, elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék.
1: No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak.
0: Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány.
1: A szegény emberhez, elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott.
0: A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. És idő múlva megszólalt a fazék a polcon.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony.
1: Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott.
0: Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalányt.
1: Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne.
0: Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat.
1: Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
0: Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra.
1: Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony.
1: Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint.
0: Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta.
1: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
0: Kérdezte az uraság.
1: A szegény emberhez, a pénzzel, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott.
0: A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra.
1: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék.
0: Hová? Kérdezte az asszony.
1: A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz.
0: Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle.
1: A pap kukoricát darált, azt mérte, és amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. A paphoz, felelte a fazék. De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazából moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre. Na, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
1: Kérdezte a pap.
2: Viszlek a pokolba.

félbehagyja a szántást, és elmegyen, hogy megnézze, mi lehet az. Ahogy odaér, látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kicsi nyúllal. Na, még soha életemben ilyet nem láttam, mondja a szegény ember, és olyat kacagott, hogy az egész erdő csengett beli. Megharagudott erre a medve, és azt kérdezte a szegény embertől, hogy mit kacagott. Hát, hogy ne kacagtam volna, mondja a szegény ember, amikor életemben ilyet nem láttam, hogy egy nagy medve verekedjék egy kicsi nyúllal. No, azért, szegény ember, hogy kacagtál, megeszlek a két teheneddel együtt, mondja a medve. Megijedt a szegény ember, s könyörgött a medvének, engedje meg, hogy legalább szántsa meg a földecskéjét. No, jó van, szegény ember, mondja a medve. De ha elvégezted a szántást, visszajövök, és megeszlek a két teheneddel együtt. A szegény ember megint nekifogott a szántásnak. Közbe-közbe leült az ekére, és azon búslakodott, hogy mit évő legyen. És amint így búslakodott, arra ment Róka Miska, s azt kérdezte tőle, mit búsulsz, te szegény ember? Hogy ne búsulnék, mikor a medve meg akart enni a tehenkéimmel együtt? És elmondta, hogy mi történt vele. Azt mondja erre Róka Miska. Mit fizetsz, te szegény ember, ha segítek rajtad? Azt mondja erre a szegény ember. Otthon 9 tyúkom van és egy kakasom, azt mind neked adom, ha segítesz rajtam. Azt mondja erre Róka Miska. Ide hallgass, te szegény ember. Én elbúvok ebben a közeli bokorban, és mikor a medve idejön, elkezdek kürtölni. A medve megkérdezi, miféle ez, mire te mondjad azt, hogy jönnek a vadászok. A medve meg fog jedni, és arra kér majd, hogy bújtasd előtt. Te mondd azt, hogy ott van egy nagy szenes zsák, bújjon belé. Kösd be jól a zsák száját, és a többit pedig bízd reám. Így is történt. Mikor a szántással végzett a szegény ember, oda ment a medve, és azt mondta, no, itt vagyok, szegény ember, hogy megegyelek a két teheneddel együtt. Akkor a közeli bokorból kürt szó hallatszott. A medve megijedt, és azt kérdezte, mi ez, te szegény ember? Jönnek a vadászok, mondja a szegény ember. A medve könyörögni kezdett, hogy bújtassa el valahova. A szegény ember elévette egy szenes zsákot, belé bújtatta a medvét, és jól békötötte a zsák száját. Oda ment Róka Miska, és azt kérdezte. Mi van ebben a zsákban, te szegény ember? Ebbe bizony szenes tuskó. No, akkor add ide a fészédet. A szegény ember odaadta, és Róka Miska úgy belévágta a fészét, hogy a medve rögtön szörnyet halt. No, szegény ember, mondta Róka Miska, ne feledkezz meg az ígéretről, ma éjjel eljövök a 9 tyúkért és a kakasért. Éjszaka arra ébredt fel a szegény ember, hogy valaki kopog az ajtó. Ki szól, hogy ki az? Én vagyok, Róka Miska, eljöttem a 9 tyúkért és a kakasért. Mindjárt jövök, csak felöltözöm, mondta a szegény ember. De meg sem mozdult az ágyból, hanem elkezdett csaholni. Megijedt erre Róka Miska, és azt kérdezi. Mi ez, te szegény ember? E bizony két kopó. Itt benn vannak a házba, megérezték a szagodat, s alig bírok velik. Jaj, inkább nem kell sem a tyúkot, sem a kakasod, csak tartsd vissza a kutyákat, amíg elszaladok. A szegény ember pedig jót kacagott a markába.

0: Kecskére bízta a káposztát. Zelg Zoltán mesélje. Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, rókajukban róka volt, libapásztor libát hajtott, ágról ágra csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is tele a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt, teli üsttel, fennhangon beszélt a füsttel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűzfától, nincs nekem más, csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólt a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat?
1: Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell, másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba, harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél rőv kolbászt, vigyázzál rá, míg megjövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzök, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, a feje fölött egy rigómadár énekelt, így haladt az úton a szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a félrő kolbász mellett, nézte, aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelésző kecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakállú, megkóstolhatnám én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte a kecske, mire a kiskutya leharapott egy jó darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakállú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte ismét a kecske, mire a fehér szőrű kiskutya megette az egész félrőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával.
1: Hű, ilyen meg olyan kutyája, hát mit tettél velem, most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig.
0: Kiabált, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét.
1: Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsök tejfelért, hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, míg visszajövök.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakállú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett, de ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön nekilátott a káposztának. Mikor a szegény legény hazatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazakat találta a földön.
1: Hű, te csúf, gonosz kecskéje, hát mit tettél velem? Takarodj az óladba, ki sem ásszál onnan 3 hétig.
0: Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját.
1: Ide hallgass, édes cicám, sem a kutyára, sem a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsök tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darás szállott, jobb füle mellett egy arany darás szállott, a feje felett fülemüle énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Miau! Miau!
1: Tejfel, felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólt. Ha tejfel, akkor megeszem. Meg is ette. Már a köcsög alját nyalt, amikor a szegény legény megérkezett a rostcipóval, de a szegény legény már nem kiabált, nem is veszekedett, csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a üsthez. Üstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg a fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólt a madárhoz, madár így szólt a bogárhoz, bogár így szólt a fűszálhoz, rostcipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. De nyitod rózsákat meg illatozásra, néma fülemületorkát kiáltásra, fákat is te öltöztetsz sok színű ruhákba. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vívadnak. Mert fáradtság után füremet tagokot, szép harmatos fűvel hízlarod azokot, új erővel építvén űzéshez inokot. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széllel bejárják, most azok is vígadnak, az időt mutatják. Ki szép füven lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, s ki pedig véres fegyvert tisztítat csiszárra. Újul még az föld is, mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te veled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Ígyunk, rakjunk egymással, vígan szeretetből. Vitézek!

pünkösdi kolbász. Mennyei kolbászok döfölődtek szívesen, gyémántlencsét rágott két fúrás a szívemen, hótig heverészek, egyszer se hibázok, hótom után angyalokkal vígan parolázok.

a fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenét. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat vitt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. El, felelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte. Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés. Kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt. No, mondta, most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék. Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne. Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő. A szegény emberhez, elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan vissza tityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék. No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak. Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez, elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány. Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne. Azzal belerakott egy nagy csomó ezüstkanalat. Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüstkanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra. Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint. Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az uraság. A szegény emberhez a pénzzel, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék. Hová? Kérdezte az asszony. A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz. Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle.
A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. A paphoz, felelte a fazék. De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazából moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre. No, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. Viszlek a pokolba, mondta a fazék.

kosztolányi állatok beszéde. Medve. Mindig ölelnék mindent, a világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság, a láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verép, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel, csókolni itten nem lehet elégszel.

Hajnali 4-kor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifért, bár az ablak alatt a fáknak zöld korcsmáiba még alig ért, még nem is ért új fénye a napnak, s mint a bolondok úgy kacagtak, kurjongattak az ablak alatt vad vigadozásban a kerti rigót. Hajnali 4-kor szárnyas égi korhelyek dala vert ma fel, micsoda hangok csetepatéi, füttyök, sípok, ezer meg ezer, bosszantott ez a csibészlárma, de a szívem nem sokára együtt dalolt, egy nótára vert veletek butasárga rigók. S mintha én volnék a hajnal, mintha én volnék a kert, úgy megteltem e friss zsivajjal, úgy telezengett az irigyelt állati jókedv bölcsessége, hogy valami könnyű égbe, földön túli békességbe vittek, emeltek a földi rigók. Hajnali 4-től harsogott a korhelynóta az ablak alatt. Úgy zengett az a dal, hogy azóta nélküle is csupa fütty a nap, csupa fütty, pedig elhallgattak, s reggelre emlék maradt csak, hogy milyen égtelenül mulattak a hajnali kertben a sárga rigók. Ficseri füsti. Fecske, te ficseri füsti fecske, futár az egek meg a konyha között, ki a tárt ajtón, ki beszökve, repesve, szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide tavalyi tanyádra, ficseri, villafarkú, dalröpke vándor a nagy vizek és hegyek felett Magyarországra, Afrikából, micsoda hűség, mi szeretet? Mit csicseregsz, ha kérdelek? Itt csivogod, ha kereslek, s már tova tűnsz. Mit vitt, a társad kérdi, de csit-csit inted le, ahogy megint berepülsz. Nem értelek, isteni vendég, te ficseri, csak nézem, hogy körözöl elegánsan, s csupa száj fiaidnak enni, hogy adsz. Áldás lakik a fehér faluházban, ficseri füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te vidám szavú fecske, te szép, te citera énekű, mint lelket a bűn, fészked, nyüve, szennye, folyton emészt a rű bolha tetű. Csit-csit, keserű, szavad is gyönyörű, ha csak villansz önzőn, felejtem nyomorod, nyílgyors, légi vadász, s vígy-vígy hintázom a végtelenben, kék szárnyadon elragadtatás. Mert ott aztán te vagy úr, ti vagytok urak az aranygömb alatt. Szédültök, ahogy föl, ahogy lecsaptok, világ nagy csókban a gondolat. Ég hangos halai, fecsegtek, ficseri, a mindenség öröme tolong a táncotokban az életetek. Nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te ficseri, füsti fecske, 3-4 éve láttalak, s most újra jössz elegánsan evezve, unokád, a fiad, férjed, te magad, bárki vagy, dalteli, jó látni, hallani, hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni, hű fiai a szenvedésnek, barátaim és győzteseim.

Abagol. Kisfiam kieszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta. Ez a neve. De úgy látszik, rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyerek. És akármi történik a házban, az mind a bagoly művelet. A bagoly vitte reggel engem, s estére ő vitt haza. A baglyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. És Lóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp. Csak azért, hogy bebizonyítsa külön istene erejét. Nekem nem tetszett a bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mondd, Lóci, bagoly, igazán van? Van, hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod! Jött erre tűzbe Lóci, s mérgesen otthagyott, és most a fejét gondolom 10 hosszú percig azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiókfenekéből egy régi rossz szemüveget, s jelentve, hogy a bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál, benéz, épp rád néz, szemüvege is van, itt a bagoly! Elhallgatott, s én láttam, hogy csak ugyan ott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, hogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, s szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a bagoly, és Lóci, mire visszatértünk, már benn volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Lóci verset írt.

Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. És egyszerre mégis rezzen a táj. Hármat fütyül egy kis madár, háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás a nyitni kék, már kezdi is újra az énekét, két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni, de nyitni, de nyitni kék. Fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék. A teled bírni illenék, bírni és bízni illenék, fütyül, és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána. S nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék. Hinni és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, s akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok. Nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy. Tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, nyitni kék, elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyitni kék. Nyisd ki, te versem, az emberekét.

Amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton ért egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhadd, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja. S a két ház kicsínyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa, díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, mint hogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt füle mile épp a közös gajra üle. A szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre én felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teri szívecskéjét elteri, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, Uram, beszépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát ki, pattogja Pál, mikor az én fámra száll, de az én portámon zenget, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja, ő te tudse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd magorván, átugorván ölre mennek. Hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyba. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdió fárul jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli, nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebb. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya,
és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is ilyen ügyről, madár fütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hajakentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felől üt, nekem fütyöl. Bal felől üt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság, magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást koránt sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvált?

0: Mit beszéltek a szamarak? Ez a mese címe. Jól figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, élt egyszer egy számadójuhász, és annak egy gyönyörűséges, szép leánya, de olyan szép, hogy grófi palotába is beillett volna. Hanem a leány nem vágyakozott semmiféle palotába. Ő csak a szegény juhász bojtárt szerette, aki az apja uránál szolgált. Szerette ám a bojtár is a leányt. Mondta is egyszer a számadónak.
1: Gazduram, adja nekem a leányát, hiszen szeretjük egymást.
2: Hallod-e, fiam? Az én lányom mellett hiába ne tapodd a földet. Ő gazdag, te szegény. Nem vagytok egymáshoz valók.
0: Nehéz búbánat ereszkedett a bojtár szívére. Az egyik eszével azt gondolta, elmegy világgá. De a másik eszével más gondolt. Megmarad a régi gazdájánál. Búsan kihajtotta a nyájat az erdőszélre. Hát egyszer csak nagy tüzet lát. Annak közepében vergődik egy aranyhasú kicsi kígyó. Nosza, kapja a bojtára botját, s kirántja a tűzből a kígyót.
3: Köszönöm a jóságodat, juhász bojtár, de én sem maradok adósod.
1: Ugyan mit adhatsz nekem, aranyhasú kicsi kígyó?
3: Nem akármilyen kígyó vagyok én, hanem a kígyó királya. Milyen ajándékot kívánsz az életem fejében?
1: Amit én kívánnék, ahhoz kicsi a te hatalmad.
3: Azért csak mondjad, hát ha segíthetek.
1: Szeretem Zsókát, a számadóm lányát, s ő is engem. De az apja nem adja ilyen koldus fajzathoz.
3: Ne búsulj, én gazdaggá teszlek. Ha rád fuvintok, megérted, amit az állatok maguk között beszélnek.
1: Mit segít rajtam az oktalan állatok beszéde?
3: Sokat tudnak azok, amit oktalan ember nem tud. Csak jól nyisd ki a füled, a szájad megfogjad be, mert ha teremtett léleknek elárulod, hogy a tudományod az én ajándékom, abban a szempillantásban meghalsz.
1: Jól van, jól van, jól van, nem árulom el.
4: Előre az egész nyár. Aki lemarad, megharapom.
5: Ben, nagy a hangot, Puli. Mit csaholsz? A bojtár se törődik velünk, hagyd békén te is.
4: Nagyakos vagy, vénkos. Bánata van a bojtárnak. Azért bízta rám anyája.
5: Bezzeg, nem lenne bánata, ha tudná, mennyi gazdátlan kincs van ott a görbefa odvában.
4: Az a kincs a zsiványoké.
5: Régen felakasztották már azokat a zsiványokat.

0: fogad, gyere hamar!
1: Mit akarsz, Gerard?
0: Nézd, mit találtam ennek a fának az otvában.
1: Hoztam mit?
0: Egy zsák aranyat!
1: Kirabolt valakit? Ha? Agyonütötte!
0: Mondom, hogy találtam.
1: Jaj, azért megijedtem, hogy zsiványjá tette a szerelem.
0: Ne félj, a légynek se vétettem. Zsiványok kincse azért, aki megtalálja. Most már hozzám ad a fösvény apád.
1: És ha érte jönnek a zsiványok, megölik és visszaveszik.
0: Régen elpusztultak azok.
1: Honnan tudja?
0: Honnan. Ettől a vén kóstol. Nem hiszem?
1: Nem.
0: Már pedig tudd meg, hogy tőle hallottam, mert megmentettem.
1: Vigyázz majd! Kígyó! Csapja agyon hamar!
0: Minek bántál?
1: Jaj, szinte megmartam.
0: Ne törődj vele. Van nekünk most sürgetősebb dolgunk. Add a kezed. Fussunk apádhoz, tőle, a paphoz. Tudom, jó. Egyik se fogja firtatni honnan a kincs.
2: Egy-kettőre nagy lakodalmat csaptak, és éltek boldogan. Hanem az ifjasszonynak egyre furta az oldalát az előbbeni eset, s nem múlt el nap, hogy meglepődtezte volna.
1: Igazán a vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ne kérdezd, asszony!
1: De igaz lelkére mondjam már. A vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ide hallgass, asszony! Elég vár a kérdezősködésből.
1: Mondja már meg!
0: Szép gyöngy kalárist veszik neked a vásárban, de többé ne firtasd a dolgot.
2: Úgy is lett. Szamárra pattantak, és elkocogtak a túri vásárra. Hát, ahogy jődögélnek visszafelé, mindegyre elmaradozik az asszony. Azt mondja a bojtár.
0: Nógasd a szamarad lelkem, mert estig sem érünk haza.
1: Nógatom.
2: Nógatná az asszony, de hiába. Az ő szamara csak megáll, nem indul tovább, bő keservesen. Akkor megszólal a bojtár szamara is.
3: Igyekezd már. De kényes jószág lettél. Igyekezz szaporában, mert mindjárt ránk sötétedik.
4: Te gonosz lettél, édes párom.
5: Na te!
4: Könnyű neked, mert te csak másodmagaddal vagy. Ezzek én, negyed magammal.
5: Erünk már!
3: Milyen szamár beszédez!
4: Nagy szamár vagy te magad. Ha nem tudnád, nekem kis csikóm lesz. Asszonyomnak meg kisbabája.
5: Indulj már te! Olyan katogni való, hogy így veszködöm ezzel a szamárral.
0: De hogy is lelkem, feleségem, nem rajtad kacagtam.
5: Akkor meg mind.
0: Azon, amit ezek a szamarak beszéltek.
5: Okos lehet Kent, ha megérti a kos bégetését, meg a szamár ordítását.
0: Örülj neki, hogy ilyen okos ez urad.
5: Olyan szamárnak tart, hogy még ezt is elhiszem.
0: Pedig elhiheted lelkem, csuda ajándék.
5: Jaj!
3: Vigyázz, bojtál!
5: Kígyó van az ágon, mindjárt a nyakába esik.
0: Gyere nyugodtan.
5: Megmarja, ha nem kiáltok.
0: Ne.
5: Nekem köszönheti az életét.
0: Köszönöm.
5: Akkor ugye nincs harag. És akkor elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Sóka, szép kalár is.
5: Igen.
0: Megígérted, hogy nem faggatsz.
5: A kos felől. De most a szamarakat kérdem.
0: Olyan titok ez, értsd meg, ha elárulom. Szörnyű halálnak halálával kell meghalnom.
2: Ballagtak lassacskán tovább hazafelé. Hanem az asszony még otthon sem hagyta abba a terlekedést.
5: Hazugság volt minden szava. Engem akar csúfvá tenni.
0: Dehogy akarlak.
5: Ha igazán szeretne, megmondaná, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Ha megmondom, szörnyű halál.
5: Azt hiszi, hogy bolond vagyok? Attól még senki se halt meg, hogy a másik beszédét tovább mondta.
1: Na, mit beszéltek a szamarak?
0: Térden állva, kérlek, ezt ne kíván.
1: Nem kívántam, hogy térdre boruljon. Csak azt mondja meg,
0: gyilkosom akarsz lenni, akkor hozd gyertyát, szemfödőt, én meg koporsót kerítek.
2: Nagy bújában csak ugyanaz asztaloshoz ment a bojtán. Koporsót csináltatott, és kitette az udvar közepére.
0: Látod ezt a koporsót, feleség? Ezt magamnak csináltattam. Ha kívánod, elmondom, mit beszéltek a szamarak, de előbb a koporsóba fekszem, mert mindjárt meghalok.
1: És te nyilát hal meg, csak jár a szája, hogy bosszantson.
0: Mindjárt meglátod. Hát igazán a halálom kívánom.
1: Dehogy kívánom, de ha szeret, elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak. Na,
0: hát,
1: kérem.
0: Az úgy volt.
1: Igen?
0: Hogy egyszer kimentem az erdőre.
1: Igen.
0: Láttam egy nagy tüzet.
1: És?
0: Annak a közepében vergődött.
1: Mi? Mi vergődött?
0: Vergődött egy aranyhasú.
1: Igen? Na, nyögje már ki.
3: Vigyázz, bojtár!
5: Nyögje már ki, aranyhasú kicsi.
6: Jaj, édes gondviselő gazdám.
5: Siba, te puli! Mit vonyítasz?
0: Biztosan éhes, vesd neki egy darab kenyeret.
5: Ne ezzel puli, itt egy karaj kenyér. Most aztán már nyugton maradj.
6: de hogy kell nekem kenyér ilyen nagy szomorúság.
7: Kukurikó! Idejj a csukocskáim, csibéim, itt a jó kenyér, egyetek, csipegessetek. Kukurikó!
6: Ó, nem szégyeled magad, te kakas? Hogy tudsz enni, mikor koporsóban a gazdák?
7: Hát feküdjék, ha nem tudok osabbat.
5: Na, mondja el már, vagy hallgat!
7: Figyelek.
5: Figyel, mit figyel a barózok a koporsóba?
6: Nem tudok osabbat. Mi más tehetne? Hiszen tulajdon felesége öli meg a kíváncsiságát.
7: Elég bolond, ha meghal a felesége miatt. Nekem 8 feleségem van, mégis elbírok velük. Hát ő miért nem bír el egyel? Hely, hiszen majd megtanítaná.
5: Na, édes uram, mondja már.
8: Mondja, ne?
5: Mondja már, hogy mit beszéltek a szamarak.
8: Mondja. Nem is mondom, de írom.
0: Itt a gyertya, itt a szemfödét. Hol a botom? Azzal írom a hátadra, mit beszéltek a szamarak. Elmondjam.
5: Mondjam.
0: Elmondjam-e még, mit beszéltek a szamarak? Akarod-e tudni? Mondjam.

a becsületesség jutalma. Egyszer egy szegény paraszt elindult fát vágni. Nagyon sietett, mert a gyerekei éhesek voltak, és ő a fa árából akart ennivalót venni nekik. Amint nagy sietve ment az úton, hát egy erszényt talált. 100 arany volt benne, se több, se kevesebb. Megörült a szegény ember. Nagy gyönyörűséggel számolgatta az aranyakat, boldogan tervezgetett, mi mindent vásárol majd. De hirtelen eszébe jutott, hogy a talált pénz nem az ővé. Elszégyelte magát, és nekilátott a munkának. Sok fát vágott, de bizony eladni már nem tudta, mert nem akadt vevő. A szegény ember gyerekei estebéd nélkül maradtak, pedig apjuk zsebében ott csörgött a 100 arany. Ó, de szörnyű, gondolta a szegény ember. Ennyi pénz van a zsebemben, mégsem költhetem el, hiszen nem az enyém. De se baj, Isten, aki gondját viseli az erdők madarainak és a mezők liliomainak, majd ad kenyeret nekem és gyermekeimnek. Másnap reggel kikiáltották a piacon, hogy egy florenci kalmár elvesztette az erszényét. A becsületes megtalálónak 20 aranyat ígértek. Erre a szegény ember fogta magát, elment a gazdag florenci kalmárhoz, és átadta neki erszényét. A kalmár azonban sajnálta a szegény embertől a 20 aranyutalmat, ezért nagymérgesen ráripakodott. Ebben az erszényben 130 arany volt. Te csak 100-at hoztál vissza, a többit elloptad. Megérdemled, hogy megbüntessenek. Isten igazságos, felelte a szegény ember, és ő a tanú, hogy igazat szólta. A két embert a nagy herceg elé vezették, aki maga osztott igazságot a nép között. A nagy herceg így szólt a szegény emberhez. Mondj el nekem mindent, de őszintén, úgy, ahogy történt. Uram, az erszényt az úton találtam, amikor a hegyre mentem. Megszámláltam a pénzt, 100 arany volt, se több, se kevesebb. Nem gondoltál arra, hogy ezzel a pénzzel megcsinálhatod a szerencsédet? Arra gondoltam, hogy fát vágok, eladom, és vacsorát veszek a feleségemnek és gyerekeimnek. Megbocsáss, de egy pillanatig az is eszembe jutott, milyen gazdaggá tenne ez a pénz, de aztán beláttam, hogy a 100 arany nem az enyém, és nekiláttam a favágásnak. Szóltál feleségednek a talált pénzről? Nem szóltam, mert féltem a kapzsiságától. Egyetlen aranyat sem vettél ki az erszényből? Uram, tegnap este vacsora nélkül maradtunk, mert nem tudtuk eladni a fát. Hát, te mit szólsz? Kérdezte a nagyherceg a kalmártól. Uram, ennek az embernek minden szava hamisság. Az erszényben 130 arany volt, és azt, ami hiányzik, csak ő vehette el. Tehát egyiktek sem tudja bizonyítani a maga igazát, szólt a nagyherceg. Mégsem lesz nehéz ítéletet mondanom. Te, szegény paraszt, olyan szépen mondtad el a magad dolgát, hogy nem kételkedem szavaidban. Ugyan mi okod lenne, hogy csak 30 aranyat tarts meg, amikor a 130-at is megtartottad volna? Te neked meg, gazdagkal már, aki egész életedben dúslakottál, ugyan mi okod lehetne, hogy 30 arannyal többet követelj ettől a becsületes embertől? Világos tehát, hogy mindketten igazat szóltok. Te, kalmár ember, elvesztettél egy erszényt 130 arannyal. Te meg, szegény ember, találtál egy másik erszényt 100 arannyal. Így te.

Tehát, folytatta a nagyherceg, fogd ezt az erszényt, jó ember, és vidd haza. Ha véletlenül egy másik erszényt találsz 130 arannyal, juttasd el ennek a becsületes Kalmárnak. Te meg, derék Kalmár, fordult a másikhoz, várj türelemmel, és ha mégis előkerül az erszényed, ne feledkezz meg a 20 arany jutalomról. A szegény ember boldogan vitte haza az arannyal teli erszényt. A Kalmár pedig talán még most is várja, hogy valaki 130 aranyat hozzon neki.

Sün disznó és anyu. Egyszer egy szép nyári reggel összetalálkozott a mezőn a nyúl és a sündisznó. Látta a nyúl, hogy a sündisznó lábai milyen kicsik és görbék, és ezért csúfolódni kezdett vele. Sündisznó koma, hogy tudsz te azokkal a görbe lábaiddal járni? Én félnék velük megindulni. Azt mondja a sündisznó. Én ezekkel a kicsi görbe lábaimmal jobban tudok szaladni, mint azokkal a hosszú egyenesekkel. Azt már soha el nem hiszem, kacagott a nyúl. Noha nem hiszed, szólt a sündisznő, akkor fogadjunk, és fussunk versenyt. Kapott a nyúl az alkalmon, mert azt hitte, hogy majd könnyen megnyeri a versenyt. Nagy fogadást kötöttek, és azt kérdezte a nyúl. Mikor fussunk? Te itt a mezőn füveket, passzúit, mindent összeeszel, mondotta a sündisznó. Már nem vagy éhes, és jól tudsz szaladni. Nekem azonban haza kell mennem, hogy otthon egy kis húsfélét egyek. Mikor lesz hát a versenyfutás? Holnap reggel ilyenkor gyere ide, hogy találkozzunk. Majd ott hosszában azon a felszántott földön futunk. Hazament a sündisznó, s otthon elmondta a feleségének, hogy milyen fogadást kötött a nyúllal. Te szamár! Kiáltott rá a felesége. Hát hogy mertél a nyúllal fogadni? Nem tudod, hogy ő sokkal gyorsabban szalad, mint mi? Elkezdi a sündisznó. Ne veszekedj, asszony! Azért jöttem haza, hogy hívjalak téged is. Tréfáljuk meg a nyulat. Holnap reggel velem jössz, s én majd megmutatom neked, hogy mi lesz a dolgod. Jól van. Másnap reggel kimentek a szántóföld egyik végébe, s a sündisznó így oktatta a feleségét. Lapulj meg itt ebben a barázdában, jól húzódj le. Én átmegyek a föld másik végébe, onnan futunk majd errefelé a nyúllal. Amikor a nyúl már közeledik, de még nem ért ide, akkor ugorj fel a barázdából, és kiásd, hogy te már itt vagy. Mi olyan egyformák vagyunk, hogy a nyúl nem tud egymástól megkülönböztetni. Azt fogja majd hinni, hogy én értem hamarabb a célba, és így megnyerjük a fogadást. Lehúzódott a sündisznó felesége a barázdába, és a sündisznó elment a nyúlhoz a föld másik végébe. Kezet fogtak, egymás mellé állottak, és a sündisznó hármat számolt. Egy, kettő, három. Megindultak. De a sündisznó néhány lépés után megállt, visszafordult és lelapult a barázdába. Bezzeg futott a nyúl, ahogy csak bírt. De amikor a föld másik vége felé közeledett, a sündisznó felesége felugrott a barázdából, és elkiáltotta magát. Én már itt vagyok? Csodálkozott a nyúl, és erősen bosszankodott. Ez nem volt jó, kiáltotta. Fussunk visszafele is versenyt! Ne bánom, mondta a sündisznó felesége. Egymás mellé álltak, hármat számoltak, és megfutamodtak. Egy, kettő, három. A sündisznó felesége néhány lépés után visszafordult és lelapult a barázdába. A nyúl úgy szaladt, mint még soha életében, de amikor a föld vége felé közeledett, a sündisznó felállt a barázdából és kiáltotta. Én már itt vagyok? Még jobban haragudott a nyúl, mint előbb. Ez sem volt jó, kiáltotta mérgesen. Fussunk még egyet! Megint egymás mellé állottak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három. A sündisznó néhány lépés után megint visszafordult és lefeküdt a barázdába. A nyúl úgy szaladt, hogy majd kiadta a lelkét, de hiába. Mielőtt célhoz ért volna, a sündisznó felesége messziről oda kiáltotta neki. Én már itt vagyok?
A nyúl visszafelé megint versenyezni akart. De a nagy méregtől s a nagy fáradtságtól néhány lépés után a lábai reszketni kezdtek. Orrára bukott, vagy hármat hengeredett, s úgy elterült, hogy még szólni sem tudott. A sündisznó meg a felesége jó nagyot kacagott, mert a nyulat sikerült megtréfálniuk, s a fogadást is megnyerték. Hazamentek, otthon nagyot ettek, ittak, mulattak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Ich kiss dich, Snoop.
1: Yes, indeed.
0: Ruka me gatte wischkes dis nu. Etzera ruka, na dion nehem vod. Horom na pjeć falace čusot lea turko, se mi cilla got honti isi gibe. A odit kuboru, čak na makar neki semmi harapni valo. Hot maj mellotja, hot szembe jön vele a töviskes disznó. No ma még éhetni, a mondja a róka. De annyi tövisk beledézik a hótok. Úgyhogy nem tudom átról. A barátságosan megkérdezte. Hova mi itt sünikom? Megyek a faluba. A barátom, a mi szoros. Úgy a hatalmas barátod van. Ott mi így hozzá? Lőtt nyúlat leltem a bukor alatt. Most nem tudom, mit kezdeni. Ne menj a faluba, messze van. Vagyok én olyan mély szoros, mint a te barátod. Mit kezdem én a nyúlat, ha fel itt neki marad? A töviskés disznó lajolott az alkura. Ne fordultak, mentek visszafelé a bukor iront. Mikor odaérnek? Ne lottyára vasz róka, fűvön a szép kövér lőtt nyúlva. Rajugrott, tépte, márta, nagyokot harapott, máj me fút. Lottyá szegény töviskes disznó, hogy ha te mamin megeszi, odaszó. Róka koma, hát az én részemvel mi lesz? Nem úgy volt az egyesség, hogy csak te egyén. Megeszem, megeszem azt is. Hát ezért az igazság. Ez hord, ez hord. Ma a róka nyúlnak a csontja tisztogatta. Mikor szegény kisűn disznónak kőszökött a szemébe, azt mondja neki. Hát ez az igazság, ez, ez. Jól lakott a róka, hát ma az eszi se fogott úgy. Azt mondja neki a töviskes disznó. Hát mi mernél esküdni róka komom, hogy ez az igazság? Megy. No akkor gyere. Velem a kiriszti, azt ahova mondom, tedd a kezed, azt eskü. A kis töviskés disznó tudta, hogy az erdész hova rakta ki a csapdoba. Oda vezette a rókor. Na itt a kiriszt, tedd a kezed oda, azt eskü, hogy ez az igazság. Félallott a róka, nagy hegykén, két lobra. Elkezdi mondani, esküszöm. De ma tovább nem folytathatta. Mert a csapda egy nagyot klattyant, odafogta a kezét. Visított a róka. Koma, hát micsoda kiriszti vezettíti engém? Rongatta a kezét, de nem jött ki. Azt mondja a sündisznó. Hát az igazlótó kiriszti. Ez olyan kiriszt, hogy az igazakot elengedi, de a hazudgokot meg mind meg fogja, mint téged. Örült a kis sündisznó, hogy visszafizethetett neki. A róka ott vonyított, ő meg sarkon fordult, ment haza a bozódba. Reggel jött a vadász, nem kérdezte, hogy mi az igazság. Lepuffantotta a róka. Igaz volt, mese volt.

0: a szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egy nagy erdő, és abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, és addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a láb alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltött 1-2 hét, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, és nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő bizony elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem bé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiú, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamát fogadtam. Az asszon közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyám. Éppen vacsorázni akartak, az asszon hamar töltött a szurának s magának porcelán tányérba, és a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszon töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsoráztak, akkor a füttőlikbe, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikbe. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apjának, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édesfiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkapta. Édesapám, menjen el kend a piacra, és ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. És azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára. Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, és két sarkantyút, és azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant rája. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom, adjon Isten. Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígért. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok, leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na, melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyócskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajábos, egyingbe, lájbiba. A szőrdisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szőrdisznyócska a fekete kakason, s egyszer csak néz be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leány, hogy a szüve szakad meg. Mit sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leány visszafutott, s a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejűnél melléjem, szőrdisznyocska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázus lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és odahitta a királyt, a szegény embert, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak, a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Csupa csepp, királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kért tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres kajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet.
1: Na, kinek a képét látod rajta?
0: Kérdezte az öreg béres.
1: A magamét látom. Mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában.
0: Karika, szemem, szélfogom a fülem, a pisze orram is, enyémnek ismerem.
1: Na, ezt a pénzt, felséges királyom, tetes fel a falra. Hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmat,
0: mondta a béres.
1: A király úgy is tett. Bé hívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát.
0: Elsőnek előállt nyakigláb király, és azt mondja, meglövöm a bal füled. És kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte nyilát, de úgy, hogy neve nincs király, a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és mondta, én a jobb füledbe lövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott csupa csepp királyfi. Elkezdett sírni, és azt mondta, apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kis bojtárnak, sem hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát, erre lásd csodát! Neve nincs király, is elkezdett ám sírni, s rögtön odaadta a koronát csupa csepp királyfinak, s csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

Bacsek király. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörgödött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, s azt mondja. Meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta. Én a jobb füledbe lövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta. Apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbolytárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát. Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem.

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az óperenciás tengeren túl, hol a kurta farkú malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingeniába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leánynézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leáncs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányjá serdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények, de a király feltette magában, hogy addig férhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, s kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja, de úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, s nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20-an megpróbálták egynak, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet-hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek. S szerencsét próbál. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt, jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettő. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné. A fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útavaló pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkire kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Elment a király palotájába, bejelenti, bátran a király szín elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, mi jó van jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta a hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, ha úgy, hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja.
gondolkodik a királyfi, vakarja a fejét, és egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt. De nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja félre. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, és kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Huccu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényt a világba. Mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg egy tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnan egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legényekhez. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettél. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, s úgy vágta egy sziklához, hogy viszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csíkos.

0: Tisztára úgy érzem magam, mint hogyha röpködnénk az időben, pedig a térben röpködünk, és ennek inkább ilyen hangja. De majd mindjárt MLI Super 65 összeszedi magát a pultban, ugye, mint tudjuk, ő helyettesíti Danikát, mi alatt ő forró talajról menekülve hagyta ezt az országot. Műsorunk több szempontból is, sérülésekből és sebekből vérzik, de ennek ellenére lesz ma este is, úgyhogy szép estét mindenkinek, szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Morális Vállalkozók, és a mai alkalommal egy ilyen, hát fokozzuk a stáb személy összetételének a hangulatát, úgyhogy velünk lesz Andi mai estén, aki önkéntesként kapcsolódik az egyik programhoz, és majd tovább visszük ezt a, mi van most, az antidiszkriminációs hétnek a témáját. Egyébként Rolin kívül mindenki más itt van. Szevasztok!
1: Viri nincs.
0: Igen, és Viri sem tud itt lenni. Ah, igen, ezzel is fokozva egyébként ezt a hangulatot. Ati.

0: azon filóztam egyébként itt a kirekesztés kapcsán, hogy anyagosokról mit tudunk egyáltalán úgy beszélni, hogy ne legyen benne a róluk szóló diskurzusban a kirekesztésnek a mindent átszövő talaja, Petya. Nem? Tehát az, hogy anyagosokról beszélünk, az már eleve feltételezi azt, hogy ezek az emberek, ezek kirekesztettek, hiszen valamiért témává válnak, beszélnek róluk, problémaként jelentkeznek, és hát a problémás részek azok általában azért külön vannak a belső körön, most mondjuk így.
1: Hát attól függ, milyen drog.
0: Hogyha az illegális szerekről beszélünk.
1: Lovag rendtagjáról beszélsz, akkor az más, mint hogyha anyagosokról.
0: Jó, de az anyagosok meg a drog, direkt használtam ezt a sztereotíp kifejezést, mert egyébként ez már feltételezi azt, hogy itt illegális szerhasználókról beszélünk.
1: Hát igen.
0: Szia, Károly!
2: Az vagyok, bizony, az vagyok.
0: Kihitte volna.
2: Honnan tudtad ezt?
0: Jöjjön. Te vagy az egyetlen, aki betelefonnál hozzánk.
2: Hát igen, olyan kényes témákat. Na, tudod, említettem délután a kábítószer, Bajer István. Na, a kaliforniai eset. Kínaiak. Teljesen ide fog illeni. Tehát a vasutakat ők építették, tehát importálták a munkaerőt. Amerikaiak 1800-as évek végén. És a kis kínaiak ott van, nyomták a melót. Na most ők hozták az ópium szívást, tudjuk ottan, mi volt Kínában, ottan angolok rájuk erőszakolták lényegében az ópiumot.
0: Rohadék angolok.
2: Mi?
0: Rohadék angolok.
2: Rohadék, de várjál, ez a végét, egy kicsit hosszú lesz, nem az.
0: De igen, de
2: a lényeg az.
0: Igen, mert nagyon hosszú, ne vegyed.
2: Hát nem lesz a hosszú. Na, a lényeg, slágfortokban.
0: De mit az ópiumháborúkat akarod elmondani?
2: Itt nehogy az ópiumháborút, Amerikát akarom elmondani, hogy hogy utazották Kaliforniába az kínaiak ellen az amerikaiakat.
0: Igen, de ezt tudjuk, de ezt elmondtuk már mi is tök sokszor. A kínai munkaerőre szeretnéd visszavezetni a heroin problémát.
2: Mi?
0: A kínai munkaerő piaci.
2: De nem.
0: És az Amerikában dolgozunk kínaiaknak.
2: De nem az a lényeg, hanem figyelj ide, öreg.
0: Jó, na mondjad.
2: Az a lényeg, hogy kinyomták őket Amerikából. Ottan nem akarták, tehát Kaliforniából. Vagy vissza, vagy Kínába, vagy pedig Brit-Kolumbiába.
0: Mi nyomták ki őket?
2: Hát kinyomták, mert 10%
0: volt. Azért már a vasút elépült is, már nem volt rá szükség.
2: Így van, nem volt már szükség rá. És beindult ellenük, az újságok nyomatták a szöveget, hogy a bűnözést a kínaiak, stb. És közben mennyi szerencsei vadász volt, mert épp akkor volt ott az aragráz. De a kínaiak ellen keltettek egy nagy hangulatot. Na, ennyit akartam.
0: Köszönjük, Kádár.
2: És még egy mondat, amikor kimentek Brit-Kolumbiába, ott építették a vasutakat, tehát az egy angol gyarmat volt Kanada. Azok okosabban csinálták.
0: Hogyan?
2: 25% adót vetettek ki a importált ópiumra. Szervusztok.
0: Szervusz, Károly. Na hát ebből is láthatjuk egyébként, hogy látod, még a hozott példa, Petya, az is a büntetésről és a kirekesztésről szól, tehát hogy visszakanyarodva az eredeti arra, hogy
1: miért kell most Fecó pontosan a kirekesztésről beszélni?
0: Nem kell.
1: Elmondtuk el szerintem.
0: Nem kell. Hát ettől hangos az egész héten a rádió, de akkor mondjuk el, hogy azért, mert most van a tilos rádió, tematikus hét a kirekesztés ellen, antidiszkriminációs. De hogy ez a diszkrimináció is nem valami szép, az igazat, hogy a kirekesztés azt talán egy... No, hogy az anyagosok esetében ezt túl lehet lépni, Petya? Tehát lehet úgy beszélni erről hétköznapi módon, hogy az ember ne esik a tudományosság csapdájába, de ugyanakkor emelje ki ebből a nagyon erős meghatározottságból, hogy ez egy bűncselekmény. Azért a tiltott szeretnek a használata, az bűncselekmény Magyarországon, és ez megszúri ezt a drogost. Hogy ezt meg túl lehet haladni, ezt a fogalmat?
1: Ja, de hogy tehát, hogy most milyen szinten beszélünk kirekesztésről? Mert mondjuk teljesen más az a kirekesztés, ami mondjuk a nyelvben létezik arról, hogy a fűfogyasztókat megbélyegzik, vagy mondjuk az a kirekesztés, amivel mondjuk egy utcai heroinfogyasztónak mind nap találkozik, tehát mondjuk egy középosztálybeli fűszívó, az lehet, hogy azzal találkozik a médiában, hogy őt rohadt drogosnak tartják, de ugyanakkor nem fog annyi minden kirekesztéssel találkozni a mindennapokban, mint mondjuk egy utcai fogyasztó, aki mondjuk bemegy orvosi ellátásra, és már ott tapasztalja, vagy fogorvoshoz, vagy bárhova, vagy önkormányzathoz, akkor úgy fogják kezelni, mert ott valószínűleg már vannak ilyen látható jelei annak, hogy ő ehhez a csoporthoz tartozik. Tehát így meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy azok, akiknél ott nyilvánvaló, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak, ami így külső jelekből kiderül, vagy valahogyan kiderül, meg az, amikor mondjuk amikor van valaki egy ilyen rejtőzködő drogfogyasztó, és akkor ő tapasztalja meg azt, hogy egyébként azt, amit ő csinál, és egyébként tök normális életet él, azt így stigmatizálja a média.
0: Hát, hogy ő akkor fogja megírni.
3: Nem feltétlen kell legális szerepre gondolnunk, mert hogyha az alkoholistákat nézzük meg, ők is élnek, jó, mondjuk vannak ennek is stílus jegyei, de hogy az erőket is érik szerintem ilyen diszkriminatív.
1: Hát igen.
0: Az alkoholistákat kezelésre gondolsz, hogyha?
3: Hát ugyanígy, tehát orvosnál másképp ennek azért, ha láthatólag valaki alkoholista, vagy éppen mondjuk tök részeg, mintha te elnész és megvizsgáltatod magad.
0: Jó, de ott az
3: meg
0: nem biztos, hogy
3: az emberek, érted.
1: Meg azt is tudjuk, hogy ezek nagyon sokszor összemosódnak, tehát hogy van, aki a hajléktalanság, az alkohol problémák, drog problémák.
0: Na igen, az alkohol azért
1: szélesebb spektrumon mozog egyébként. Ezek mindig össze, vagy egymásra fonódnak. Úgyhogy...
0: Ez érdekes, mondjuk, amit feszekedsz lenni, tehát az alkoholista esetében azért egy sokkal szélesebb spektrumról választunk.
3: Azért mondom, hogy nem feltétlen kell, csak az illegális.
0: És a kirekesztés honnan valósul meg az alkohol esetében, amikor már valaki hajléktalan alkoholista?
3: Nem, szerintem. Pont, tehát ha már olyanok az ivási szokásai, ami a környezetére nézve, tehát a környezete is felismeri, hogy ez már mondjuk így nem a normális vagy szociális ivás, akkor szerintem onnantól kezdve azért elkezd így megbélyegezni, hogy neki alkohol problémái van.
0: Hát, azért szerintem az egy teljesen természetes közösségi reakció, hogyha első körben az alkoholistát megpróbálja mint egy szembesíteni a problémával, és picit lazítani ezen a kapocson, ami összeköti a közösséggel. Persze nem mondom azt, hogy mondjon le róla, vagy közösítse ki, de ez a heroin függő esetében is, vagy a heroin használ esetében is, egy bizonyos ponton meg kell tudni húzni a játszma határait a szülőnek, vagy a hozzátartozónak, de azért egy alkoholbeteg esetében szerintem ez...
1: Most gondolja bele, hogy mondjuk a munkaerőpiacon milyen diszkrimináció érheti azt, hogyha ő egyébként már mondjuk kezelés alatt is áll, de hogy mondjuk tudva levő róla mondjuk egy kisebb városban, hogy ő alkoholista volt. Hát ez nem feltétlenül csak az ilyen látványos jelekkel járó alkoholfogyasztás.
3: Hát igen.
0: Akkor inkább pozitív diszkriminációt
1: mondani. Az a stigma, hogy ő valamikor is alkoholista volt.
0: Vagy az a stigma előnyivel, ha valaki hosszú évek után nem iszik, akkor a közösség általában azt mondja, hogy segítek rajta, nézd meg, nem iszik 3 éve. Tehát hogy akár példaként veszi elő, nem gondolom azt, hogy kiközösítik a talprát alkoholistát.
3: Én mozogtam le a körében, és hogy tökre ilyen nagy dilemma volt, hogyha elmegy valahova dolgozni, akkor ő ezt elmondja, és hogy kiderül-e mondjuk egy céges buli, hogy ő tök abszinás, tehát nem használ semmit. És hogy akkor elmondja-e, hogy ő miért nem használ, mert hogy igen, az emberek fejébe lehet, a te fejedben ez egy pozitív dolog, de hogy a többség fejében ez az, hú, akkor lehet, hogy visszaesik meg, akkor hú, biztos bűnözött.
0: Hát én szerhez kötném azért, tehát az alkohol esetében azt gondolom, hogy erősítőleg hathat, a drog és kábítószer esetében mindenképpen gyengít az esetek jelentős részében.
3: Nem tudom. Kicsit nekem olyan, mint a börtönviselet sztori. Tehát, hogy megmondjuk-e, hogy böribe voltunk, vagy nem mondjuk meg?
0: Igen, de talán egy picit annyival élhetőbb, ha lehet ezt a furcsa kifejezést használni rá, az addikcióból szabadulás, a talpraállás, mint a börtönmúlt, hogy a talpraállást azt egyfajta a rituálival, a leállás rituáliával lehet így destigmatizálni, tehát hogy mondjam, így semlegesíteni ezt a stigmát, míg a börtönviselt esetében ott kijössz, és onnantól kezdve folytatódik az életed a külső világban, de nincsen semmilyen aktus, nincsen semmi, ami téged tisztára mosna, vagy feloldozna. Ott egyszerűen viszed magaddal. Az biztos, hogy stigmatizált vagy továbbra is, hogy te is mondod, hogy az abszinens, hiszen meg kell magyarázni az, hogy miért nem veszel részt a tudatmódosítószerek közös nagy fogyasztásában, még ezen a szinten sem.
1: Hát ez is elég gyakran összemosódik, tehát hogy börtönben is volt, meg droghasználó, vagy drogfüggő, vagy alkoholista is.
0: Igen.
1: A kettő stigma.
0: Azt hiszem talán, mert erről beszéltünk, a HIV-fertőzöttben egyesülnek aztán ezek, ahol olyan sok kimeneteli forrása van a kirekesztésnek, hogy miért. Igen, hogy ott a nem identitás menti jelentkező kirekesztés, amelyik szintén nagyon erős. Ugyan most ezt kibonthatnánk ezt a topikot, hogy nálunk milyen erő, de ezt majd gondolom majd ebben a témában expert műsor megteszi.
1: Hogy igen. Hát, tényleg akkor, ha már kirekesztés, akkor tényleg olyanokról kell szerintem beszélni, hogy mit tapasztal egy átlag, mondjuk egy utcai heroin fogyasztó, mit tapasztal, hogyha mondjuk hívják hozzá a mentőt, vagy elmegy egy orvosi átkezelésre, vagy bármi ilyesmi helyre. És ezt gondolom, erről ti is tudtok mesélni, hogy milyen hozzáállás, vagy akár, hogyha igazoltatják az utcán a rendőrök, meg hogy eleve többet igazoltatják az utcán a rendőrök, és hogy...
0: Hát igen, alapvetően egy intravénes droghasználó, aki mondjuk ebben a negatív szabadságban él, tehát a tényleg mindentől elszakadt szociális térben, ott valóban ő mondjuk a rendőrség részéről azért, ha nem is állandó zaklatás, de állandó szemelőt lét van, tehát ott bármikor, az benne van, tehát napi rutinban tartozhat adott esetben, hogy a rendőrökkel valamilyen módon kommunikálni kell. A kezelőhelyek pedig, amelyek mondjuk rájuk szakosodtak, szerintem ott azt gondolom, hogy ott korrekt ellátásban részesülhetnek, de hát az ezen túlmutató a hagyományos egészségügyi szolgáltatók felé, ha meg is jelennek, azok egyébként a nagy részt az Aher kórház. Tehát, hogy bemennek a toxikológiára, és akkor szoktam őket küldeni. Nem, dehogy is nem, hanem nem, az Aher nagyon jól menedzseli az ő problémáikat, mert hogy alapvetően...
1: Hát, ugye, csak azt mondom, hogy mentőorvossal is találkozik.
0: Ja.
1: Esetenként, hogyha még túladagoláshoz kijön, vagy valami.
0: Azért az annyira ez a mentős túladagolás nem gyakori egyébként. Tehát vagy legalábbis a klienseink...
1: Azt, kihívják a mentőt?
0: Nem, maga az, hogy hát maga a túlvágás és mentő kombináció menedzselik, de mennyi? Egy éve mennyit mondasz? Ötöt? Amiről értesülsz? Most nem az egész országra
1: mondom. Hát ez...
0: Most jó, de igen, csak az, jó, azért egy viszonylag masszív, jó, de hogyha rálátsz egy 1000 fős egy populációra, és abban azt mondod, hogy nagyjából 5-ször bukkan fel heti rendszerességű kapcsolatnál és beszélgetésnél a sztorikból, meg amahányszor te hívsz, az azt jelenti, hogy ez valamennyire valid értéknek elfogadhatjuk ezt a becslést, ami azt jelenti, hogy azért nincsen napi rendszeressége benne a témákban, az, hogy megint mentőt hívtunk meg.
1: Jó, hogy nincsen, ha az durva lenne.
0: Igen, az van, hogy egy 5-ös. Miért, te mennyit mondasz?
3: Nem tudom, nem akarok számot mondani, csak nekem nem tudom, az van a fejemben, hogy azért a 8-ba elég gyakori, és emlékszem a konferenciánkon, ott pont az egyik orvos, azt hiszem, pont neked mondta, hogy a 8. kerületben igen sokat hívnak ki mentőt, de hogy még amúgy a 7-be is túladagolással.
0: Tehát, hát igen, de a mentős azt is mondta, tehát a mentős képben volt, tehát hogy egy olyan becslést adott a saját praxisából, amit jól lehetett, a nő is kiegészített mindazzal,

0: hogy már nincs esemény értéke, azért nem beszélnek róla, mert hogy annyira gyakori.
1: Jaj, Reni!
0: Ez nem feltétlenül így láttam. Jó, meg ki fogom deríteni.
2: Na jó, műsor további részében majd kiderül az is, hogy hogy mit gondolunk, hogy kirekesztik-e vajon azokat, akik kirekesztettekkel kerülnek kapcsolatba.

0: Szóval kutya azt kérdezte, hogy miféle brogol műsor ez, hogy még brogol zene se duke hozzá, he? Hát ezt ezzel mi is ugyanígy ültünk itt az elmúlt percekben, de hát drogos ez egyébként, csak ez kontextus
1: kérdés.
0: Egyértelműen.
1: Drogos zene.
0: Hát ki kell rekeszteni a faszba az összes cselesztalast.
1: Amikor a 50-es években, mikor volt az a 30-as években, 40-es években, amikor a Anslingernek a szövetségi drogellenes iroda az így ráment a jazzzenészekre, és kimondottan a jazzzenészekre ment rá a marihuana miatt.
0: Jó, de hát a szórakoztatóipar az mindig állandó célpontja ennek is, hát ha gondoljunk bele az alkoholtilalmat övező underground party világban, most úgy neveznék egyébként, majd mostani, mint ugyan a drogtilalom megszüli az underground party világot, ugyanúgy az alkoholtilalom megszülte ugyanazt a rejtett kvázi droghasználó populációt, aki egyszerűen fehér középosztálybeliként az, hogy elmeg már becsapok két viszkit, hallod, szétütök mindenkit.
1: Na, de most ez az zene. Inkább ilyen fekete külvárosi zeneként indultam.
0: Hát most is ilyen gettókról beszélünk egyébként általában. Úgy tűnik, hogy így cserélgetjük csak a színdarabnak a különböző eszközei, de nem olyan nagy. Nem igazán változik meg. Ugye itt felvetődött az a kérdés, azzal mentünk el, meghallgatni a Szőki zenét, hogy vajon a kirekesztettekkel foglalkozókat is kirekeszti-e az ember. Andi, te önkéntesként dolgozol már hosszú évek óta úgy egy tűcsere programban, hogy a te hivatásod az oly messzire található a segítői szakmát, hogy talán nem is lehet messzebbre menni, persze nem rendőr vagy, hanem majd elmondod te, hogy tulajdonképpen hogyan is kapcsolódsz a tűcsere programhoz, hogy mi lehet a motiváció ahhoz, hogy valaki pályán kívülről elmenjen egy tűcsere programba önkénteskedni? Tehát, hogy az mi löki meg az embert? Mert azért ez ritka dolog.
2: Ritka, de leginkább az érdeklődés, és az, hogy ez annyira egy más világ, amit annyira nem tudsz megtapasztalni egy olyan életben, ami nem kötődik a segítő szakmához, hogy itt teljesen ezt így meglátod, és hogyha én úgy voltam vele, hogy abszolút érdeklődésből olvastam róla, így a tanulmányaim során, ami nem volt egy ilyen fő szakirány, vagy egy ilyen fő tanulmányi vonal.
0: Mit tanultál, Andi?
2: Közgazdaságtant, és ott ismerkedtem szociológiával, ahol ilyen választható tárgyként vehettem föl devianciát, öngyilkosság dolgokat, illetve volt egy ilyen drogpolitika című tantárgyam. Ott olvastam arról a Frankfurti intézményről, ahol belövőszoba volt, stb. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne megtudni, hogy Magyarországon van-e ilyen, mert hogy ez leírva nagyon-nagyon érdekes, de ugye el nem tudom képzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és akkor kezdtem el így az interneten kutatni.
1: Hol olvastad?
2: Egy ilyen újságcikk volt kinyomtatva, így feladva ilyen házi olvasmánynak, és szerintem egyedül én vettem komolyan egyébként, mert úgy próbáltam beszélgetni, hogy vizsga előtt a többi diákkal, hogy olvastátok, és ja, hát így annyira nem. Úgyhogy nem nagyon fogott meg másokat.
1: Nem a Takács István Gábornak a ilyen beszámolója, a Frankfurti Café Fix.
2: De, igen.
0: A morális vállalkozók másodgenerációs alapítóta.
1: Még korábban.
2: Igen, ő volt.
0: Ja, igen, a drogjogi műsor oldaláról kapcsolódott a Pisti, nem is a morálisok oldalról.
1: TASZ oldalról.
0: Így van, TASZ oldalról.
1: Akkor kint töltött azt hiszem két évet, vagy egy évet a frankfurti
2: Café Fixben. Igen, szerintem neki volt ez a beszámolója. Igen, ez egy ilyen ajánlott olvasmány volt. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor elkezdtem az interneten kutatni, hogy egyáltalán milyen intézmény van itt Budapesten, ami foglalkozik drogfelhasználókkal, és akkor találtam a Kékpontot, írtam nekik egy e-mailt, hogy hát érdekel, hogy hát ha van valami lehetőség, és akkor Roli válaszolt.
0: Oh,
2: és akkor voltam nála interjún. És mondta, hogy akkor mehetek önkéntesnek. És így kezdődött.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ráadásul, amikor, hogyha lehet ilyen belső működési dolgokat, hogy Roli, ugye amikor átvette ezt az egész kontaprogram irányítást, akkor ő elkezdte átalakítani természetesen a humán erőforrásnak a működését is, vagy magát, hogy nem tudom, hogy hívják ezt amikor ilyen személyzeti kérdések, vagy hogy hívják ezt, amikor személy kérdések, mindegy. Tehát ilyenkor az ember átalakítja a munkatársak körét is. És az egyik első önkéntes, sőt, azt mondja, az első önkéntes volt Andi, aki...
2: Szerintem igen, mert ő kb. Akkor egy-két hónapja dolgozott ott. És szerintem...
0: Ez azt jelenti, hogy hány éve látsz rá erre a térre?
2: Hát bő 3,5.
0: 3,5 éve. És mi a munkád a hétköznapokban, csak hogy lássuk a távolságot is?
2: Pénzügyi területen dolgozom, könyvelés és ilyen jelentéseket írok.
0: Tehát, hogy ma,
2: egy informatikai vállalatnak.
0: Na, lehetettem, igen.
3: Engem inkább az érdekelne, hogy mit szólnak mondjuk a munkatársaid.
2: Nem mindenki tudja. Akivel jóban vagyok, azt tudja, és így zombiként néz rám, hogy ez normális. De úgy elfogadják.
0: Biztos anyagos barátja van, ilyen szerint. De, hogy az,
2: igen,
0: ilyen
2: tehát
0: interpretációs
2: alap, hogy azt hiszik, hogy én is cuccozom, vagy cuccoztam. Sőt, nemrég derült ki egy elég jó barátomról, hogy ő azt hitte, hogy én úgy kerültem ebbe a közösségbe, hogy volt valami szerelmi bánatom, én akkor rákaptam a drogokra, és bekerültem ebbe a közösségbe, aztán megnyugodtam, leálltam, és maradtam itt önként, és akkor így felvilágosítottam, hogy nem, ez nem így volt.
0: Látjátok, ez mennyire érdekes, hogy az emberi elme kutatja.
2: Igen.
3: A munkahelyén.
1: Ez egyébként kultúra függő, mondjuk Amerikában ez tökre elfogadott dolog, hogy az emberek járnak önkéntes munkára. Itt Magyarországon ennek
0: jó, de anyagosokkal, Petya, érted, ez nem az árvízvédelem.
1: Jó, hát ez egy Amerikában is egy stigmatizált foglalkozás, csak hogy azt mondom, hogy itt Magyarországon szerintem azért is néznek el zombikén, hogy önkéntesen eljár még dolgozni a munkájában.
0: De stigmatizált foglalkozás egyébként? Akkor ezáltal azt mondod a drogokkal való segítésnek a hivatása, vagy a droghasználókkal, a drogjelenséggel való foglalkozás?
1: Szerintem egyértelműen így összekapcsolják az emberek. Tehát mondjuk nekem is így a rokonságban biztosan észrevettem, hogy ezt így összekapcsolják, hogy ha ezzel foglalkozol, akkor biztos te is.
0: És tudod magad valamilyen módon semlegesíteni alól? Vagy nem érdekel?
1: Nem is akarom.
0: Aha. Tehát, hogy hagyod, hogy ez a kép megvan.
1: Szerintem nem érdekel különösebben.
3: Én nekem meg pont a tűcsere kapcsán volt ilyen tapasztalatom, hogy így többen megkérdezték tőlem, hogy de komolyan te minek tanultál, ha tűcserébe dolgozol?
2: Júj.
3: Tehát minek jártál egyetemre? Tehát, hogy így alapból lenézik. Hát. És leginkább szerintem a tűcserét, mert hogy valaki szociális munkás, és mondjuk egyéni konzultációval foglalkozik, tehát ez a olyan fajta segítés, akkor lehet, hogy ő ilyen elismertebb, hogy hát milyen jó fej, hogy ő még megpróbálja segíteni, de hogy a tűcserének szerintem van egy ilyen plusz stigmatizált hatása.
0: Hát nem tudom, amikor a dzsungújban kint voltunk, nem is olyan régen történt, és az egyik srácnak a kocsi elromlott, és így mondtam, hogy vittem valamit, csak legalább megnézem, milyen hiba felderítés nagyjából. És akkor mondom, hogy nézzek, meg is mondtam, hogy mi volt a baj, nem tudom, valami egyszerű dolog volt. És mondja, hogy honnan tudom, hát mondom, autószerelő az első szakmám, mondom, nem mertem szociológus, addig volt egy ilyen is. Autószerelő, azt ide kijársz a dzsungulba. Tehát, hogy menjél, hogy ilyen jó szakmád, és akkor itt szopsz kint a telepen, te nem vagy normális. Szóval nagyon érdekes, hogy azért ez is változó, hogy ki milyen módon reagál rá. Egyébként szerintem pont ezért hozták létre ezt az addiktológiai konzultáns formát, képzési formát és hivatást, hogy legyen egy ilyen semlegesítő törekvés, adjunk az egésznek egy ilyen moráltól semlegesített addikció, függőség elnevezést, hogy a függő az már eleve, az morálisan valamelyest megértjük, hiszen függ. És a cselekedeteit a függősége befolyásolja, lemondott a szabadságáról. Tehát az addiktói konzultáns, aki segíti ennek az embernek a gyógyulását tudományos alapokon, ugye ez már, ha nem azt mondod, hogy a tűcserébe dolgozom és leállok a Kávária térre a 8. kerületbe tűcserén, hanem addiktológiai konzultáns vagyok, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, micsoda szép hivatás, ez már fehér köpeny, érted?
2: Még annyit fűznék hozzá, hogy az én környezetemben a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, hogy tűcsere. Tehát ha megkérdezik, hogy mi ez az egész önkéntes dolog, és akkor ha annyit mondok, hogy egy tűcsere programban veszek részt, akkor így néznek, hogy az mi. És akkor aha, el kell magyarázni, mert nem, tehát annyira nem vágják.
0: Igen, mindig rettegtem attól, hogy szociális buborékban élünk, és egyébként valószínűleg igen. És mit szoktál mondani, hogyha nem a tűcsere programot, hogy vagy van ennek egy ilyen halvány a formája, amit mondasz, hogy mit tudom, egy ilyen egészségügyi szervezet?
2: Hát, hogyha így nagyon rákérdeznek, hogy hol lógok hétvégén, akkor azt szoktam mondani, hogy egy kávézóban. Hát kontakt kávézó, nem?
0: De tudod, hogy a kávét már régóta.
2: Tudom. Teázó. Most már majd javítok.
0: Jó, ez is érdekes egyébként. Én az
3: jó,
0: azt
3: úgy érzed, hogy letagadod?
2: Nem, abszolút nem. Csak nem érzem úgy, hogy azoknak az embereknek meg kell magyarázni, mert bizonyos szinten nem érnek fel arra a szintre, szerintem, de ez most nem ilyen lenézős duma.
0: Világos.
2: De tehát ők nem értenék meg, hogy ez miről szól.
0: És mit szólnak a szüleid, meg a család? Mondjuk onnantól kezdve, hogy először azt mondod, hogy hát fogok dolgozni egy ilyen programban, ez egy ilyen tűcsere.
2: Hát kezdik ott, hogy nem azt mondtam, hogy fogok, hanem hogy Hello, anyu, dolgozom egy ilyen programban.
0: Piros arccal. És...
2: Végre! Piros
0: farkát. Micsoda óriási szerencsém van.
2: Nem, hát azt tudni kell, hogy a szüleim orvosok, tehát így annyira nem állok, nem állnak távol ettől. De hát anyukám ő sokkot kapott.
0: Hát gondolom, mert ő pontosan lehet a kockázatát.
2: És hát először megijedt természetesen, apukám nem nagyon szólt semmit, olyan diplomatikus típus. Aztán egy idő elteltével úgy büszkék lettek rám, és anyu sokáig kérdezgette, hogy úgy kb. Havonta, hogy na és akkor mikor hagyod abba, mikor hagyod abba. De most már erről is leszokott. A nagyszüleimnek nem szabad elmondani, mert a nagymamám nagyon konzervatív, és ő biztos, rosszul hogy rosszul
0: vagyok. Egyébként lehet, hogy pont ő lenne az, aki azt mondja, hogy lehet, hogy kislányom, végre valaki az irgalmassághoz eltalált közülünk is. Tehát, hogy ez ennél a generációnál benne van egyébként szerintem. Tehát ők még rálátnak arra, hogy mit jelent a társadalmi segítés, a szolidaritás, az, hogy egy épülő országban, vagy akár azt megelőző nagy szegénységben hogyan számítottak egymásra az emberek, és hogy mit jelentett a tisztes szegénység, szerintem az mindenképpen beteszi a bélyegét egy egész generációra, akármilyen társadalmi szinten kapcsolódik is ehhez ezekhez a jelenségekhez. Ki tudja? Lehet.
2: Majd egyszer megpróbálom.
0: Szia, Nagy, van ez a tűcsedet, hogy anyagosok. Hát ott
2: lehet azt hívni, hogy barrok.
0: Nagy, hány éves, hogyha nem titok?
2: Nagymamám, ő 75-ös.
0: Ó, hát akkor itt még nagy rálátások vannak a dologra, akár is nézzük. Na, hogy akkor igazából sikerül besimítani az életedbe valamilyen módon ezt a...
2: Már lassan függővé válok.
0: Igen?
2: Igen.
0: És mi az, ami bent tart? Mert azért az érdekesség, vagy az érdeklődés, az ki tud merülni?
2: Meg nem merült ki.
0: Van annyi újdonság benne?
2: Van egyrészt, másrészt meg most már tényleg az, hogy érdekel, hogy mi van az egyes kliensekkel. Mi történik, meg az egész kerületben mi folyik. Tehát, hogy így tényleg életem része lett, hogy kell, hogy úgy ott legyek. Meg mellesleg a társaság.
0: És hogyan látod, hogy a drogjelenség azért többféle hivatás ír egymás mellett, akár egy ilyen programban is, hogy inkább a hivatás általános, tehát hogy mondjam, inkább a segítői rész az, ami vonz jobban, vagy az érdeklődésedet leköti, vagy inkább az általános, vagy a középszintje a működésnek. Tehát, hogy inkább az, hogy maga a drog jelenségnek a valamilyen értelmezése, hogy melyik áll közelebb, vagy inkább a segítői?
2: A segítő az biztos, hogy közel áll, és hát egyre inkább ez az érdeklés, mert korábban így tényleg semmit nem tudtam a cuccokról, tehát még a fűről sem, nem is találkoztam anyagokkal.
1: Ha már itt tartunk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a drogfogyasztókon belül milyen kirekesztés van, például amikor a fűfogyasztók hogyan ítélik meg a heroinfogyasztót, meg
3: lehet, hogy az amfetamin a heroinfogyasztó.
2: Ja.
0: Neki is 30-as évek, azt ezt is megnézni. Neki mély, most Máté.

0: prime. Yeah, mighty, mighty man, I'm young and I'm in my prime. Well, when you want me hollering, I'll be there on time. Well, when there's work to do, send for the mighty one. Yes, when there's work to do, you better send for the mighty one. Yes, he'll stay on the job until the job is done.
1: Kijövünk még, vagy kétszer-háromszor eljutunk a 60-as évekig.
2: Igen.
1: Jó,
2: de jó.
1: Jó, de legalább haladunk, érted?
2: Nem ma.
1: Az is valami. Ma már biztos nem. Na, hogy azzal jöttünk itt el, hogy, hogy szerhasználók egymás közt, és hogy ez annyira nem szerintem ez nem egy nem ritka, vagy nem egy ilyen rejtett jelenség, hogy a különböző drogok használói egymást fikezzek, hogy az alkohol drog esetében ez egy állandó topik. Az, hogy bezzeg ti drogosok, akik látom én már 80 éves alkoholistát, de drogost még nem. Meg ezek az aranyos kis rigmusok. Hogy van ennek valami olyan láthatatlan része, Petya, szerinted, amit így a hétköznapokban
3: nem csak szerintem az tök gyakori, hogy a konkrétan mondjuk marihuána fogyasztóknál, tehát mondjuk középosztálybeli fehér, jól szituált marihuána fogyasztók, azok teljesen ellenézik mondjuk a heroin intravenös heroin fogyasztókat, és hogy...
1: Hát a kokósokra fölnéznek a kis spanglisok.
3: Van egy ilyen vonal a drogreform mozgalomban is, hogy egy ilyen nagyon erős kanabisz vonal van, és mondjuk akik azt mondják, hogy foglalkozni kéne ártalomcsökkentéssel, meg hogy így igazából ez sokkal mélyebb változásokra van szükség annál, mint hogy a kanabiszt egyszerűen csak átrakják a legális kategóriába, és egyébként megy minden ugyanúgy, ahogy eddig.
1: Na, de hát ők a pillen erősereg.
3: Nagyon sok ember van, aki támogatná azt, hogy a marihuánát például legalizálják, ugyanakkor lehet, hogy lenne egy olyan jelentős részük, aki akár még a tűcserés sem támogatja. És ez kiderült a közvetlen kutatásból is, amit Európában csináltunk, hogy hajlamos, vagy van egy ilyen jelenség, hogy többen támogatják mondjuk a marihuána legalizálását bizonyos országokban, mint ahányan jóval kevesebben, akik meg a tűcserét vagy az ártalomcsökkentést támogatják. Különösen egyébként a heroin felíró programnál ott például nagyon erős ellenérzés van még azok körében is, akik egyébként a marihuánát legalizálnak. Hát így lehet ezeket differenciálni, ezeket vagy ilyen szinteket kialakítani, hogy most akkor kinek meddig terjed a toleranciája.
1: Hát nem biztos, hogy ez tolerancia kérdése, hanem azért itt az is fontos, hogy mennyire jók az önérvényesítésben, vagy mennyire jó PR-ban. Azért a legalizációs szervezetek nagyon erős PR tevékenységet folytatnak, ezzel szemben a szakmai szervezetek, ők ugye más berkekben mozognak. Szia, Károly!
4: Szia!
1: Jaj, nem!
4: Bocsánat!
1: Szia!
4: A műsorba szeretnék.
1: Igen, de jó!
4: Szólni, ha lehetne.
1: Persze, élőben vagy.
4: Jó, köszönöm. Lincsi vagyok. Annyit szeretnék, hogy pont hallottam ezt a tűcsere programos dolgot, és marihuána. Na most én marihuána fogyasztó vagyok, már elég régóta. Mást a tűt még nem, de nem is fogom. De viszont a tűcsere programról csak annyit, hogy a 8. kerületbe lakom, és azért abban igazat adok én is, tehát megmondjam őszintén, én is ellene vagyok, de csak azért, mert ahova lépsz, tűket látsz. És ott, ahol nincs tűcsereprogram, ott azért ez nincs. És ha valaki ide jönne a 8. kerületbe, és meglátna, hogy naponta több száz tűhever mindenhol.
1: De hol? Ez ilyenkor be kell jelenteni, hogyha találsz ilyet, van erre.
4: De ez minden napos, tehát nem fog naponta háromszor telefonálni, hogy tűk.
1: És szedi valaki a tűket?
4: Persze, egyszer láttam, igen.
1: De azért érdemes telefonálni, mondja.
3: Csak azt szerettem volna elmondani, hogy én is ott lakom a 8-ban, ráadásul a legérintettebb részen, tehát mondjuk én is érintett vagyok. És azt kell megérteni, hogy nem a tűcsere program az, ami okozza ezt a problémát, a tűcsere program az azért van ott, hogy megoldjon egy problémát, és az, hogy nem működik rendesen a visszaszolgáltatás, az, hogy nem lehet rendesen hatékonyan begyűjteni a fecskendőket, az inkább annak köszönhető szerintem, hogy az önkormányzat nem ad ez egy rendes támogatást, hogy föl lehessen venni embereket, akik ezt összeszedik az utcán. Nyugat-Európában ez ugyanígy működik. működik. Tehát azzal, hogy mondjuk bezárjuk a tűcsere programot, azzal nem lesz kevesebb fecskendő.
1: De nincsen szó bezárásról, tehát az önkormányzat alapvetően azt gondolom, hogy együttműködő.
3: Nem, csak hogy mondta betelefonáló, hogy ő személy szerint nem támogatja a tűcserét, tehát hogy az nem oldaná meg a problémát.
1: Igen,
3: tehát,
1: hogy lennének. Igen, azt hiszem pont az oldja meg a problémát, hogyha te, mint lakos, betelefonálsz és jelzed a megfelelő szerv számára, hogy itt injektorok vannak. Ezt megteted mind az önkormányzat, nem mind pedig a Kékpont tűcsere központban, ahonnan kimennek is össze. Szerintem ez tök fontos lenne, hogy legyen egy visszajelzés a lakosság részéről, mert ugye csak akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, hogy beérkeznek ezek a jelzések. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogyha mert hogy ez, tehát máshogy nem lehet összeszedni.
3: Nem, szerintem azért ez nem jó. Tehát most neki basszus egy ottani lakos, most ne ő foglalkozzon.
1: Ne foglalkozzon, de
4: jelezni. Hát de mert a lépcsőházakon.
3: Nem, azt mondom, csak hogy nem az ő felelősség, hogy összeszedjék, tehát nem neki kelljen betelefonálni, hanem ezt legyen ez az önkormányzatnak a felelőssége, hogy ez biztosítsa, hogy
1: szedjék össze. Azért hogy házról házra járni, vagy pedig a lakosság bejelentésére játszani, Petya, azért azt nem hiszem, hogy nem az a módja, hogy valaki...
3: Nagyon jó tudod, hogy a Losonci téri parkolóban minden reggel ott lesz 5-6 eldobált vecskendő.
4: Hát így van, most, tehát itt hogy, is napi
3: három. Ezt szisztematikusan, rendszeresen minden reggel össze kéne szedni. Én voltam Párizsban olyan tücserében, ahol volt egy ilyen 6-7 fős ilyen utcai megkereső munkásokból álló bagázs, és az minden egyes hajnalba körbejárta azokat az utcákat, ahol tudták, hogy ez van, és ilyen vödörszámra szedték össze ott a fecskendőket, és amikor reggel már elkezdtek az emberek menni munkába, akkor ott nem volt semmi fecskendő az utcán.
4: Hát igen, csak szerintetek az önkormányzat szívesen ad ki erre ennyi pénzt, tehát így igazából csak az, hogy minden reggel több fásztűt összeszedjenek azért, mert segíteni akarnak olyan embereken, akik már elnézést nem érdemlik meg, mert hogy emeletes házak ajtajaiban hagyják a tűket, meg ilyesmi, ahogy gyerekek laknak.
3: De rajtad kéne segíteni, nem? Tehát meg rajtam, hogy ne botoljunk bele reggel a fecskendőbe.
4: Igen, tehát ez az, hogy én nem csodálom azért, hogy erre nem adnak pénzt, mert összeszedhetnénk 1000 embert, aki naponta azt az 1000 tűt összeszedi, mert így nem egy van, nem kettő, tehát igazából én ezt valamennyire megértem, de igazatok van, mert persze, ha nincs tűcsere program, akkor nem is tudom, hogy mi lenne, csak ez azért így, igen, ez nehéz kérdés, ez a tűcsere program, az a baj, hogy még én is, aki drogfogyasztó, még én se támogatom annyira, pont ezért, mert nem értem meg, tehát így miért ne fizessenek ők is, mint hogy én fizetek a cigi papírért, érted, tehát ők miért ne fizessenek azért.
3: Érted, a cigi papírtól nem lesz hív fertőzése senkinek.
1: Meg szerintem az nagyon fontos lenne, szerintem az, hogy betelefonálsz és elmondod ezt a problémát, én ezt előtetném, hogy ez annak a jele, hogy téged ez foglalkoztat. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy azt megértsük, hogy mi, akik a kerületben dolgozunk, és te, aki a kerületben élsz, nekünk közös érdekünk az, hogy ez a probléma megszűnjön. És
4: én szívesen megyek szedni, tehát az, nekem az se gond, csak ne legyen ez. Tehát...
1: Meg eleve az, hogy ha már bejelented azt, hogy van, mert hogy hidd el nekem, hogy tudom azt, hogy van olyan szerv, aki kimegy, ilyen a Kékpont, de az önkormányzatnak a köztelt felügyelő is tudom, hogy szedik, csak fontos, hogy a lakosság részéről, mivel rengeteg tű van szétdobálva, legyenek olyan első emberek, akik betelefonálnak, és azt mondják, hogy...
3: Nem azért, de tényleg én is ott lakom, és volt többször is, hogy bejelentettem a Kékpontnak, hogy ott van a parkolóban az eldobált fecskendő, és hogy hiába jelentett be egyszer, mondjuk másnap reggel ott van helyette 4 új.
1: Petya, hidd, hogy a Losonci
3: szisztematikusan kéne összeszedni, tehát hogy így nem az, hogy most akkor meglátok egy fecskendőt, betelefonálok, hogy ott egy fecskendő,
4: hát, nekem azt így...
1: De most tényleg látok, hogy érted be, hogy
3: ez itt... Én minden nap látok fecskendőt,
4: mondjuk keresztül. Ez minden nap sok, tehát én az ajtóm elől viszem el folyamatosan, és egy olyan házban lakom, ahol szinte csak családok laknak. Volt 3 fecskendő, ami konkrétan 4 napig ott volt a lépcsőn. Ahol lemennek, följönnek kutyák, tehát így én vittem le, és mutattam meg a gondoknak, hogy bocs, de így legalább nem tudom, így 3 napja ott áll a véres fecskendő.
1: És mit csinált a fecskendőkkel utána?
4: Hát sem én fogtam és kidobtam.
1: Tehát megy a helyszíntási hulladékba.
4: Hát persze.
1: Ezt mondom, hogyha szólsz, te kimegyünk, szerintem ez nagyon fontos.
3: Ha folyosón van a fecskendő, akkor az tök egyértelmű, de hogy az utcáról szerintem akkor
1: is fel kéne szedni. Igen, de az utcán felszedést, az a takarítóknak a dolga, a takarítók meg is fogják tudni tenni, amire azt gondolom, hogy lehet ezt erőltetni, hogy tegyék meg. De
4: lehetne
1: a házakban,
4: az
1: meg kell telefonálni nekünk.
4: De lehetne tájékoztatni az embereket, akiknek odaadjátok a tűket, hogy légy, legalább próbáljátok meg nem lakóházakban.
3: Tudod, miért nem viszi vissza, azért nem viszi vissza, mert hogyha a rendőr megtalálja, hogy használt fecsivel, akkor beviszi.
4: Persze, tehát, hogy ez is, én megértem.
3: Ez a, tehát, hogy ha például a rendőrök azt megértenék, hogy ne csesztessék ezzel, akkor azt gondolom, hogy sokkal többen visszavinnének, hogyha mondjuk kihelyeznének olyan ilyen konténereket,
4: amivel veszélyes hullákat be lehet dobni.
3: De én személy szerint, amit mondtál, azt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy egy önkéntes alapon a helyi lakosság is besegíthetne.
4: Én simán hogyha kiképezné
3: őket mondjuk a két pont arra, hogy önkéntesként besegítsenek.
1: És szerinted ott a lépcsőházban lehetne elhelyezni egy olyan tárlót, amelyik valóban biztonságosan képes ezeket az injektorokat tárolni, hogy ez nem szerelnék le, vagy nem tűnne el, vagy nem lenne ennek baj? Tehát van olyan lakó közösség?
4: Nem, szerintem itt pedig azért van, tehát ez az egyik Práter utcai 16 emeletes, tehát van 190 lakás, de igazából itt normális emberek laknak, és azért egy kicsit zavaró, amikor itt tényleg lemész a lépcsőn, és a kutyám belelép a, nem tudom, hepatitiszes tűbe, tehát így nem örülnék neki. És sajnos így nem egyszer. Tehát ez a baj, hogy nap mint nap ez itt van, és úgy, hogy nem is lehet kimenni a lépcsőházunkból, csak kulccsal.
1: Tehát igen, még így oda-vissza kulcsa. Ráadásul ezeken a részeken szedjük is egyébként, és pontosan tudom azt,
4: mert
1: hogy...
4: láttam. Tehát
1: igen,
4: láttam,
1: hogy ott tényleg nagy mennyiséget szedünk össze egyébként.
4: Igen. Ja. Na mindegy, de hát sok sikert, majd megyek önkéntesnek maximum.
1: Jó, köszönjük.
4: Jó, köszönöm.
1: Köszönjük. Ciao.
3: El is van fetszó, igazadon, hogy ha a házban valaki meglát, igen, akkor azonnal hívja, csak mondjuk egyébként volt olyan, hogy kiraktam lépcsőházba a matricát, és így azonnal leszedik, hogy kék pont matrica, és így leszedik.
1: Tehát mi meg rengeteg helyen látjuk még mindig.
3: Tehát, hogy csak hogy a lépcsőházakban így nem leszedik konkrétan. Halló,
2: itt a Galani.
1: Ciao, Gali.
2: Hogyan csináljátok ezt a tűcsere dolgot, hogy hány tűt vihet el egyszer egy ember?
1: Ötöt.
2: Öt. És gondolom,
1: ha visszahozott, akkor amennyit visszahozott, plusz az ötöt.
2: Na ez az, hogy az nem működik, hogy csak akkor vihet el egy darabot is fel, hogyha visszahozott egyet. Tehát ez innen megy.
1: Mert hogy egy az egyben cserét csinálni?
2: Igen.
1: Nem, az
2: igen.
1: A baj, hogy azzal kevés tű lesz kint, és az növeli a szúrát. Tehát, hogy ez a populáció gyakran használ, mert amfetamin használókról beszélünk, tehát, hogy több tűt használ, és hogy egyszerűen többnek kell kint lenni ahhoz, hogy a HIV fertőzés, vagy a hepatitis fertőzés ne induljon az útjára, vagy ne teljesedjen ki jobban.
2: Tehát inkább használt tűt, esetleg fertőző tűt, mint
1: így
2: hogy visszavigyen magával.
1: Így van.
2: Azért az elég súlyos.
3: Hát ez elég gyakran elfordul.
1: Igen.
3: De én szerintem, hogy amit látsz nyugati példákból, az, hogy ketté választják azt, hogy van egy tű osztó program, meg van egy tű visszahozó program, és hogy ezt nem szabad összekötni, tehát nem attól lesz kevesebb tű az utcán, hogy te kevesebb tűt adsz ki a fogyasztóknak, hanem meg kell azt könnyíteni egyrészt, hogy visszahozzák, másrészt azt, hogy olyan módszereket kell bevezetni, amivel fel tudják szedni gyorsabban az utcára a tűt. Szerintem ez a megoldás.
2: Tehát azt gondoljátok, mert én nem értek hozzá, azért kérdezem, tehát nincs ebben semmi prekoncepció a kérdésemben, szóval azt gondoljátok, hogy csak akkor nem lehet igazán hatásosan rávenni a fogyasztókat, a kihasználókat arra, hogy saját magukra összeszedjék és visszavigyék.
1: De lehet, csak ehhez olyan környezetet kell teremteni, amelyik egy első és legfontosabb lépése már törvénymódosítással kezdődik, tehát hogy ne legyen bűncselekmény az, hogy valaki kábítószert használ, mert addig ez mindig bűnjelként fog szerepelni rá, tehát már nem fogja visszavinni. Hogyha ez megvan, akkor kell átérni az emberi tényezőre, a tudatosságot növelni, azt, hogy hozd vissza, mert akkor az mindenkinek jobb, az embereknek, az együttélésnek, mindennek, sokkal jobban tudjuk menedzselni, te is gyakrabban jössz hozzánk, tehát hogy működjünk együtt, és van egy még mélyebb szint, amikor azt is elkezded menedzselni, hogy az az ember, aki egyébként eldobja a műanyag palackot, mert már nincs benne víz, már nem kell nekem, még ő is ne eldobja, hanem visszahozza, és ez a legnehezebben menedzselhető rész. Tehát, hogy ezeket a szinteket kell végigjárni, most ott tartunk, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni.
2: Én múltban láttam egy buszsofőrt, sima BKV buszsofőrt, aki az utolsó cigit kivette a dobozba, és úgy, hogy van hajtotta ki a munkaidőben, amikor látja mindenki, hogy mit csinál, tehát még kvázi fel is vállalja, hogy az a cég, aminek, vagy hát a cége is tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen alkalmazottai vannak, hogy úgy, hogy van, azzal rendelte, dobta ki a...
1: Amilyen a cég, olyan az alkalmazott egyébként a buszosok esetében.
2: Igen. Szóval, hogy én ezen meg voltam rökönyödve, néztem, megkerekszem, hogy Uram Isten, mi ez? És én ilyenkor mindig azt feltételezem, hogy ezek valami őskövületeken kihaló félben lévő emberek.
3: Abba mi gondoljunk bele, hogy mondjuk az alkoholfogyasztásnál ott mondjuk megvannak azok a helyek, ahol alkoholt fogyasztanak. Gondolj bele, hogyha mindenki az utcán használna, vagy fogyasztana alkoholt, akkor mennyi eldobált üveg? Így is elég sokan, de hogy akkor mennyi lenne? És hogy mondjuk ezt felfedezték nyugati nagyvárosokban is, hogy itt is azért az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy olyan helyszíneket, ellenőrzött helyszíneket létrehozzunk, amik a heroin használók használnak, és akkor ezeket nevezik fogyasztói szobáknak, és akkor ott például ezeket bevezették, ott egyértelműen csökkent a nyílt színű utcai droghasználat száma, ott helyben használják steril felszerelésre a drogot, és utána rögtön leadják a veszélyes hulladéktárolóba a fecskendőt.
1: Az, igen, tehát mondjuk itt koncentráltan...
2: Pénzt adni a begyűjtött fecskendőért?
1: Hát az nem megy, nincsen arra lóvé, arra senki nem ad pénzt.
3: Az egyébként hát Frankfurtba
2: ezt bevezették. Arra ad pénzt valaki, hogy egy alkalmazottot fizessen utána TB-t, nem tudom, bármit, adót, és hogy ugye összeszedje ezeket az ingyentanokat, de arra nem ad pénzt, hogy a jó ember összeszedje, és...
1: Ahhoz is kell pénzt.
3: Szerintem hasznos vagy jó felvetés, meg volt is ilyen, például Frankfurtban csinálták ezt az említett tűcserében, hogy először úgy fizettek a klienseknek, hogy visszahozott fecskendőnként adtak nekik valamennyi pénzt. Most ezzel az volt a probléma, hogy mivel rájöttek, hogy ebben pénz van, biznisz van, ezért elkezdtek így csomó fecskendőt elvittek, sterilt, és akkor bekoszolták egy kicsit teával, és akkor hozták vissza, hogy ennyit hoztunk vissza használtat, és akkor így gyűjtötték a pénzt. Tehát ez nem működött. Úgy működik most jelenleg Frankfurtban.
1: Nálunk ez akkor két hét lenne.
3: Hogy így kértek, vagy pályáztak arra pénzt, hogy a kliensek órabérben utcai munkásokként dolgoznak, de azok, akik átmentek metadonra, tehát metadon kliensek voltak azok, akik szedték a tűt.
1: De ott amúgy is nagy hagyományom a bevonási ilyen formáinak.
2: ETD-es fecskendő, tehát hogy én azért tettem, mi régen jártunk ki mindig a Gödörhöz sörözni, és azt csináltuk, hogy megvettük a boltba az üveges sört, és kiültünk vele, megittuk, és tanulhattuk az üveggyűjtögető csöveseknek az üveget. Tehát, hogy mi magunk nem vittük vissza, vagy csak akkor, hogyha mentünk még egy körrel.
1: De itt nem úgy a tölthető hepatitis fertőzött eszközökről beszélünk.
2: De hogy betétdíjas, tehát hogy nem tudom, fizetni kell először 1000 forintot, és utána legközelebb is, hogyha nem viszel vissza, akkor megint kell 1000 forintot fizetni, ha visszaviszed, akkor nem kell 1000 forintot.
1: Nem, ezek ez az ilyen típusú...
5: Tehát hogy hozzáférjenek a fecskendőhöz, és az áramcsökkentésnek a legfontosabb dolga az, hogy hozzáférjenek, tehát hogy bármi áron, de hogy kapcsolatban.
2: Beláttam, nem én fogom kitalálni az új dolgot.
1: De hát tök jó, a morális vállalkozók mindig szereti a külső vállalkozói tanácsokat, ezekből lehet sem megézni.
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok! Na, és el is röppent itt az egy órácskánk a kirekesztésről és mind ami erről nyílt. Egy hét múlva lesz újra morális vállalkozók, köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok tovább az antidiszkriminációval kapcsolatban a hetet, vegyetek részt a programokban, ezeket most nem tudtok elmondani, úgyhogy mindenki a tilos.hu-n szépen nézze meg a programkínálatot, a Gödörben és az Instantban lesznek majd ezek, az 1%-os spotot majd még Attika be fogja adni, muszáj lesz, de muszáj lesz, akkor megkeresed a CD-t, úgyhogy nem most, de majd megtaláljuk, szevasztok!
5: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

meghaltál-e, vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankóm? Vagy feled így végképp, hogy létezem én is, vagy mi az ördöglel? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadta az öröklét bölcseje, a sír, akkor béke veled legyenek szép álmaidot len. Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcsbánt, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán ír rögtön, azonnal. S ha feled él engem, ha barátod volna feledve, tejsz úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívem. Te, mikor a nevedet keblem mélyébe beírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfújt. Megköszönöm, ha netán így van. No de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibé, restelsz, mint jó magam írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb, lásd nekem úgy illik, s oly jól esik, ugye lemondasz róla, ha én kérlek. Aha, már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringy-rongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is írj inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg levelet s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, és én iszonyú képen irtózom tőlük. Tán, mert én nem tudok olyat komponálni azért. Ez meg lehet. Ám de, hogy úgy van, esküszöm erre neked túrós tésztára, dohányra és mindenfélére, ami csak szent s kedves előttem. Drága komámasszon, kegyedet kérem meg alássan, üsse agyon férjét, és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolya. Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről ír röviden, haragudni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a barna Lacit, s a szőke Julis, te kedves gyermekeket, hát a kert hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a messze röpült lélek híveimhez vitte szerelmét. És a csonka torony, mely a harcoknak utána most szomorúan hallgat, gyér fű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát rátesz is, akkor összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte, méla merengéssel nézvén a messze vidéknek. Mindenről akarok, mi nekem kedves vala tudni. Jártam azóta dicső, szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt. Bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kor tette szívemben örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden, minden nagy, gazdáik lelke kicsincsok. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben minden kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek? Most veszem észre, ho-ho, mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzem Bakternak vagy Kondásnak falujába, ha e szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Jaj, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom, házasodom, tudod azt. S tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullad zsebeimbe, mióta századik édesapám eladába meg se szereztem. S így az éléshez nincs mód, nincs hivatal kell. Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanulok, nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem, zsíros kenyerem. Ha lesz a kutyának, nem nekem,
Ó, pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe, és szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirút hó vezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húzni kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel, s a hiú fény, megelégszik ő a puszta gyeppel, bármi sovány, s a záporasik szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hat tépje sörényét, csak szabadon járjon, csak kergetesse tüzében, a sivatag viharács, a villám sárga kígyóit. Isten hozzátok lelke, mulatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem százrétű vitorlájába beléfújt, szétszakad a horgony, futgáján elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg a felhők dörögnek, én a lant idegébe kapok, vad tűzzel zengi el ajkam, harsány himnuszodat százszor szent égi szabad.

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldit, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtáradni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század feladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Istenemmel. Istenemmel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

lelkem aranyom. Nem veszett tán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Levelet csak ma került kezemhez. Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat. Annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának, legényám még az is a talpán, általjában arany, Petőfi, Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. És a dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz annyi, ha több nem. És az érdemdi? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi... sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivatalt tán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyél öcsém. Ha van mit? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát álljon meg a jó is. És ha érdekli hitvesedet idvezletem, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy Beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem Bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük közt csak az a különbség, hogy London nagy város, Beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, Beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy pláne Magyarországban. Denikve, megmondtam én még ott szalontán, hogy alig ha lengek én a tengereken tünejt, ha tovább is így tartanak a sóhajtozások, és tovább is úgy tartottak mind e napig. Veszedelmes is lett volna most nekem a tengeren járnom, mert ezek a sóhajtások orkánnak is beillenek. Harmadnapja, hogy Mr. Tompánál dégálok. Civakodunk, mint az üstenyira. Ismered az én szemre, békeszerető, angyali természetem, hanem ez a kapcáskodó, komisz páter Tompa mindig dübehoz. Hossz! Holnap után megyünk Sárospatakra, érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz.

álmodom. Tudósít lak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, s a többi barátod. Petőfi Sándor.

Petőfi Sándor, Dalaim. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom van. Átröpülök hosszában hazámon, át a földön, az egész világon. Dalaim, mik ilyenkor teremnek holtsugári ábrándos lelkemnek. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek pillangói könnyelmű lelkemnek. A szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim, mik ilyenkor teremnek vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret a jány? Iszom örömömben. Nem szeret? Kell inni keservemben. S hol pohár, és a pohárban bor van, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, szivárványi mámoros lelkemnek. Ó, de míg a pohár van kezemben, nemzeteknek keze van bilincsen, s amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése. Dalaim, mik ilyenkor teremnek fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek villámlási haragos lelkemnek. Adi Endre, küldöm a frigyládát.

0: yaşandık, bir aşk öldü. Aya dikmara poha.
1: Derem Türkçe becsületkel mítem.
0: Máskor megfelelek két annyinak. Lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpom mílei szorulat. Legyonász a bormely, lecsepegek gondolatim, Shakespeare! Rex! Szerpsze, sereg! Sehogy se tudom kifejezni magam. Azt hiszitek, hogy talán a bormi? Ne higgyétek, édesatyám! A bornököm nem szokott megártani. A bor, hogy nekem miképp is árt. Hiába voltam volna katona! Úgy bízok, hogy föl van, hogy katona.

kacintos rócsangó valaha. Zöld hajtókkal, sárga pikkés közlegés, egész a közlegénységük fölvilés. Jó bakancsom, hogy hamar lerúghatám, idővel degradált az óra. Mert a katonai pálya fenesi, lekivált az olyférének, mint maga, kinek kisé akaratos vele. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok! Ornál fogva engem senki nem cibál! Azt cselekszem, ami tetszik! Tudja, pár, mit tudom? Lejtek! Egyre mártam, amíg malomtok, szomjazok! Adjatok ma! A malom sem egyen, ha nincs ne, ami hajtsa bővibe! Hadd igyam hát, hogy forogjon kerekem! Meg sem állok csak a kancsók fene. Bárha mindjárt, mint Falstaff szólana, bárha mindjárt egy mérföldig tartana. Hol is hagytam? Tudja gólya. Úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malomról? Én bizony, ha présbe csavarítanak, se tudsz. Annyi szent, a szemem héja oly nehéz, mint a malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya. Ágyba hát, álmodozzuk folytatását. Jó éjszak!

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika órán. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fa. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komó, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak polc, hokedli, konyhasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, napvisszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás, a semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nem, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alapul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak, ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovácsol. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészettől, ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki, ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handapandázó szervetlenségből, a művészi ködökből, a krisztusi műhelybe, az ősi C-be, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben,

Georg Johannesen, nemzedék. Születtem a 33%-os munkanélküliség napjaiban, és kétharmad erővel kezdtem el kifejteni képességeimet, nehogy úgy lássék, mintha a napos oldalon jöttem volna a világra. Mielőtt Hitler az első 100 zsidót megölte volna, én már számolni tudtam 50-60-ig, és nagyobb hangon hódítottam meg az olvasás tudományát, mint Franco Madridot. Azon a napon, amikor az arénában Lorcát lelőtték 5000 ártatlan és bűnös emberrel együtt, mi épp Nérót és a keresztényeket tanultuk. És olvastunk tovább. 2 évre ráláttam 3 igazi hullát. Ledőlt falu házban, tűz nélküli füstben. Egy öreg asszonyt, 2 zöld ruhás gyerekkel. De a gyújtogató nem mondta, hogy ő a tűzoltó. A háborúnak akkor háború volt a neve. Aztán megtanultam újságot olvasni, és már 6 millióig számoltam akkoriban. És 100 000-ig. És 0-ig. A béke első napján egy revolver találtam. Bevittem a történelem órára, kicsaptak, vissza sem mentem soha. Nem sokkal Hiroshima után pedig először lettem szerelmes. Amerikai dallamokat fújtunk a meghittség jegyében. A koreai háború idején feküdtem össze első ízben. Én szerettem őt, ő szeretett engem. Újságpapír volt az ágyunk. Amilyen igaz, hogy nem lesz háború, olyan igaz, hogy nem lesz béke. Sem lefegyverzés, olcsóbbodás. Ezt mondogattuk. Ki akartunk jelentkezni a világba, de nem találtunk űrlapot sehol. Azóta nem jut eszembe semmi felejthetetlen. Előlegekből és utólagokból élek. Így hódítom meg éveim. Már csak nem egyidős vagyok Jézussal, mikor meghalt. Kérem a véletlent, mentsen meg a keresztül.

Hát, amit megházasodtam. De nézd, ez a nyomorú, flegmatikus tinta nem válik rózsaszínűvé e szónál, mely rózsaszínűbb a rózsánál. Éppen ma egy hete, hogy a költői borostyánkoszorút lehúztam dicsugáros füleimről, akarom mondani, fürtyeimről. S helyébe a házi sapkát ültetém, s a lant helyett égtelen hosszú szárú pipát tartok kezembe, s oly füstöt eresztek, hogy már mind a kilenc múzsa megkehesedett, és még Pegazusom is köhög tőle. Esküvőn középkori regényességgel ment végbe az erdődivár kápolnájában. Korán reggel. Szeretnénk volna én is menyasszonyom is helyhez és alkalomhoz illő, komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de sehogy sem sikerült. Rövás, mosolyogtunk egymásra. Ha én olyan szépen mosolyogtam, mint menyasszonyom, úgy esküszöm neked, hogy egy angyalt festő képíró előtt a legtökéletesebb mintául szolgálhattam volna. Amint az esküvési hókusz-pókusznak vége lett, rögtön kocsira ültünk, s vágtattunk ide, Koltóra. Ez egy kis falu a Kővárvidékén, a Lápos völgyében. Nagybányától egy órányira délre. A táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta volna a természet. Hazugság, amit tartanak közönségesen, hogy a házasságban megszűnik a szerelem. Én most is oly forrón, oly lángolón szeretem feleségemet, mint hajdanában, nőtelen koromban. Pedig már egy hét múlva, két hete lesz, hogy megházasodtam. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok.

évek óta reggeli és este imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igény. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésem. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy ült, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg a hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltom, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az Ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, még vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatok. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk. Feleltem.
Nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. S a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlés hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel! Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Událom. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápatvala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt

0: vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellet elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat hordanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, és a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendő mondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobb szerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lett. Olaszországban tölté gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, és onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, s ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János, Petőfi napja. Talán Budapesten is történtek volna erőfeszítések, mint egész Európa minden nagyvárosában. Az akkor oly szédítő varázsú Párizs forradalmának utánzására, de egyet, mint szemtanú, bizonyosnak merek állítani. Tudnélik, hogy Petőfi nélkül a március 15-i nap eseményei nem történnek meg. Még talán csak kísérlet sem történik, hogy forradalmi cselekvés terére ragadják a fővárost, melynek lakossága akkor még csekély, nagyobb részben pedig német és politikailag elszomorítólag éretlen volt. A párizsi februári forradalom hírének hatása alatt a közvélemény asztala elhatározta, hogy tagjai járjanak szét az egész városban, vendéglők, kávéházok polgárságát igyekezzenek fölvilágosítani a pillanat követelményei felül, és megnyerni a cselekvés céljának.

Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kevellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jókai Mór barátim Vasvárival és Bolyovszkival rögtön elhatárzák a cselekvés csata mezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandók. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésötre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. A március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt. Azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván neki egy kicsapási büntetés alatt csoportozni, s politizálni. Néhány perc múlva Jókai, az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedik, tolmácsolja szózatát az időt. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaság ajtól. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvöltik,

Újra csendes, elzúgtak forradalmai. Szégyenél. Lecsendesült és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart. Lánc csörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát, kétségbe kellene esnünk. Hát búsuljuk-e emiatt? Ellenkezik. Ó, hol? Inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen égen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk! Tekints, szabadság! Ismerd meg most a népedet, midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kellene még több, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlen korban mi utolsó egyetlen híveit alatt.

Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. No de...

szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyi porleány, elpirul a dícséreten, s összefüggetlen szavakat rebeg. Február 10-e, a szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalnak. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam általa. Előbb a túlságos dícséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzik. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mi? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám derekáról Ábrándim színész csoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakonöntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. Két hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve, most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s két kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskolatársamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtál felé. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

0: Arany János, vásárhon. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üde lelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most a nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajogít benne, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.
1: Kutyakaparó, Petőfi Sándor verse. Kívül belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza a Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis szobán hosszú, vékony asszal nyújtózkodik végig. Feldöléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Ami hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem vénység miatt horpad. Átellenben az ágy. Réges-régen lehetett megvetve, lefekünni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátá a pufók kevence, redők gyanán tisztes akhomloka meg van repedezve. Mogorva vénember itt a csaplár, szavát sem hallani. Szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, a vén dömötör,

Ben a kutyakakaróban így forog a világ, így szomorú. És az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendelyes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet, s ami rajta imittam ott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére. Ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember, oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál. A ház végén szundikál naphosszat. Nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke. Körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A messzelen homokban alig teng egy-két gyalogbodz, amely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide, s az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy ízibe. Még a nap sem sütött úgy, mint máshol, vágyattak sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy 100 lépésnyire kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszem. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével, mit állsz itt hiába?

Petőfi Sándor, a jó öreg kocsmáros. Itt, ahonnan messze kell utazni, míg az ember hegyet láthat, itt a szép Alföldön, itten élek én most megelégedéssel, mert időm vidáman, boldogságban tölt. Falu kocsmájában van az én lakásom, csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. Egy jó öreg ember benne a kocsmáros, áldja meg az Isten mind a két kezével. Van szállásom itten, s ennem innom ingyen. Sohasem volt ennél jobb gondviselésem. Az ebédre nem kell senkit is megvárnom, és mindjárt várnak én, hogyha késem. Csak egyet sajnálok. Az öreg kocsmáros összekoccan néha jó feleségével. No de, amint összekoccan, meg is békül. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Elbeszélünk néha a letűnt időkről. Hely, régi idői boldogak valának. Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt. Alig tudta számát ökrének, lovának. Pénzét a hitetlen emberek csalása, házát a Dunának habjai vitték el. Így szegényült el a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezét. Alkonyuló félben van már élte napja, s ilyenkor az

0: ember nyugodalmat óhajt. S őre jár szegényre a szerencsétlenség, őre jár mostan mért legtöbb gondot és bajt. Fáradoz napesti, vasárnapja sincsen, mindig későn fekszik, mindig idején kell, mind sajnálom én, jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa. Ő fejét sóválja, nem hisz a szavamnak. Úgy van, úgy szól késő, jóra fordul sorsom, mert hisz lábaim már a sír szélén vannak. Én elszomorodva borulok nyakába, s megfüröztöm arcát szemeim könnyével, mert az én atyám e jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezébe. Petőfi Sándor, nézek-nézek kifelé. Nézek-nézek kifelé az ablakon, ott merengnek szemeim a sírbakon. Jár a faköpönyeg mellett föl s alá, méltósággal, mint valami kis király. Sétifikáltam így én is valaha, mert hogy voltam én is katona. Fekete-sárgára festett fák előtt villogtattam a hatalmas gyíklesőt. Izzadtam a dicső borjú bőr alatt, bájos bakancs ékesíté lábamat. Szájam szörnyű halberdókat kiabált, és söpörtem a kaszárnyúban. Hősi pálya, gyöngyélet, szégyen rám, hogy számot veték tevélet, hogy letettem cserkoszorút fejemről, elhajíték puskát, seprőt kezemből. Hely, de meg is vert az Isten engemet, hogy elhagytam a vitézi életet. Poéta lett belőlem, csak poéta. Ott talán már káplár volni azóta.
1: Petőfi Sándor, első szerepem. Színésszé lettem, megkapám az első szerepet, s a színpadon először is nevetnem kellett. Én a szerepben jó ízű szívemből neveték. Pályámon, úgy is tudom, lejjent.
2: Petőfi Sándor, egy perc.

Pag színész. Még egy pár jelenet, s a függöny alá foly, a lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat, még egy pár jelenet, s vége. Azután oly néptelen rideg, bús lesz a deszka alkat. A nézők csoportja hazaszéled innét, egy kedvűn felejti mosolyát, vagy könnyét. És a hosszú dráma, melyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz hagyva végképp. Dal fogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna? Mi haszna? Kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga lefő rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgyis átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog, nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valaha is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegy, főzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mint az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg, mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot, de nincs zsebkendőm. A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madáriesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnéken is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre. A tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúlt hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehén bőrcsizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsikolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméjét magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban kimerésszel költészetről álmodozni.
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
1: El kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz? Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
1: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
1: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
1: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
1: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
1: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
1: Muszáj, kérem, muszáj. Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe. Micsoda palota?
2: Valahány stálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta. Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben. Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
1: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya? Vérszegénység? Egyéb kólika?
3: Ha jobban megnézzük, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
1: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
4: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
4: És?
1: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
4: Hadd fejezze be.
3: De mi lesz a hét sorossal?
1: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túladagoltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam,
5: A kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyez egy kedves ismeretlen.
1: Különös.
3: Semmi.
5: És akkor...
3: Akkor...
5: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban lágy gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán. És körülöttünk senki. Hiába jaj veszélykeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jóisten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet, a gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Cisco oly gyakran mesélnek?
5: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
5: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
5: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
5: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: Mert lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korántsem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom, én Pepito a szolgák.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom majd kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Időnk? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
2: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
2: a kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnom, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákjafényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint meg annyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. A józan akkor is részeg, ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
0: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázatunk.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
4: Ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
1: De nem érte magát Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcsi értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rinkényszer, semmi találni. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, én értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
2: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
4: Csak.
2: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
2: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
3: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
2: Micsoda nap.
1: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
2: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök kijegyzetelgetni? Maga meg a frász hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
2: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzés beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combi?
1: Tetsen meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is. Ki szülte magát? Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka! Most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
3: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis süteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
3: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátása, Don Cisco!
2: Bár sose lehetnem Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné múlva.
1: Igazán könnyű eledel.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárvic, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán együtt húzz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, amit észre elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a kérdést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz. Édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom én ezt nekem?
2: A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt te is hülyének néz.
3: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De?
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, milyen tisztelt Pablos úr! Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát, én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
2: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
2: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
2: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
2: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
2: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
2: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
2: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
2: akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
2: Holnapig. De egy perccel se tovább.
0: Pablos kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkért a kezem, mint ez a hazudozó.
0: Pablos jön vissza.
2: Jövök, már jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jó módú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az étel.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos vonalát?
2: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő, az italok behűtve.
2: José Manuel atya érkezik segédletével.
0: Érkezik José atya és két apáca.
2: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
4: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel urasági.
2: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
4: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
4: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
4: De miért? Bátorkodjon csak merészet álmodni, de nem fog könnyen menni.
2: Hogy én?
4: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
4: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
2: Rosalina, nem is értem.
4: A két nővér. Két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa. És Caracasi Bernadette.
0: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
2: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
4: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége. Nélkülük semmire sem menne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Szükséges időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amado de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
2: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
4: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társalok?
4: Ahogy mondja.
1: És a két nővér?
4: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
1: Mi az, atyám?
4: Az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
4: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
0: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
2: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
4: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
2: A mindenségét.
1: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
2: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
4: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
0: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
2: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
4: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
2: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
0: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
3: Mindenki figyeljen!
0: A légcsapóval leüt néhány legyet.
3: A felébe is ezzel a sivataggal. Ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a szevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsír. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre két napot várni?
3: Istennek szeme van. Drága atyám! Isten lát!
4: Lát, fiam! Lát! Hogy ne látnak? Hát persze!
3: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
4: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra, és kedves házastársa lehet.
3: Mi van, atyám? Már is megházasítod?
4: Minek késlekedni?

0: Dodd, igen, öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem, nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
1: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e színes tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
0: Add írásba.
1: Mi a baj, Rosalina?
0: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
1: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
0: De engem igen.
1: Elpazarolják ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal. Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
2: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
3: Tisztán szakmai oka van!

0: hitszűség és a hitbuzgóság az öl, nem ide tartozik.
1: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
0: Ó, igen, maga is sokat profitálhatna belőle.
1: Oly titokzatos.
0: Egy cseppet sem.
1: Mi ez a parfümillat?
2: Semmi. Csak rózsa meg Bernadett.
0: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudni illik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
1: Szegények.
0: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászolt. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett. És én? Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon, még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
1: Atyám, magányos vagyok nagyon.
0: Ó, te kis eltévedt juhom.
1: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
0: Ha netán mégis Sevillába látogat, jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
1: Ez az új hullám?
0: Mi csak így hívjuk magunkat.
3: Mindenki kocint isznak, a nővérek köhög.
2: Hazai!
1: Meg sem kérdezed őket?
2: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
0: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
2: Úgy hiszem.
1: Miért is ne?
2: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kissé szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
1: Pénztől.
2: Nem hittem volna.
1: Milyen könnyű megvilágosodni.
2: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
0: Majd meglátja.
2: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
0: Megtér.
2: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
1: Ki lesz a boldog feleség?
0: Imádkozik is minden este?
2: Hogyan is felejthetném el az Urat?
1: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
0: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
2: La vida es sueno.
0: Pontosan.
1: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
2: Megyek is, szedelőcködöm.
1: Hova, hova olyan sietősen? Juan Pablos.
2: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
1: Te hallasz engem, Pablos.
2: Én? Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
1: És? Két kiválasztott nem lehet?
2: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtégzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.

0: Valóban.
1: Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszed a birtok.
2: Don Miguel
1: nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla?
2: Majd magyarázkodhatom.
1: Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
3: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
4: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
5: Szó mi szó, az is lehetne.
3: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
4: Nem, magához jöttem.
3: Isteni szerencse.
2: Mindjárt kész a vatkon.
4: A köszvényemnek nem tenne jót.
2: Ne igyon annyit.
4: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
2: Segítsen magán.
5: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
4: Éppen ez az. Rájöttem.
3: Rájött. Csak nem most.
2: Mondtam az előbb. A megvilágosodás az elég egy perc. Egy másodperc.
3: Éppen itt. Nem látja, hogy csomagoló?
2: Inkább fejvesztve menekül.
3: Az örök boldogság.
2: Nem bolondság ez?
5: Az ígéretét ne felejtse.
2: Az úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
3: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
2: Mire?
3: Már nem is tudom, mit mondtam.
4: Pablos úr, várjon!
3: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kőkövön nem marad.
4: Én sem maradok. Akarom mondani, sokáig?
2: Atyám, tárolnék.
5: Csak egy pár jó falat.
2: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
4: Éppen pásztorjátékra készülök.
2: Éppen?
4: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
3: Rendezzen csak, de otthon.
4: Otthon? Maga megőrült. Közönség nélkül.
3: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
2: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
3: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguellel.
2: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
3: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
2: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
6: Pablos elviharzik.
4: Ez meg hova?
2: Meghalt valami rokon.
4: Ebben a melegben?
2: Könnyen megromolhat.
4: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
5: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
4: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
2: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord magad?
5: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
4: Bizony, de nem is látom.
5: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
4: Atyám, ön oly irgalmas.
5: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy azt Krisztus szeretné.
2: Én kevésbé.
5: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
2: Atyám, elment az esze.
5: Dehogy is, lányom. Most jött meg. Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
2: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
5: Nyugodjon meg. Amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
2: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
5: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
2: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
5: Akkor ne késlek engem.
4: Uram! Ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
5: Micsoda idél? Hol lakik maga?
4: Vegye csak kézbe.
5: Mi antik bölcs szöveg?
4: Az! Atyám, nézze a rajzot! Arkádiában vagyunk, aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok, szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
5: Megtanulta már a szöveget?
4: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
5: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy senki nem díjazza őket. Mert az ízlés olyan egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
4: Remélem jó lesz.
5: Sose adja fel.
4: Már nem.
5: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
4: Megőrülök, annyi a hitem.
5: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
4: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
0: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
2: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
5: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
2: Csak ez a bor teszi nehézzé.
5: Majd Sevillában kihúzódik.
2: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet? Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
5: Akkor a sors akarja így. Legyen mély hite. Higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
2: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt rekedek.
5: Bízzon Istenre!
2: Szédülök, Istenem!
0: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
5: Mennyi az idő?
7: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
5: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
7: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg? Ott ül fél Sevilla. Bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Megegyebek. Aztán jött a felesége.
5: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
0: A nővérekhez.
5: Fújják be magukat rendesen?
7: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna. Oly szörtelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk.
0: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
3: Című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péro, Malvinka, Vicei Zsolt, Don Sisko. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Pablo's fast song. Kezdi Lászl, Rozalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Bazsi és Boti olvasott, ez Pepito,

Vice Zsolt, Péru, Évike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd...

Kreatívos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy négy óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szeviai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló. Figyelem, Tilos Klub, Halloween Party, este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni, és további jót!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

és ekkor váratlanul képek jelentek meg a szemem előtt. Képek, melyekről már rég megfeledkeztem, és most egyszerre csak oly frissen és elevenen bukkantak föl, hogy úgy álltam ott kezemben az ásványvízzel megrakott tálcával, mintha villám sújtott volna. És elég volt néhány másodperc, hogy a sós tó partján felidézem Zdenyeknek, a csendesség szálló főpincérének az arcát. Zdenyekét, aki úgy szeretett mulatni, mikor szabadnapos volt, hogy minden pénzét elverte, ami csak a zsebében volt, s ez mindig jó pár ezrest jelentett. A képen, ami megjelent előttem, Zdenyek bácsikáját láttam. Egy katonazenekar nyugdíjas karmesterét, amint fát aprít az erdei telkén, ahol volt egy házikója, és a házikót teljesen befutották a virágok meg a fenyőágak. És mert ez a nagybácsi a monarchia alatt volt karnagy, mindig egyenruhát viselt, még a gyújtós aprítása közben is. És annak idején komponált két galoppot és jó néhány keringőt, melyeket még mindig játszottak, de már senki sem tudta, hogy ki is volt az a karnagy, azt hitték már meghalt. És amikor egyszer Zdenyekkel nekivágtunk egy bricskán a szabadnapunknak, hirtelen katonazene ütötte meg a fülünket, és Zdenyek a kocsiban állva jelezte a kocsisnak, hogy álljon meg. És aztán elindult a katonazene irányába. A rezes banda a bácsikája egyik keringőjét játszotta, és ott álltak már az autóbuszok, hogy az egész katonazenekart hamarosan elszállítsák valami rezes banda vetélkedőre, és Zdenyek rábeszélte a karnagyot, minden pénzét, ami csak nála volt, odaadta neki 4000 koronát sörre a katonáknak, hogy tegyék azt, amit mond nekik. Így azután a kocsiból átszálltunk az első autóbuszba, és egy órányi út után kiszálltunk az erdőben. És a 120 egyenruhás zenész lassan elindult a csillogó hangszerekkel az erdei úton, majd egy sűrű bokrok szegélyezte gyalogösvényre tértek, a bokrok fölé magas fenyőfák tornyosultak, és Zdenyek jelt adott, hogy várjanak. És a kisarjat vadgyümölcsfák közt bujkálva eltűnt a telek bokraiban, azután visszajött, és elmondta a tervét. Majd, mikor jelt adott, a katonák a vadgyümölcsfák közt libasorban a bozótosba kúztak, és Zdenyek, mintha a fronton volna, osztogatta a parancsokat, hogyan vegyék körül a bokrok közt megbúvó házat, ahonnan fejszecsattogás hallatszott, és a katonazenekar nesztelenül, lopakodva körülvette a tönköt, és a régi osztrák katonazenész egyenruhában aprító öregurat, és a katonazenekar karmestere, amikor Zdenyek jelt adott, feldobta aranybottyát, és hangosan vezényelt, és a bokorból kibújtak, kiemelkedtek a fényesre suvickolt fúvós hangszerek, és a zenekar egy zajos galopba fogott, amit Zdenyek bácsikája szerzett, s amivel a katonazenekar a vetélkedőn készült fellépni. És az idős karnagy sóbálvánnyá vált, abban a testhelyzetben, ahogyan éppen ketté vágta a fahasábot, és a muzsikusok néhány lépéssel közelebb jöttek, de még mindig derékig a fenyős bükkös aljnövényzetben álltak, az aranybotos karnagy viszont csak térdig gázolt a zöldben, és felfeldobta a botot, és a zenekar fújta a galoppot, a hangszerek csillogtak a napsütésben, és az öreg karnagy lassan körbe pillantott, és az arcára földön túli mennyei kifejezés ült ki, és a zenekar befejezte a galoppot, s rögvest belefogott egy hangversenykeringőbe. És az öreg karmester összeroskadt, fejszéjét az ölébe ejtette, és elsírta magát, s ekkor a katonazenekar karnagya odalépett hozzá, és aranybottyával megérintette a vállát, és mikor az öreg ember felpillantott, átadta neki azt a botot, és Zdenyek bácsikája fölállt, s mint később elmondta, azt hitte, hogy meghalt, és a Mennyország katonazenekarába került. Azt hitte, hogy a Mennyországban katonazenekar játszik, és ennek a zenekarnak az Úristen a karmestere, aki átadja neki a botot. És az öreg elvezényelte a keringőjét, és amikor befejezte, a bokorból kilépett Zdenyek, kezet fogott az öreggel, és jó egészséget kívánt neki. És fél óra múlva a zenekar ismét a buszokban ült, és mikor elindultak, a muzsikusok tust fújtak Zdenyeknek, ünnepi fanfárok szóltak, és Zdenyek meg volt hatva, és hajlongott, és hálálkodott, miközben az autóbuszok, s velük a fanfárok eltűntek a csapkodó ágak közt az erdei úton. Ez az Zdenyek tulajdonképpen egy angyal volt. Minden szabadnapja, amit együtt töltöttünk, ehhez volt hasonlatos. Utána 10 napig azon törte a fejét, hogyan költi majd el azokat az ezreseket. Miközben én,
Magamra zártam az ajtót, és a százasokat a padlóra terítettem, aztán, mint holmi csempézett padlón mezítláb járkáltam a bankókon, vagy leheveredtem rájuk, mintha zöld mezőn volnék. Zdenyek egyszer lakodalmat rendezett egy kőműves lányának. Máskor felkerekedtünk, és egy ruhaboltban fehér matróz ruhácskába bújtattuk az árvaház összes kisfiúját. Vagy Zdenyek kifizette a búcsúban az összes hinta és körhinta egynapi díját, és aznap mindenki ingyen hintázhatott. Egy másik szabadnapon pedig fölvásároltuk Prágában a legszebb virágcsokrokat, és minden csokorhoz egy-egy üveg rozsólist, és sorra jártuk a nyilvános vécéket, és felköszöntöttük a vécés néniket nem létező névnapjuk, rég elmúlt születésnapjuk alkalmából, és Zdenyeknek mindig szerencséje volt, mert valamelyik öregasszony épp aznap ünnepelte születés vagy nálnapját. Így hát egyszer arra gondoltam, hogy elmegyek körülnézni Prágába. Taxiba ülök, és kimegyek a csendesség szállóba, megkérdezni, vajon ott van-e még Zdenyek? És ha nincs ott, akkor vajon hol találom? És hogy elnézek oda is, ahol a nagymamám nevelt, hogy megvan-e még az a szoba, ahol az ablakban úgy bukkantak föl az ingek és alsónemük, ahogyan a Károly fürdő vendégei a klozet ablakán kidobálták őket, és ahol a nagymamám kijavította a piszkos ruhaneműt, hogy aztán eladja az építkezéseken a kőműveseknek. Így aztán ott álltam a prágai pályaudvaron, és mikor megtaláltam a Taborba induló vonatot, fölhúztam a kabátom ujját, hogy megnézzem, hány óra van. És amikor felemeltem a tekintetemet, láttam, hogy a trafiknál ott áll Zdenyek. Kővé meredtem, és megint elememben éreztem magam, hogy a hihetetlen valóvá vált. Ott álltam dermedten, feltűrt kabát ujjal, és láttam, hogy Zdenyek úgy néz körül, mint aki régóta várakozik. Aztán megemelte a karját, biztosan várt valakit, mert ő is az óráját akarta megnézni, de egyszerre csak három bőrkabátos férfi lépett hozzám, és karon ragadtak. A kézfejem még mindig az órámon, láttam Zdenyeket, amint kábultan engem néz, sápat volt, csak állt és nézett rám, látta, hogyan tuszkolnak a németek egy autóba, hogyan visznek el, én meg csodálkoztam, hova visznek és miért. És a németek a Pankráci börtönbe szállítottak. Kinyílt a kapu, és megint csak úgy vezettek, mint egy bűnözőt, és belöktek egy cellába. És engem hirtelen elbűvölt, ami történt velem, szinte örültem, és beleborzadtam a gondolatba, hogy netán hamarosan kiengednek, és mert a háború már úgyis a végéhez közeledett, azt kívántam, hogy börtönözzenek be, hogy vigyenek koncentrációs táborba, azt akartam, hogy éppen a németek tartóztassanak le. És az én szerencsés német csillagzatom fölragyogott. Nyílt a cellaajtó, és kihallgatásra vittek. És amikor bemondtam minden

És aztán elvittek, belöktek a rabok közé, ők húzták ki betört fogaimat. Ők törölték le rólam a vért, és én csak nevettem, egyre csak nevettem. Valahogy nem éreztem semmit, sem az ütéseket, sem a verést, sem a sebeket. A többiek pedig úgy néztek rám, mintha fénylő nap, mintha hős lennék. Amikor közéjük dobtak, az SS legények undorodva kiáltották utánam, te bolsevista disznó, és ez mennyei zene volt a fülemnek. Szívmelengető megszólítás. Mert már sejtettem, hogy ez az én belépőm, ez az én retúrjegyem Prágába. Foltisztító folyadék, ami eltünteti azt, ahová jutottam, amiért német lányt vettem el, amiért Hebben náci orvosok elé álltam, akik a nemi szervemet vizsgálták, hogy alkalmas-e egy árja germán nővel való közösülésre. Az arcom, amit csak azért vertek szét, mert az órámra néztem, az arcom a jogosítványom, amely majd igazol engem, és antifasiszta harcosként térek vissza Prágába, és ami a legfontosabb, megmutatom az összes Róbeknek és Brandeisnek, az összes szállodatulajdonosnak, hogy közéjük tartozom. Mert ha életben maradok, biztosan veszek egy nagy szállót Prágában. S ha nem ott, hát máshol. Mert abból a kiskoffernyi bélyekből, ahogy Liza is szeretné, akár két szállodát is vehetnék, és még válogathatok is, hogy Ausztriában vagy Svájcban éljek. De az osztrák vagy svájci szálloda tulajdonosok szemében én senki sem lennék. Nekik nem kellene bizonygatnom vagy bebizonyítanom semmit. Velük nincs kiegyenlítetlen számlám a múltból, nem kell föléjük kerekednem. Viszont ha Prágában lenne szállodám, ha a prágai szálloda tulajdonosok testületének tagja, sőt, titkára lehetnék, akkor már el kellene ismerniük engem. S ha nem szeretnének is, tiszteletben tartanának, és én a jövőtől nem is vártam mást. Így aztán összesen 2 hetet töltöttem a pankráci börtönben. A további kihallgatásokon kiderült, hogy tévedésről volt szó, hogy tényleg vártak egy embert, akinek az órájára kellett volna néznie, hogy már elkapták az összekötőt, akiből kiszedték, amit tudni akartak, eltekintve attól, hogy a keresett személy nem én voltam. És ekkor eszembe jutott, hogy Zdenyek is ott állt, hogy ő is meg akarta nézni az óráját, hogy Zdenyek a barátom. És hogy jól látta, hogy tulajdonképpen én vittem el helyette a balhét. Hogy ő alig, hanem nagyon fontos ember, és ha a cellatársaim közül senki sem igazolna, Zdenyek majd biztosan megteszi. Így hát, amikor visszavezettek a kihallgatásról, még mielőtt belöktek volna, újra elindítottam az orvérzésemet. És megint mosolyogtam, és nevettem, és az orromból ömlött a vér. És aztán szabadon engedtek. A kihallgató tiszt elnézésemet kérte, de azért megjegyezte, hogy a birodalom érdeke megkívánja, hogy inkább büntessenek meg 99 ártatlant, sem hogy egyetlen egy bűnös kicsúszol a kezük közül. Így aztán ott álltam az alkonyatban a pankráci börtön kapujában, és a hátam mögött kilépett egy másik szabadult is. És ahogy kijött a kapun, összeroskadt, leült a járda szegélyére. Az ibolyaszín alkonyatban zakatoltak a villamosok, fel-alá áramlottak a járókelők, a fiatalok kézen fogva mentek, a gyerekek játszottak a szürkületben, mintha nem is volna háború, mintha a világon csak virágok, ölelések és szerelmetes pillantások lennének. És ebben a meleg szürkületben olyan kacéran lebbent a lányok szoknyája, blúza, hogy én is örömmel bámultam a férfi szemnek felkínált, szándékosan erotikus perspektívába állított látnivalókat. Micsoda gyönyörűség, mondta az az ember, mikor már összeszedte magát, és én felajánlottam neki a segítségemet. Mondom neki, mennyit ült? És ő azt felelte, hogy 10 évet húzott le, és föl akart állni, de nem tudott. Felsegítettem hát, és ekkor megkérdezte, nem sietek-e? És én mondtam, hogy nem. És mikor megkérdezte, miért ültem, azt mondtam, hogy illegális tevékenységért. És így mentünk a villamoshoz. És fel kellett segítenem a kocsira, és a villamosban meg odakinn is mindenütt tömeg volt, és mintha mindenki valami táncos mulatságba tartana, vagy éppen onnan térne haza. És én most vettem észre először, hogy a prágai lányok szebbek, mint a németek. Hogy jobb az ízlésük. Hogy a német lányok mindent úgy hordanak, mint holmi egyenruhát.
Ugye az öltözetükben, azokban a drindlikben,

Azokban a zöld kosztümökben és vadászkalpagocskákban mindig van valami katonás. És ott ültem az ősz fiatalember mellett. 30 éves sem lehetett. Mondtam is neki, hogy ősz haja ellenére milyen fiatal. És mikor váratlanul megkérdeztem, kit ölt meg, egy kicsit habozott, aztán hosszasan bámulta egy lány előre meredő kebleit, aki ráadásul egyik kezével a lelógó kapaszkodót markolta, és a fiatalember megkérdezte, honnan tudja, hogy öltem. És én azt válaszoltam, hogy pincére voltam az abeszin császárnak. És megérkeztünk a 11-es végállomására, és már sötét volt, és az a gyilkos azt mondta, hogy menjek el vele az anyukájához, hogy kísérjem őt haza, mert útközben hát ha eltalálna esni. És dohányozva vártuk a hamarosan megérkező autóbuszt, és mentünk 3 megállót. Konicskovim Lininél kiszálltunk, a gyilkos azt mondta, hogy inkább hátulról megy egy Mokotrászki nevű falun át, hogy előbb hazaérjen, de főleg, hogy meglepi az anyukáját, és bocsánatot kérjen tőle. Azt mondtam, csak a falu széléig kísérem el, szülőházának kapujáig, az otthonáig, azután visszamegyek a főútra, és onnan stoppal tovább. És mindezt nem együttérzésből vagy kedvességből tettem, hanem egyre csak arra gondoltam, hogy minél több alibim legyen, ha majd véget ér a háború, mert véget fog érni egy-kettőre. És így lépdeltünk a csillagfényes éjszakában a poros út egy elsötétített falun át indigó papír kékségű nyírkos tájba vezetett bennünket. A narancssárgán világító karcsú hold vékony, alig észelhető árnyékot vetett elénk, mögénk vagy oldalt az árokra. Aztán nekivágtunk egy vakontúrásnyi dombnak, és a férfi azt mondta, hogy onnan majd meglátjuk a szülőhelyét, a faluját. De ahogy fölértünk a dombocskára, egyetlen egy épületet sem láttunk. A gyilkos elbizonytalanodott, szinte megrémült. Ez nem lehet igaz, dadogta, vagy tévednék? Biztos a másik domb mögött. De amikor megtettünk 100 métert, a gyilkost is, engem is félelem fogott el. A férfi most még jobban reszketett, mint mikor kilépett a börtönkapuján. Leült, a homlokát törölgette, amely úgy csillogott, mintha víz folyna rajta. Mi van? Kérdeztem. Itt egy falu volt, és nyomtalanul eltűnt. Képzelődöm, vagy megőrültem, vagy mi történt? Dadogta a gyilkos. Hogy hívják azt a falut? Kérdeztem. Lidice, mondta a férfi. Ez a falu bizony oda van, mondtam. A németek lerombolták, az embereket agyonlőtték, aki élve megúszta, azt koncentrációs táborba vitték. És a gyilkos azt kérdezte, mi? Mondom, mert megölték a birodalmi helytartót, és a merénylők útja erre vezetett. És a gyilkos ült, két keze úgy lógott behajtott térdén, mint két uszony. És aztán fölállt, és mint valami részeg úgy járt a holdfényes tájban, aztán megállt valami cölöpnél, lerogyott előtte és átölelte, de nem is cölöp volt az, hanem egy fatörzs. Egyetlen egy lefűrészelt ág meredezett belőle, egy csonk, amire, mintha csak embert akasztottak volna. Ez itt, mondta a gyilkos, ez itt a mi diófánk. Itt volt a kertünk, és itt, ment lassan tovább, valahol itt, majd letérdelt és tenyerével kitapogatta a házuknak meg a melléképületeknek a betemetett alapjait. Bizonyára az emlékezet erősítette vakírás segítségével haladt, és amikor térden csúszva kitapogatta az egész szülői házat, leült a fatörzs alá, és elüvöltötte magát. Gyilkosok. És fölállt, és ökölbe szorította a kezét, a gyér holdfényben kék ereg dagadta ki a nyakán. És mikor reketre ordította magát, hogy gyilkosok, a gyilkos leült a földre, hátradőlt, kezét összekulcsolta a térde alatt, és úgy himbálta magát, mintha egy hintaszékben ülne. És a hold sarlójába firkált faágat bámulva beszélni kezdett, mintha gyónna. Szép ember volt az apám, szebb, mint én mostan. Hozzá képest én egy félre sikerült ember vagyok, még ha jól nézek is ki. És apám szerette a nőket, és a nők még jobban az apámat, és az apám a szomszédasszonyt kerülgette, és én féltékeny voltam rá, anyám pedig szenvedett. És én láttam, amint az apám megkapaszkodott, látja ezt itt, ebbe az ágba kapaszkodott,

elmegyünk megkérdezni. Miért is ne, mondtam. Én tudok németül. És elindultunk Kladno felé, és éjfél előtt Krocek-Leviban voltunk, és megkérdeztük a német járőrt, merre van a gestapó. És a katonák megmutatták az utat, és aztán ott álltunk az épület előtt. Az első emeleten nagy volt a vidámság, zaj, ricshaj, csörömpölés és éles női kacaj. És éppen őrségváltás volt éjjel egy órakor, és én megkérdeztem a különítmény parancsnokát, hogy beszélhetünk-e a gestapó főnökével. Ő meg fölüvöltött. Válsz? Hogy jöjjünk vissza reggel. De egyszerre csak nyílt a kapu, és jókedvű csapat rontott ki rajta. Egyenruhás SS-ek indultak hazafelé, és jókedvűen búcsúzkodtak, mint valami ünnepség, mulatság, név vagy születésnap után. Eszembe is jutott, hogy ugyanígy távoztak tőlünk a Párizs szállóból minden nap a virágos kedvű vendégek, mikor már eljött az ideje, vagy ütött a záróra. És a legfelső lépcsőfokon ott állt egy katona, kezében gyertyatartó, a katona részeg volt, az egyenruhája kigombolva, haja a homlokába lógott, és búcsúzóul a gyertyatartót emelgette, és mikor meglátott minket, lejött a lépcsőn, és megkérdezte az őrség tisztelgő parancsnokától, kik vagyunk. És a parancsnok azt mondta, hogy vele szeretnénk beszélni. És a gyilkos hozzám fordult, hogy mondjam el, amit aztán le is fordítottam, hogy ő 10 évig börtönben ült, és hogy most hazament Lidicébe, és hogy nem találta sem a házát, sem az anyját, úgyhogy tudni szeretné, mi történt az édesanyjával. És a parancsnok fölkacagott, az előre billent gyertyatartóból, mint könnycseppek, úgy potyogtak a földre a forró, viasz, megolvadt gyöngyei, és a parancsnok elindult fölfelé, de aztán fölüvöltött. Halt! És az őrség kinyitotta a kaput. A parancsnok lejött, és megkérdezte, miért kapott maga 10 évet. És a gyilkos megmondta, hogy megölte az apját. És a parancsnok megemelte a még mindig csöpögő gyertyatartót, és belevilágított a gyilkos arcába, és valahogy felvidult, mint aki örül, hogy a sors ezen az éjszakán olyas valakit küldött hozzá, aki az anyjáról kérdezősködik, miközben megölte az apját, és aki olyan helyzetben van, amilyenbe gyilkosként ő is gyakran került, akár parancsra, akár szabad akaratából ölt. És így én, aki pincére voltam az abeszin császárnak, s gyakorta lehettem tanulja, miként válik valóra a hihetetlen, azt láttam, hogy a hivatásos birodalmi gyilkos, a mellén csörömpölő kitüntetésekkel feldíszített nagybani gyilkos fölfelé lépdel a lépcsőn, s nyomában egy közönséges gyilkos, egy apagyilkos megy, és el akartam iszkolni, de az őrparancsnok vállon ragadott, durván megpenderített, és a lépcsőre mutatott. Így hát ott ültem egy lakoma romjai fölött egy nagy asztalnál, mely olyan volt, mint mikor a nász nép vagy a doktorrá avatást ünneplő tömeg eltávozik, torta maradékok, megkezdett üres, félig üres üvegek, és az asztal közepén a részeg SS terpeszkedett és kérdezősködött. Én meg fordítottam, hogy mi is történt annál a diófa törzsnél 10 évvel ezelőtt, de a parancsnok annak örült leginkább, hogy milyen tökéletes a pankráci szervezés, hogy a rabok mit sem tudtak meg abból, ami Lidicével és a lidiceiekkel történt. És aznap este valóra vált a hihetetlennél is hihetetlenebb. Mert összetört gyógyuló képemmel a tolmács szerepébe rejtőzve és fel nem ismerve, felismertem a gestapó főnökében esküvőm egyik résztvevőjét, azt a katona uraságot, aki még csak nem is gratulált, még csak kezet sem fogott velem, holott én oda nyújtottam a poharamat, és összecsaptam a lakcipőm sarkát, hogy kocincsak a boldogságomra. De ott maradtam állva a felemelt pohárral, nem találtam viszonzásra. Nagyon megszégyenítettek akkor. És én nehezen tűrtem a megszégyenítést. A hajam tövéig elvörösödtem, ugyanúgy, mint amikor sem Schróbeck úr, a szálloda tulajdonos, sem pedig Skrivánek úr, aki az angol királynak is felszolgált, nem voltak hajlandók velem inni. Most pedig megint felkínált nekem a sors egy embert azok közül, akik figyelemre sem méltatták jó szándékú felajánlkozásomat a kocintós barátkozásra. És most itt ül előttem, és azzal kérkedik, hogy föláll, és felkelti az irattár parancsnokát, és aztán a mi segítségünkkel előveszi a nyilvántartókönyvet, és már ismét a terített asztalnál, a lapokat forgatva és a kiömlött mártásokba és likőrökbe ejtve őket keresgél és felolvas, míg meg nem találja a megfelelő oldalt, s rajta a bejegyzést, hogy a

gyilkos anyja koncentrációs táborban van, és mindmáig nem került a neve mellé se dátum, se kereszt, ami a halálát jelezni. Amikor másnap visszatértem Chomutovba, már el voltam bocsátva. Már megkapták az értesítést, elég volt a puszta gyanú, hogy pakolhassam a bőröndömet. Találtam egy levelet is, hogy Liza elment Hebbe meglátogatni Siegfriedet a nagypapánál, az Amsterdam városához címzett fogadóban, hogy menjek én is utána, meg hogy a kis bőröndöt magával vitte. Így hát egy gépkocsival majdnem Hebbig vitettem magam, de a város előtt várnom kellett, mert légitámadást jeleztek Hebb és Ash vidékére. És ahogy ott feküdtem a katonákkal az útszéli árokban, dübörgés hallatszott. Valami gépnek a közeledő, egyenletes és ritmikus zakatolása, ezért aztán szinte látomásként meg is jelent előttem a fiacskám. Láttam őt, hogy akárcsak minden nap, úgy biztosan most is, mert hogy vettem neki 5 kg 8 colos szöget, egyenletesen és ritmikusan kikiölti a nyelvét, és hatalmas kalapács ütésekkel egy csapásra veri a padlóba egyik szöget a másik mellé, olyan lelkesedéssel, mintha hónapos retket vagy spenótot ültetne sűrű sorokban. És amikor lefújták a légiriadót, felszálltam egy katonai autóra, és ahogy közeledtünk Hebbhez, a városból danolászó emberek jöttek. Öreg németek valami dalokat énekeltek, de ezek a dalok vidámak voltak. Az öregek alig, hanem megtébolyodtak attól, amit láttak. Vagy ez volt a szokásuk, hogy a szerencsétlenséget vidám nótával hesegették el. És aztán már por és aranyszínű füst szállt velünk szemben, és halottakat is láttunk az útszéli árokban. És jöttek az égő házak, utcák, az egészségügyi osztagok félig betemetett embereket ástak ki, a nővérkék térden állva kötözték a fejeket és kezeket, és minden innen jajszó, meg nyögés hallatszott. És én arra gondoltam, hogy miként hajtattunk itt végig a fogattal, meg az autókkal az esküvő napján. Hogy milyen mámoros volt mindenki a franciák és lengyelek felett aratott győzelemtől. És láttam, hogy a horogkeresztes vörös zászlókat most lángok nyaldossák, hogy ropogva égnek azok a lobogók, mintha különösen ízlenének a tűznek, mely fölfelé kúszott a vörös vásznon, és melynek fekete csóvája fölkunkorodott, mint a tengeri csikó farka. Aztán ott álltam az égő, leomlott falu Amsterdam szálló előtt. És könnyű szellő támadt, elhajtotta a füst és a por sárga felhőit, és én láttam, hogy a legfelső emelet padlóján ott ül a fiacskám, és hatalmas csapásokkal üti a parkettába egyik szöget a másik után. Messziről látszott, milyen erős a jobb keze. Az egész karja egyetlen erős csukló, teniszkönyök és hullámzó biceps volt, mely egyetlen csapással verte a padlóba a szögeket, mintha nem hullanának bombák, mintha nem történne az égvilágon semmi. És így esett, hogy másnap, mikor az emberek visszatértek és kibújtak az óvóhelyekről, Liza, a feleségem, nem került elő. Azt mondták, talán az udvaron maradt. És mikor a kis bőrön felül kérdezősködtem, azt mondták, hogy Liza azt állandóan magánál tartotta. Így hát fogtam a csákányt, és egész nap az udvart túrtam. Másnap adtam a fiacskámnak 5 kiló szöget, és ő vidáman kalapálta a padlót, miközben én a feleségemet, a gyermekem anyját kerestem. Még aztán harmadnap rátaláltam a cipőjére. És miközben a kölyök üvöltött és bőgött, hogy nincs több szöge, és hogy senki sem hoz neki, és kárpótlásul a már bevert szögek fejét csapkodta a kalapáccsal, én lassan kapartam ki a romok és a törmelékek alól az én Lízámat. És mikor a testének feléhez értem, láttam, hogy összegömbölyödve védte testével a vulkánfíber bőröndöcskét, amit azonnal gondosan elrejtettem, és csak azután ástam ki teljesen a feleségemet, de fej nélkül. A légnyomás szakította le a fejét, amit aztán még 2 napig kerestünk, miközben a fiúcska tovább csapkodott a kalapáccsal és verte a szögeket a padlóba, meg az én fejembe. Így aztán a 4. napon fogtam a kis bőröndöt, és búcsú nélkül elmentem. Hátam mögött egyre gyengült a kalapácsnak és a bevert szegeknek a dübörgése, a csattogás, amit aztán szinte életem végéig hallottam, mert aznap estére vártuk az elmebajos gyermekeket segítő egyesület képviselőjét, hogy elvigye az én Siegfried fiacskámat,
Miközben Lizát közös sírba temettük, s bár látszólag volt feje, a koponyát csak a törzsére csavart sál formázta, hogy az emberek ne gondoljanak az Isten tudja mire. Jól lehet, a Liza feje miatt én az egész udvart felástam. Elég lesz már. Akkor most abban is hagyom.

miként lettem milliómos. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az az értékes bélyegekkel teli kis koffer szerencsét hozott nekem nem azonnal, hanem csak később. Mert a háború befejezése után elítéltek, holott megadtam annak a gestápó főnöknek a tartózkodási helyét, aki annyi embernek volt a gyilkosa, és aki megszökött, majd valahol Tirolban elrejtőzött, de én, Hebben, megtudtam az apósomtól, hová bújt, és Zdenyek engedélyt kapott az amerikai katonai hatóságtól, és autón két katonával értement. Akkor csípte el, mikor tiroli ruhában kint kaszált a réten, még szakát is neveztett. Még ha magam tartóztatom le, a prágai szokoltagok akkor is a dütyiba juttattak volna, nem azért, mert német lányt vettem feleségül, hanem mert amikor ezrével végezték ki a cseh hazafiakat, én a náci vért és német becsületet védelmező hivatal elé álltam, hogy megvizsgáljanak. Én a szokol pártoló tagja önként kivizsgáltattam magam, hogy alkalmas vagyok-e egy német nővel való közösülésre. Szóval ezért kaptam az enyhév dekrétum alapján fél évet. De aztán áruba bocsátottam azokat a bélyegeket, és akkora összegeket kaptam értük, hogy a bankókkal 10-szer is beboríthattam volna a lakásom padlóját, és amikor az elért összeg már 40 padlónyira rúgott, vettem egy szállodát Prága peremén, egy 40 szobás szállót. De már első éjjel úgy rémlett, hogy fönn a padlásszobában valaki egy ács szekercével, szörnyű csapásokkal percenként szöget ver a padlóba, és aztán minden nap, nem csak abban az első szobában, de a másodikban, harmadikban, tizedikben, végül a 40. is, mindenütt egyszerre és egy idejűleg, s hogy az összes szoba padlóján az én fiacskám mászik négy kézláb, 40 fiúcska, és mindegyik óriási csapásokkal kalapálja a parkettába a szögeket, egyik padlót veri ki a másik után, naponta az első szobától a 40. És amikor a 40. napon, belesüketülve a püfölésbe, megkérdeztem, nem hall-e valaki holmi kalapács ütéseket? Hát senki se hallotta őket, csak én. Így aztán elcseréltem a szállodámat egy másikra. Szándékosan csak 30 szobásat választottam, de első éjszaka kezdődött minden előről, mint az előző szállodában. Így hát beláttam, hogy a bélyegekért kapott pénzen átok ül, hogy ezt a pénzt erőszakkal vették el valakitől, akit ekközben megöltek. Lehet, hogy ezek a bélyegek egy csodarabbi bélyegei voltak, mert ezek a padlóba fúródó szögek, ezek a kalapácsütések tulajdonképpen az én fejemet érték. Minden ütésnél éreztem, miként hatol a szög a csontba. Második csapásra már félig a koponyámban volt, és aztán egészen, és végül már nyelni sem tudtam, mert ezek a hosszú szögek hegyükkel a torkomba nyúltak. Csak hogy én nem őrültem meg, nekem volt célom, szálloda tulajdonos akartam lenni, hogy egyenlő legyek az összes többi szállodással. És nem akartam, nem is tudtam meghátrálni. Mert csak az éltetett, hogy egyszer tán majd olyan sokra viszem, mint Brandeis szálloda tulajdonos úr, s ha nem is lesz 400 személyes aranyevő eszközkészletem, mint neki, hanem csak 100 személyes, nálam is híres külföldiek fognak majd lakni. Így fogtam hozzá a szálloda építéshez. Egészen más szállodára gondoltam, mint amilyen a többi volt. Prága környékén vettem egy elhagyott kőbányát, és itt kezdtem kipótolni és feldíszíteni mindazt, amit helyben találtam. Úgy, ahogyan a csendesség szállóban volt. A szálloda alapjául az óriási kétkéményes agyagpadlós kovács műhely szolgált. A négy üllőt a helyén hagytam, az összes pörölyt és fogót is, ahogy a megfeketedett falon lógtak. Bőrklub fotelokat meg asztalokat vettem, ahogyan a belső építész tanácsolta, egy őrült, aki a pénzemen megvalósította mindazt, amiről álmodozott, és ugyanolyan lelkes volt, mint én. Mert amint elkészült a kovács műhely átalakítása, én már aznap ott aludtam a kemencék és kémények között. Úgy terveztem, hogy itt sütjük majd a vendégek szemeláttára a saslikot meg a zsivány pecsenyét. És első éjszaka itt is hallottam a kalapácsütéseket. De csak gyengén és elhalul. A szögek úgy csúsztak az agyagpadlóba, mint a vajba. Így aztán a fejem is elcsendesedett, és még nagyobb kedvel vágtam bele a vendégszobák építésébe. Amolyan kis fülkék voltak ezek a szobák egy hosszú, lágerbarakszerű épületben.
Azelőtt a munkások öltözője és hálóhelye volt itt, de én kis szobákká alakítottam át a helyiségeket, 30 szobává, és próbaképpen vastag, érdes burkolólapból készítettem a padlózatukat, ahogy Olaszországban és Spanyolországban szokás. Vagy általában ott, ahol nagy a meleg. És első éjjel próbaképpen hallgatóztam. És csak annyit hallottam, hogy a fejemről lepattannak a szegek, hogy szikrát hánynak, mert olyan kemény volt az a porcelánpadló. Aztán a hiába való kísérletezést feladva az ütések teljesen elcsitultak, és én meggyógyultam, és ettől kezdve ismét aludtam, mint régen. És olyan gyorsan haladt az építkezés, hogy 2 hónap múlva megnyithattam a szállodát. Kőtörő szállónak neveztem el, mert bennem is megtört valami, és az a valami eltávozott belőlem. Valóban első osztályú szálló volt ez. Szobát itt csak rendelésre adtunk, a hotel az erdő közepén állt, és a szobák félkörben sorakoztak a kőbánya alján lévő tó körül. A gránitsziklára, mely 40 méterre magasodott a tó fölé, alpinistákkal sziklakerti növényeket és díszbokrokat ültettettem, amelyek hasonló környezetben nőnek, és ráadásul a tó fölött rézsút, egy drótkötél is feszült, egyik végét a szikla csúcsához erősítették, úgyhogy a kötél a bányató fenekéig lejtett. Minden este bemutattuk az attrakciónkat. Szerződtettem egy artistát, aki amolyan görgőfélét használt, egy acélkereket. És alatta egy rövid rudat, a művész kivárta a megfelelő pillanatot, ellökte magát, és lesiklott a magasból, foszforeszkáló ruhájától megvilágítva a tó felett elengedte a rudat, a görgő legurult, az artista egy pillanatra megállt, ellenirányú mozdulattal előre billent, kiegyenesedett, majd nyújtott karral a mély tóba siklott, hogy aztán lassan és kényelmesen kiússzon a feszes, foszforeszkáló ruhájában a partra, ahol az asztalok és székek álltak. Minden fehér volt. Én itt mindent fehérre mázoltattam. Most a fehér volt az én színem. Olyan volt ez a szálló, mint egy filmstúdió, csak éppen eredeti. Most már bárkivel versenyre kelhettem. De az igazat megvalva, azt a görgős mutatványt egy pikoló fiú ötlötte ki. Egy délután fölment a szikladombra, ott megkapaszkodott a görgőben, elrugaszkodott, és a drótpálya közepén, mikor ámulatában az összes vendég fölkiáltott, fölpattant, vagy éppen a karosszékbe zuhant, az összes karosszékünk Lajos korabeli volt, a pikoló fiú kiegyenesedett, majd egyensúlyát veszítve frakkostul fejest ugrott a víztükörbe, mintha elnyelte volna a tó. És én rögtön tudtam, hogy ezt itt minden nap be kell mutatnunk, esténként világító ruhában. Erre nem fizethettem rá. De ha mégis, azt sem bántam, mert ilyen mutatvány nem csak Prágában, de egész Csehországban, sőt, talán Közép-Európában sem volt látható. És ahogy később megtudtam, sehol a világon. Mert egyszer azt jelentik nekem, hogy megérkezett és elfoglalta szobáját egy író, akit Steinbecknek hívtak. Úgy nézett ki, mint valami hajós kapitány, vagy rabló. És annyira tetszett neki itt minden, az étteremmé alakított kovácsműhely, a tűz, a szakácsok, akik ott dolgoztak a vendég szeme láttára, úgyhogy mire befejezték a saslikot vagy zsiványpecsenyét, a vendégek a bámészkodástól annyira megéheztek, akkora étvágyuk támad, hogy kisgyermekekhez voltak hasonlatosak, de ennek az írónak leginkább a gránit zúzására használt gépek tetszettek. A régi, poros örlőmalmok, melyeken látható volt még az állványzatos szerkezet. Mindenbe bele lehetett látni, mint valami malom kiállításon, vagy mint egy olyan kiállításon, ahol kettészelt autót tesznek közszemlére, hogy a motor is látható legyen. Szóval ezt az írót teljesen elbűvölték a bánya előtti sík térségen kiállított gépek, ahonnan az egész vidéket be lehetett látni. Mint több tucat szobor, úgy álltak ott azok a masinák, a kőmaró és eszterga gépek immár elhagyatva, mintha valami hóbortos szobrász találta volna föl őket. És ez az író, Steinbecknek hívták, egy fehér asztalkát állíttatott ide, fehér áttört karosszékekkel és székekkel, és itt ivott meg minden délután egy üveg francia konyakot, majd este még egyet. És innen a gépek közül nézte a tájat, Velke Popovice meglehetősen egyhangú környékét, csak hogy ennek az írónak ez a táj egyszerre oly szépnek tűnt, a gépeket oly művészinek találta,
hogy ez az író azt mondta nekem, hogy ilyent ő még sosem látott, hogy ilyen szállodában ő még sosem lakott, hogy ilyesmije Amerikában csak valami híres színésznek lehet, egy Gary Coopernek vagy Spencer Tracynek, hogy az írók közül csak is Hemingway tudná az ilyesmit megfizetni, és hogy én mennyit kérek érte, és én rávágtam, hogy 2 milliót. Ő megszámolgatott valamit az asztalon, aztán megkért, hogy lépjek közelebb. Elővette a csekkfüzetét, és kijelentette, hogy megveszi a szállót, és hogy kiállít nekem egy 50 000 dollárra szóló csekket. És én többször is visszakérdeztem, és ő mindig megemelte az összeget. 60 000, 70 000, 80 000 dollárra. És én láttam, és tudtam, hogy ezt az egészet, ezt a szállodát 1 millió dollárért sem adhatom el, mert ez a kőtörőszálló minden erőfeszítésem és törekvésem csúcsa, és én vagyok most az első számú szálloda tulajdonos a szálloda tulajdonosok között. Mert olyan szállodából, mint amilyen Brandeis úré, vagy a Schróbeck úré, több száz, több ezer is van a világon. De olyan szállodája senkinek sincs, mint az enyém. Aztán történt egyszer, hogy kikocsisztak hozzánk a legnagyobb prágai szálloda tulajdonosok. Köztük Brandeis úr és Schróbeck úr is. Vacsorát rendeltek. A főúr és a pincérek a legnagyobb gonddal és a legjobb ízléssel terítették meg asztalukat. Csak ő miattuk csináltattam alsó világítást a sziklához. 10 reflektort rejtettem a rododendronok alá, és úgy helyeztem el őket, hogy az egész sziklát beragyogják, és kiemeljék az éles csúcsokat, a fantasztikus árnyékokat, virágokat és kis bokrokat. És elhatároztam, hogy ha ezek a szálloda tulajdonosok békülékenyek lesznek, és hajlanak rá, hogy maguk közé fogadjanak, ha fölajánlják, hogy legyek az egyesületük elnökségi tagja, akkor akárcsak ők, én is mindent elfelejtek. De a szállodások nem csak hogy úgy tettek, mint akik sosem láttak, hanem még úgy is ültek le, hogy háttal legyenek szállodám minden szépségének. És én is így viselkedtem. Megengedhettem magamnak, és győztesnek éreztem magam, mert láttam, hogy csak azért fordítanak hátat szállodám különlegességeinek, mert tudták és látták, hogy fölibük kerekedtem. Hogy nem csak Steinbeck szállt meg én nálam, de Maurice Chevalier is, aki után annyi nő jött ide és maradt itt a kőbánya környékén, hogy Chevalier reggel pizsamában fogadta őket, s a nők, az imádói rávetették magukat és levetkőztették az énekest, és Fitznikre tépték a pizsamáját, hogy mindenkinek jusson belőle emlékbe egy darabka. Ha tehették volna, Chevaliert is szétszaggatják, és 20 darabkákat visznek magukkal emlékbe, mindenki az ízlése szerint, bár ismerve a természetüket, alig, ha nem mindegyik az énekes szívét tépte volna ki először, s utána a nemi szervét. És ez a Chevalier annyi újságírót vonzott ide, hogy az én kőtörömmel volt tele minden újság. Nem csak a hazaiak, de a külföldiek is. Benne voltunk a Frankfurter Allgemeinében, a Zürcher Zeitungban, a Die Zeitben, sőt, magában a Herald Tribune-ban is ott volt az én szállóm azokkal a bolond nőszemélyekkel Chevalier körül a plató közepén, ahol azok a gépszobrok álltak, és a gépek körül a fehér asztalkák és székek karfáikkal a stilizált kacsokkal és szőlőlevelekkel, melyeket vaslemezből kovácsolt ki egy művész. És ezek a szálloda tulajdonosok voltak épp azért jöttek ide, hogy ne békéljenek meg velem. Csak azért jöttek, hogy lássák, hogy ami itt van, az sokkal hatásosabb és szebb annál, amit elképzeltek, de főleg azért, mert most, hogy mindezt látták, láthatták azt is, hogy ezt a kőfejtőt fillérekért vettem, mindazzal együtt, ami benne állt és benne volt, és talán azért is voltak rám féltékenyek, mert mindent úgy hagytam, ahogyan megvettem, és a szállodát belül építettem föl. Úgyhogy, ha valaki kicsit is értett hozzá, elismert és megbecsült engem, mintha művész volnék. Ez a szálló volt életem csúcs teljesítménye. Ez tett olyan emberré, aki nem élt hiába. Így aztán magam is mindinkább úgy néztem a szállodámra, mint egy műtárgyra, mint a saját alkotásomra, csak azért, mert mások is annak látták. Kinyitották a szememet. És bárcsak késve, bárcsak később, de mégis rájöttem, hogy ezek a gépek voltak épp szobrok. Szép szobrok, melyektől semmi pénzért nem válnék meg. Sőt,
Egyszer azt is felfedeztem, hogy az egyik műtárgyam ott a kőbányában hasonlít ahhoz, amit Holuba világjáró vagy Napriszter gyűjtött. S tudtam, hogy egyszer bizonyára eljön az idő, amikor itt az összes gépen, az összes kövön, mindenen rajta lesz a felirat, hogy műemlék. De mégis megalázottnak éreztem magam, hogy ezek a szálloda tulajdonosok még mindig nem fogadnak be, hogy társadalmilag nem tekintenek magukkal egyenlőnek, még ha fölöttük állok is. Éjszakánként gyakran sajnálkoztam, hogy nincs már meg a régi, szép monarchia. Mert ha itt hadgyakorlatot tartanának, akkor, ha nem is maga a császár, de valamelyik főhercege biztosan megszállna nálunk, és én úgy kiszolgálnám, és olyan ételeket készítenék neki, olyan környezetben lakhatna, hogy azután biztosan nemesi rangra emelne, s ha gróf nem is, de báró, az lehetnék. És így álmodoztam tovább. És mikor beköszöntöttek a nagy melegek, és a mezőn minden elszáradt, és a föld megrepedezett, én a térről álmodoztam, hogy majd, ha leesik a hó, és beáll a fagy, akkor kifényesítem a tó jegét, és a jégre két kis asztalt állítok, az asztalokra régi gramofont, az egyiknek kék, a másiknak rózsaszín lesz a tölcsére, úgy festenek majd, mint két nagy virág, és veszek régi lemezeket, és csak régi keringőket és intermezzókat fogunk játszani, és a kovács műhelyben lobogni fog a tűz, és a tó partján acélkosarakban falsábok égnek majd, és a vendégek korcsolyázni fognak. Veszek, vagy csináltatok sok régi kulcsos korcsolyát, és a hölgyek korcsolyáját az urak fogják felerősíteni, és leggúgolva a térdükre emelik a nők lábacskáját, és forró puncsot szolgálunk majd föl. Eképpen álmodoztam, miközben az újságok és a politikai pártok azon civakodtak, ki fogja megfizetni az asszályt, melynek során én olyan szépeket álmodtam a kőfejtőben megrendezendő téli mulatságokról. És amikor már a parlamentben is fellángolt a vita a képviselők és a kormánytagok között, hogy ki fogja tehát az asszályt megfizetni, és megállapodtak abban, hogy a milliómosok, a döntést megnyugvással fogadtam, mert én is milliómos voltam. Azt reméltem, hogy az én nevem is szerepelni fog az újságokban, hogy ott lesz a Schröbeck, a Brandeis meg a többi név mellett, hogy tehát ezt az asszályt a szerencsés csillagzatom küldte, hogy ez a szerencsétlenség az én szerencsém, melynek révén oda kerülhetek, ahová álmomban kívánkoztam, amikor a főherceg nemesi rangra emelt, hogy én, aki még mindig olyan picike vagyok, mint pikoló koromban, mégis nagy vagyok, milliómos vagyok. De ahogy teltek, múltak a hónapok, senki sem küldött nekem semmit. Senki sem kívánta tőlem, hogy kifizessem a milliómosok hozzájárulását. Már megvettem a két gramofont, s ráadásul hozattam egy csodaszép orkesztriont, de még egy régi körhintát is. Hintázó lovakkal, szarvasokkal és rénszarvasokkal, melyek olyan nagyok voltak, hogy széjjel szedettem azt a körhintát, és a lovakat és szarvasokat az eredeti rugóra szerelve felállítottam a tó köré, a kőszegélyre, és a vendég meg a felesége úgy ült a lóra, mint valami sezlonra. Arra az egymással szembefordított két székre emlékeztető francia ülőalkalmatosságra, vagy mint valami kis kanapéra, amelyre a hölgyünkkel ülünk le tereferélni. Úgy állítottam egymás mellé a két lovat vagy szarvast, mint valami gáláns sétalovagláshoz, és állíthatom, hogy bevált a dolog. A lovak és szarvasok mindig foglaltak voltak a hölgyek és urak által, és szólt az orkesztrión, és a vendégek hintáztak a faállatokon, amelyeknek gyönyörű csótáruk meg szemük volt, egyáltalán minden szép volt rajtuk, mert ez egy német körhinta volt, egy céllövölde és lunapark gazdag tulajdonosának egykori attrakciója. Egyszer aztán váratlanul meglátogatott Zdenyek, akiből nagy járási, sőt, talán megyei úr lett. Teljesen megváltozott, már nem volt olyan, mint valaha, hintázott a lovon és nézelődött, és mikor odaültem a szomszédos lóra, csöndesen beszélt hozzám, aztán bizonyítékul elővette egy összehajtogatott iratot, és még mielőtt meg tudtam volna akadályozni, lassan összetépte azt a papírt, amelyen milliómosnak neveztek, és megállapították, hogy milliómos adót kell fizetnem. És Zdenyek leugrott a lóról, és a tűzbe dobta,
ezt a csodálatos iratot, amit én szinte kinevezési dekrétumnak tartottam. Valahogy szomorúan mosolygott rám, és megitta a maradék ásványvizét ő, aki csak is töményt ivott, és ezzel a szomorú mosollyal ment el tőlem. Egy országúti cirkáló egy nagy fekete autó várt rá, hogy visszavigye oda, honnan jött, vissza valahová a politikába, amiben bizonyára hitt, ami tartást adott neki. És ez a politika alig, hanem gyönyörű dolog volt, ha pótolni tudta az összes bravúros csintalanságot, amire ráment mindig minden pénze, ami csak nála volt, ezekre a mindig emberbarát csintalanságokra, mintha az a pénz égette volna a tenyerét, így hát visszaadta azoknak az embereknek, akikről azt gondolta, hogy őket illeti. És aztán fölgyorsultak az események úgy, ahogyan megálmodtam. Szenzációs estéket meg délutánokat rendeztem a kőtörőben. Gramofonok, korcsolyázás, tűz, bent a Kovács műhelyben és kint a befagyott tó környékén is. De a vendégeim szomorúak voltak, vagy annyira vidámak, hogy ez már nem az a vidámság volt, amit ismertem. Ez a vidámság erőltetett volt, mint a németeké, amikor mulattak, de közben tudták, hogy a kiskosárban utoljára vannak együtt a kedvesükkel, a feleségükkel, mert a kiskosárból egyenest a frontra mennek. Az én vendégeim is ekképpen búcsúztak tőlem. Kezet fogtak velem, és még a kocsiból is integettek, mintha örökre távoznának, és már soha többé nem térnének be hozzánk, és ha mégis eljöttek, minden ugyanúgy zajlott le. Borongósak és melankólikusak voltak, mert ha ide nem is nagyon jutott el a híre, a politikában minden megváltozott. Jött a február, a kommunisták átvették a hatalmat, és az én vendégeim tudták, hogy számukra ez a véget jelenti. Minden pénzüket elverték, amit még elverhettek, de az öröm és a közvetlen vidámság oda volt, és a szomorúságuk rám is átragadt. Már nem zártam magamra az ajtót, nem húztam be a függönyöket, hogy aztán, mint a passziánszoznék, kiteregessem a földön az aznapi bevételt, a 100 koronásokat, amelyeket minden reggel bevittem a bankba, ahol a betétem pont ezekben a napokban érte el az 1 milliót. És beköszöntött a tavasz, és ahogyan a kiskosárba is csak némelyik német tisztért meg, a vendégeim, az én törzs vendégeim is elmaradoztak, és megtudtam, hogy volt, akit lepuffantottak, másokat lecsuktak, letartóztattak, megint mások külföldre menekültek. Aztán másféle vendégek jöttek, és a bevétel még nagyobb volt, de én egyre csak arra gondoltam, vajon mi történt azokkal, akik minden héten itt voltak nálam, és közülük ma csak 2 jöttek el. És elmondták, hogy ők milliómosok, és hogy holnapra össze kell készíteni ők a csókmókjukat, erős cipőt, takarót, tartalék zoknit és ételt, mert elviszik őket valami gyűjtőtáborba, mert hogy milliómosok. És én megörültem, hogy lám, én is milliómos vagyok. Fogtam a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam annak a 2 vendégemnek. Az egyiknek sportszergyára volt, a másik műfogat gyártott. Ezt most tudtam meg tőlük. És én megmutattam nekik a takarékbetétkönyvemet, és rögvest mentem, és előkerítettem egy hátizsákot, és egy pár erős, fűzős cipőt, és tartalékzoknit, meg konzerveket. Én is készülöttem, hogy majd értem, és biztosan eljönnek, mert az a műfoggyáros azt mondta, hogy már az összes prágai szálloda tulajdonos megkapta az értesítést. És hajnalban a 2 milliómos elbúcsúzott, sírtak, mert ahhoz, hogy a határon átszökjenek, nem volt merszük. Már semmit sem akartak kockáztatni. Csak annyit mondtak, hogy Amerika meg a Népszövetség ezt nem hagyja annyiban, hogy egyszer mindent visszakapnak és visszatérnek a villájukba, a családjukhoz. És én vártam egy napig, aztán 2-ig, aztán egy egész hétig, és olyan hírek jutottak el hozzám Prágából, hogy most már az összes milliómos gyűjtőtáborban van, Svatý Jan pod Skalou város kapapneveldéjében, egy hatalmas kolostorban, ahol papnövendékek laktak, akiket kiköltöztettek. Így aztán döntöttem méghozzá aznap, amikor kijöttek hozzám a járástól, hogy kíméletesen közöljék velem, hogy a helyi tanács társadalmi tulajdonba veszi az én kőtörőmet, hogy egyenlőre itt maradok, mint gondnok, hogy a tulajdonjog a népre száll.
de én elteltem gyűlölettel, mert tudtam, hogyan történhetett a dolog, hogy már megint Zdenyek intézkedett. Elmentem hát a megyei hivatalba, és ott álltam Zdenyek irodájában, de ő egy szót sem szólt, csak szomorúan mosolygott, megint felvett az asztaláról egy iratot, és az orrom előtt széttépte, és azt mondta, hogy saját felelősségére tépi szét a behívómat. Hálából, hogy a peronon megnéztem az órámat, és ezzel elvittem helyette a balhét. De én megmondtam neki, hogy nem ezt vártam tőle, hogy én azt hittem, hogy a barátom, de ő ellenem van, mert én olyan ember vagyok, aki egész életében mást sem akart, másra sem törekedett, csak arra, hogy egyszer szállodája legyen, hogy milliómos váljék belőle. És elmentem, és éjszaka ott álltam a kivilágított papnevelde kapujában, a kapu előtt egy népi milicista állt katonai puskával, és én jelentettem neki, hogy milliómos vagyok, a kőtörő szálló tulajdonosa, és hogy fontos ügyben beszélni szeretnék a parancsnokkal. Így hát a milicista fölvette a kagylót, és kis idő múlva beengedtek a portára, aztán egy irodába, ahol megint csak egy milicista ült, de már puska nélkül. Előtte listák, névsorok, meg egy üveg sör, amiből megállás nélkül ivott. És amikor az üveg kiürült, benyomult a szék alá, és egy rekeszből egy újabb üveget vett elő. Kinyitotta, és mohón ivott, mint aki mindjárt szomjan hal. És én megkérdeztem tőle, hogy nem hiányzik-e egy milliómosa. Mert hogy nem kaptam meg a behívómat, holott én is milliómos vagyok. És ő megnézte a listát, ceruzával végigfutott a névsoron, de végül azt mondta, hogy én nem vagyok milliómos, és hogy menjek csak nyugodtan haza. De én erősködtem, hogy itt valami tévedés történt, hogy én milliómos vagyok. De ő megfogta a vállam, és a kapuhoz vezetett, és kilökött, és utánam üvöltött, hogy ha nincs rajta a listámon, akkor maga nem milliómos. És én elővettem a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam neki, hogy 1 100 000 koronám és 10 fillérem van a bankban. És diadalmas hangon így szóltam, akkor hát ez micsoda? Ő belenézett a könyvbe, én meg kunyeráltam, hogy csak nem akar elkergetni innen. Végül megesett rajtam a szíve, visszavitt a papneveldébe, és internáltá nyilvánított. Fölírta az összes adatomat, meg a személyemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ez a teológusoknak épült internátus tényleg olyan volt, mint egy börtön, mint egy kaszárnya, mint valami szegény főiskolások kollégiuma. Csak a folyosókon lógott minden mélyedésben, minden ablak közben egy feszület, a szentek cselekedeteit ábrázoló képekkel váltakozva. És szinte minden képen valami kínzás volt látható, iszonyú horror a festő pontos tolmácsolásában. Úgyhogy az, hogy itt 400 milliómos négyesével vagy hatosával lakott egy-egy cellában, tulajdonképpen semmiség volt. Különben én arra számítottam, hogy itt is olyan terror meg rossz indulat lesz, mint a börtönben, ahol a háború után fél évet nyomtam le az enyhébb dekrétum alapján. De épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Ami itt, a Szent János szemináriumban történt, az valóságos burleszk volt. A refektóriumban tartották az úgynevezett tárgyalásokat. Ilyenkor jöttek a milicisták. Vállukon katonai puska, mellükön vörös szalag, a derékszíjuk lógott, az egyenruhájuk nem méretre készült, hanem mintha csak készakarva, az alacsonyakra bő volt, a nagy termetűekre szűk, így hát inkább kigombolkozva jártak. Az ítéleteket meg úgy osztogatták, hogy minden milliómos milliónként egy-egy évet kapott. Így aztán jó magam a 2 millióért 2 évet kaptam. A sportszergyáros, akinek 4 milliója volt, 4 évet. És a legtöbbet 10 évet Schróbeck szálloda tulajdonos kapta, mert neki 10 millió korona volt a vagyona. De a milicistáknak a legnagyobb gondot mindig az okozta, hogy melyik rubrikába írják be a kirótt éveket meg személyi adatokat. Mint ahogy iszonyú erőfeszítésükbe került az is, hogy esténként összeszámoljanak minket, mert minden este hiányzott valaki, de ez azért volt, mert a szomszéd faluba jártunk sörért. Meg aztán feltehetően azért is, mert az őreink megállás nélkül ittak. Így hát nem tudtak megszámolni bennünket. Jól lehet, a számolást már délután elkezdték.
Úgyhogy szívesebben választották azt a módszert, hogy tízesével számoltak bennünket. Az egyik őr számolt, a másik összecsapta a tenyerét, és ilyenkor a harmadik leejtett egy kavicsot. És amikor az utolsó embert is megszámolták, összezámolták a kavicsokat, az eredményhez hozzáadtak 1-0, meg a maradékot, ami a tízesig hiányzott. De minden nap többen vagy kevesebben voltunk, még ha teljes volt is a létszám. Hányszor megesett, hogy az internált milliómosok száma stimmelt, hogy ezt be is jegyezték, és mindenki fölsóhajtott, ám abban a pillanatban beállított 4 milliómos, kancsóban meg rekeszekben hozták a sört, és hogy ne legyen félreértés, újonnan érkezettnek nyilvánították őket, és mindegyik milliómos a kirót éveken felül újra annyi évet kapott, ahány milliót bevallott. Az épületben ugyan internáltak laktak, de kerítés nem épült köré. Úgyhogy a kapuban ott ültek a milicisták, a milliómosok pedig a kerten át távoztak és érkeztek, de meg kellett kerülniük az épületet, hogy a kapun léphessenek be, amit a milicisták minden alkalommal kinyitottak, és megint becsuktak, és gondosan kulcsra zártak. De mert körös körül nem volt se kerítés, se fal, a milicisták is szívesen választották a rövidebb kerti utat, de aztán megszólalt bennük a lelkiismeret hangja, és megkerülték a ház sarkát, a kapuhoz mentek, kinyitották, majd megint kulcsra zárták, és így érkeztek az internátusba. A legtöbb gond az ennivalóval volt, de kiderült, hogy erre is van megoldás, mert a parancsnok és a milicisták szívesen étkeztek a milliómosokkal, és a kosztot, amit a milicisták laktanyájából hordtak nekik, a disznóknak adták, mert a műfogsorgyáros milliómos disznókat vásárolt, úgyhogy eleinte 10, majd 20 disznó volt itt, és már mindenki előre örült a disznóölésnek, mert voltak a táborban vágóhíd tulajdonos milliómosok, akik olyan finomságokat ígértek, hogy a milicisták már jó előre nyalogatták a szájuk szélét, és maguk tettek újító javaslatokat, hogy miféle specialitásokat lehet még a disznóból készíteni. Itt aztán nem úgy főztek, mint egy pap neveldében, hanem mint hajdanán egy gazdag kolostorban, mondjuk a kereszteseknél. Ha egy milliómosnak elfogyott a pénze, a parancsnok hazaküldte. Eleinte egy civilbe öltözött milicista kíséretében, de később már elég volt az eskü is. És az internát mehetett Prágába a pénzéért. És kivehette a bankból, a takarékkönyvéről, levonathatta abból a millióból vagy milliókból, mert a parancsoktól igazolást kapott, hogy az összeget közcélra fordítják. Így aztán az internátusban konyha működött, étlap is készült, amit a milicisták parancsokával hagyottak jóvá, hogy legyen olyan kedves és tegye meg az észrevételeit, mert a milliómosok vendégeiknek tekintették a milicistákat, és együtt is étkeztek velük az ebédlőkben és a refektóriumokban. Tejnor a milliómos egyszer engedélyt kapott, hogy zenészeket hozzon Prágából. Egy kvártettet, amolyan sramli zenét játszottak, és mikor taxival meghozta a zenészeket, itt különben is divatba jött, hogy a milliómosok az út elágazásig taxival jártak Prágába, a bezárt kapu mellett mindnyájan bementek a milliómosok koncentrációs táborába. Fölébresztették az őrséget, mert már éjfél volt, azután újra kimentek a kapu elé, de az álmos milicisták nem boldogultak a zárral, így aztán a milliómos megkerülte a kaput, a kert felől bement a kapuajba, fogta a kulcsot és kivitte a kapu elé, és kintről nyitotta ki a kaput, de mert a kulcs valahogy rossz volt és nem zárt, Tejnor a milliómos ismét bement, bezárta belülről a kaput és visszaadta a kulcsot. Gondoltam is akkoriban, milyen kár, hogy Zdenyek nem milliómos, mert itt aztán elemében volna, és nem csak a saját pénzét költeni el, de tudná, mihez kezdjen a többiekével is, akiknek nem volt elég fantáziájuk, s beleegyezésükkel az ő pénzüket is elverni. És egy hónap múlva az összes elítélt milliómos napbarnított volt. Mert mi a domboldalon napoztunk, míg a milicisták sápadtak voltak, mert egyrészt a kapuban álltak, másrészt állandóan jelentést kellett írniuk. Ültek a cellákban, de még egy névsoros létszámjelentést sem tudtak összeállítani, mert Novákból vagy Noviból 3 is volt itt, és mivel mindig teljes fegyverben kellett lenniük, a puskájuk, a tölténytáskájuk állandóan lecsúszott, és közben megállás nélkül radírozták és újraírták a jelentést, amit végül valamelyik szállodában
tulajdonos milliómos készített el nekik, mintha csak étlapot állítana össze. És mert a katolikus intézet után maradt itt egy gazdaság is 10 tehénnel, de a 10 tőgynyi hozam nem volt elég a reggeli kávéhoz, reggelire babkávéból készült teljes kávét ittunk, amiben miként a Schróbeck úr bevezette egy pohárka rum is került úgy, ahogy azt Bécsben a Café Zaherben tanulta, ezért a lakfesték és festékporgyáros vett még 5 tehenet, és így elég tejünk volt, mert nem mindenki bírta a tejet, és az ilyenek reggel csak egy kupica rumot ittak, vagy pedig bögréből, hasas edénykékből hajtották föl az italt, mert még éjszaka is ettek, és a rummal akarták helyrehozni az emésztésüket. Az is szép volt, amikor havonta egyszer megérkeztek látogatóba a családtagok. Ilyenkor a parancsnok fogta a fehér ruhaszárító kötelet, és kifeszítette a képzeletbeli fal köré, és ahová nem jutott kötél, oda maga húzott a cipősarkával vonalat. És ez a vonal választotta el az internáltakat az internátustól és a külvilágtól. És aztán jöttek a feleségek a gyerekekkel, az étellel teli hátizsákokkal, táskákkal, téli szalámikkal, külföldi konzervekkel, és bár igyekeztünk szenvedő arcot vágni, le voltunk sülve, és ki voltunk gömbölyödve, és ha valaki úgy jött volna ide, hogy nem ismeri a körülményeket, biztosan azt hitte volna, hogy azok az emberek a rabok, akik látogatóba jöttek, s hogy a börtön odakint van, mert a milliómosok internálását a rokonok szemlátomást nehezebben tűrték, mint maguk a milliómosok. És mert nem bírtunk mindent megenni, hát mi, milliómosok, megosztottuk az élelmiszert a milicistákkal, akiknek annyira ízlett minden, hogy elérték a parancsnoknál, hogy havonta 2-szer, 2 hetente 1-szer engedélyezze a látogatást. És előfordult, hogy ha nem volt együtt 30-50 ezer korona, a parancsnok megengedte, hogy a szakemberek értékes könyveket válogassanak ki a kolostor könyvtárából, és autóval Prágába vigyék az antikváriumba. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy el lehetne adni a leendő papok kellékeit és ruhatárát, az ágyneműt és fehérneműt innen, a szikla alatt fekvő Szent János kolostorból, melynek lankáján délutánonként napozgattunk, és húztuk a lóbőrt. De ez már majdhogy nem felesleges volt. Mert az igazi milliómosok erre már régen rájöttek, már régen kiválogatták a szép ágyneműt, a hegyvidéki takácsok szőtte szép, hosszú hálóingeket már régen elhordták teli bőröndökkel, a gyönyörű törülközőket is tucatjával, volt itt mindenből bőven a raktárban, mert aki ebből az intézetből leendő papként távozott, azt kistafírozták. S a raktárt senki sem ellenőrizte, senki sem tartotta nyilván, ellenkezőleg. A milicisták meg a milliómosok rendelkezésére állt, nehogy valami járvány törjön ki ebben a milliómos gyűjtőtáborban, kolera, vérhas vagy tífusz. Így aztán az is megesett, hogy a milliómosok elmentek szabadságra, olyannyira bíztak itt bennünk, és tudták, hogy nem szökünk meg, és ha mégis 2-szer esett meg ilyesmi, hát hozunk egy másik ismerős milliómost, hadd pihenje ki a családi életet. Volt úgy, hogy a milicisták civilbe bújtak, és az egyenruhát mi, milliómosok vettük föl, és mi őriztük magunkat. És amikor vasárnap, vagy szombatról vasárnapra virradó éjjel bíztak ránk szolgálatot, a milliómosok őrzését, annak mi mindig örültünk, mert olyan komédia volt ez, amilyet még Chaplin sem tudott volna kitalálni. Egész délután azt játszottuk, hogy felszámoljuk a milliómosok táborát. A kapuőrség parancsnoka, a milicistának átöltözött Tejnor a milliómos bejelentette, hogy a tábor felszámoltatik, hogy a milliómosok mehetnek haza. De a milliómosok elbújtak, így aztán a milicistáknak álcázott milliómosok győzködték őket, ecsetelgették, milyen szép is odakünn a szabad élet, hogy ott majd nem kell szenvedniük és nyögniük a milicisták igája alatt, hanem élhetik a milliómosok szabad életét. De a milliómosok hallani sem akartak erről. Így hát Tejnóra, a milliómos, aki milicistának, kapuőrnek öltözött, kihirdette a tábor erőszakos felszámolását, és kihurcoltuk a cellákból a milliómosokat. Azokat, akiknek 8-10 milliójuk volt, tehát 8-10 évet kaptak.
Aztán a kapukulcsot keresgéltük, s végül nem tudtuk kinyitni a kaput. Így hát a milliomosok megkerülték, kívülről nyitották ki, majd megint megkerülve a kaput felsorakoztak, és mi néztük ezeket a jeleneteket, és majd megszakadtunk a nevetéstől, ahogy a milicisták kitaszigálták a milliomosokat, aztán bezárták mögöttük a kaput, és a milliomosok fölmentek a domb tetejére, és ahogy körültekintettek, meggondolták magukat, és visszajöttek, és dörömböltek a kapun, és térden állva kérlelték a milicistának öltözött milliomosokat, adjanak nekik menedékjogot. És én is nevettem, de a nevetésem igazából nem volt őszinte. Mert bár együtt voltam a milliomosokkal, mégsem kerültem közelebb hozzájuk, pedig egy cellában aludtam Schroubeck szálloda tulajdonos úrral. Annyira elutasító volt velem, hogy még a földre esett kanalát sem volt szabad felvennem. Ott álltam a kantinban, a felemelt és felkínált evőeszközzel, mint néhány évvel ezelőtt a pohárral, amikor senki sem akart kocintani velem, és a szálloda tulajdonos úr egy másik kanalat vett, és inkább azzal a kanállal ette a levest, és azt, amit az evőeszköze mellé raktam, viszonyogva eltolta magától a szalvétával, míg a földre nem esett, mindenki azt nézte, hogyan rúgja el magától Schroubeck úr azt a kanalat, és a kanál a refektórium egyik asztala alá repült, a miseruhák tetejére. Nevettem, de korán sem volt nevethetnékem. Mert amint szóba hoztam az én milliómat, az én kőtörő szállodámat, a milliómosok rögtön elhallgattak és máshová néztek. Nem ismerték el az én milliómat, az én 2 milliómat. És én megértettem, hogy csak megtűrnek maguk között. Hogy én nem vagyok méltó hozzájuk, mert nekik már rég megvoltak azok a millióik, már a háború előtt is milliómosok voltak, míg én a háború alatt gazdagodtam meg. Így aztán nem csak, hogy nem kívántak, de nem is tudtak maguk közé fogadni. Mert nem voltam rangjukbeli, akár csak abban az álmomban, mikor a főherceg nemesi rangra emelt és báróvá tett. De ettől még nem lettem volna báró, mert a nemesség nem fogadott volna be. Miként a milliómosok sem fogadtak barátjukká, sőt, ellenkezőleg. Mert amikor egy éve még odakin éltem, lehetett olyan illúzióm, hogy egyszer majd befogadnak, sőt, meg voltam róla győződve, hogy mint a kőtörő tulajdonosa egyenlő vagyok velük, mert hiszen kezet fognak, nyájasan elbeszélgetnek velem. De ez mind csak látszat volt, mert minden gazdag igyekszik megszerezni a szálloda vagy étterem főpincérének a jó indulatát, sőt, hozott még egy poharat, hogy kocincson vele. De ha az utcán találkozik azzal a főpincérrel, a gazdag ember nem áll meg, nem beszélget el vele. Az csak a féle bonton, hogy az ember a maga pártján tudhatja a főpincért. Mert egy ilyen főpincérrel vagy szálloda tulajdonossal nem árt jóban lenni, mivel befolyása van arra, mit hoznak ki a vendégnek enni-inni, hogyan szállásolják el, és mennyire lesz diszkrét a főúr. Mennyire tartja majd a száját. Azért, mert kocintottak, ittak egymás egészségére, és váltottak pár kedves szót. És azt is láttam, hogyan születnek ezek a milliók. Hogy Brandeis úr az egész személyzetnek krumplinudlit főzetett, hogy kicsinségeken spórolt, mint ahogy itt is ő volt az első, aki rájött, hogyan lehet hozzáférkőzni azokhoz a szép törülközőkhöz és lepedőkhöz. Hogyan lehet bőröndben kivinni a kapun és hazacígölni. Nem mintha szüksége lett volna rá, de a milliómos lelke nem engedte, hogy a kínálkozó lehetőség kihasználatlanul maradjon, vagy egyszerűen csak gyakorolta, miként lehet ingyen megszerezni azt a sok szép holmit a leendő papok stafírujából. Az én gondjaimra bízták a galambokat. Maradt itt 200 pár postagalamb. A parancsnok rám osztotta ki, hogy tartsam tisztán a dúcokat, hogy vizet és ocsót adjak nekik. Minden nap ebéd után egy kézikocsival a konyhába mentem, hogy elvigyem az étel maradék egy részét. Majd elfelejtettem, hogy a parancsnok már annyira megcsömörlött a sok hústól, hogy megkívánta a krumplilángost, aztán meg a szilvelekváros lepényt reszelt sajttal tejföllel leöntve. És a milliómos Szabónál, Bártánál pont látogató volt, így aztán felajánlotta a parancsnoknak, hogy mivel a felesége paraszt származású, ott maradhatna édességkészítő szakácsnénak. És így jelent meg itt az első nő.
és mert már elegünk volt a húsevésből, még három feleség vonult be a dutyiba, három milliómosné, Bártová asszonnyal, mint főszakácsnéval az élen, és amikor szabadon engedték azokat a milliómosokat, akik bizonyítani tudták francia vagy osztrák állampolgárságukat, és 10 cella felszabadult, a milliómosok rájöttek, hogy ezeket a cellákat ki lehetne adni a feleségeknek, akik hetente egyszer meglátogathatnák férjeiket, mert mégsem emberséges, hogy a nős embertől megtagadják törvényes hitvesét. Így aztán 10-esével váltották itt egymást a szép nők, sőt, később rájöttem, hogy ezek nem is feleségek voltak, hanem a hajdani bárokból való hölgyek. Magam is fölismertem 2 kuncsaftomat, már benne jártak a korban, de még mindig szépek voltak. A Párizs szállóba jártak mustrára, mikor csütörtökönként jöttek a tőzsdeügynökök. De én nagyon megkedveltem azokat az én galambjaimat. A 200 pár galambot, melyek olyan pontosak voltak, hogy pontban 2-kor ott ültek a kolostor tetőgerincén, ahonnan egyenesen a konyhába lehetett látni, és ahonnan naponta kijöttem a kézikocsival, és azon a kézikocsin mindig 2 zsák, ocsú és mindenféle zöldség maradék volt. És én, aki az abesszín császárnak szolgáltam föl, most galambokat etettem, melyeket senki se akart etetni. Nem milliómos kezecskének való munka volt ez. Így aztán nekem mindig pontosan akkor kellett kiborítanom azt a kézikocsit, mikor az óra 2 ütött, vagy ha nem ütött éppen, és sütött a nap, akkor pontosan a kolostor falán lévő nap óra szerint. És ahogy kiléptem az ajtón, mind a 400 galamb lerepült a tetőről, felém röpültek, s röptüket árnyék kísérte, meg toll és szárnysuhogás, mintha lisztet vagy sót szórnának ki egy zsákból. És a galambok rátelepedtek a kézikocsira, és amelyik nem fért rá, az a vállamra telepedett, vagy felröppent, és a fülem körül csapkodott a szárnyával, eltakarták előlem szinte az egész világot. Olyan volt ez, mintha egy nagy uszályban lennék, egy fátyolban, ami előttem utánam hömpölyög, és ez a csapkodó szárnyakból és 800 boróka bogyó szemből összeálló uszály teljesen beborított engem. És én csak húztam ezt a felleget, mindkét kezemmel a kiskocsi rúdjába kapaszkodva. A milliómosok majd megpukkadtak a nevetéstől, ahogy ott láttak, a galambok által beborítva, míg a hátsó udvarra nem értem, ahol a galambok nekiestek az ennivalónak, és addig-addig csipegettek, míg a 2 zsák ki nem ürült, míg a lábasokból minden el nem tűnt. Egyszer aztán elkéstem. A parancsnok a parmezános olasz levest kóstolgatta, én meg vártam a lábosra, és hallom, hogy 2 üt az óra. És mielőtt még észbe kaptam, a nyitott ablakon berepültek a konyhába a galambok. Mind a 400 galamb. Körülröpködtek mindenkit, aki bent volt, kiverték az internáló tábor parancsnoka kezéből a kanalat, így aztán gyorsan kiszaladtam, és a küszöb előtt úgy beborítottak azok a madarak, úgy megcsípdestek gyöngét kis csőrükkel, hogy arcomat, fejemet eltakarva menekültem, de a galambok követtek, és én megbotlottam, és a madarak körülröpködtek, rám telepedtek, és ekkor felültem. És láttam önmagamat, ahogy itt ülök a galambok fellegében, és a madarak hozzám dörgölőztek. Számukra én voltam az életadó Úristen. És ekkor visszatekintettem eddigi életemre, és most olyannak láttam magam, hogy ezek az Isten követei, ezek a galambok úgy vesznek körül, mintha valami szent volnék. Mintha az ég kiválasztottja volnék. És miközben a többiek nevettek én rajtam, hallottam a kacajt, a kiabálást és a megjegyzéseket. Engem a szívem mélyéig megrázott ez a galamb üzenet, és hittem, hogy most ismét valósággá vált a hihetetlen. Mert ha 10 millióm volna meg 3 hotelem, ez a galamb simogatás s a galamb csőröcskék csókjai ennél is többet érnének, hogy ezt az ég küldte nékem, mert kedvét lelte bennem. Ahogyan azt az oltárképeken láttam, meg a keresztút képein, melyek a cellánkba vezető folyosó falai készítették. Csak hogy én semmit sem láttam, semmit sem hallottam. Egyre csak az akartam lenni, amivé sohasem válhattam, milliómossá, még ha volt is 2 millióm, de most többszörös milliómos lettem, mert rádöbbentem, hogy ezek a galambok az én barátaim. Hogy megtestesülései egy küldetésnek, ami csak ezután vár rám.
hogy most ugyanaz történt, ami Saullal is megesett, midőn leesett a lóról, és megjelent neki az Úr. És szétrebbentettem a 800 csapkodó szárnyat, és mint a szomorú fűz ágai közül, kiléptem ebből a mozgó tollazatból, s futásnak eredtem. Kihúztam a kiskocsit a két zsák ocsúval meg a zöldségmaradékkal teli lábosokkal. A galambok újra rám telepettek,

Megint ide-oda futkosott a fák között, és Zdenyek mulatott rajta, de én semmit sem értettem. Aztán este Zdenyek elmondta, hogy ez az ember Síba úr, a futballbíró. Akkoriban senki sem akart a Sparta-Szlávia meccsen fújni, mert a játékosok percenként durva szabálytalanságokat követtek el. Hát ha senki, mondott a Síba úr, akkor majd én. És a ligetben edzett a nyírfák között. Futkosott, és rettegésben tartotta a fákat, és figyelmeztetett, és kiállítással fenyegette Burkt és Brainét, de a legtöbbet Zsihá úrral perelt, hogy még egy ilyet, és leküldöm a pályáról. Azon a délutánon Zdenyek a Bolondok házából, ahol az enyhébb eseteket kezelték, egy autóbusznyi dilinyóst vitt el kirándulni. Olyanokat, akiknek amúgy is kimenőjük volt a faluba, mert búcsú volt, így aztán csíkos ruhában, fejükön, kemény kalappal felülhettek a hintára meg a körhintára, és Zdenyek miután a kocsmában vett nekik egy hordó sört és csapot meg korsókat is kölcsönzött hozzá, elvitte őket abba a nyírfaligetbe, és csapra verték a hordót, és ittak, és a fák között ott rohangált Síba úr, és sípolt. És a bolondok csak nézték, aztán leesett nekik a tantusz, és szurkoltak, kiabáltak, és a Sparta meg a Szlávia összes ismert játékosának a nevét harsogták, még azt is látták, hogy a Brajne fejbe rúgta a Planicskát, és addig fújoltak, míg Síba úr ki nem állította Brajnét. És a végén, amikor Síba úr már harmadszor rögte el magától Zsihát, és harmadszor megintette, nem maradt más hátra, mint a játékost a Jezbera elleni durvaságokért kiállítani. És a bolondok kiabáltak, és mire elfogyott a hordóból a sör, már nem csak ők, hanem én is száguldozó, vörös, meg fűzős mezeket láttam a nyírfák helyett. Olyan feszes tempóban mozogtak, ahogyan a bíró, az aprócska Síba úr fújt, akit végül a bolondok a vállukon vittek le a pályáról, mert ritkán látni ilyen szép játékvezetést. Egy hónap múlva Zdenyek egy újsághírt mutatott. Egy tudósítást Síba bíró úrról, aki Zsihát és Brajnét kiállítva határozott játékvezetésével megmentette a mérkőzést. És így szép lassan a hihetetlen valósággá vált. A kör kezdett bezárulni. Egyre gyakrabban tértem vissza a gyermek és ifjú koromba. Újra pikoló fiú voltam, ahogy eltávolodtam tőle, úgy tértem most vissza hozzá. Néhányszor még kiálltam szemtől szembe önmagammal. De nem azért, mert így akartam, hanem az események kényszerítettek rá, hogy lássam az életem. Mint ahogy a nagyanyámmal vártam szobájának nyitott ablakánál, hogy föntről, a Károly fürdő toalettjének ablakából minden csütörtökön és pénteken a kereskedelmi utazók piszkos fehér neműt dobjanak ki, mely néha úgy terült rá az égbolt fekete hátterére, mint egy-egy keresztre feszített fehér ing vagy alsónadrág, hogy aztán az óriás malomkerékre hújjon, ahonnan nagyanyám egy kampóval lepecázta, hogy kimossa, kijavítsa és eladja az építőmunkásoknak. A milliómosok internátusában a fülembe jutott, hogy ez itt az utolsó hetünk, hogy munkába állítanak bennünket, az öregeket pedig hazaengedik. Így aztán megrendeztük az utolsó vacsorát, s mert ehhez sok pénzre volt szükségünk, szabadságot kaptam, és a műfogsor gyárossal elindultunk a nyaralójába, ahol a pénzét rejtegette. Hihetetlen élmény volt ez is. Éjszaka érkeztünk a nyaralóba, fogtunk egy létrát, és az elemlámpa fényénél kinyitottuk a mennyezetbe vágott ajtót. De a gyáros már elfelejtette, melyik bőröndbe rakta azt a 100 000-et, így hát sorra nyitogattam a kis bőröndöket, egytől egyig egyformák voltak, és mikor kinyitottam az utolsó nagy bőröndöt és belevilágítottam, elborzadtam. Bár egy műfogsógyárosnál számíthattam volna ilyesmire, mert abban a bőröndben csupa műfog és műíny volt. És ekkora mennyiségben ez iszonyú látvány volt. Csupa rózsaszín szájpadlás meg fehérlő fogsor. 100 meg 100 protézis. És én rémülten álltam a létrán, mint a hús evő növények, úgy néztek ki azok az összeszorított, egymásnak feszülő fogak, de voltak félig nyitott vagy tátongó fogsorok is, mintha ásítottak volna, majd kifordultak, és én hátra tántorodtam, és magamra rántottam azt a holmit, éreztem, hogy kezemet és arcomat hideg fogak csókolgatják, majd lecsúsztam a létráról, kezemből kiesett a lámpa, a padlóra estem,
és testemre fogak zuhogtak. Ott feküdtem betemetve, a mellkasomat műfogsorok borították, és olyan libabőrös lettem, hogy kiáltani.

de aztán mégis hasra fordultam, és mint valami állat, mint valami pók. Négy kézláb fürgén kirontottam azok alul, a fogak alul, és a bőrönd mélyén ott voltak az ezresek, és a gyáros gondosan összeszedte a fogakat, egy lapátra seperte őket, és visszaszórta a kofferbe. Aztán átkötötte a bőröndöt egy madzaggal, és fölcipelte oda, ahol kinyílt. És bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztalfeldíszítésére.

0: Én nem hallom magunkat.
1: De, csak de beszélni kell, akkor hallod magad.
0: Ja. Figyelj, 1%-kal nem kezdünk gyorsan, mert akkor mindenki tudná, hogy...
2: De próbáljuk akkor azt, azt...
1: De csak akkor próbáld nekinek azt a metódust követni,
0: na, próbáljuk.
1: Ami, hogy tudod...
0: Nem.
1: De, hogy kreatívnak mondjad. Kell lenni a két bejelentés között.
0: Tehát, ja, de én ezt átadom, tehát én annyit mondanék, figyelj, hogy jótékonysági felhívás következik.
1: Ne, spontán kellett volna, nem így, akkor most skippeljük, és akkor ott, nem most, jó. Ez így,
0: próbáljuk majd úgy, hogy ez itt a Tilos Rádió héttérítő, hétfő reggel van, nehogy is, hát egyáltalán. Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van, héttérítő, 90.3 FM.
1: Budapestről sugározzuk
0: adásunkat. És ha Budára mentek, ne tekerjetek el, mert hallottok.
1: Most már az adás és a vételkörzetünk lényegesen
0: erősebben erősebb. Fogható.
1: Így ezt mondom, hogy
0: javult a minőség.
1: Persze, minőségi javulás fordult be a rádió életében. Ugye, ahogy már Péter is említette, ezen a héten, február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog küzdeni a saját meglévő eszközeivel, tehát hanggal, illetve tartalommal, és hát olyan programok sokassága önti majd el az étert, illetve a várost, amelyeket Péter fog bemutatni majd a nap folyamán szépen fokozatosan. Hát így a délelőtt kisebbik rész. A reggel, ez a reggel. Ez a reggel. Ezt nevezzük el, ezt a napszakot reggelnek, amikor mi rádiózunk.
0: Amen.
1: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Hétterítő című műsor egész nap csak egész adás ide alatt csak a kirekesztésről szól, hiszen nekünk egész évben a kirekesztésről szól a műsorunk, illetve a kirekesztés ellen.
0: Kérem.
1: Én nem érzem magam kirekesztve, de nem. Ez majd egy jó téma lesz egyébként. Ami, tehát nem akarja az minket abban, hogy habkönnyű témákkal is kedveskedjünk nektek. Ilyen lesz majd 8:30-tól a Balaton, és főleg a téli Balaton és az erről nyíró beszélgetés. Ezt majd, amint megérkezik Dénes Balázs és partnerünk és egyben kollégánk, barátunk, így van, akkor ezt majd ő fogja abszolválni, úgyhogy ha hallasz minket, Bali, mert ne adja az Úristen autóban, vagy akkor nyom meg neki, testvérem.
0: Igen, de bringát is tekerteketeket.
1: A bringás diskurzus pár perce szintén nem fog elmaradni.
0: Nem.
1: Hát csak annyit akarok elmondani
0: ezzel
1: kapcsolatban. Hát te már kiszálltál ebből a térből, tényleg látszik. Jó, annyit akarok csak elmondani, hogy igen. A tegnapi viszonylagos meleg ellenére a kerékpárosok továbbra is védjék a térdüket és az üzleteiket, hiszen 0 fok alatt van.
0: De most 0 fok alatt van?
1: Hát -1 környékén, sajnos.
0: Szerintem is jobb az, hogy a váltók 10-ig fölmegy a hőmérséklet, oszt bringára.
1: Jó, az, igen, ez egy ilyen elkendőző magatartás, szerintem, aki mégis szeretne esetleg kerékpárra ülni, az még mindig takarja az arcát. Ez a cikk egyébként.
0: De pont azt mondtam, hogy üljenek bringára, csak várják meg, amíg felmelegszik az idő.
1: De valaki nem tudja, én sem tudtam megvárni. Az a baj egyébként, megmondom őszintén Péter, még mindig kell ezt a maszkot hordani, és már kinyír.
0: De az nem úgy, hogy ezt végig kell hordani?
1: Dehogy
0: is. Nem fogod megúszni?
1: Nem, dehogy is semmi.
0: De mert?
1: Mert azért...
0: Hát a smog az nincsen nyáron, tehát
1: hát érted? Nincs mindig ugyanakkor a smog,
0: igen.
1: Hanem alapvetően vannak, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan részei Pestnek, amikor... Nyugodtan ránc itt a fülesen.
0: Jó.
1: Amikor vannak olyan részei Pestnek, ahol... Jó, ha az ember felkapja, ilyenek a Hungária körút, Robert Károly körút, Kerepesi út, Rákóczi út, Nagy körút, és talán fel lehetne sorolni jelentős részét a városnak, hiszen a lefelé.
0: Épp akartam szólni, hogy hagyd abba.
1: Na mindegy, szóval persze kéne, jó lenne, ha lenne, de igazából nincs erre jó megoldás. Az, hogy az ember így váltogatja a maszkot és a maszk nélküliséget nyáron, de egyébként vannak ártalmak, amelyek csak úgy csökkenthetők, hogyha az autóknak viszlát kitlátott magunk
0: a városban. Nekem ez a biciklizés, ez most nem fogott meg, de hogy mármint azt, hogy nagyon szeretem tavasszal tegerni a kerékpárt, hogyha ilyen rövid távon közlekedem.
1: De változásban vagy, fiam?
0: De változatod, mi van változásban? Végre érezhetően világosodik.
1: Az igen, már jó egyébként.
0: Hát igen. Az, hogy 4:30-kor már nem vaksötét van, az nekem akkora élmény volt egyik nap, amikor az uhogó esőben sétáltam hazafelé.
1: 4:30-kor sétáltál haza?
0: A gyerekemmel elmentem sétálni.
1: Ja, este? Azt hittem, hogy hajnalban, annyira nem vagy te már kemény gyerek. Mondja?
0: Szóval, nem, csak hogy elmentem sétálni, és egy ilyen két-kétesre zúgó esőben, aztán szombat volt, vagy nem tudom, sétáltunk, de ez tűnt föl, hogy végre, nem tudom, 4:30-6 körül kezdett el sötétedni, úgy igazán.
1: Igen.
0: Iszonyú jó érzés volt, és hogy elkezdtünk visszaszámolni, hogy egy másik kispapával, akivel együtt sétáltatunk a gyereket, érted?
1: Menősködtök a családnak a gyerekkel.
0: Már csak egy hónap, és lehet, hogy már a híradót is világosban látjuk.
1: Hát másfél kb.
0: Ja,
1: hát ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen 2 hét és tavasz.
0: Nem merek belegondolni.
1: január-február itt a nyár, mondhatjuk.
0: Na figyelj,
1: na, Péter, mondd el kérlek, hogy milyen
0: probléma hozzá. Ne, ezt most ne engem zavarba. Hát ezt majd, hogy megjön Bali, tudod, akkor végigbeszéljük.
1: Nem, de azt mondtad, hogy lesz majd bejelentkezés valahonnan, kit fogunk
0: Na, tehát akkor kezdjük előről. Tehát az antidiszkriminációs hét megy. Nem mondod el, még mindig olyan kreatívan a
1: mondtam, hogy bele kell, de ha feldobod, ja? akkor bele kell fűzni.
0: Pont, nem úgy lehet feldobni, hogy belefűzöm?
1: Este van a postafiókodban. Na,
0: mondj. Ez nem az enyém. Ja? Tehát hogy a lényeg, hogy antidiszkriminációs hét van, ugye a Tiloson egész héten, ehhez kapcsolódnak programok, Gödörbe.
1: Kirekesztés ellenes hét, nem jobb az? Ez az antidiszkriminációs, az olyan
0: az a címe neki, hogy antidiszkriminálni nem. Az a cím, diszkriminálni tilos.
1: Nem jobb a kirekeszteni tilos.
0: Figyelj, hát eljössz egy ilyen gyűlésre, ahol címadó gyűlés van, érted?
1: Ja, ott begyököd, megszavaztatod, érted?
0: Ja, érted?
1: Sztálin neftás.
0: Jó. De én egy abszolút külső tanácsadó vagyok, tehát itt most a te kulcsot...
1: Na, mondjad fiam, hogy...
0: Az érdekeidet szeretnéd érvényesíteni a rádión belül, akkor
1: nem.
0: Szükség, Ferenc,
1: érted? Nincs nekünk ahhoz most lékünk.
0: Min?
1: Semmi, mondjad.
0: Jó, tehát a... Ott tartottunk ugye, hogy a rádióban is egyrészt e tematika köré fűződnek a műsorok. Én úgy tudom, hogy kiemelt téma ebben a fogyatékos téma, tehát magyarul fogyatékkal élők, mint olyan. Ennek keretén belül mi is bejelentkezünk fél 10-10 környékén. Popele Robiék, az aki szintén műsorkészítő itt a Tilos Rádion, és az Ability Park részvételét fogja elmondani, illetve hogy a városban hol fedezhetők fel, mert kitelepülnek ők is a helyre, de hát ezt ne lőjük le előre. Aztán kiemelt téma még a roma téma, mint olyan, és ezen kívül egyébként egész héten minden más diszkriminációval is foglalkozunk, ez lehet az idősödéstől, mert az időskori kirekesztettségtől kezdve nagyon sok minden.
1: Ageizmus, kövérek.
0: Kövérek.
1: Egyébként ez érdekes, mert ugye a mozgásukban korlátozottak, vagy a fogyatékkal élők számára egyébként maga ez a kirekesztés, ez egy annyira jól látható kirekesztés a hétköznapokban. Tehát egyszer megfigyelhető a különböző közösségi terek megközelíthetőségének a hiánya. És amíg mondjuk a romákkal szembeni kirekesztés az egy ilyen láthatatlan, nagyon sokszor láthatatlan, néhol megfoghatatlan jelenség, addig az, hogyha kerekesz székkel vagy fehér bottal indulsz el a városban, vagy a városba, akkor tulajdonképpen akadályt akadályra tudsz halmozni.
0: Hát, hogy úgy mondom, hogy annyival tisztább az ő helyzetük, hogy ők tudják, hogy nem jutnak be. Míg egy roma meg elindul, azt hiszi, hogy bejut, most ott csalódik.
1: Hát igen,
0: nagyon
1: sokszor találkozok vakokkal, mert én arra járok bringával, tudod, itt a vakok intézetén így csapok át a Hungárián Zugló felé. Uh-huh. És ott szoktam látni egyébként, hogy viszonylag sokan mennek arra, és azon az útszakaszon, ott végig is van rakva, valószínűleg a vakok intézetéhez megközelítendő, segíteni a megközelítést, végig van rakva azokkal a lámpákkal, ahol tudod, mondja a hang, hogy aha, az ajtósi dűrel soron meg lehet kezdeni az áthaladást. És én mindig...
0: Én ilyet még nem láttam.
1: Ja nem, ott az ajtósi...
0: Mármint, hogy beszéd mondja.
1: Ja persze, pont nem. Az...
0: De... Én csak a csipolás, vagy sípolási, értem.
1: Azt hiszem, hogy az most meg kötelező talán mindenhol.
0: A sípolás.
1: A sípolás, én azt gondolom, hogy igen, az ebrán az...
0: De hát nem sípolnak ezek mindenhol.
1: De hogy nem. Hát nem. Te meg a nagy gyalogjárás.
0: Hát most beszéltük az előbb, hogy én gyaloglok.
1: Aha, azt, hogy Unipult városban mész három kört, az nem jelenti azt, hogy te sokat gyalogolsz.
0: Tegnap képzeld, elzsérdettem egész a szigetig.
1: Jézusom Péter, de azon túl még sosem voltál, de elmentél a sarkáig.
0: Hát a sportúszod a magasságáig jutottunk a Margitítól.
1: Az is lehet, hogy a Duna a Margit-sziget sarkában fölforr a víz. Nem lehet tudni, mint régen, amikor az utcából gondoltam.
0: Nem, tök hideg volt a víz, kutyák bele is mentek, kicsit féltünk is, hogy megfáznak. Forrásról is szó. Hát itt most tudnék egyáltalán nem gusztus történetet mesélni, de őt is be kellett küldeni a Dunába.
1: Belfetrengett a szarba.
0: Hát köszönöm.
1: Ja, hát akkor Lilike jogos örököse.
0: Jó, még tovább is tudnám folytatni ezt a történetet, mert valaki meg is simogatta, és úgy realizáltuk ezt a kis tévútját.
1: Remélem, a gyereket simogatta.
0: Remélem. Na mindegy, szóval, hogy... Ja, és egyébként pont amiről a múlt héten beszéltünk, ha emlékszel, az, mintha, nem tudom, így előre vezítettem volna, kiderült, hogy a kutyákkal volt a barátnőm sétált, ment, hogy lent sétálni,
1: az élettársadott volna.
0: Egy kutyás, egy másik előadta neki, hogy amikor elindult a kakát fölvenni, mert hogy hát de hova mész? Hát minek szedett föl? Hát hó van! Hát hó van!
1: most parkolás.
0: Bárkinek javaslom, hogy próbálja meg este mondjuk a rakparton, vagy nem tudom, hogy látszik szarból kirakva, hogy a hóbuckák voltak egyébként, most már ugye nagyjából minden leolvadt, minden ott van, és ilyen kis mintaszerűen így le vannak rakva, annyira undorító az egész város most, hogy az ami hihetetlen. Tehát az összes kutyás szedje föl.
1: Igen, de hogy szerintem ez nagyon jól mutatja a kortárs magyar viszonyokat, ez a szokták talán, hogy is van az a mondás, hogy felül az ernyő, nincsen kas, vagy hogyha attól, hogy ugye akkor, ha már a szarra kalapot teszünk, akkor tulajdonképpen az már nincsen, és ez itt nagyon jól mutatja azt, hogy mint hivatkozási alap, hogy hó van, hiszen eltakarja, és amit nem látunk, az nincsen.
0: De lehet, de tényleg, de hogy addig nem terjed valakinek a gondolata egy időben, hogy mondjuk 4 napot tovább tudjon gondolni, hogy amikor a nulla fölé megy, akkor elolvad, érted, akkor nem lesz ott, és akkor...
1: Hát nem azt gondolják,
0: még,
1: hogy...
0: Ha, de mi, hogy elpárologat?
1: Igen, vagy feloldódik a hóban.
0: Feloldódik az.
1: Ki tudja, érted.
0: Nagyon okos, jó lehet.
1: Na, de hogy...
0: Figyelj, képzeld el, annyit mondtunk ki, hogy antidiszkrimináció, és erre itt Laller beírta, hogy nekem ezzel a kirekesztős maszlaggal tele a hócipőm.
1: Többeknek egyébként.
0: Hát nekem, tehát nekem például kurvára tele van, de tényleg.
1: Egyébként Panna, itt a hétvégén voltunk
0: Laller, a... Laller, veled vagyunk.
1: Nem, a fürdőben, és tudod, a fürdőben előjönnek mindenféle témák. És anélkül, hogy tudta volna egyébként, hogy van ez az egész kirekesztés ellenes hét most itt a Tilos Rádióban, nem is tudom minek kapcsán, így megfogalmazta maga természetes bájával, hogy ő nem érti, hogy miért van az, hogy valakit azért, mert meleg, vagy azért, mert roma, vagy bármiért, hogy miért tekesztenek ki, és ezt úgy mondta bele a medence terébe, hogy tényleg látszott, hogy nem érti, hogy vajon ez születik vele, vagy szocializálódik rá, vagy miért? Tehát, hogy mivel magyarázza magának, hogy valakit kirekeztek? És hogy ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ha nem születik velünk, már pedig nem születik velünk, akkor tulajdonképpen ez az attitűd, ez honnan kerül belénk, mivel magyarázzuk meg azt, hogy azt mondjuk egy másik emberre, fajtásunkra, hogy figyelj, neked bizonyos dolgok 6 betű nem jár. Hogy mit mond magát? De tényleg, Péter, mit mondtál volna erre? Én azt mondtam, hogy hallgass a rádiót egész héten, nem tudom. Hogy igen, hogy miért tekeszti ki az egyik ember a másikat?
0: Egyszerűen csorda szellem, mondjuk.
1: Ja, ez nem magyarázza.
0: Hát,
1: mit?
0: Hát dehogy nem, hát hogy a hasonlókat kedveljük, és aki nem hasonlít, vagy valamilyen, azt először ugye misztifikáljuk, hogy valami egészen más dolog, meg nem érthető számunkra, és innentől...
1: De a félelem akkor az alapja, vagy mi?
0: Szerintem a nem ismeret. Nem kell félni feltétlenül, csak egyszerűen nem ismered.
1: Az ismeretek, az ismereteknek a...
0: De ezek tévismeretek sokszor, és erre alapozol egy valamit, általánosítunk, ugye a kirekesztésnek én azt gondolom ez az alapja, nem tudom, hogy innen indul. És akkor elkezdesz általánosítani, és ez
3: olyan
1: szinten magad. Halló!
3: Sziasztok!
0: Halló!
1: Csucsi!
3: Mondhatom?
0: Persze! Sőt!
3: Én azt olvastam valahol, hogy ez egy ilyen evolúciós prés volt annak idején, hogy a másságtól való félelem.
1: Hát de nem mondta, ja, mondjad.
3: Azt tudod fönnmaradni tovább, aki a másnak tűnőt egy nagy bunkóval agyonverte. És akkor így már nem lehetett belőle baj.
0: Hát ez ugyanaz a csorda.
3: És hogy ez olyan mélyen benne van az emberekben ez a félelem, hát ez egy ilyen...
0: Hát védeni a sajátunkat, tehát szerintem erről szól a hasonlót, a mihez hasonlunkat.
3: És ami másmilyen, attól meg félünk, és legegyszerűbb agyoncsapni.
1: Ilyen evolúciós mechanizmus tulajdonképpen, amit aztán később a társadalomnak a kultúra tud orvosolni?
3: Hát ez a 2000 év, ez semmi ahhoz a 500 ezerhez képest, ami alatt ez kialakult. Tehát egyenlőre még csak ez egy ilyen, ahogy cukormáz, ahogy szokták mondani.
1: Uh-huh. Hát ez nem tudom, bizonyos szempontból egyébként értem, amit mondasz, meg válasz is valamennyire, csak hogy én azt gondolom, tehát ez azt feltételezni, hogy mi emberek nem jónak születünk, hanem bennünk vannak ezek
3: a... Szerintem mi emberek alapvetően ösztönlénynek születünk.
0: Igen,
3: alapvetően a több 10 000 év evolúciója, és most az, hogy most itt 2000 éve így próbálunk ruhába járni, meg ilyesmi, hát az persze, az így jó pofa, de alapvetően azért az alapvető emberi természet az sokkal mélyebbről jön.
0: Hát meg a divat is változik.
3: Oké, hallgatlak, köszönöm, sziasztok!
1: Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért a szociológus lelkem háborog bennem, én az ösztön, amennyiben ez alatt egy
0: Fetszó, nyomd el.
1: Amennyiben egy ilyen komplex viselkedésformát vagy társadalmi kultúrás jelenségre adott választ értelmezünk, az nekem így nem felel meg, vagy legalábbis kevésbé tudom elhinni.
0: De én azt gondolom, hogy az ember jónak születik, és érted, mi az egy jó?
1: Nézd meg egy kisgyereket, van bőven a környéke, de ne arról
0: beszélj. Olyan rossz, mint a... Fú.
1: Nem, Péter, moralizálsz, nem a rossz is, a jó.
0: Nem moralizálsz, amikor azt mondod, hogy jónak születik, hanem az ember az megszületik, és elkezdik nevelni, és neki az lesz a jó, amit a szüleitől lát, és az tök más lát minden gyerek a szüleitől.
1: Péter, engem nem kell meggyőznöd. Az tök jó, hogyha van valami, amit te azt gondolod, hogy...
0: Hát azt hiszem, hogy...
1: próbáld meg elfogadni a másik ember véleményét.
0: Pillanat a biztosításügynöknek hittem magam, és azt hittem, hogy annak nyitott egyébként vagy valamiféle életbiztosításra.
1: Volt egy ilyen nézés, hogy egyszer csak bemondott, hogy 0680 76 76 70, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ember...
0: Ez az adószámunk volt kreatívan? Vagy ez mi?
1: Nem, megint elrontottad! Bele kellett volna fűzni!
0: Nem, ma az nem lesz jótékonysági felhívás, hogy nekünk adjátok az 1%-ot.
1: Na, hogy azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az ember olyan értelemben születik jónak, 18. hogy van benne egy ilyen állandó jóra törekvés, és tulajdonképpen az őt körülvevő kultúra lesz majd az, vagy társadalom, vagy közösségek, amelyek az ő természetét meghatározzák. Persze vannak, bizonyos, hogy vannak alapvető jellemvonások, amelyeket hordozunk magunkban, amelyek meghatározzák a karakterünket. De az, hogy milyen módon fogunk viszonyulni embertársunkhoz, környezetünkhöz, szerintem az jelentős részben, azt mondhatnám, szinte teljes egészében tanult, mint ahogyan, és akkor most biztos kivelem nála a biztosítékot, mint ahogyan maga az, hogy milyen a nemünk, a társadalmi nemünk, az is tanult. Az, hogy mitől vagyok férfi, vagy mitől vagyok nő, vagy milyen a nemi identitásom, az is bizonyos mértékben tanult, és persze megvan egy biológiai meghatározottság, amire majd ráépül, de az, hogyha mondjuk én meleg vagyok...
0: De ezzel most mire akar magyarázott? Nem
1: arra, hogy a világot kell jobbá tennünk ahhoz, hogy akik beleszületnek ebbe a világba, ne legyenek kirekesztők. Az emberek azért... Nem, de tényleg, az emberek azért rekesztik ki a másikat, mert valahogy... Elmondok egy példát. Nevék. Szerintem...
0: Más neve, de tudom, ugyanarról beszélünk, meg ugyanazt szerintem, amit az előző
1: Te a születésnél már feltételezel bizonyos, azt mondod, hogy ezt az ösztönszerű dolgot, te ezt azt mondod, hogy...
0: Ezt a betelefonáló mondtad, ösztönszerű, de hozzáteszem,
1: és azt mondtam, hogy az emberek jók.
0: Végigmondhatom én, mert ha közbevágsz,
1: elnézést,
0: de mindig azt mondod valóban, hogy az emberek jók, csak én azt cáfolnám, hogy a jó az olyan nagyon relatív, hogy egészen más lehet mondjuk Afrika déli csücskében, mint mondjuk, nem tudom, a Észak-Amerikában, vagy akár
1: kérlek, hogy ez bonts ki nekem, Péter. Miért lenne más a jó? A szeretet, a jóra törekvés? Hát nem olvasta Jézus Krisztus.
0: A szeretet és jóra törekvés, mert itt nem erről beszélünk, hanem minden megéletés alatt érő impulzusokról, és egészen más impulzusok érik nyilván egész más helyen született embereket. Máshoz kell alkalmazkodniunk, más lesz, ami veszélyt jelent számára, valakinek a víz leesése, vagy mit tudom én, bármi más veszélyt jelent, ami másnál meg egy tök pozitív tud, és ezekből táplálkozunk nyilván, aki... Tehát ettől tudnak ugye népcsoportok is egymásnak menni nyilvánvaló, hogy a másikat nem annyira bírják. Belezavarodtam? Kicsit.
1: Igen, jó, igen. Jó. Az a baj, Péter, hogy...
0: Ferenc, de hát érted, miről beszélek?
1: Igen, csak...
0: Hogy a kultúránk adja meg azt, hogy mit tekintünk jónak és rossznak, és nem mondhatjuk ki általánosságban azt, hogy az ember jónak születik, mert hogy lehet, hogy az, amit ő éppen jónak tart, azt te a világ más végén született ember egészen rossznak tartod.
1: Péter, pont erről szól morál filozófia, hogy vannak olyan örökérvényű törekvések, vagy emberi viselkedés formák, amelyekről eldöntjük, hogy ezek jók vagy rosszak. Persze az, hogy Afrikában születsz, vagy Dél-Amerikában, vagy a világ másik részén, ez semmilyen módon nem befolyásolja. Pont arról van szó, hogy szerintem nálad egy picikét összecsúszik a mikroszint és a makroszint. Tehát, hogy az, hogy az életed során, amikor döntési helyzetbe kerülsz, hogyan fogsz dönteni, és ez hogyan magyarázod saját magad számára, hogy ez jó vagy rossz, abban valóban óriási eltérések lehetnek. Hiszen még azt is mondhatja magának egy náci tiszta 30-as évek végén, hogy az, hogy megölöm a zsidókat, az jó, mert megmentem vele, ezzel magyarázza. De általános szinten ez egy másik ember, egy másik lény ellen elkövetett gyilkosság eset, ez semmilyen módon nem magyarázható. Rossz. Érted, miről beszélek?
0: Majdnem.
1: Tehát, hogy ezeket nem lehet összecsúsztatni. Vannak örökérvényű emberi együttélési normák, amelyekre azt mondjuk, hogy aki ezek szerint él, az jó.
0: De ezzel most én azt gondolom, hogy te kevered össze általánost a konkréttal. De még nem is azt mondom, hogy mikro, hanem hogy a konkrét, hogy pont erről szól, hogy azt megállapítani, hogy kinek mi a jó, mert hogy abban gondolom egyetértés lehet, hogy aki téged el akar nyomni, meg akar alá, tönkre akar tenni az életed, az rossz. Most innen ennek a meghatározása nyilván egész más a náci tiszt szerepéből, mint mondjuk a nem tudom, elhurcolt zsidó szerepéből nézve. És én tudom, mind a kettőnek igaza lesz, hogy olyan jóra törekszik, csak másképpen határoztam
1: meg. A szubjektum szintjé lesz igaza.
0: Igen,
1: na de, igen, na de...
0: kívülről nézve, meg ugyanaz a másik is meg fogja védeni saját magát attól a rossztól, és ő is embert fog ölni, és te őt feláldod, vagy föl oldozott.
1: Nem. Kiről beszél? Nem, egy pont,
0: Jézus.
1: Nem, pont, még Jézusról ölt ember.
0: Nem, pont erről beszélek, hogy akkor Jézus.
1: Így van, persze. Ez nagyon fontos, hogy az, tehát az a fajta morál filozófia, vagy etika, amit egyébként Jézus, Buddha, vagy a nagy vallási vezetők tesznek le az asztalra, valóban az egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy mi a jó. Ugye a morál, vagy az erény az nem más, mint az a lelki alkat, ami dicséretet érdemel. Érted? Tehát az ember, aki erényesen él, akinek az élete példamutató többi ember számára, annak az embernek az élete lesz az, ami tulajdonképpen egyfajta morálként határozhatunk meg, és ahhoz viszonyítjuk majd azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kirekeztünk-e valakit, vagy nem rekeztünk ki.
0: Szuper. Valit ne rekesszük ki, mert ő jött.
1: Jaj, nem, megvolt, Péter, nem, ettől sokkal spontánabban kell.
0: Nem, kezdjük, hogy figyelj, akkor csak onnan, hogy ne rekesszük ki. Na jó, figyeljetek, akkor én elmondom, tök kreativitás nélkül, jön Balázs.
1: Honnan tudod?
0: Küldött egy SMS-t, hogy már úton van.
1: Igen?
0: Aha.
1: Tudod mi? Ja.
0: Képzeld el, jótékonysági
1: felhívás következik. Mondjad, Petike.
0: De figyelj, én tudom mondani fejből, remélem.
1: Mit?
0: 18 az adószámokat.
1: Na, nyomjod.
0: Akkor elmondom inkább azt, hogy írjátok föl, tehát ceruza, papír, minden számítógép, amiben jegyzeteltek.
1: Kínos
0: kulturális alapítvány adószámok következik. 18-00-24-54-2-43. Tehát még egyszer. 18-00-24-54-2-43. Ezt egyébként azért mondtuk el, hogy rendelkezzetek, ezt soha nem tudom egyébként, hogy adakozzatok, vagy mit szoktak, még ajánljátok föl, de ez a rendelkezzetek, ez a jó szó, nem?
1: Hát a lényeg, hogy majd álmokfutásod végén bemondta.
0: Ja igen,
1: az a
0: legfontosabb. 1%-odról léci.
1: Azt mondta kreatív, hogy Péter elváltoztatta a hangját, és jótékonysági felhívást hallottad.
0: Ja, de itt azért értem.
1: Jó. Dudu, engedd el.
0: Jó, köszönöm.

0: Tehát egész a világ tele van botrányra egyébként.
1: Tényleg.
0: De tényleg, hát azért az izé, hogy tényleg ez international scandal, amit a izék csinálnak.
1: Kik?
0: Azt nem tudjuk, hogy kik, de hogy leszették ennek a Hamasznak az egyik nagy emberét, tudod, izében, ja. Dubajban.
1: Hát, és akkor... Így szokott ez menni, nem?
0: De ez ilyen egyébként?
1: Persze.
0: Hogy ilyen sok ember kell egy ember meggyilkolásához?
1: Ja. Hát ehhez én nem értek fel.
0: Ezt mi egyébként így kis emberek itt K-Európa...
1: Ezt mi el sem tudjuk képzelni.
0: De tényleg egyébként, tehát az, hogy elmennek
1: messze,
0: valakik,
1: sokan,
0: állítólag 12-en, állítólag Mossad ügynökök, ezt mondják.
1: Is állítólag.
0: Na mindegy, elmegy egy ilyen... Igen, de hogy teljesen átlagos külsejű emberek,
1: hát nyilván.
0: Elmennek olyan útlevelekkel, amik valós személyekhez kötődnek, mert ugye ebben ez az egyik kulcsfontosságú tényező, és kicsinálnak egy másik embert, akiről tudják, hogy azért ment el, hogy fegyvereket vásároljon.
2: De új sztori, hogy a nagy valószínűséggel a szervezet két Irán, illetve Szíria befolyás alatt álló szárnyak között kibontakozó belháborújának a következménye volt a rémlet.
0: Na, ezt mondom, hogy kiesnek ilyen mozaik darabkák ebből a sztoriból, mi itt elkezdjük rakosgatni, tudod, ezeket a dolgokat, miközben úgy beszélnek, nekem ez a furcsa benne, úgy beszélnek erről, hogy a hamaszos pal ilyen fegyverbeszerző körúton volt, tudod, mint hogyha lement volna a sarki szupermerkátóba.
1: Hát ebben az egész is megy.
0: Ja, igen. És akkor közben nyilatkozik az egyik nagymenő volt izraeli ügynek, aki azt mondja, hogy régen minden jobb volt. Régen azt mondja, elég volt csak kinyomtatni egy útlevelet, és már mehettünk is mindenfelé a világba, és sajnálják az arcon, mondja, most meg olyan ellenőrzések vannak, meg kell szereznünk rendes emberek útleveit, katasztrofális a helyzet.
1: De ez tök szar lehet, gondolom, hogy zsebtolvajnak is kell lenni, amikor te ügynök vagy. De
0: én mindig azt hittem, tudod, hogy ezek ilyen filmes cuccok, hogy James Bond meg minden, és akkor ráadásul az egész ilyen, tényleg ilyen tök amatőr módon zajlik, hogy utána egyszerűen a dubaiak letöltik a Winchesterekről a videófelvételeket, azt rámutatnak, hogy ez meg ez az ember volt az.
1: De mi, hát miért amatőr? Hát nyilván van videó. Hát
0: bizonyos szempontból most az ügynököket mondom, hogy amatőr módon, hogy ezzel meg lehet bukni, hogy egyszerűen csak besétálnak a kamerák alá, bemegy a budiba, bajusz nélkül kijön bajusszal, másrészt megdöbbentő, hogy Dubaj mi kamerarendszerrel lehet felszerelve, hogyha ilyen összehangoltan ő tudják kaparni.
1: Ja, mert, én nem láttam ilyen összefüggő, én olvastam egy cikket erről az egész, ja, meg egy-két fényképet, hogy itt föl van véve, hogy mennek végig az utcán.
0: Persze, és akkor alá van írva, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Mr. XY bemegy a WC-be, rendes látszik, bemegy a WC-be, kijön izével elmaszkírozva. Teljesen, mint hogyha ilyen film lenne. És akkor nagyon. Tudod, így Izrael azt mondja, hogy hát így, nem tudom.
1: Nem,
0: mi nem voltunk, mi nem, a Mossad, igen, de azt
1: nem
0: mondták, hogy...
1: Ilyet, tehát igen, az a lényege, hogy semmit nem mondanak.
0: A Mossad azt mondja, hogy nem...
2: Nem cáfol,
0: nem megerősít.
2: Akár ő csinálta, akár nem, ez jó neki. Hogyha van egy ilyen kivégző osztag, aki sikeresen kiillő valaki.
0: Jó, de meg is buktak.
1: Kik? De nem buktak meg, Fecó, hát pont az van, hogy az a
2: gyanú...
1: Igen, tehát ez bizonyíthatatlan kategória, addig, amíg el nem kapják őket, mert pedig ezeket, hát franc, ugye lehet, hogy elkapják egyszer.
0: Ez nemzetközi botrány.
1: Ja, ez az.
0: Ez egyértelműen az. Tehát itt az biztos, hogy ennek nyomán, aztán később további erőszak hullám
1: várható. Ferenc, hallottál már ilyenről?
0: Nem, ilyenről, hogy... Hát a 70-es években volt ilyen nagy ügynökösködés. Én mostanában nem hallottam arról, hogy így szerintem ügynökök jönnek, mennek.
1: Szerintem visszafogottabban, de hát ügynökök biztos, hogy jönnek, mennek.
0: Igen.
2: Hát amikor Iránban egy-két ilyen atomtudós baleset áldozata lesz,
1: szóval, hát meg tűnnek el, hát jó, hát meg miről beszélsz, hát most itt pár éve nyilatkozta azt, most meg nem mondom, hogy ki volt, nagy befolyású nagy ember, hogy Magyarországon nagyjából olyan 3000 KGB ügynök aktív. Ma.
0: De miért? Mit csinálnak itt a KGB? Volt KGB-s
2: ügynök.
0: De ilyen alvú ügynök.
1: Nincsen KGB. Nincsen. Putyintól is kérdezzük meg, hogy van-e.
0: Abban a formában már nincsen.
1: Abban a formában nincs már hatalma.
0: De nálunk csak mondom, csak alvú ügynök. Tehát, hogy itt nyaralnak, vagy pihennek.
1: Lószar.
0: De mit lehet itt csinálni? Pihennének? De mondd meg, mi ipari kémkednek nálunk? Vagy nincs is semmi.
1: Lehet befolyásolni a történéseket.
0: Milyen történéseket?
1: Tényleg semmi nem történik. Tehát pláne egy az antidiszkriminációs nap kapcsán most hétvégén például lefújták Hódmezővásárhelyen 10 roma házát, hogy
0: a KGB-sek.
1: Én nem mondom, hogy ne állj félre. Én azt mondom, hogy történnek dolgok, és azt, hogy ez kik történtetik, arról nekünk fogalma nincsen.
0: Zrászújtja, Igor!
3: Sziasztok, Jézusom, Peszó. Egy abszolút nem vagy képben.
0: Persze, hogy nem.
1: Persze, hogy nem.
3: A KGB irányítja az egész országot.
0: Az egész országot a KGB irányítja?
3: Igen, nagyjából mindent, ami történik az országban, azt a KGB
0: szervezi. Neked ezt lejelentik rendszeresen, Miki, hogy most mit csináltak?
1: Vagy hogy? Én most nem tudom, hogy Nikolaj viccelet, de én komolyan így gondolom én is.
3: Ez nem lejelentés, hanem ez csak látás kérdése, hogy van a szemedre. Vagy csak egy példát mondjak, a Jobbik, az elejétől a végig, az teljesen a KGB-nek a kreálmánya.
1: Egyetértek én is veled. Ferencet nézem, de ő
0: nem tudom, nekem annót is szavítnak eszembe, hogy átszűtték életét vadkényszerképzetek, a Jobbik a KGB kreálmánya.
3: Igen. Az egész arra megy ki, hogy destabilizálják a magyar,
1: szuper, ahogy mondod.
3: Magyar belpolitikát.
1: Sőt, tovább megyek az Uniót.
3: Nyilván az egész az egy ilyen harc a Nyugat-Európa és Oroszország között a befolyásért, a befolyási jövezetekért, ráadásul itt nálunk még ez a gáz téma is nagyon durván bejátszik. Egyébként van egy konkrét cucc is.
1: Ne lőjenek le, tehát még jövő héten is telefonálj.
3: Nem probléma. Ide Londonban néha előfordul, hogy ilyen orosz milliárdosok összeesnek, és akkor kiderül, hogy meg voltak mérgezve izével.
1: Semmi.
0: Tehát akkor bárki, aki...
1: Ferencről nem hallott.
0: Tehát bárki, aki elmegy mondjuk szavazni, az tulajdonképpen ennek a politikai játszmának a terében szavaz, tulajdonképpen a KGB.
3: Persze, bábok vagyunk mind. Abszolút bábok vagyunk. És a Puppet Master az ott ül valahol a Moszkvában.
1: Hát én még azt sem hiszem, hogy egy van ebből. Tehát ez valószínűleg ugyanúgy egy érdekrendszer. Tehát Amerikában pont úgy ül, azt gondolom, ebből, mint ahogy az Unióban, meg... Tehát én, hogy mondjam, ahogy most arról beszéltél az előbb, hogy az Unió és a nem tudom, oroszok szembenállása, én azt gondolom, hogy mondjuk az Amerikának ebben pont úgy szerepe van, és az is éppen annak segít, vagy annak tesz keresztbe, akinek éppen jól jön, tehát nem lehet kiszámítani, hogy uniónak, tehát neki mi az érdeke, neki ugyanúgy érdeke az uniót gyengíteni, mint hogy az oroszokat is gyengíteni, tehát...
0: Tessék, számomra szerint inkább CIA is befolyás érvényesül.
1: És hát nyilván...
0: Ja, hogy is.
3: Nem. A KGB az teljesen nyilván.
1: Magyarország egyértelmű, hogy erősebb a KGB, mint a CIA, de hogy a befolyása érvényesül.
0: De ha ezt mindenki tudja, akkor ezzel mi nem foglalkozunk, vagy akkor ez miért nincsen napirenden?
3: Petszó, mondok neked egy tippet, az izével érdemes konzultálni, nem mintha én megtettem volna, de hallottam, hogy a Bodoki, ő a nagy szakértője a témának, hogy Magyarországot a KGB irányítja, úgyhogy...
1: Hívjuk be jövő hétre, drága egyszer.
0: De hogyan?
3: Hívjátok be a Bodoki.
1: Bodoki, gyere, köszönjük. Ja, jó, hello. Ez is tényleg egy megoldás. Jövő héten hívjuk be, és akkor beszélgessünk erről.
0: De te például ez egy szlovák titkos ügynökökről beszélt.
1: Ugyanaz. Hát a szlovák titkos ügynökök nyilván a KGB-nek szám. Egyértelmű, igen. Tehát miért mit gondolsz, hogy a szlovák titkosügynökök a maguk is, nem tudom, 13-an, azok majd itt komoly rendet raknak itt a maguk, szóval nem.
0: És ki még a KGB?
1: Nem ki a KGB, hanem érdekrendszerekről beszélünk. Tehát az van, hogy vannak nagyhatalmak,
0: és Ausztria már nem.
1: Ausztria már nem nagyhatalom.
0: Akkor tulajdonképpen mi továbbra is az orosz birodalom részeként vagyunk itt Európában.
1: Nem az, hogy részeként, hanem mindenki befolyással próbál lenni a politikai életre. Mindenkinek más jön jól. Nyilván az oroszoknak, erre utalt Nikolaj, és szerintem a Jobbika, az jön jól, hogyha itt egy unióval szembe menő, nem tudom, arabok mellé álló, mondjuk az Iránt és a, nem tudom, ezeket támogató politikai akarat van, ez nyilván az oroszoknak sokkal jobban jön, mint az Izrael támogató amerikai befolyás. Ezért szükségük van arra, hogy Magyarországon, ami mondjuk az Unió nem a legerősebb állama, ott valamiféle bizonytalanság és egy ilyen zavar kell tudjon. És ugyanezt gondolom mondjuk Szlovákiáról, vagy ugyanezt gondolom ezer más ország, már úgy értem, hogy itt a, mondjuk az újonnan csatlakozó országokról, és ez nyilvánvalóan a nagy politikai érdek, akik nyilvánvalóan tesznek is azért, hogy ez kedvezően legyen a számukra. Ez nem meglepő, szerintem sem.
0: Igen, meglepő.
1: Ferenc biciklisz tovább.
0: Halló?
3: És akkor mit akarnak a zsidók?
1: Na hát, de már nem is beszélve.
3: Úgy felmerült benne, hogy az Izrael nem egy olyan hatalmas világhatalom. Megvannak a maga problémai, meg az maga szövetségesei, de ahhoz kép, hát igen, jó, oké.
1: Hát ugyanúgy a rendszer része nyilván.
3: Rendszer része, csak hogy az Izrael mit akarnak Magyarországgal, csak úgy eszembe jutott.
1: De Magyarország ez hogyan ide, vagy nem is értem? Hát Izrael az nem látszik nem Magyarországon aktív annyira, hanem mondjuk Dubajban lelövi a Hamasz, nem tudom kiért. Uh-huh. Tehát azok más. De ez nyilván ugyanennek a világpolitikai rendszerek része, és nyilván egyébként hozzáteszem, nem gondolom, hogy Magyarországon ellenének Mossad ügynökök is, pont úgy, mint KGB ügynökök, mint ahogy egyébként CIA ügynökök is biztosan
3: KGB vannak. Ügynök.
0: Ezt hát... hogy kell elképzelni, hogy mit csinálnak? Tehát mi az aktivitás?
3: Mi az aktivitás? Mondjuk az a KGB ügynök, azt mondom, hogy
4: valahogy a miniszterelnök, mielőtt lemondana, még elmegy Szovjetunióba aláírni valami gázas szerződést.
1: Például.
4: De még a lemondás előtt egy héttel mondjuk.
1: Teljes feltételezés, mondjuk, most csak egy hasamra ütök egy nagyot, jön egy olyan, hogy összödi beszéd, és akkor azt mondják, hogy hú, most van valami felháborodás, tegyünk rá egy lapáttal, hogy itt egy kicsit komolyabb cucc legyen, és mondjuk 50 ember elkezd molotov koktélokat dobálni, amire a másik 500 is kapható lesz, mert látja a példát. És akkor már is egy, nem ők csinálták magát a dolgot, de az indításában, a befolyásolásában szerepük volt, ami nekik jól jön, mert itt éppen nem arról beszélünk, hogy Gyurcsány aláírta a gázvezetékkel valamit, hanem hogy leromboltak a TV-székházat.
4: Arra gondoltam, hogy hány titkosszolgálat lehet körülbelül, és ezek egymással vannak, vagy...
1: Hát igen.
0: És mi van a miénkkel?
4: Hát a miénk belföldön
1: egyébként
4: semmi keleti valóban nincsen. Ez le van zsírozva, hogy a magyar titkosszolgálat Magyarországon nem zavarja többiek munkáját.
1: Így kb. Én is azt tudom. Hello. Én is kb. Ezt tudom elképzelni.
0: Akkor a miénk az nem ilyen erős titkosszolgálat.
1: Hát a magyar belpolitikában azt gondolom, hogy erős. Hát egy hivatalos, az biztos, hogy van. Arról már hallottunk ugye, hogy van egy párhuzamos titkosszolgálat is, ezt mindig az ellenzék mellé szokták emlegetni, és nyilván megvannak a saját embereik, akik rálátnak a rendszerre, átmentődtek a 3x3-as érából. Ez is egyébként nyílt titok gyakorlatilag, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a titkos ügynökök listát, mert hogy annyian mentődtek át, hát annyian mentődtek át, hogy gyakorlatilag lehetetlen ilyen értelemben, és hát látszik is, hogy a politikai akarat az nincs arra vonatkoztatva, vagy már nincsen arra egységes politikai. Halló, figyelünk, bocsánat.
5: Sziasztok. Üreget. Igazából csak egy érdekesség, mert nem tudom aztán ki mire következtet. Hát amikor Bajnai Gordont megválasztották rá két hétre, az első útja az Izraelben ment, és ott, hát mondjuk most mit beszéltek, vagy mondtak, vagy utasítottak, vagy egyáltalán jó volt, szóval ez már lehet egyébként. Mánia is,
1: de hát ez elég nagy baromság, már ne haragudj, hogy így, de hogy az, hogy utasítják már, mint Bajnai Gordont mondjuk Izraelben, arra hát kicsi esélyt látok. Mi titkos szolgálatokról beszélünk. Ja, hát, ha már akkor Moszkvában százszor inkább utasítják.
5: Igen, tehát most Dobrev Klára, meg tehát most a Gyurcsány az egyértelműen pedig Moszkva embere volt.
1: De hát a Bajnai meg egyértelműen Gyurcsány embere, tehát hogy innentől
5: hát, értem, kár tovább rakozni. Nekem ez furcsa volt egyébként, hogy miért pont Izraelbe ment először. Szinte alig, hogy megválasztották. Ez olyan, nem mondom, ez csak egy.
1: Igen, hát ez szerintem marhaság, tehát én azt gondolom, hogy jó, nem úgy, hát hogy ezek gondolom én, hogy le vannak előre rendezve utalkat, ezeket nem egyik napról a másikra rendezik, tehát amikor azt mondják, hogy a miniszterelnököt meghívják valahova, az még abban sem vagyok biztos, hogy mindig személyhez kötődik, hanem pár hónapra előre van egyeztetve, hogy az országnak milyen tárgyalásokon, milyen érdekek mentén, mit tudom, mondjuk a franc tudja, a Nabucco vezetékről kell tárgyalnia, mert eljön az a pont,
5: ne legyen igazam.
1: És tök mindegy. Ja, hát én azt nem gondolom, hogy mondjuk Izrael lenne a nagy világot befolyásoló utasítás.
0: Ha Moszkva lehet?
1: Hát az egész más a hatalmi helyzet, ez biztos látod,
5: jó,
1: hogy a
5: jó,
1: 6 millió ember...
0: Csuri, köszi!
1: Hello! Nem tudom, hányan élnek Oroszországban? 150
0: millió? Rengetegen.
1: 200 millió? Sokan?
0: De nem lényeges, mert itt most alapvető az, hogy mennyien élnek, meg hogy milyen, mennyire erős a maga a titkos szolgálata, vagy az ügynöki tevékenysége. Hol van már Bali? Meg fogom kérdezni, hogy tudja ezt az egész KGB ügyet. Most nagyon kíváncsi vagyok majd,
1: hát
0: hogy
1: ő azt mondja.
0: Nem, majd mindjárt, és az lesz az első megkérdező, hogy Balikám, tudtad, hogy óriási baj van, bazd meg, ti is itt szütyögtök. Na majd mindjárt.
1: Na, mondjad.
0: Hello?
3: Hello, bocs.
1: Előbb
3: elfelejtettem mondani, hogy az nem lehet, hogyha igaz az a feltételezés, hogy a Mossad-ről, de meg Dubajban azt a csáv volt, hogy nem amatőrök voltak, hogy nem LB-nek, hanem hogy direkt volt.
0: Hogy így, hogy kavarjanak egy kis szavart?
3: Hogy ez csak egy ilyen demonstráció volt, tehát, hogy nyilván ilyen sokkal többször megtörténik, úgyhogy nem...
0: Igen, én ezért csodálkoztam egyébként.
3: De lehet, hogy most annyi volt, hogy csak üzenni akartak így a Hamasznak.
1: Vagy de én nem értem nem igazából, hogy ez most nagy dobra lett, vagy itt el van valami.
0: Hát bemutatták az arcukat az ügynököknek, érted, ez igen. Nagy dob.
3: Ahogy a Fetszó mondja, volt egy videó, igen. Ami mint egy videójátékban gyakorlatilag végigkövethetted, hogy az a tizenvalahány ember az hogyan konspirál, hogyan követi, látod, hogy most az kiszállnak a lisztbe, tehát igen, nagyon vicces volt. És hogy én simán el tudom képzelni, hogy ez csak egy ilyen erődemonstráció, vagy egy ilyen üzenet, hogy utánatok megyünk bárhova, és levadászunk
1: titeket. És látod, milyen egyszerű.
3: Amit nyilván amúgy is tudnak, ez csak egy ilyen, tehát hogy nyilván ott egy folyamatos háború zajlik, hiszen érted, bombák robbannak egyfolytában, néha ilyen pár évente elkezdik a Hezbollah megszórni őket rakétákkal, meg a Hamaszot. Ugyan, tehát hogy nyilván egy folyamatos háborús helyzet van, és akkor ez csak egy nagyon apró kis szilánkja mozzanata volt annak a dolognak, ami folyamatosan történik, ami most így a nagy nyilvánosság elé került. De aztán meg simán lehet, hogy, hogy az van, amit a hírszerző ír, hogy, hogy, hogy jön be a harcok a Hamaszban. Vagy lehet, hogy a kettő együtt, tehát hogy simán, simán az is lehet, hogy, mert ugye ott az a sztori, hogy, hogy mióta Obama került hatalomra, azóta van egy kis irányváltás, és hogy azóta Szíriával állítólag titkos tárgyalások folynak, és simán el lehet képzelni, hogy Izrael is titkos tárgyalásokban van Szíriával, és valami dealnek a része volt az, hogy a Mossad segít eltenni lábbalul ezt a, ezt a
1: ja, de segíts már, hogy mi az új titkos tárgyalásunk, mi a célja, erről tudsz valamit?
3: Hm? Hát nyilván csak annyi lehet, persze, nagyon jól informált.
0: Hú, most olyan kis picike szardarabnak érzem magam, mint Budapest.
1: Én is nem tudom figyelni, információt próbálok szerezni.
0: Ezek történnek fölöttünk, hogy...
3: Nem, amit, hát, ez, ami, hát erről így írnak cikket a magyar sajtóban.
1: Igen, ezzel nem olvasni, Ferenc, még gondolkodni se kell.
3: Ja, ja. Tehát, hogy amit írnak, hát nyilván csak annyi, hogy, hogy, hogy a viszonyok normalizálása. Szóval, hogy, hogy nyilván valami megállapodásra jut. De hát fingom nincs, hogy mi a konkrét tartalma, csak volt egy pár hónapja egy olyan hír is, hogy kiszivárgott, hogy nagyon régóta vannak Libanon és Izrael között titkos tárgyalások, de hogy a legmagasabb szinten. Aha. És az is például nagyon durva, hogy ilyen titokban maradhat, de hogy állítólag rendszeres találkozók voltak, legmagasabb szintű rendszeres találkozók Libanon és izraeli vezetők között.
1: Akkor előbb-utóbb eljön a béke, csak egy sokakat zavar?
3: Hát mit, nem tudom, nem
1: tudom. Lehet, mert a béke küszöbén nálunk már annyi tárgyalás volt, csak még ez a robbantás hiányzott ahhoz, hogy mindenki megjúgott.
3: Szerintem egyébként nem, szerintem egyébként tökre attól függ, hogy, a, hogy az Obamának mi a konkrét stratégiája, mert hogy lehet, hogy neki már van, tehát hogy lehet, hogy ő már nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint a Bush, és akkor lehet, hogy neki van valami ötlete.
1: Tehát, hogy már nem csak az olaj kell? Erre gondolsz? Vagy...
3: Hát nem hiszem, hogy ennek az egész... Ennek az izraeli témának bármi köze lenne az olajhoz.
1: Hát nem.
3: Ennek mi köze van az olajhoz.
1: Nem tudom, nekem valahogy a környék miatt, hogy mindig az ugrik be.
3: Nem, ja meg várja, hogy értezőcikben volt még egy szál, hogy Egyiptom a kurvára zavarja, hogy Irán egyre inkább megizmosodik maga atomfegyver, meg minden. Mert azért Egyiptom is ott egy ilyen regionális középhatalom, ként funkcionált eddig, és hogy a hírszerző azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy nekik is volt egy kis közük ez a mostani balhéhoz. Tehát, hogy őket is be lehet vonni egy ilyen Irán ellenes koalícióba, ami egyébként egy tök természetes folyamat nyilván, hogyha van egy nagyobb régió, és abban az egyik ország egyszer csak irálisan nagy befolyása tesz, azt senki nem tudja jó szemmel nézni a környéken. Tehát, hogy nyilván annak lesz egy ellenhatása. És akkor ez végig is egy ilyen természetes íze, és lehet, hogy ennek látjuk egy mozzanatát ezzel a dubai
0: témát. Na, megjött Bali, úgyhogy mindjárt megkérdezem.
1: Jó, köszönöm, Nikolai, hello!
0: Ciao, Bali!
1: Egy gyors kérdés, és ennyi.
0: Bali, te tudtad, hogy az országunknak a politikai életében mekkora szerepet játszik a KGB? Szerinted mekkora szerepet játszik? Nem mondja neki semmit.
6: FSB? Nincs is KGB.
0: Na.
1: Na tessék, na.
0: Köszönöm. Azt mondták, hogy az egész Jobbik, az a KGB kreálmánya.
1: Na, most hallgassuk a telefonálat. Halló?
6: Nem, hát jó, várjál, nem a zsidók találták ki?
0: Na, mondtam, hogy Izrael.
1: Jó, de a KGB is úgy találták ki.
6: Halló? KGB nincsen.
1: Halló.
7: Sziasztok, Tamás vagyok.
1: Halló.
7: Szeretnék kérdezni tőletek valamit, mert ez engem is nagyon érdekel egyébként ez a Mossad dolog. Hogy,
1: csak tudjuk rá választ.
7: Hogy összehasonlításban nem tudom, hogy mennyi lehet a GDP-je mondjuk Izraelnek, hogy honnan mivel? Vannak azok az adó dollárok, ahol tehát mekkora az az ősz vagyon, amiből fönn tudják tartani ezt a szervezetet, ami ide-oda rohangál, ütött, kinyír egy-két embert, még azért kutatgat, nem tudom én, gyakorlatilag az összes titkos szolgálatban be van szőve. Tehát egyébként mi értelme van ennek a nem tudom hány milliós országgal kapcsolatban. Tehát, hogy
1: olyan
7: feltételezhető, hogy ez a nem tudom én, nem akarok kiszámot mondani, de mondjuk 5 millió ember ilyen érdekrendszer tart fönt, vagy
6: érdekrendszer
7: van megvezetve. De ennyi lett volna, nagyon rosszul hallott.
1: Jó,
6: mi jó hallottunk.
1: Igen.
6: Jó kihallottunk.
0: Azért van a vászatok, mert én inkompetensként is, hogy azért van, mert hogy Izrael is sokan támadják.
1: Mondjuk igen. Én is elgondoltam, hogy hirtelen.
6: Geopolitikai.
0: Legalább az alapokkal tisztában vagyok.
1: Tehát, hogy mondjuk igen, volt egy olyan például, hogy hatalmas háború, amikor nem tudom hány 10 millió arab országbeli azt mondta, hogy beleviszi a tengerbe, akkor én is azt gondolom, hogy mondjuk érthető reakció, hogyha valaki meg akarja védeni magát, mint állam. Na mindegy. Halló.
4: Jó, mondjuk lehet, hogy többet keres egy titkos ügynök, mint egy földhivatali ügyintéző, de mondjuk egy 10 milliós ország, mint Magyarország, én nagyjából azt mondom, 50%-ára minden kockázat nélkül lecsökkenteném a köztisztviselői létszámot. Szóval én nem akkora megteres egy országnak egy...
1: Ja, szerintem sem.
6: Szerintem nekünk nem kell titkos szolgálat.
1: De nem is az a lényeg, hanem hogy az előző kérdésre ez semmi megterés.
4: Az összlakosság hány százaléka meg, hogy mennyit költenek erre a titkos szolgálati dologra. Hogy hány ember van ott, és akkor én meg azt mondom, hogy Magyarországon meg hány ember dolgozik a földhivatalban, adóhivatalban, egyéb olyan helyeken, aminek sokkal rugalmasabban kisebb létszámmal kellene működnie.
1: Hát meg mennyit lopnak el még mellette, amiből lehet, hogy talán ott kevesebb.
4: Meg amit még, igen, vagy nézzél szét olyan helyen, hogy a BKV, hogy kell annyi igazgató oda, meg annyi izé.
1: És egész jól keresnek.
4: Aki nem csak felveszik a kerülpénzeket, az nem tudom milyen pénzeket. De szóval ez el nincs gond, az mondjuk egy tényleg, hát szükség van rá, amíg veréb van, addig ló. Szóval, tehát amíg ott vannak az arab környéken, addig, hogyha Izrael nem tart fenn ilyen titkosszolgáltat, meg ilyen magatartás, vagy attitűdöt, nem tudom, minek nevezzem, ilyen stratégiát.
6: Akkor nyílt titok, hogy vége
4: hogyha lesz. Hogyha nem tartanak fenn, akkor nem lenne Izrael.
6: Így van.
4: Na
1: szevasztok. Köszi, hello.
0: Na de erre tényleg kíváncsi vagyok, mert itt beszéltünk arról, hogy titkosszolgáltak
1: a ügynökök.

0: eltakaró egyéb dolog van, és ezeken a fényképeken meg volt ilyen. És hogy ezt nyilván...
1: Most hogy... kb. Két emberre lett volna szüksége, nem 13-ra.
0: Igen, tehát hogy ez egy kicsit ilyen... Tehát hogy azért nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mintha valakik az izraeli titkosszolgálatra kenve próbálnák ezt a merényletet beállítani, de sokkal inkább tűnik egy ilyen amatőr dolognak.
2: Nekem. Hát ez lehet az, amit
3: hát, a szerződésnek, hogy a belső... KGB-s akció.
2: Hát erre mondom, hogy a
0: tehát tipikusan palesztin dolgokat lehet, tehát Hamas és a palesztin hatóság közti konfliktust lehetne, vagy tűnhetne elegáns dolognak elintézni a Mossadra való keréssel.
3: Na de hogy visszatérve az elejére, mert ez tényleg érdekel, hogy mit gondolsz erről, hogy tényleg te szerinted a KGB-nek mekkora befolyása van a magyar belpolitikai életre?
0: Hát szerintem KGB nincs.
3: Igen, az utódszervezete. Az orosz titkosszolgálat.
0: Azt FSB-nek hívják. Hát szerintem az orosz titkosszolgálatnak én azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van a magyar politika alakításában, mint azt mi gondolnánk, de nem így, hogy ők pártokat hoznak itt létre, meg nem úgy, hogy itt az orosz titkosszolgálat. Tehát az orosz titkosszolgálat az maga az orosz kormány, ugye? Tehát az orosz, szerintem orosz titkosszolgálat Putyintól elkülönülten nem létezik, hanem úgy nagyjából...
2: Hát, sőt, tehát abból nőtt ki.
0: Így van. Tehát, hogy ugye az van, hogy van Oroszország, ami ma a Putyin, és akkor a titkosszolgálat ez egy eszköz. Szerintem ők Magyarországon pártokat nem hoznak létre. Azt el tudom képzelni, hogy időnként ezzel vagy azzal odahatnak, hogy egyes pártok milyen irányba menjenek. Én szerintem...
2: De hát ez támogatásokkal meg
0: persze, tehát ezt ezeket azért azt mondani, mert a Jobbik Oroszország felé akar orientálódni, azt mondani, hogy őket az orosz titkosszolgált hozza, ez szerintem ez óriás marhaság.
2: De Bali, annyiban szerintem nem egyébként, hogy na jó, akkor most egy egész konkrét. Sikerült beszélgettem egy emberrel, aki a Szeva bácsi féle mafiában az olajosok idején benne volt, aztán le is mondta maga 10 évét. Ja. És ő elmesélte ennek a rendszernek az akkori működését, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a 90-es évek közepén, amikor az olajozás elkezdődött, akkor a KGB az elég erősen bejött Magyarországon, mert az volt a célja, hogy valamilyen módon nyilván a megszakadt kapcsolatot újraépítse, és valamilyen módon magához láncolja. És ez a 2000-es évek elejére, amikor abban maradtak ezek a gyilkosságok, tehát a 98-ban voltak ugye
0: a Fidesz vezetők,
2: megelőző. Nem tudom mi. Igen, csak az egyértelműen a KGB tevékenységéhez kötik, pont azért, hogy bizonytalanságot keltsen itt.
0: Sok olyan embert ismerek, akik egyértelműen Pintér Sándor nevéhez kötötték azokat. Értem. Az éveket, aminek egy valami egyszerű üzenete volt, miniszter leszek, abba marad.
2: Jó, oké.
0: Okay. Tehát, hogy ez meg egy másik, nem...
2: Értem, Bori, csak hadd fejezem be. Tehát, azt mondták, hogy ennek akkor lett vége, és ez volt a célja igazából, hogy gazdasági hatalmat szerezzenek. Tehát, hogy ma Magyarországon a leggazdagabb ember az orosz, és bőven előzi meg mondjuk a Demján Csányi birodalmat együtt véve, mert hogy pénzzel mindent meg lehet Magyarország, meg el lehet intézni mindent vállalatvezetőkbe. Hát, nem tudom.
0: De hogy nem tudod a nevét, és azt mondod,
2: hogy kérdeztem rá. Tehát, hogy már érted, beszélünk mafiáról, vagy nem tudom miről, valakivel, én ezt most így nem kérdeztem rá, de hozzáteszem, lehet, hogy nem igaz, tehát most azt mesélem, hogy egy ember mit mesélt nekem.
0: Okay.
2: Nem ellenőriztem le, tehát nem mentem a Szeva bácsi az a börtönbe, hogy figyelj, hogy történt ez tényleg.
3: Mi Szeva?
0: Nincs Szeva bácsi börtönben.
2: Persze.
3: Hogy lenne már?
0: Kezdjük ezekkel. Na jó, tehát valóban Szemjon Mogilevics valóban a 90-es évek közepén, akár végén is, sokáig volt, hogy Magyarországon volt, stb. Nem tudok róla, hogy börtönben lenne.
3: Nem, nincs.
0: Mert nézd meg az FBI, hol?
2: Itt Magyarországon kapták el, és még az ügyvédjét.
0: És mióta ő börtönben?
2: Én ezt nem tudom, de hát akkor elvitek, nem?
0: Júi, nem.
2: Nem, jó, oké.
0: Okay. Ez mondjuk az egyik, hogy nem. Kettő. A titkosszolgálatok, azok a világ minden országában, minthogy nagyon jó kapcsolataik vannak a gazdasági, politikai elittel általában, hajlamosak arra, hogy kihasználjanak bizonyos lukakat, kihasználjanak bizonyos történéseket. De az, hogy direkt módon pártokat alapítsanak, és pont egy olyan potenciálisan önjáróvá váló és teljesen kezelhetetlen politikai formációk, mint a Jobbik, szerintem ennek nem sok alapja van. Szemjon Mogilevics ott jelenleg is az FBI körözési listáján igen előkelő helyen tartják számon. Nem tudok róla, hogy elkapták volna. Azt meg aztán...
2: De itt van, 2008-ban kapták el.
0: És aztán kiadták.
2: Hova? Magyarországon kapták el, és kiadták
0: és
2: az oroszoknak.
0: És azóta?
2: Azóta nem ül?
0: Nem.
2: Ja. Jó, oké, én azt nem, hogy akkor azért kapták ki, hogy leüljön.
0: De, hogy is.
3: Halló?
4: Hello. Van még egy sztori, ez a mert hogy a Balázsnak az a megfogalmazása, hogy van Oroszország, az Putyin, és akkor a és akkor az egyet jelentek el

0: kapcsolatban, de igazából nem tehát az Oroszország helyére a Gazpromot kell bejelenteni.
1: Igen, igen, de hát az is egyet jelent a... Bocs, mondjad?
0: Bocs, hogy van az a sztori, hogy nekik minden áron kell a MOL. Tehát, hogy az egy ilyen, az a törekvéseknek az egyik fókusza, uh-huh. hogy minden áron szükségük van a MOL-ra. És ugye az egyik nagyon nagy mumusok nekik Magyarországon az a Csány. Uh-huh. Mert hogy ugye ő ott ül például az igazgató tanácsban. Ja, meg van neki valami tulajdon része is, vagy mit tudom. És hogy állítólag nagyon sok minden belpolitikai történés az azért történik valójában, mert hogy különböző ilyen botrányok meg ilyesmi, mert hogy a csányítők folyamatosan próbálják lejáratni, vagy nem, tehát uh-huh. valamilyen módon eltenni az útból, csökkenteni az ő befolyását, nem tudom én, mert hogy igazából az van, hogy persze tele vannak olajjal, meg gázzal, meg minden lófasszal, de hogy nem, nagyon kevés például finomító kapacitás, meg mindenféle ilyen infrastruktúrájuk van, ami van a MOL-nak amúgy. És akkor, hogyha úgy ránéz az ember a térképre, akkor úgy eléggé adja magát, hogy hol értemes ilyeneket szerezni, mert mik az orosz nyersanyagoknak az elsődleges piacai, azok milyen irányba exportálódnak, és akkor hol vannak ezekben az irányokban, hol esnek útba olyan infrastruktúrális elemek, amikre érdemes rátenni a kezet. Mm-hmm. És akkor például az egyik ilyen, ez a 160 wattai finomító. Van ez a sztori, és ezt is szerintem értemes belevenni az itthoni, vagy az otthoni történések uh-huh, interpretációja.
1: Uh-huh. Csumi? Jó, köszi. Érdekes, abszolút. Tehát, hogy én szerintem minden összeesküvés elméletben mindig, vagy nem, tehát minden ilyen sztoriban mindig van egy jó adag igazságelem, valóságelem, és egy jó adag spekuláció.
2: Jelen esetben az,
1: hogy azt hiszem, hogy Európa legnagyobb finomító kapacitásával rendelkező olajcége, mert ugye a MOL nem attól nagy olajcég, hogy olyan rohadt nagy gázmezőink vannak Zalába, mert hogy nincsenek. Hello, egy pillanat. Hanem attól, hogy nagyon sok finomítóval, meg benzinkúthálózattal rendelkezik. Azt, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, amely energetikában utazik, a Gazpromnak érdeke lenne befolyást szerezni a MOL-ba, ez teljesen természetes. Ehhez szerintem még csak titkos szolgálat se kell.
3: Nem kéne, na, de
1: folytatom.
3: Abban meg biztos vagyok, hogy ott még működik. Na jó, halló!
1: Halló!
4: Két dolgot szeretnénk. Az egyik az, hogy Juhi nem fejezte be a beszélget, vagy a beszédének azt a részét, hogy hogyan kapcsolódik ez a sztori a pártokhoz. Nem a bácsis dolog, azt azért meghallgatnám a lehet. Jó. A másik meg az, hogy én a finomítós dologgal kapcsolatban meg nem látom benne logikát. Tehát itt a Gazprom, meg itt van Putyin, annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni, hát most fogják magukat és Ukrajnába felhúznak egy akkora finomító kapacitást, mint Magyarországon. Nem?
2: Lehet, hogy nincs annyi szakember. Ki tudja.
4: És akkor nem kell nekik a MOL, hanem akkor van egy akkora finomítójuk, hogy egész Európát ellátni. Gondolom én, de én nem értek ehhez, csak ahol pénz van, ahol ekkora pénzek mozognak, ott azért egy finomítót felépíteni, mint a pár száz milliárd dollárért, az nem olyan nagy.
3: Hát nyilván ez azért bonyolultabb a kérdés, gondolom én, bár nem
1: szerintem gondolom. Nem. Szerintem ez tök logikus felvetés.
4: Ezt akartam
1: csak. Jó. Na válaszoljál csak arra, hogy...
3: Jó, de várjál csak ezt befejezve, ez egyáltalán logikus felvetés, mert hogyha van két finomító, akkor az még mindig csak a felét bérje el, mintha az egyik létezőt megszerzed, ami a 100%-ot uralja. Tehát az a baj, hogy
1: számok nélkül ez kezdek kicsit olyan lenni, hogy...
3: Tiszta, csak arra mondom, hogy vagy azt mondjuk, hogy igen, ez így logikus, van logika, ami szerint ez egyáltalán nem érvényes. Na mindegy, de a visszakanyarodat, tehát az, amit én mondtam, hogy a bűnöző, tehát magyarul nem is az én elméletem igazából, hanem én így látom az elmúlt mondjuk 20 év lefolyása alapján. Én azt gondolom, hogy ezek alapján, amik nyilván fél információk, meg igazat van, biztosan van igazságra, és biztos, hogy egy csomó feltételezés benne, de magyarul azzal, amikor a 2000-es évek elejére, vagy a 90-es évek végére Magyarországon gyakorlatilag gazdasági hatalmat megszerezték az oroszok, tehát hogyha ezt feltételezzük, vagy így mondom, ezzel nekik nyilvánvalóan az érdekük, hogy az unióban Magyarország helyzetét lehetetlenítsék, ezzel az uniót is gyengítve. Tehát a különböző tárgyalásokon, megint csak gazdasági eredetűek, azokon jó pozíciót érnek el. A pártok ugyanezt a célt szolgálják. Tehát magyarul, amikor itt bizonytalanság van, és mi arról beszélünk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, vagy cigányok házaira ma, vagy a hétvégén ráfújták 10 helyen, hogy takarodjatok, ez belpolitikai bizonytalanságot kelt, nem azzal foglalkozunk itt mi, amivel tényleg kellene, hogy mondjuk jó irányba menjen a Nabucco vezeték, vagy a nem tudom micsoda, nem figyelünk arra, amikor kiugrik valamelyik vezetőnk aláírni egy szerződést, hanem erről szól az elterelés. Okay,
1: és hogyha pedig szó nincs erről.
3: Akkor meg szó nincs erről.
1: Tehát, pontosan ugyanígy, amikor a romai gyilkosságok elkezdődtek, akkor ott nálunk is azt mondtad, hogy ez szlovák titkosszolgálat. Amikor a tévészékházat felgyújtották, akkor is azt mondtad, szlovák titkosszolgálat.
3: De egyébként most is mondanám akár. Tehát, hogy pont akkor a esélyt látom, mint hogy nem.
1: Csak aztán, amikor bebizonyosodik, hogy nem. De nem. Vagy most még nem bizonyosodott be.
3: Még bebizonyosodott?
1: Mert ugye a tévészékházat azért lehet, hogy nem a szlovák titkosszolgálat.
3: De én azt soha nem is mondtam, én a rendőrpalota lárlövésére mondtam, ha emlékszel, amiről mai napig nem tudjuk, hogy kik mentek oda egy kalasnyikóval, és lőtték szét a Teve utcai székház ablakait.
1: Nem, a romagyilkosságoknál is ez elég erős volt.
3: De azt most is fenntartom, tehát hogy semmi nincs bizonyítva. Hello.
0: Hello.
1: Igen, figyelj, bocsánat. Fel. Hello.
0: Kardos Gábor, mindjárt ott vagyok.
1: Jó.
3: Gyere. Hello. Jó,
1: ne fenyeges, gyere.
3: Jó, élőadásban mondtad ezt, de várunk szeretettel.
0: Szavasz.
3: Hello. Tehát Kardos Gábor lesz a vendégünk fél kilenctől.
1: Ez így. Igen. Gábor Balat, bocsánat, csak harangozzuk már be. Tehát Gábor volt már egyszer a héttérítő vendége, ő Badacsonyban lakó, balatoni borász, közösség szervező, és egy nagyon érdekes ember, akinek a legutóbbi dobása volt a Balaton átcsúszás című országos érdeklődésre méltán számot tartó rendezvény tető alá hozása, és a Balaton jég hátán való átkelése, úgyis, mint Delta, útyi-putyi.
5: Biztos lesz még egyébként, neki is véleménye majd erről, megkérdezhetjük őt is erről a dologról majd, nem egy három mondattal, hogyha már úgyis itt van.
3: Másrészt
5: pedig mi csak annyit, hogy itt ugye azért mondjuk be az interaktivitás, Simon írja, hogy hogy azt mondja, hogy addig nem jöhet csúcskategóriás NATO fegyver Patriot rendszer, amíg akkor a magánemberek futkosnak, akik gazdasági hatalma összemérhető az országéval.
6: Igen.
5: Hát egy ilyen, tehát
6: köszönjük szépen. Van.
7: Mehet? Nem akkor, amikor a piroség? Azt mondtad akkor, amikor a piroség? És akkor meg lesz a pénz? Meg? Jó van. Ez egy jótékonysági felhívás! Na, akkor most akkor megy? Na! Mi van, gyíkok? Tekergetjük a rádiót? Tekergetjük? Csipázzátok, Attilas, mi? De mégis mit gondoltok? Mi a s***ban működik ez az egész? Na ide figyeljetek, adócsok! Most szépen előveszitek a papírt, és elkülditek azt a s***os 1%-otok a Attilasnak! A másik 10-et meg nekem! Vágom? Te azt mondják, b***ck, hogy kell az egy rathosszú szám! Ó, b***! 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. A p***jáv, ez kurva sok. Ja? Ja, meg a tilos kulturális alapítvány, meg ilyenek. Na, ez egy jótékonysági felhívásod, érted? Na most akkor jó volt? Vége? Nem? Vége van, vagy nincs, pöcsök? Na jó van, akkor leléptem. De akkor, hogy ott megegyeztünk, semmi utalás, kérdj meg kérem!

0: Szevasztok, 7-2.
1: Szevasz.
0: Tilos Rádió.
1: Szia, Fecó.
0: Budapestről.
1: Szia, Bali.
2: Hello, Sztok.
1: Szia, Robi.
0: Na, hogyha már voltak úgyis ezek a titkosszolgálati botrányok, meg Babilon, meg a többi, hogy és hogyha ezen a falvízen megyünk tovább, ugye akkor eljutunk egészen a nemzetvédelemig, amelyik egyfajta ellensúlyát képezi, gondolom, a külföldi titkosszolgálatok átkozott tevékenységének. És akkor mit látok, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a rektorát lecsukják? Őrizetbe veszik? Olyan sztorival, hogy esküszöm neked, ez ilyen vagy szappanoperába, per is vagy, B-kategóriás akciófilmbe való.
2: Óriási.
0: Amikor, csak hogy jól emlékszem el, hogy javítsatok ki, hogy az történt a feltételezések szerint, és ez volt a sztori, hogy fölhívta a rektor az egyik nagy csomagküldő cégnek a vezetőjét, hogy ő azt hallotta, hogy ennél a csomagküldő cégnél...
2: Hát inkább szállítmányozó.
0: Szállítmányozó cégnél, igazad van, a csomag azért az kisebb. Igen. Szállítmányozó cégnél az emberek fegyverrel és kábítószerrel dílelnek, de ő...
2: Nem, ő azt mondta, hogy már tud arról, hogy rendőrségi nyomozás van ellen, mert fegyvert és kábítószert szállítanak.
0: És erre, és ezt ő egyébként el tudná tusolni. De hogyha az ő emberét teszik meg a biztonsági...
1: Nem csak egyet, hanem többet.
0: Igen,
3: megnevezett egy biztonsági céget.
0: Igen. És erre a szárnyvezetős cégvezető azt mondta, hogy jó, ha ingyen visszahívnak, azt már hívta is rendőrséget.
1: Nem.
2: Ez egy augusztus.
1: Két hónappal később.
0: Ja.
1: Két hónap eltelt a kettő között.
2: Augusztusi nyomozás.
1: Semmi nyomozás, még nem született feljelentés.
2: Tehát augusztusban tette ezt a zsarolási kísérletet, vagy befolyásos üzérkedés, vagy nevezhetjük bárhogy, és akkor utána pár hónap, és akkor már is indult a nyomozás, és most meg már őrizetbe is vették.
0: És most már akkor gondolom előzetben van, nem? Vagy?
2: Előzetesbe helyezték, de szerintem az is nagyon jó része a sztorinak, hogy ő dulakodott a kommandósokkal.
0: És megsérült az arcán?
2: Hát nyilván földre rakták, és akkor izé.
1: Ja, de ő azt mondta, hogy nem...
0: Gondolom ment ez a tudod ki vagyok én? Paf!
2: Rektor bár!
0: Hú, ez nagyon, de hogy szerintem gyereket...
2: Szexel rektor.
0: Szerintem ezt, én nem tudom, mennyire kezeli helyén a nyilvánosság, vagy ez mennyire kerül be az általános hétköznapi diskurzusba, de szerintem azért ez már súrolja a tragédia szintjét. Az, amikor egy rektort... És
2: ez komikus szerintem.
0: Igen, de hogy ez tehát, hogy ezt nem lehet ezt még fokozni. Érted? Tehát, hogy...
2: Nem tudom, hát ilyen mikrotársadalmi szinten lehet. Például az arc, aki a... buldózerével összetörte a rendőrautót a hétvégén.
0: Rakodógéppel, öcsém.
2: Figyelj, az nagyon nagy, de abban a cikkben, az Indexen olvastam egy óriási mondat, hogy elkezdte, hogy kiderült, hogy ki volt ez. Kiderült azonban, hogy a férfi korábban már munkagépével összetört egy szombathelyi éttermet is, mert nem akarták kiszolgálni.
0: Tehát az milyen? Magad uram, ha szolgáld nincsen.
2: Nagy fröccsöt.
1: Figyelünk rád.
4: Ez nem csak B-kategóriás filmek, mert tehát nagyon jó filmben van ugyanilyen sztori, ez egy az egyben ilyen Fargo szintű.
0: Igen.
4: Ez a rektori túl. Tehát így gyakorlatilag az összes eleme, igaz, hogy más maga a bűntényálladék, de amúgy meg...
2: Bűntényálladék.
4: Csont ugyanaz az egész sztori.
0: Igen, csak még...
2: lehet, hogy onnan leste.
0: De nem daráltak a senkit.
1: Jó ötletek
4: tűnt. Ezt jól értettem, hogy a magánnál a csomag, vagy azért szájtmányozott cégnél is benne volt valaki.
1: Igen. Igen. Az volt, hogy volt egy társa, aki egy igazgató volt ott, aki adta neki az infókat. Aha. És akkor azt mondta, hogy az volt az alapkoncepció, hogy rugják ki a mostani céget, azt az őrzővédő céget, legyen helyette új, és megnevezett még három kollégát, valószínűleg ez ennek az igazgatónak a segítsége, akit szintén ki kéne rugni, és az ő embereit ültetni a helyére. Aha. Tehát ez volt így a teljes.
2: Jó, ez bűnt. Micsoda fantasztikus
1: bűnt. Ugye ezt jól kitalálták. Ja,
2: én inkább csak azt, tehát ebben az egészben egyébként a legszebb szerintem a DHL regionális, vagy ne adj Isten, globális vezetés, aki dolgozgatnak így a világon szerte. Hát vannak ilyen helyek, ilyen Niger, meg Kongó, ahol hát oda nem repülünk, ott nagy gáz van.
1: Ha vagy repülünk, de hallunk ilyeneket.
2: Egy EU tagországban jön egy ilyen, hogy táf, és akkor mi lehet Magyarországon, gyerekek?
0: De ezt nyilatkozta is egyébként a DJ-től valami nagyon fejes, hogy tulajdonképpen ők azért, amikor az ő tudomásukra jutott, azért fordultak a rendőrséghez, mert azt mondja, hogy ők ilyenről nem hallottak, hogy ez előfordulhat itt. Tehát, hogy nekik azért az újdonság volt, hogy a dolgok Magyarországon így mennek.
2: Ez szerintem az mondjuk, de neked is újdonság, nem? Tehát ez egy rektor.
0: Igen. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a B BKV-nál buknak B-kategóriás politikusok, akik sok pénzt tettek össze az évek során.
2: Erős emberek. Erős.
0: Hát erős emberek, akkor annyira erősek lettek volna, akkor nem csúsznak el.
1: Hát
0: de hogy, mindegy. De hogy politikus, úgyhogy nekem csak B lehet. De az, hogy egy rektor, tehát egyetemről beszélünk, ráadásul nemzetvédelmi egyetemről. Tehát nem a...
2: Tagja az akadémiának is?
0: De hát mindenki. Mondjuk ezt láthattuk a vízeszilveszternél is, hogy...
1: Bele.
2: Mi kell hozzá? Érettségi,
5: nem? Nem, hanem... Hogy hívják?
0: A mikrofonban.
2: PhD.
5: Olyan igazolásod van, hogy nem volt teletartóztatva?
2: Erkölcsi bizonyítvány.
0: De az nem az, hogy nem volt teletartóztatva, mert akkor az nagy ciki lenne, hanem az, hogy jogerősen nem kaptál. Így van pontosan. Mert azért, hogyha akkor... Péternek se lenne annyira
2: vakulája. Egyébként szerintem én például sose értettem, hogy miért kell Magyarországnak nemzetvédelmi egyetem például.
0: Mert ott képzik a katonákat, nem?
2: Minek Magyarországnak katonaság?
0: Ah, ja, na, ezt látod, én sem tudom.
2: Na.
1: De az egyetem.
0: Pedig voltam is katona, de egyébként akkor fogalmazódott meg bennem.
6: És sziasztok, ember vagyok.
2: Szia.
6: Ami az igazban tragédia, hogy a úton Magyarországon a rektorok azok államtitkári fizetési besorolásban vannak, tehát hogy nem keres keveset, de ez egy kisebb dolog, amit mondanak, a másik meg az, hogy ők átesnek ezen a nem tudom milyen C, vagy nem tudom milyen C-típusú átvizsgáláson, hogy makulátlan emberek, tehát hogy gyakorlatilag, hogy azt lehet mondani hétköznapi szóval, hogy ők feszethetetlenek, tehát hogy erőse fordulhat elük ilyen.
0: Tehát ilyen pénzéséget mérő skála nincsen benne. Tehát hogy mennyire érzi önmagát pénzéhez,
2: meg kicsit nagyon
6: fontos. És tudjátok, ezen a fajta mondjuk üvegen azért van ez az ilyen repedés, az ilyen figurának a repedés, mert akkor innentől kezdve fel tudjuk tételezni, hogy még hány rektor lehet ilyen, aki visszaélve, mert ugye, ha még soha nem volt rektor gyanúban, akkor azt fogom mondani, nem létezik, hát ez mégiscsak valami hülyeség, de nem, innentől kezdve elmész egy egyetemre mondjuk, és akkor rektor maga tényleg nem olyan most komolyan, érted, magyarul...
2: Láttam én már rektort Bilincsbe?
6: Igen, tehát hogyha... A rektor végigvonul az egyetem folyosóján, akkor kicsit csöndre lesz, mert ugye hát ez ő a rektor, akkor hogy a baznagokat, meg mit tudom, nem mondják a fiatalok olyan hangosan, hanem jó, itt a rektor, akkor most beszéljünk másról. Most nem olyan lesz, hát jogod, te is olyan tolva, mint a többi, hát fasz, és akkor...
2: Rektor, vektor.
6: Tehát igen. Azért mondom, hogy ennek ez a fajta most általam leszűkített társadalmi, hogy így mondjam, hülyén társadalmi veszélyessége, hogy most már a rektor se az, akinek mi gondoljuk.
2: Így van. Egyszerű földre. És ezzel, így van.
0: De ez fontos.
6: Köszönjük.
2: És ez egyébként egy csodálatos átkötés a Tilos Rádió e-heti tematikus hetéhez, ugye, ami az antidiszkrimináció. Tehát gyakorlatilag
1: nem diszkriminálunk rektorokat sem.
2: Így foszlik semmivé a rektorok fedhetetlenségének elmélete. Hát, mostantól a rektorok belekerülnek abba az előítéletekkel sújtott társadalmi osztályoknak a csapatába. Gyerekek, hát innentől kezdve látom már magam előtt, amikor egy-egy felsőoktatási intézmény folyosóján a roma diákok boldogan és mindenféle előítéletektől megszabadulva mennek végig, a rektort ellenben megdobálják és azt mondják, hogy te, biztos te is bűnöző vagy, te. Milyen hát figyelj, én rektortól többet semmit nem veszek.
0: Hát én eddig sem vettem.
2: És én nem is fogok utazni, egy járművő rektor.
0: Ennyire masszív, babilonitól érted.
2: Úgyhogy.
6: Hello, sziasztok!
2: Na?
6: Bocsánat, egy kicsit off-topic leszek, de hogy megemlítetted ezt a DHL vezetőt, nézik, hogy vannak ilyen országok, hogy Niger meg minden. Az a sztori nem volt meg az Indexről, amikor jött haza egy ilyen malév chartergéppel a Bamako Rallynak egy...
2: És része, össze kellett dobni a lóvét?
6: Az mennyire kemény. Ott még nem tartunk, hogy ugye az volt a történet, hogy rendesen a malév átutalta a pénzt annak a repülőtérnek, hogy akkor hát ott így is megtankolják a gépet, meg úgy kiszolgálják, ahogy szokta. És akkor oda mentek ezek az emberek személyesen, meg leszállt a gép.
2: Only
6: és akkor mondták az alkalmazottak helyben, hogy hát is oké, megjött az utalás, de nem jó, mert mi cashbe kérjük, és kétszer annyit.
2: Only cash,
0: bakszámban nem bírunk húzni.
2: És akkor egyébként mondta Malév szóvivője, hogy természetesen a pilótánál volt olyan bankkártya, amin akkor
6: igen.
2: Ő ezzel akár körbe repülhette volna a földet, de hát ott nem volt ATM, ugye a környéken.
6: Nem volt olyan ATM, amiből annyi lóvét ki lehetett volna venni.
2: Az mondjuk annyira nem meglepő, érted? Tehát azért ez...
6: Jó, igen, az egyébként oké. Csak hogy így mondták, hogy hát az utalás az nem frankóval, hanem cashben, és kétszer annyi.
2: Így van.
6: És akkor az volt, hogy mondták, hogy hát a Malév el tudta volna küldeni a pénzt egyébként cashben is, csak hát az nem tudom mennyi ideig tartott volna, és akkor mondták ott ezek a
7: az emberek, hogy...
2: Dobjuk össze!
7: Dobjuk össze! Na hát, úgyhogy igen, tehát hogy azért ez még talán, bár a fene tudja, de hogy ez azért érzik. Tehát, hogy még milyen távlatok és milyen perspektívák vannak.
2: Igen.
1: Na jó, ciao. Zárjuk le meg közel.
2: Megérkezett vendégünk.
8: Szervusz Gábor.
2: Szervusz Gábor.
9: Volt már veletek olyan, hogy élőadást kocsiból követtetek? Amiben kellett volna lennetek?
0: Hát, volt már. Műsor már rendszeresen megtörténik, hogyha késnek.
9: Ma reggel. Ennél csak egy rosszabb, ha betelefonáltok, hogy...
2: Mindjárt vagyok.
9: Fenyegetőző.
2: Gábor, felvezetem, hogy miért vagy a vendégünk. Voltam egyszer a vendégünk, két évvel ezelőtt. Most azt mondtuk el, nem tudom, hogy hallottad de hogy te azon kívül, hogy borral foglalkozol, egy Balaton nagyon jól ismerő, és hát gyakorlatilag egész évben a Balaton partján, azon szerencsések közé tartozók, akik egész évben a Balaton partján lakhatnak, és hát idén a Balaton átcsúszás nevű társadalmi eseménnyel, közösség formáló jellegű happeninggel igyekeztél megemlékezni arról, hogy vagy tenni azért, hogy a Balaton neve felmerüljön. Mi volt, hogy volt? Hogy merült fel ez az ötlet egyébként?
9: De eredetileg egy teljesen egy ilyen baráti ötlet volt, csak abban a pillanatban, én nem is kerestük épp ezért meg médiát, vagy ilyen hasonló szörnyűségeket, de egyszer csak így egy honlap felkapta, és onnantól kezdve jött a vízirendészettől az istenkísértés, meg hogy ez életveszélyes, és hát ez... Onnan már csak az volt nehéz, hogy egyszer nem tudtam kipróbálni az átépített jégvitorlásomat, mert nem jutottam el oda.
2: Nem engedték.
9: Tehát, hogy így már kénytelen voltam azt mondani, hogy ne haragudjanak, de most szeretnék már a valóságban is részt venni, nem csak a Matrixban, tehát tök jó lenne.
2: Nem a Facebookon raktátok ezt?
9: Nem, hát a surfomania.hu-n, a Badacsony Tomai Surf Club honlapja, úgyhogy az nem ciki, hogy most itt reklámoztam talán.
0: Meg ez nem reklám.
2: Non-profit.
9: Igen, teljesen non-profit.
2: És akkor végülis az átcsúszásból annyi valósult meg, hogy ti páran átmehettetek gyalog? Vagy
9: igen, tehát közben öböl átcsúszás is lett, meg hát a szeremlei hubáik ők átmentek Szigligetre is, meg utána Fonyódra is, de a hiszti miatt én úgy döntöttem, hogy civil demonstrációként tartjuk meg.
2: Az átcsúszást,
9: mert a félelemkeltés világa ellen, tehát hogy tényleg talán nem kéne egy olyan világban élni, vagy nem érdemes, ahol a bukósisakban küldik a gyerekeket a homokozóban, minden hülye vírus ellen be kell oltatnod magad offshore profit érdekben.
0: Széchenyi fürdőben gyerekek búvárszemüvegben vannak vízével, úszósapkával, a meleg vízben.
9: Csak a hülyeség ellen nincs beoltva már senki. Tehát, hogy ez egy ilyen vakcina a hülyeség ellen, hogy meg azon is elkezdtem gondolkodni aztán, hogy mennyi mindenre rossz az, hogy gyávák lettünk. Tehát, hogy tényleg mindenféle hatalmaskodásnak ez a meleg ágya, hogy rengeteg gyáva ember van, illetve megfordítom, nagyon kevés bátor ember van.
2: Csak jól értem, akkor azt történt, hogy meghirdettétek az átcsúszást, és a meghirdetett időpontra ott a balatoni vízimentők, meg mindenki felvonult teljes hatósági arzenállal, és gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy...
9: Nem. Hát azt kezdettől mondták, és teljesen korrektül mondták a vízirendészet, hogy ők ezt ugyan életveszélyesnek tartják, de nem tilthatják meg, hiszen saját felelősségre bárki mindig mehet.
2: Mindig oda megy, ahol akar.
9: Igen, azért ez már valami.
1: Halló!
7: Sziasztok! Nekem meg az volt a benyomásom, amikor néztem az Index videót rólatok, hogy szerintem ültek ezek a hatóságos emberek ott, akik, mindegy. És akkor látták, hogy van egy csávó, akinek volt egy ötlete, és az rohadtul fel lett kapva, így médiailag is, meg minden, tehát hogy úgy felpörgött, és szerintem kitűnő szereplés lehetőséget, meg fontos. Tehát egyszerre szereplés és egyszerre fontoskodás, illetve ennek a kettő kombinációját látták meg benne.
2: A hatóságok.
7: És hogy igen, a hatóságok, uh-huh. Tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy itt tényleg arról van szó, hogy rettenetesen gyávák lettünk meg, hogy ennyi minden engedély kell, meg mit tudom, ilyen kutyafasza kell ahhoz, hogy az ember átsétáljon a Balatonon, hanem hogy rátok telepedve tökre jól lehetett parádézni, hogy, hogy hát itt mi itt vagyunk, mi vagyunk az illetékesek ebben a témában, és hogy nélkülünk itt nem lehet a Balatonon semmit se, és hogy akkor mi most megtanítunk titeket, mit tudom én, kimászni a... Igen, meg hogy kimászni a légből, és néztem a videót, és mondom, hogy pár csávó át akar sétálni a Balatonon, a jégen, és szerencsétlenekkel már napok óta azt gyakoroltatják, hogy a légből, vagy milyen faszomból, hogy kell kimászni.
9: Így jött át, nem ez volt a VMS, tehát a vízi...
2: De azért nagyon korrekt csapat, tegyük hozzá.
9: Igen, nagyon rendben vannak a bagyóik. De ők gyakorolták a jégről mentést, és mondta is, hogy véletlenül egybeesett ezzel, de jól jött ki végül is ez a véletlen, hogy ők pont akkor gyakoroltak egy jégről mentést a Zalán, tehát ott nem mi szívtunk, hanem ő.
7: Jó, én ezt értem, de hogy jó, oké, akkor nyilván finomítani kell, de hogy azért csak ennek apropóján csak el lehetett sütni a médiába, hogy hát nézzétek már, mennyire csórók vagyunk, alig van pénzünk, itt a kollégáknak feltalálni a, nem tudom, azt a szörfeszkát, amivel kimentjük a izélt, mert pedig meg lehetne venni nem tudom hány euróért is, tehát hogy azért ezeket a kliséket, a ti apropótokon mind el lehetett sütni, amit minden egyes ilyen akár fontos.
9: De nekik tényleg kevés eszközük van. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy
7: ti meg átakartátok végre javolni a Balaton.
9: 20 centis jégen, amire körülbelül egy tontás traktor ment rá a fonyódnál, azt dokumentáltuk, csak aztán nem került bele az Index videóba. Ez átkeltünk a Balaton jegén, erre gondolsz, gondolom. Ja. Hogy ott egy traktor tisztította éppen a jeget. Ránézésre egy tonnás. Azt viszont dokumentáltuk, hogy
7: nem volt ilyen fontoskodás.
9: Nézd, több dolog van szerintem. Egyrészt kiderült, hogy úgy beszéltünk erről a történetről, mint a Yetiről vagy a Loch Nessi szörnyről, pedig ez abszolút létező történet. Kiderült, hogy egészen más érvek hangoztak el a médiában, és hadd tegyek különbséget a vízirendészet és a média között, azért lényeges különbségek vannak. Egészen más, tehát olyan, a tipikus érv az volt, hogy belül vékony lesz, és rianásos, és töredezett a jég. Ennek az ellenkezője az igaz. Mi dokumentáltuk, hogy ez nem így van, belül vastagabb és homogénebb a jég, mint a parton, ahol kocsijáznak. És tehát, hogy én nem bánom, beszéljünk a valóságról, és beszéljünk veszélyekről, de akkor nem mondjunk hülyeségeket. Főleg nem a hatóságok nevében, vagy a hatóságokra hivatkozva, vagy ilyesmi. Egyébként, amit egy picit tragikusnak látok én is ebben, aztán mondanám, hogy mi a nagyon jó benne, az, hogy mekkora kognitív diszonancia van itt, hogy egészen mást mond magánemberként is egy szolgálat, és egészen mást kell mondani a hivatalosan. Aha, aha. Tehát, hogy őrületes, hogy mindenki mekkora demót fut, nyomat, de ez nem az a traktor, amit most behoztatok, ez jóval súlyosabb, és ez az Alvádi, aki beszakadt.
1: Igen. Mert hogy ezt akkor tegyük hozzá, csak hogy egy cseten valaki berakta, hogy február 5-én vagy 4-én talán Alvádiban szintén egy traktorral akartak.
9: Na jó, hát az így ránézésre túl súlyos, tehát, hogy így...
2: Igen, van egy és beszakadt a jégbe a traktor?
9: Aha. Beszakadt, igen.
1: Azt a kutya fáját.
9: Jó, tehát hogy az kéne, tehát érdemes lenne időnként a valósággal is foglalkozni, szerintem. Tehát ez egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy még mielőtt kiabálunk, és még mielőtt a demóinkat futtatjuk, mert jó, futtassuk le a demóinkat is, de csak akkor, amikor azok már nevetségesek a valósághoz képest. Tehát, és az egy jó vicc lenne. Tehát, hogy miért ne nyomatnánk a hülyeségeink, miért ne nyomassuk a hülyeségünket, de csak akkor, amikor már megnéztük a tényeket, és utána jót röhögünk a demónkon, hogy az mennyire csak egy ócska demó. Hmm. De nem ez történik, hanem, és ez a Matrix, a demó a valóság gyanánt, és a valóság helyett fut mindenhol. Legyen az hatóság, emberek, média, mindenhol. Tehát a média ebben a tekintetben nem különbözik egyébként.
0: Meg mintha lenne nálunk egy ilyen állandó reflexből, nem mint amilyen a rosszul működő családban, hogy anyuka, mit tudom, a gyerek szól, anya elmehetek ide is, de nem. Tehát, hogy anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy ez működik, ha nem, de te is mondtad, egy ilyen hihetetlen kockázat társadalom alakult ki, hogy van egy ilyen reflexből, nem, és akkor tessék beadni egy pár dolgot, majd megnézzük, elgondolkodunk rajta, de elsősorban inkább nem. Tehát nagyon nehéz igazából bármilyen, és hogy te is mondod, az érdekes volt, hogy, hogy egyrészt a félelem hogyan generálódik ezáltal, meg hogy hol tudom meghúzni azt a határt, vagy kell esetleg ezt a határt átgondolnunk, ahol, ahol az állam belegyalogol a magánéletembe.
9: Tehát, hogy, mi hát, a különbség a totális államnak a keleti típusú megvalósítása és e között? Különben eszközök.
0: Igen.
9: Mert
0: igen.
9: Az eredmény az ugyanaz, hogy még ugyanazabb, mert hogyha egy félelem társadalmában élünk, ugyanúgy a félelem társadalmából és a totális rendszerre összeállt félelem társadalmából. És hiába papíron, hiába küzdünk ki emberi jogokat, amit aztán szépen papíron is kezdenek visszavenni, azért látványosan, tehát az utóbbi évtizedben egy 100 évet biztos, hogy visszaestünk, vagy 150 emberi jogi szempontból, hát talán illetékesebb
0: vagy ebben. Biztos, hogy
2: szűkül egyébként. De
9: nem az a baj, hogy papíron veszítünk, hanem az, hogy a bátorság, ha nincs, akkor semmit nem ér, hogy papíron van valami.
2: Halló!
8: Sziasztok, sziasztok, Tamás vagyok. Én azt gondolom, hogy ezen az elmúlt, nem tudom, öt évben vagy 10 évben, tehát semmi csodálkozni valahol. Most gondoljátok el, hogyha 30 fok melegben nyáron, akkor hőségriadó van. Ha jön egy hófelhő, akkor narancsriasztás van. Ha fúj a szél, akkor vörösriasztás. Tehát, hogy olyan szinten bulvárosodott, hogyha befagy a Balaton, akkor arra nem szabad rámenni, de nem csak a Balaton, hanem semmire nem szabad rámenni alapvetően, bármibe van fagyva. Szóval, hogy így olyan távol kerültünk a valóságtól, és én azt gondolom, hogy ebben például hát a média az első számú felelős. Mert hogyha tényleg, hogyha ha mínusz 10 fok van, akkor katasztrófa helyzetről beszélünk. Hogyha plusz 30 fok van, ami júliusban azért aránylag normális és átlagos, akkor hőségriadót adnak ki. Tehát amit az előbb elmondtam, szóval, hogy a médiának iszonyatosan szüksége van arra, hogy bulvárosítsa az időjárás, a körülöttünk levő környezetet.
2: Figyelj, kis ország, kis katasztrófa. Ennyi. Tehát most erre ezt tudom mondani. Tehát, hogy
8: és teljesen normális, ebből kifolyólag, ha befagy a Balaton, és mondjuk egy hónapja mínusz 20 fok van, tehát ergo nyilvánvalóan tökig be van fagyva a Balaton, tehát át lehet rajta menni nagy valószínűséggel, ahogy mondtátok, a közepén vastagabb a jég, mint a szélén, egyébként ez elég logikusnak is tűnik, akkor rögtön jön a média, rögtön jönnek ezek a hatóságok, elkezdenek fontoskodni körülötted.
9: Jó, de a média ebben a történetben a munkáját végezte, mert végül is a médiának olyan szempont, tehát az, hogy félelmet kelt, és félj és fogyasz, az egy szörnyű dolog, és tömeget képez, és magányt ezáltal a félelem által, mert ugye a félelem az embereket elsősorban egymástól és a természettől választja el. És akkor lesznek ideális fogyasztók. Tehát a médiára azért van szükség, mert a fogyasztót is le kell gyártani. És ennek is van egy iparága, ez a média. A média gyártja a fogyasztót, és aztán mindent el lehet adni a fogyasztónak, ha már ő le van gyártva.
0: Ez tehát ugyanaz egyébként, mint a
9: Androiddá.
8: Jó, de ezt az nem kell szeretni. Tehát, hogy ez...
9: Nem, sőt,
2: észre lehet venni.
9: Ez a pozitívum az egész történetnek, amit az előbb is akartam mondani, ne csak azért mi is a negatívat igen. Mondjuk, hogy óriási igény van az emberekben valódi dolgokra. És igazából nem azt vették észre az emberek, hogy húha, ezek tényleg átmennek a jégen, akkor ez nem csak egy olyan esemény, mert csupa olyan esemény most van körülöttünk. EU-s támogatással olyan demók futnak, amiből szinte semmi nincs, csak a valós része a lenyúlás, meg a nem tudom, és akkor ilyen
10: az
9: valami... Igen, az bizonyos értelemben
10: valós. Valós.
9: Igen, de maga az esemény az teljesen egy ilyen patyomkinfal fel van építve valami a látszat kedvéért, hogy igazolva legyen, hogy mégiscsak egy csomó
2: Gábor,
9: támogatást
2: akkor te miért nem a jégszörföddel kerti lát a Balatonon?
9: Hát nem volt olyan
2: nem volt
9: szél igen, és egyrészt, másrészt meg a hiszti miatt mi, mint szervezők, ezt nem tehettük meg. Sőt, én nagyon örültem, hogy civil demonstrációvá lehetett átalakítani a dolgot, mert én közben értettem meg, hogy ez a történet miről szól. Én csak át akartam sétálni a Balaton jegén. És akkor egy egész Matrix szembe jött velem, hogy én ezt lehetőleg ne csináljam, bár jogom van hozzá. És akkor azt mondta, hogy jé, hát ez tényleg érdekes ez a történet. Hát akkor ez arról szól, hogy miért nem érdemes egy ilyen világban így ebben a formában élni, illetve hogy mennyivel érdemesebb a Balaton jegén sétálni, mint hülyeségeket mondani látatlanban. Tehát, hogy így nézzük már meg, ha a jégről beszélünk, fúrjuk meg és mérjük meg, hogy milyen vastag, még mielőtt azt mondjuk, hogy ott belül vékonyabb, majd kiderül, hogy azért mondjuk, mert nem jártunk ott. Tehát, hogy így, ez mondjuk a szóvivő élő adás, vagy rá kérdeztem.
2: Kinek katasztrófa félelem, vagy minek a szóvivő?
9: Nem, most mindegy, egy szóvivő.
2: Ja, egy szóvivő.
9: Jó, nem akarom, mert egyébként magánemberként őt sem szívesen már. Tehát, hogy így, itt is az van, hogy óriási a feszültség a között, hogy mit kell mondani funkcióként, és mit kell mondani emberként. És mi a fenének ezt a feszültséget fenntartani? Tehát, hogy ez mire jó nekünk? Hmm. Ez a feszültség, ez egy vízfej, egy agyrém. Tehát, hogy ezt talán vegyünk ebből vissza, és akkor hozzuk össze ezt a két dolgot, hogy esetleg kezdjük el azt mondani, ami van, vagy, és amit szeretnénk,
1: igen,
9: hogy
1: jó, legyen. Jó, de most, ha jól értem, akkor fölébred benned egy társadalomért tenni akaró
2: a Balaton jegyén tömeg happeninget szervező.
1: Nem. Tehát ez volt a kezdet.
9: Ezért csináltuk a strandkarnevát.
1: Itt jött rá, ez olyan, mint amikor a tabletta, hogy hoppa, Matrixban vagyok, akkor biztos, hogy jönnek majd a komolyabb témák. Tehát mi a folytatás, mi kezdtetek el gondolkodni, na akkor hogy lett
9: akkor,
1: Málta?
9: Akkor lett, hogy strandkarnevál lett belőle, igen, mert rájöttem, hogy jé, hát van egy hagyomány a tél félelmét elűzni, ez a farsang. Uh-huh. És akkor mi csináljunk egy olyat, hogy hozzan mindenki karúszót, meg ilyen felfújható krokodilt, meg cápát. Úgyis az egésznek az üzenete, hogy télen is van Balaton, na nem ám, mert mindenkinek, pösti embernek mi jut eszébe, hadd mondjam ezt így falus.
0: Balaton Sound.
9: Tehát, hogy minden esetre a nyár. Tehát, hogy Balaton csak a nyáron létezik. Ezzel folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel. És hogyha én elkezdek beszélni a Balatonról, mint most is létező entitásról, akkor az emberek úgy néznek rám, mint hogy egy kicsit bolond lennék. Tehát, hogy, így, hogy én most jöttem onnan, vagy mit tudja, azt mondom, hogy októberben, hogy most reggel fürödtem a Balatonban, mondom ezt Pesten, egy társaságban, úgy néznek rám, mintha azt mondtam volna, hogy a Marson találtam egy jó kis medencét, és akkor ott fürödtem. Tehát, hogy így teljesen az abnormitás, a lehetetlenség világa, hogy a nyár másfél hónapján, vagy két hónapján kívül egyáltalán létezik a Balaton.
2: Hát 6-7, ja.
9: Igen. És akkor most ez alkalom volt arról beszélni, hogy a Balaton nem úgy létezik, hanem sokkal különlegesebb dolog fölállni jégen a Balatonra, és így szétnézni. De tényleg, amikor átmentünk, és középről szétnéztem,
0: az a névmána. Az lehet egyébként, igen.
9: Tehát én úgy definálom, hogyha ilyen marketinges statement kell ehhez, hogy miért érdemes átmenni, hogy a legrövidebb út a nirvánába. Tehát, hogy így teljesen egyenesen a nirvánába vész, és nem tudsz más csinálni. Tehát, igen, hogy így, jó, van ez a kudlik julis feeling, hogy izé delta, és izé...
0: Ilyenkor hó van rajta, vagy lehet
9: korival? Most hó volt. Most elég masszív hó volt.
0: Mivel lehet haladni, amikor éppen nem cipővel? Tehát valami... Hát mit lehetne még csinálni rajta, mondjuk, ami
2: ha nem lenne hó,
9: rengeteg ötlet
2: jött. Jégvitorlázni, jégszörfözni,
9: fakutyázni. A jégszörf az elmegy a hóban is.
0: Ú, de mennyire megy a jégszörf a hóban?
9: Hát
0: 40.
9: A jóval többen lehet. Tehát, nem, így, nem. Ha olyan a szél, lehet menni 100 fölött. Mondjuk a jégszörfel már elég veszélyes, jégvitorlással jobb menni ilyen nagy sebességekkel. De azt szokták csinálni, hogy a Fűzfőnél a 71-es mellett megy a jég, és ott jó is szokott lenni, és akkor így bealázzák az autókat. Tehát, hogy így megy az autóval a 71-esen.
2: Könnyedén 100 fölött.
9: Igen, szerette.
2: Jégvitorlással a sebesség világrekord az ilyen 270 km/h. És az a vicces, hogy ez nem kell különösebben nagy szél.
9: Igen, mert azt hiszem 4,5-szeresét tudod menni a szélnek.
0: Erre a Balatonunk Ilyen. Tulajdonképpen alkalmas, hogy ilyen nagy sebességgel viszonylag
2: hát
0: távolságban.
2: Hát majdnem itt volt idén a jégvitorlás világbajnokság.
0: És akkor ez miért nem bontakozik ki ez a...
2: Hát
0: ez
2: sok oka van.
9: Én a fő okát abban látom most, hogy lehet úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Európa legnagyobb korcsolya pályája, hogyha tiszta jég, ha meg leesik rá a hó, akkor Európa legnagyobb sífutó pályája.
2: Mint ahogy sífutnak is a Balaton melletti emberek.
0: Igen. Szabad sírusban.
9: Ehelyett azt mondjuk, hogy eszünkbe ne jusson oda menni, igen, nyáron ne menjünk oda, mert nincs, ugye volt ilyen, hogy nincs víz a Balatonban, menjünk az Adriára.
0: Pedig tök tiszta víz egyébként.
9: Télen se jusson eszünkbe bármi ilyesmi, amit az előbb mondtam, hanem menjünk, hintsük be sóval az egész országot, menjünk el Ausztriába, vagy itt, hogy hova síjálni.
0: De legjobb haszon maradunk egyébként.
9: És nézzük a tévét, és félünk. Tehát, hogy nem kéne kimennünk egyáltalán. De, mert addig is áram, meg mit tudom. De ez hogy lehet így hozzáállni dolgokhoz, és utána csodálkozunk, hogy most idén is 10%-kal esett vissza a turizmus. Hát ezzel a hozzáállással még kész csoda, hogy csak 10%-kal.
0: Mi az, ami változtathat ezen? Mert azért az egy fontos.
9: Azt, hogy csináljuk. Tehát, hogy rájövünk, hogy hülyességet csináltunk, hogy így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, és egyáltalán, hogy egy tóparti polgármester nehogy nyílt levélben ne írjon le olyat, hogy a Balaton minden évszakban veszélyes. Mert elképzelem, hogy...
10: Ilyen miért van?
9: Igen. Elképzelem,
11: ilyen világban
9: most te hadd ne nevezzem, tök mindegy. De, egy, de még kézzás hatására se gondoljon ilyet. Tehát, hogy így, tehát, hogy ez lehetetlen. Hát elképzelek egy osztrák polgármestert, mint a Karintiában, hogy leírja, hogy Karintia minden évszakban veszélyes, hogy úgy rúgják segbe, hogy malagáig meg nem áll. Tehát, hogy ilyen nincs.
11: Egyébként ebből csak azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy egyszerűen... Tehát egyszerűen nagyon sokszor nincsen szükség polgármesterre. Tehát jobb, de komolyan mondom, tehát bizonyos, hogy
9: egyszerűbb
11: lenne.
2: Mindenki menjen ki a jégre, gyakorolja a közvetlen demokráciát.
9: Jó, van egy másik polgármester, Badacsony Tördemici, aki át is sétált. Tehát, hogy így az nagyon rendben van. Tehát többféle, van sokféle polgármester.
10: 3200 féle.
2: Te Gábor, te biztos tudsz erről, tehát, hogy ez azért nem volt mindig így. Tehát persze. Régebben az emberek
9: nem voltak
2: lovaskocsival,
11: igen, most a századfordulóról beszélünk.
2: Nem tudom, hogy mikor.
11: Az utóbbi száz évünk szól viszonylag
9: tényleg. Én nem mennék száz évig, szerintem a Matrix gyártotta le ezt a gyáva társadalmat. Tehát, hogy így körülbelül az agyon dicsért 60-as években, amivel most már el kéne számolnunk, a nagy generáció azt tette meg azt, hogy beköltöztek tudatilag az emberek, nem csak a városban, hanem a Matrixban. Igen. Tehát a normatív valósággá nem az vált, ami az orrunk előtt van,
2: hanem amit mondanak.
9: Hanem amit a tévé igen. világa.
10: Halló,
11: mondja meg, hogy ki
2: Orfeusz?
12: Halló.
2: Itt vagyunk, halló.
12: Sziasztok, Tamás vagyok. Csak egy óriási szóvic lehetőséget hagytál ki az imént. Azt mondtad, hogy a karintiai polgármestert úgy rúgják segbe, hogy meg se áll malagáig.
9: Benne volt építve.
12: De hát ki vette észre?
10: Hát te.
12: Sziasztok.
9: Jó, hát
2: a malaga.
10: Hoppá!
9: Hát
12: halló. Sziasztok, Gábor vagyok. Egyetlen dologgal szeretném valahogy árnyalni ezt a Balaton minden éjszakban veszélyes témát. Én vízimentőként dolgozom, és tényleg nincs más ötletünk, csak a vizek veszélyéről beszélni, mert nagyon sok ember egészen megdöbbentően hülyén tud viselkedni évszaktól függetlenül, és a valós veszélyeket nem figyelembe venni. Én magam egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Balaton veszélyes, meg bármelyik évszakban
2: veszélyes. Az ember a veszélyes.
11: A hülyeség a veszélyes.
12: Igen, és ez valószínűleg ez összefügg ezzel, ami már elhangzott, ez a természettől való elidegenedés, hogy valószínűleg régen jobban tudták a vízparti emberek, hogy mit kell csinálni a vízen, meg mit lehet, de ma valami elképesztő az ezzel kapcsolatos helyzet. Szóval én sem szívesen mondom azt, hogy vigyázni kell, meg ne csináld, meg a vízek veszély, meg a Balaton veszélyes, de döbbenet, amiket látunk a hétköznapokban.
9: De akkor egyetértesz, hogy nem a tiltás segít ebben, hanem az, hogy nézzünk szembe a dolgokkal.
12: Egyáltalán nem gondolom, hogy a tiltás, csak tényleg ez a jobb ötlet hiány kell arról beszélni, hogy hello, veszély. De
9: így lesz rosszabb
12: jól.
9: A helyzet.
11: Igen, tehát pont arról van szó, tehát ha én azt hallom, hogy a Balaton veszélyes, akkor tulajdonképpen a felelősséget saját magamról elhárít.

0: mekkora nagy fasság az autózás, és milyen veszélyes.
1: Meg a házasság is.
0: Hát a házasságnak más jellegű veszélyei vannak.
2: Oké, jó, kiszállok közben.
1: Köszi, ciao.
3: Erre valahol nem tudom, most a héten olvastam, vagy akik beszéltek hasonló témában, hogy tényleg mikor hallottunk olyat, hogy az alpesi síparadicsomból valaki ott elmondani, vigyázzatok, mint minden évben 30 ember eltöri a lábát.
0: Nem fogod megtudni. Én neten kerestem két órán át a statisztikákat a síbalesetekre, és nem lehet hozzáférni. Annyira propagálják.
1: Halló.
4: Halló. Sziasztok, betelefonáló vagyok.
3: Halló.
1: Szervusz.
4: Azzal egyetértek, hogy a téli Balaton gyönyörű, és főleg amikor alkalmasak a jégviszonyok, meg ahogy mondjátok, hogy hóviszonyok, tehát én addig nem figyeltem, hogy ott sífutók is vannak, de abszolút támogatandó és zseniális. Mondtátok, hogy ez a verseny is, tehát a jégvitorlás verseny is egy potenciális lehetőség volt, hogy Balaton tartsák meg. Csak hogy mennyire jégbiztos a Balaton, hát azért...
1: A Balaton sajnos nem jégbiztos, Gábor ennél jobban többet tud.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nem jégbiztos, benne van abszolút a pakliba, hogy őre egyáltalán nem fagy be, de hát egyébként ez a világon mindenhol így van. Tehát például a jégvitorlás világversenyeket pontosan ezért nem úgy írják ki, hogy január 1-től január 10-ig itt, hanem azt mondja, hogy térség. Tehát mondjuk azt mondja, hogy mazuri tavak, és akkor az jelent egy csomó ízet, vagy azt mondja, hogy Észak-Amerikában nagy tavak környéke, uh-huh. vagy jelen esetben az idei VB, meg az EB, az konkrétan úgy került megrendezésre, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke az 3 heten keresztül járt Európát és keresett jeget. És volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy Balaton Akkalinál ezt megtalálták, és idehoztak, hát 180-200 jégvitorlázó érkezett, sajnos a verseny napján felkeltek, amikor az első edzés kezdődött volna, és a jég az estére bekásásodott. Nem, hát meg volt a tető, mindegy, és akkor mentek tovább a Fertőre. Igen, ja. És aztán fogták,
0: de voltak futamok, ja.
1: Elmentek a Fertőre.
0: Ahol több szél is szokott lenni.
3: Ez nem egy olcsó sport,
1: meg jobb volt. Ez nem egy olcsó sport. Nem annyira drága, mint
5: a vitorlázás.
1: Szóval, visszatérve az eredeti kérdésedre, az a gond, hogy valóban ez gond, de én szerintem Gábor abba az irányba megy, meg szerintem az lenne a stratégiai döntés, azt mondjuk, hogy A, legyen olyan a helyzet, hogy amint jég van, akkor ezt tudjuk learatni, tehát ide jöjjenek ezrek, tízezrek, százezrek ezt élvezni. B, amíg meg nincs jég, addig is legyen más helyet.
0: Igen, ne? Igen.
1: Tehát gasztronómia...
0: Tehát Balaton átsúszás minden évben lesz, akkor is, hogyha egyetlen egy kínos helyzet tud lenni, hogyha nagyon vékony jég van. Mert azon szinte semmit nem lehet csinálni.
1: De ha nem lesz jég, akkor mi lesz? Jó,
0: de ha nem lesz jég, akkor hát ugye vitorlázásban igen, te is otthon vagy. Télen nem nagyon szokott regatta lenni. Tehát, hogy egyáltalán nem, sőt, kiveszik a hajókat a vízből, bár most már van olyan, hogy nem, mert így úgy borékoltatnak, és ezért. De az lenne akkor az attrakció, hogy mondjuk farsangi regatta. Uh-huh. És az sem mindennapi dolog, hogy átkelés a Balatonon télen. És ugyanúgy meg lehetne csinálni a strandkarnevált, ugyanúgy lehetne inni nagyon sok-sok embernek a forralt bort, és ez mind nagyon jó tudna lenni, mert a lényeg az, hogy tudunk A-ból B-be jutni. És arra jöttem rá a történet kellős közepén, hogy óriási igény van ebben az országban, miközben nem tudunk A-ból B-be jutni, de óriási igény van talán épp ezért arra, hogy jussunk végre. Tehát, hogy így látványosan, hogy átéljük azt, hogy eljutottunk A-ból B-be.
5: Igen, szimbolikusan.
0: Igen, és ez nem csak a tömegsport alkalmas, tehát, hogy ennek nem a sport a lényege, szerintem ennek a történésnek.
1: Pont az, hogy maga... Áthatja az életünket.
5: Igen, hát maga az a rendkívül elemi szükséglet, a helyváltoztatás, és egyébként erre ad az autó egy annyira erőteljes és intenzív választ erre a szükségletünkre, amelyiknek okán egyébként kialakul az a helyzet, hogyha kinézel az utcára, akkor nem tudsz lépni az autótól, mert mindenhol parkolnak, és nézd meg a 30-as évekből fotókat, mert megdöbben,
1: akkor ez nem
5: hogy,
1: volt.
5: Nem, hanem hogy mire épült a város. Tehát, hogy a városunk úgy épült, hogy nem számoltunk azzal, hogy vas konzerv dobozokkal lesz tele tulajdonképpen a város minden rész, nem tudunk parkolni.
0: De az autó pont erre nem válasz, amit én szeretnék ezzel kapcsolatban gondolni.
5: Egyfajta válasz, csak nem a legjobb válasz.
0: Hogy miért érdekes átkelni a Balaton, egyébként nyáron is vitorlással. Miért annyira fontos dolog az embernek?
5: Gondolom, miért megmászni egy hegyet?
0: Hát, mert az igazság oda át van, és miért nem menjünk oda át? Tehát, hogy ne érjük be annyival, hogy megállapítjuk, hogy az igazság oda át van, ott maradunk itt, hanem ha már oda át van, nézzük már meg,

0: hogy milyen az.
1: Uh-huh. Jó, akkor így egy picit visszamegyek off-topicba, jó?
2: Jó, oroszok?
1: Nem, oroszok, asszonyok. Nem, ez a szóvisz. Megpróbálok akkor mindent alulmúlni.
2: Na.
1: Egy kegyelessértő, homofób módon is. Elnézést kérek a szélső jobboldali szimpatizás hallgatóktól. Tehát ez a Karintia és Malaga, és így hat fokozzuk, akkor ugye nemrég elhúnytra.
2: Ne csigáz, ne csigáz!
1: Hát nem igaz, hogy nem ugrik.
3: Jörg!
1: Stével, na minden jó, de egy perc néva hallgatás az emlékére.
2: Okay. Sziasztok! Nem biztos, hogy ezt megteszünk, hogy... Elfej, belém. Na,
0: tehát, hogy az igaz, hogy az A-ból B-be az csak az egyik fele, hanem az, hogy ami elválaszt minket. És igazából én azt szeretném, hogyha az átcsúszása tényleg egy fórum lenne azoknak az embereknek ebben az országban, akik még nem lúzerek, még nem gyávák, csúsztunk, nem lettek teljesen. És találjunk ki tényleg olyan dolgokat, hogy nézzünk már körül magunk körül, hogy mi az, ami elválaszt. Mi az, ami elválaszt minket egymástól és a természettől, és hogyan lehetne azon látványosan átmenni. Tehát látványosan bebizonyítani a környezetünknek, hogy ez, amiről ti azt mondtátok, hogy nem lehet, meg nem illik, meg tabú, meg nem tudom mi, ezen mi most mi átmegyünk, és kész.
3: El fogok kérni a Hortobágyon nyáron.
0: Simán. Tehát ilyenek, igen. Tehát hogy hogyan lehetne minél több ilyen dolgot csinálni, minél több dologról bebizonyítani, hogy az. De hiába félünk tőle, mert a félelem az semmire nem jó. Mondjunk egyetlen dolgot, amire jó a félelem.

0: tilos álljó héttérítő, most itt van vendég, mindenféle van, de a vonalban van az Ability Parkon, mert ugye, na, kezdjük előről. Tehát tiszta antidiszkriminációs hét van a tilos rádion, diszkriminálni tilos címmel, és ennek keretében 5-10-től az Ability Park, hát Géza segíts itt, vagy közben a vonal, hogy Géza az Ability Park elnöke.
1: Alapító és
0: mi lesz 10-től a Gödörben? Meséld el.
2: A Gödörben pénteken lesz egy rendezvény, ahova az Ability Park kitelepül a játékaival, szokás szerint. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági ágról igyekszünk valamilyen bemutatót vinni, ami közérthető, könnyen játszható, és az emberek számára megmutatja azt, hogy a fogyatékos emberek hétköznapjaiban milyen eszközöket, milyen megoldásokat használnak arra, hogy az életvezetésüket tudják megfelelően menedzselni.
0: Géza, de... bocs, hadd kérdezzek meg, hogy erre szükség van, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy van a mankó, a nem tudom, kerekesszék, meg a fehérbolt, vagy ennél többet nyújtodok?
2: Hát ennél többet, mert azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy hogyan tud egy ember fölöltözni akkor, amikor nem látja, hogy milyen ruhák vannak az ő ruhatárában, vagy hogyan tudnak mondjuk a vakok főzni, vagy a jelnyelv használatának mik azok a kommunikációs rendszerei, amit bárki elsajátíthat, és amivel mondjuk megkönnyíthető a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedése, itt adott esetben a hallássérülteké, azok olyan eszközök, amiket az emberek nagy részt használnak. Tehát ugye kevesebbet tudunk arról, de számos olyan technikai fejlesztés van, ami például az elmúlt időszakban különböző fogyatékossági ágak társadalmi beilleszkedéséhez kapcsolódik. Tehát amikor az 50-es évekig visszamegyünk, akkor például azt ugye kevesen tudják, hogy a TV távkapcsolót az eredetileg hadi kórházakban mozgássérültek számára fejlesztették ki, mert ott magasan volt a tévé, és hogy lentről is tudják kapcsolgatni, ahhoz lett a tévé távirányító, ma már elengedhetetlen része az életünknek.
3: Hát sikersztori, az nem kérdés.
2: Az abszolút. De hát ugyanígy mondjuk például a szövegfölismerő programok, akkor most már ugye a harmadik generációs telefonokban nagyon sok helyen van olyan videótelefonálási lehetőség, amiben újra tudnak jelnyelven kommunikálni egymással a siketek. Nagyon sokan használják is.
0: Aha.
2: Tehát ezeket a részeket is meg lehet mutatni, illetve olyan játékokkal lehet az emberek számára megmutatni azt, hogy mi mindenből adódik diszkrimináció adott pillanatban. Ugye nem kell feltétlenül valakinek diszkriminálni a gondolatban ahhoz, hogy valakit kizárjon. Egyszerűen a normál cselekvéseinkben, a mindennapi cselekvéseinkben úgy viselkedünk, hogy akaratlanul is kizárunk vele másokat, mert a legtöbb dolog úgy van megtervezve körülöttünk, hogy az csak nem az átlagos felhasználók részére jó, és azokat a speciális igényeket, amiket mondjuk a fogyatékos emberek életvezetését megkönnyítik, azokat nem biztos, hogy figyelembe vesszük. Miközben, hogyha úgy van megtervezve, hogy az övéket is figyelembe vesszük, nem külön tervezünk nekik, akkor az a többi ember számára is kényelmes.
0: Géza, 10-től akkor, ha jól értem, akkor az Ability Parkból egy streamelt adással jelentkeztek most.
2: Így van, tehát most érkezik hozzánk csoport, ugye elvileg hétfőnként nem szokott nyitva lenni a park, de most a fesztivál keretében fogadunk egy iskolás csoportot, és bemutatjuk azokat az új pályázati programjainkat, amik most indulnak ebben az évben. Ennek az egyik része egy pedagógus képzés. Tanárok számára próbáljuk meg megmutatni, hogy az integrált oktatásban milyen eszközöket tudnak használni, mire kell figyelniük, milyen módszerekkel tudják segíteni azt, hogy hallás-látás sérült vagy mozgássérült gyerek együtt tudjon tanulni a csoporttal. Illetve a másik program, amit megpróbálunk megmutatni, az szintén egy antidiszkriminációs témakörhöz kapcsolódik. Nekünk van egy antidiszkriminációs műsor tervünk, ami pályázati támogatást nyert, elvileg jövő év folyamán fog lefutni. Ez egy országos vetélkedő lesz, olyan, mint régen a játék határok nélkül, vagy a csepülapu gondyola.
3: De régi is volt.
2: Jaja.
0: Jó.
2: És abban lesz most iskolás csoportok vetélkednek abilitis játékokkal, időre, pontokért, és annak az ilyen próba verzióját mutatjuk meg most.
0: Jó, a héten egyéb programok? Tehát ez a mai, ugye, hogyha jól értettem, de a pénteki kitelepült dolognál, vagy a rádiónak milyen szerepe, vagy hogy lesz?
2: Hát a pénteki az már a rádiónak egy fesztiválja, ahol mi vendégek leszünk.
0: Csak gondoltam, hát arra egyébként keresztül tudjuk promózni, és ez mégis jobb, mint hogyha egy olyan promót tartunk.
2: Nem tudom a teljes programotokat, sajnos, tehát én csak azt tudom, hogy mi megyünk, és délután, péntek délután a Gödörbe velünk lehet majd mindenfélét kipróbálni, és hát közben a hét folyamán többször lesz a most elkészült anyagokból is még válogatás, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekből. Egyeztetünk közben a Média Unióval, akiknek ugye az idei év az a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról szóló kampányéve lesz. ők fognak bejelentkezni még, tehát próbáljuk összegyűjteni azokat, akik fogyatékos ügyben mindenféle dolgokban tevékenykednek, és ez a héten többször meg fog jelenni a rádióadásaiban.
0: Világos. Jó, Géza, köszönjük.
1: Sok sikert.
0: Vendégünk, sok sikert kívánok. Köszönjük és tisztel, akkor itt éterben végig is eredték az Ebiti Park egyik látogatását, a diák látogatást a parkban. Köszi, Géza.
2: Köszi.
0: Annyi kiegészítés még, hogy a záró esemény az egyébként 27-én, az talán szombat, segítsen, szombaton 18-kor az Instantban lesz egy Tolfosztók az Instantban című interaktív színházi előadás, ami igazából egy próba lesz, ez a roma ügyi, vagy hát, hogy olyan roma témákat dolgoz föl, tehát hátrányos helyzetű fiatalok lesznek, akik kiülnek a színpadra, és mindegy próba keretén belül elmesélnek különböző történetek, ez interaktív.
4: De be lehet majd vonulni?
0: Szerintem igen, ettől interaktív, igen. Tehát az Instant 27-e este 6-tól.
4: Én bevonulok.
0: Ennyit a promóról, az 1%-ot az Fecó nem tudja elég kreatívan, de hát ezt tudtok róla.
5: Majd ezt beátszunk, az a legjobban, na,
0: térjünk vissza a Balaton Jégácsot.
6: Igen, ez is egy átcsúszás projekt egyébként, mert hogy ami elválaszt minket, azon, hogy lehet látványosan átmenni. Hát ezt így definiáltam az előbb. De hadd mondjam el, hogy a fogyatékosok nem azok, akiket annak hívunk, mert ők az én szempontomból, mert ők elég bátor emberek. Tehát a gyávák azok, akik őket diszkriminálják, vagy akik úgy néznek rájuk. Mondjuk akár én is gyáva vagyok ebben a tekintetben, amikor úgy nézek rá, mint fogyatékos emberre, pedig én vagyok a fogyatékos, mikor így nézek rá, mert gyáva vagyok. Tehát ezért fontos a bátorság többek között, ilyen dolgokban is, folyamatosan.
4: A bátorság tanulható?
6: Egyrészt, másrészt...
4: Egy fontos kérdés.
6: Ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy az erény elsajátítható-e. Minden erénynek, ilyen klasszikusan fő erénynek tartották a bátorságot. Borzasztó egyszerű, hogy miért, mert ugye a latinban ez virtus, tehát az erőből jön. Ha nincs erőnk, mit tudom én, igazat mondani, mértéktartónak lenni, hűnek lenni, mit tudom én. Tehát, hogy bármilyen erényt sorolhatunk, hogyha nincs erőnk, hogy azt csináljuk, akkor nem fog menni. Tehát a többi erényt sem lehet gyakorolni, maga az erény is egyébként az erő szóból van, hogyha nincs erőnk csinálni ezt. És ez az erő, hogy csináljuk a dolgokat, ez a bátorság.
5: De hogy itt visszakanyarodva ahhoz, ami az eredeti téma volt, tehát az átkelni a Balaton jegén, ami ezelőtt 100 évvel egy teljesen hétköznapi és a téli esték elütésének, vagy a sztorigyártásnak egy kézenfekvő módja volt, ma meg már ilyen vakmerő, eszement,
4: kockázatkeresőnek,
5: tehát mikor csúszott el ez a dolog, tehát mikor lett a bátorságból ez?
6: A 60-as évekhez kötném ezt, tehát ahhoz a nagynak mondott nagy illúzió generációhoz, ami beköltözött a Matrixba. Tehát, hogy úgy döntöttek az emberek, hogy ugyan évezredek, talán évmilliók óta a természeti valóságban éltünk, de most fogjuk magunkat, és beköltözünk egy általunk normatívabbnak képzelt valami dobozba.
4: Felépített valóságba?
6: Igen, és akkor majd ott jó lesz nekünk. Aztán kiderült, hogy Billy belóg a kezünk, miközben ezt támadjuk, tehát a harmadik évezred az arról szól, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni ezen a bolygón speciál, de valószínűleg máshol se, tehát ez sehol nem divat. Bolygókon az ilyesmi az nem divat. Tehát, hogy ezt nem, erre talán le kéne szoknunk sürgősen.
4: Ez a technológia és a morális fejlődésünk közötti olló kinyílása, vagy mi pontosan?
6: Igen, így. Tehát, hogy egyre gyengébbek leszünk, minél több illúziónk van arról, hogy milyen erősek vagyunk, ez a technológia. Uh-huh. Tehát egy hatalmas mankóval repülünk, és nem tudom én. De közben ez a repülés, ez a junkie állapot felé visz minket. Tehát egy erős analógia van. Ez nem mindenkinek fog innentől tetszeni, amit mondok. Mert mindenfajta fogyasztás mind addiktív, és amikor a bolygót fogyasztjuk, az a legnagyobb addikció.
4: Hát igen, maga az életformánk az, ami...
6: A világfogyasztás. Tehát, hogy elfogyasztjuk a világot,
4: ahol benne... Ez fogyasztói társadalom.
6: Igen, de hát ez nem pontos szerintem, mert ez, tegyük már hozzá, hogy mi... Világfogyasztói társadalom.
4: Csak azt tudjuk elfogyasztani más, nem azt, amink van.
6: Igen, tehát, hogy világfogyasztás folyik, és akkor meglepődünk, hogy jé, fogy. Tehát, hogy miközben így falom, így időnként meglepődök azon, hogy ez fogy.
4: De az nem lehet, hogy beindulnak olyan védőmechanizmusok, amelyek ennek ellenében hatnak? Tehát akár, hogyha arra gondolunk, hogy a civil önszerveződésnek a soha nem látott szintje, amelyik megjelenik, akár az, hogy bárcsak a diskurzus szintjén, de az ökotársadalom, vagy az ezzel kapcsolatos fejtegetések nagyobb teret kapnak, az, hogy beszélünk itt erről, hogy ez nem lett korrektívum ennek?
6: Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ez pont addig nem ér semmit a cselekvés szintjén, és a közös cselekvés szintjén, amíg nincs bátorságunk egyénileg és közösségileg is, mert az is egy érdekes dolog, hogy tud egy közösség bátor lenni, mert azért az is jó, ha van egy-két bátor ember, de az még érdekesebb, hogyha ez valahogy kollektíve is megjelenik. Hogy amíg nincs bátorságunk tényleg változtatni ezen, addig csak dumálunk róla. Most már van egy ökodemónk is, de nem veszük észre, hogy nem az a baj, hogy eddig nem volt ökodemónk, hanem hogy demókat futtatunk a valóság helyett. Tehát talán a valóságban kéne részt venni, talán a természeti létünkkel kellene többet foglalkozni, és nem elég futtatnunk egy demót, hogy most már van nekünk környezetvédőnk is, aki majd foglalkozik helyettünk is.
4: Tehát az mondjuk bátorság egy közösség részéről, hogyha az eddiginél lényegesen nagyobb autonómiát követel saját maga számára, hogyha azt mondja, hogy az a fajta választási vagy parlamentáris rendszer, amiben élek, ez kifulladt, vagy azt mondja, hogy a nemzetállami együttélésnek az a forma, amelyben élünk, hogy ez egyszerűen ez tovább így nem tartható. Tehát, hogy mit jelent a közösségi bátorság a valódi változtatásra, tehát magán a társadalmi berendezkedés, az együttélésen való változtatás. Még ezt hiányom egyébként, én ebben nem látok újdonságot.
6: Tehát nem lehet olyan intézményt, és ne is lehessen egyébként olyan intézményrendszert kitalálni, ami magától demokratikusan működik. Anélkül, hogy benne bátor civil emberek lennének, akik azt mondják, hogy talán bizonyos pontokon eddig és ne tovább. Tehát ilyen néptribunként lép fel egy bátor ember, amikor civilként lép fel, hogy azt mondja, vétó. Tehát, hogy így, talán most már ezt itt abba kéne hagyni, tehát egy összödi beszéd, vagy itt vannak olyan pontok, amikor az emberek, és nem az a bátorság, hogy dobáljuk az utcaköveket, meg mit tudom én.
4: Az a félelem, hiszen azért dobom, mert félek.
6: Igen, meg az gyűlöletkeltésre is kitűnően alkalmas lehet. Bár én azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos helyzet, tehát van egy olyan pont, amikor már nincs más, adott esetben nem lehet más megoldása, hanem föl kell szedni az utcakövet is.
4: Tehát van olyan az, hogy jó, szituáció,
6: csak nehéz megítélni, hogy melyik az a szituáció, ami erre már tényleg jó lehet.
4: Hát a 60-as évek végig az pont ez volt, hogy a utcakő alatt a szabad strand.
6: Nemzeti ünnepeink olyan szituációkhoz kötődnek, amikor most utólag egyértelműen azt mondjuk, hogy ez legitim volt, hogy forradalmat csináltak, mit tudom én, 48-56.
5: Ott a helyszínen nehéz eldönteni.
0: De szerintem még, én még ezt sem látom, hogy feltétlenül erről lenne szó így. Mert nem gondolom, hogy bármikor is legitim lenne. Tehát szerintem pont az a baj, hogy elfogadjuk azt, hogy legitim.
6: Nem az erőszak. Hát ez egy borzasztó nehéz dolog.
0: Hogy van az a helyzet, amikor én még pont azt gondolom, hogy ez az
6: nem dobálni, én nem azt mondtam, hogy dobálni, hanem barikádot csinálni. A barikád az
0: vér. Fölszedésről volt szó, én valóban nem mondod azt akkor, hogy azt eldobni.
6: Ember fejének nekidobni, azt nem mondani.
5: Helyzetet, amikor a barikád építés az...
0: Egyén szintjén el tudok képzelni, mint a, mit tudom én, tehát a kutya megharap, el tudom képzelni az egyén szintjén, hogy az rossz, alapból nem tudom elképzelni, hogy a kutya megharap.
4: Erőszakot én magam minden formát elvetem, de az, hogy eltorlaszolok valamit, az nem ugyanaz, mint hogy követ dobálsz. Tehát azt mondod, hogy ide te és te nem jöhetsz be, és szkvattolom ezt a házat, és azt mondom, hogy ebben a pesti
0: méhezban
4: 20 éve, hogy senki is elbarikádozom, az más, mint amikor dobálom.
0: Tisztelt, csak hát én arra reagáltam, hogy van az a helyzet, amikor föl kell szedni az utcakövet, amiből nekem nem az jött le, tehát most ugye itt a 2005-i beszédről beszéltünk, hogy van az a helyzet,
6: hogy
0: igaz, tehát igen. Jó, csak arra mondom, hogy szerintem soha nincs az a helyzet, amikor bármi is magyarázhat, hogyha utólag kereshetünk felmentést, még mondtuk, hogy az jó volt.
6: Az erőszakkal kapcsolatban, de az erővel kapcsolatban már nem értek egyet.
5: Tehát kicsit globálisabban gondolkodni, tehát ne abból indulj ki, hogy demokráciában élsz itt Közép-Európában.
0: Értem, de tehát az erőszakot szül nagy általánosságban,
6: egyetértek, de azt mondta, hogy az erőre sincs szükség?
0: Nem az erőre nincs szükség, hanem az erő jó felhasználása van szükség, és az erőszak az erőnek rossz felhasználása.
6: Így van. Tehát egy összödi helyzetnek borzasztó egyszerű megoldása lenne egy olyan országban, ahol van civil társadalom.
0: Ja,
6: másnap az emberek halál nyugodtan, mondjuk 1,5 millió ember oda megy a parlament elé, és csendben küldenek egy embert, aki megizeli, hogy most pakoljatok. Igen, tehát, hogy így pakoljatok össze, mi addig itt ezt megvárjuk. Amíg ti innen kijöttök, mi várunk. Ennyi. Tehát, hogy nem kell erőszakoskodni, nem kell kiabálni
0: sem. Egyet is értek.
6: Csak ennyit kell csinálni, hogyha most ti átléptétek azt a... És egyébként borzasztó érdekes, hogy van nekünk egy alkotmányunk, amiben ez nem csak jogod, hanem kötelességed is. Tehát hogy ott körül van írva, hogy milyen helyzetben, ez nem csak állampolgárként neked nem csak jogod, hanem kötelességed is.
4: És ennek már csak a potenciális valószínűsége is megelőzi nagyon-nagyon sok dolgot, tehát hogyha azzal számol a fennálló hatalom jelit, hogy egyébként egy-egy rossz döntést követően másmillió ember fog itt állni némán, bele sem megy. De addig, amíg azt gondolja, hogy megtehetem, mert majd úgyis hazamennek az emberek, akkor azt, hogy
6: na, ennyi.
0: Ezt nem tudom, hallottál, hogy most hétvégén botrány Amerikában valamelyik, nem tudom kinek, mert nem figyeltem, szenátornak, képviselőnek eltisztottatta a saját háza elől az útról a havat. És egyébként.
6: Hát, nekem van Németország. Lehet, Németországban volt.
0: De hogy érted, ezért azonnal le kell mondani, tehát hogy mekkora különbség
4: ez Berlin.
6: Ez Berlin.
0: Tökre értem, hogy le kell mondani, de nem, hogy félreértésnél nem azzal van probléma, hogy ezért lemond.
5: Mert közpénzet tisztították el a havat.
0: Nem az a lényeg, csak a saját házat tisztították el, tehát esett a hó, meg el kellett tisztítani, de hogy az ott fontosabb volt neki, hogy arra jöjjön először, és egyébként le voltak fagyva az utak. És még azt sem mondta, hogy holnap nem takarítjuk le a többit, vagy most befejeztük, hanem csak, hogy ezzel kezdte.
5: Ő ki volt?
6: Hát be, én Berlinre
0: emlékszem. Tudod, egy felületes fiú vagyok, simán lehet, hogy Berlin volt.
6: Én Berlinre.
4: Aztán én is, mert éppen is, aztán Berlin volt, én is azon gondolkodtam, hogy Németországban mennyire másként működik ez, hogy olyan számunkra piti elmer
0: dolgokért kell. Hamburgit
6: kell. Ja, bocsánat, igen.
0: Jó,
6: igen.
0: Hamburg. Én voltam a ponton.
4: Tehát, hogy olyan a számunkra piti elmernek tűnő dolgokért kell azonnal lemondani embereknek magas pozícióról, akár család generációkra előre. Ami nálunk, tehát nálunk elképzelhetetlen ez jelenleg a mai közállapotok között.
0: Jó, és akkor a pontos tesszükezmény tényleg...
4: Elképzelni el tudom, csak...
0: Bocs, de itt pont az erő, itt valaki írja a csetem, hogy nagyon nem azonnal akar, vagy nem, nagyon nem azonnal, hanem hogy először nem akart lemondani, de pont ez az erő benne, hogy nem volt ott tüntetés, nem dobált senki, hanem eltelt 5 nap, először a saját pártja mondta, hogy de akkor most már gyere, és eltelt 1 hét, és le kellett mondani, mert olyan társadalmi nyomás volt, és nem azért, mert szétverték a tévészékházat, nem volt erőszak, nem volt semmi. Mi, hanem igen. Pont ez az erő. Tehát ezt igen. Gondolom én is erőnek.
4: Hát csak ugye ez a kérdés, hogy ez az erő, ez mitől tud kibontakozni, mi az, ami ezt egy fókuszra húzza, hogy vajon ez intelligencia kérdése, ez propaganda kérdése, ez példamutatás kérdése. Ugye itt ez a csúszósabb rész.
0: Na, halló.
1: Szervusztok, Zsuzsó vagyok.
0: Szevasz.
1: Nálunk meg már 50-es évektől még jelenleg is, nagy valószínűséggel jelenleg is a budai hegyvidéken kezdik a szórást.
0: Ja, hogy igen.
5: De
0: ez itt, ennek tudod mi az oka?
1: Régen Kádért gyűlökben.
0: De jó, de ennek tudod mi az oka, Károly? Hogy ott gyülekeznek ezek a hókotró autók, még az a Felhő utcában ott állnak egymás mellett szépen. Aha, a sóval, majd lefele könnyebb elindulni, mint fölfele. Ilyen egyszerű.
1: Ez közben Csepelen.
0: Ja, most én nem Cseperről beszélek valóban, de hogy...
1: Nem úgy van, ott
5: áll.
0: Jó, abban igazad, hogy van egy olyan kicsengése is, hogy a rezidenciák is ott vannak.
5: És
1: volt, emlékeztek, volt egy olyan néponyám is, ők se tudtak kiállni. Pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt.
0: Az passz.
1: Akkora volt.
0: Jó, köszi Károly.
1: Sziasztok.
0: Hello.
5: Zúzó volt.
0: Ja, Zúzó, elnézést Zúzó.
4: Ilyenkor Zúzó, amikor
0: csúnyát mond, de volt némand, amikor... Igen.
4: Kontextus.
0: Ez az igazi identitás.
5: De Gábor, te miként definiálod magad?
0: Hát, hogy Zúzó, vagy Néma.
5: Akkor megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, akkor azt mondta, hogy borász vagy, is kész.
6: A sapiens egyébként kóstoló embert jelent, nem csak tudó. Tehát, hogy így kóstoló ember, igen.
5: Nem,
6: tehát,
5: értelmes ember?
6: Azt is. Tehát, hogy el szoktuk felejteni sapere, az egyszerre jelent tudnit és kóstolnit.
5: Mert ugye nyilván csak úgy lehet tudni valamit, ismerni, hogyha az ember...
6: Így van, ez a lényeges összefüggés.
5: A kíváncsi ember, akkor te...
0: Nagyon igen, van valaki. Vagy elvileg.
7: Én vagyok, a kis ember vagyok.
0: Szevasz.
7: Figyelj. Károly olyan hülye, mint a seggem, komolyan.
4: Na, tényleg. Antidiskriminációs hét kezdődik.
5: Kezdjétek el légy szíves csettelni ebből privébe, jó?
7: Na, és még sose jutott az eszébe, hogy azért takarítják le először a hegyet, mert a lejtő jobban csúszik, mint a síkság, és ha valami megindul a lejtőn, az sokkal...
5: Ezt szerencsére te megvilágosítottad azoknak a hallgatóknak, akiknek ez nem esett volna le, úgyhogy...
7: Olyan mondom. Na mindegy. Most már ne vegyétek föl, mert visszatelefonál mindjárt, legalább nem lehet az utolsó.
5: Oké.
0: Okay. Jó, csá.
5: Köszi, csá.
4: Jézus,
5: ahogy már. Te a kíváncsi ember kategóriájában. Hát
6: a kíváncsi ember az általában nem csinál semmit. Mert ugye a kíváncsiság az egy ilyen maszturbáció. Hogy azzal ő el van. Tehát szerintem a kíváncsi ember az tipikusan van egy baleset, és akkor ott a kíváncsi emberek összegyűlnek, és megállnak, és nem csinálnak semmit.
5: Tehát lakosság 94%-a.
4: Ez a kíváncsiság. Azért ez nagyon, tehát valami velünk születik így masszívan az édes íz érzetén kívül, ha már tapasztalás, ez a kíváncsiság. Tehát mi emberek, mint faj, mi rettentően kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy igenis nézzük. Hát mi szoktam nézni, amikor elmegy a mentőautó körúton, és nézd meg, hogy mint mint ilyen ösztönszerű lények megállnak az emberek és követik a tekintetükkel, ahogyan megy, találgatják kvázi a saját élet esélyeiket ebből,
6: hogy... Igen, igen, ebbe igazad van, és nem túl negatív voltam a kíváncsisággal kapcsolatban. Mert tényleg, de én azt szeretném gondolni, hogy az emberben az alap az a megismerés vágya, és az szokott elfolyulni ilyen kíváncsisággal, hogy legyen egy...
4: Kíváncsiság az kicsit talán ilyen mértéktelen, vagy van a kíváncsiságnak...
6: Hát pont a bátorság hiányzik belőle, tehát nem csinálunk semmit, csak nézzük.
4: Igen. Tehát valószínűleg itt a kíváncsiság, nyelvünk kettő szép egyébként, hogy lehet ebben az értelemben is használni.
6: Disztingválni.
4: Disztingizélni.
5: Halló?
8: Jaj, hát ezt tudjuk, hogy felvettünk. Jó, na, most vegyük fel.
4: Halló?
8: Mi nem hallunk téged? Hát jó, búcsúzunk el, szia!
5: Úgy is egyébként már 10 óra van.
6: Ez egy érdekes hack egyébként, hogy úgy felhívsz egy rádiót, hogy ugyanaz a csengés megy tovább nálad.
5: Tehát, hogy...
8: De ez az utolsó.
5: Utolsó.
8: Halló, gyorsan?
1: Gyorsan mondom, ki a hülye?
8: Jó, köszi.
1: Várjál. Aztán, hogy ennyi. Aki nem úgy gondolkozik, mint én.
8: Jó, oké. Okay.
1: Na most várjál, nem a csoport norma szerinti kategóriákat használja. Én nekem ez öröm volt, ha ezt mondják, jó, hogy ki a, hogy hülye vagyok. Az a Tartányos volt egy olyan klubja.
8: Károly, el kell búcsúznunk már, úgy értem, hogy az adásilag, nem tőled.
1: Én örülök neki.
5: Jó.
1: Ezt mondják
8: közös nekem. Az örömünk.
1: Jaj, de jó.
8: Köszi, szevasz. És ez mindenkire igaz már lassan, hogy szevasz, nem?
5: Igen, sajnos, ez megint nagyon hamar véget ért ez a
4: műsor. Igen, pedig Gábor, ami sokáig lehetett volna beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem, igen, kerítsünk majd lehetőséget úgy rá, hogy ne a jég, meg ez a Balaton, hanem inkább a társadalom nagy kérdéseit beszélgetjük majd, mert erre csak mindig szükség.
8: Én inkább kóstolnék.
5: A szimbolikus csúszunkát.
6: Addig is keressen mindenki olyan dolgokkal, hogy úgy érzi, hogy valami nagyon elválaszt egymástól embereket, minket.
8: De figyeljetek, most,
6: hogy lehetne ezen látványosan. Jó, de most mind átcsúszásnak.
8: Most egy számít. Gábor kapcsán, és ezt igazán egy kicsit beszéljük át itt a szerkesztési szokásnak, hogy miért nem az, hogy mi utazunk le, úgyis lehet streamelni, de Gábor, meghivatnánk munkat a Balatonra, egy borozásra.
6: Most úgyse tehetek más, mint azt mondom, hogy persze gyertek, de egyébként szívesen mondom.
5: Kinézett adás a Szent Orbánban.
6: Ugye?
8: Tudod, hogy kell csinálni. Vagy vitorlásról. Az nagyon érdekes lenne. Sziasztok,
4: ez volt a hét.
8: És kirekesztés 1%, meg más nem volt értő.
4: Anti-kirekesztés.
5: Akkor búcsúzik Dervis, Juhi, Fecó, Bali és Kardos Gábor.
8: Szevasztok. Sziasztok.
9: Mert mi lesz ezután?
10: Kell takarolni.
11: Jó.
10: Kell takarolni. Uh-huh.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Kell takarolni. Hangzó irodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
14: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
10: Régi könyvek életre kelnek.
15: Nem értem.
10: Hallgass. Hallgass.
16: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
12: Tilos Rádió?
10: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
10: Na kell takaró. Kell takaró.

0: elnézést? Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat. Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alice, madam.
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?

0: Álanincs megráncigálta Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Álanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímérte bütykeit. Álanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Álanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos, lihegte, te mit szereztél?
2: A fűszertartót, felelte Álanincs.
1: Csak annyit?
2: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Hát, elég nehéz lehet a féret errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kérsz egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Álanincs körbenézett. A zsák utcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Álanincs figyelte, hogy körbe settenkedett a láda körül. Lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
2: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
2: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
2: Mi van benne?
0: Kérdezte Álanincs.
2: Hidd el nekem, nem akarod tudni,
0: felelte Cohen.
2: Segíts fel, légy szíves! Igen, de ez a láda...
1: Ez a láda!
0: Kezdte Cohen.
1: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes? Hát borzongató, mondta rejtélyesen Cohen. Hát borzongató? Aha.
0: Ó, mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hátborzongató?
1: Nos! Hátborzongató az!
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
1: Rúgj bele, és meglátod!
2: Bum!
0: Álanincs acéllal megfejelt törpecsizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
2: Aha, értem,
0: szólt a törpe.
2: A hátborzongató is fából készül, ugye?
1: Nem,
0: rázta fejét Cohen.
1: Nem értem. Nem így szokott viselkedni. Értem már,
0: folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
1: Azt mondod, el kellett volna fusson?
3: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábam!
0: Á, a törpe gyengéden karon fogta Cohent.
1: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit?
0: Cohen lerázta.
3: A falat figyeli,
0: mondta.
3: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falat bámulja.
1: Igen, pontosan,
0: nyugtatta Alanics.
1: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
3: Nem arhúj, nincs szeme!
0: Vakkantotta Cohen.
1: Jó, bocs,
0: sietett Alanics korrigálni.
1: Nincsen szeme. A falat szem nélkül bámulja, bocs.
3: Azt hiszem, aggasztja valami,
0: jelentette ki Cohen.
1: Nos, hát, persze, mi sem természetesebb,
0: értett egyet Alanics.
1: Szerintem a láda azt akarja, hogy menjünk innen, és hagyjuk békibe.
3: Azt hiszem, nagyon zavarban van,
0: tette hozzá Cohen.
1: Igen, határozottan zavarban lévőnek tűnik,
0: bólogatott a törpe. Cohen fürkészően ránézett.
3: Te meg honnan tudod?
0: Alanics egy szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a ládára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
0: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcsukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Alanics elhátrált.
1: Kész röhely, csettintett az elméje. De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
3: Rendben,
0: szólalt meg Cohen.
3: Ismerjük egymást, és még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen, de mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk. Igaz?
1: Hát én...
0: kezdte Alanics, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a ládához beszél.
3: Szóval, azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
0: Alanics véghetetlen rémületére a podgyász kidugta lábikóit, neki gyürkőzött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyagtéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt, talpig szörnyű zavarba.
4: Boltos!
0: Kiáltott a két virág.
4: Van itt valaki?
0: Kérdezte Betán.
1: Jaj,
0: mondta Széltoló. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel, közölte két virág.
1: Feltéve, hogy tudunk neki szerezni.
4: Bármi mást könnyebb lenne,
0: mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
0: jegyezte meg két virág.
1: Hát, legalább egy dolgot biztos nem tartanak. Legalábbis pillanatnyilag,
0: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
0: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány doboznyi szög, meg hajkefe. Voltak ott kortól sárgult szappanrudak, volt ott egy rakás üvegcse teli máladozó fürdősóval, amikhez valaki hozzátűzött egy eléggé elszomorítóan vidámkodó kis cédulát, amin az állt minden ellenkező értelmű bizonyíték dacára, hogy a fiola az ideális ajándék a kedvesnek. Valamint volt még egy csomó por is.
2: Betán a másik oldal polcait szemlélte meg, és nevetett.
4: Ide néz!
2: Két virág oda nézett. Amit a lánya kezében tartott, az egy... Nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát.
4: Jaj, láttál már ehhez hasonlatost?
2: Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta.
4: Jól vagy?
2: Faggatta Betán.
4: Azt hiszem, ez a legis leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam,
2: nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát.
4: Hello!
2: Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűnt.
5: Élénken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
2: mondta undokul. Arckifejezése azt sugallta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
4: Ezt?
2: Ámult el Betán.
4: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és én megveszem. Mennyi lesz?
2: Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsalodott a képe.
4: Az, hogy nincs nálam egy vas se,
2: folytatta.
4: A pénzem a podgyászban van, de én...
2: Horkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
5: Nincs pénze!
2: Kezdte.
5: Bejön a boltomba!
4: Nem szándékosan,
2: vágott közbe gyorsan két virág.
4: Észre se vettük, hogy ott volt.
5: Nem is volt,
2: szögezte le Betán határozottan.
4: Mágikus, mi?
2: A pöttöm boltos tétovázott.
5: Igen,
2: ismerte el végül vonakodva.
5: Egy kicsit.
4: Egy kicsit?
2: Pattogott Betán.
5: Egy kicsit mágikus? Oké, nem is olyan kicsit.
2: Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
5: Rendben!
2: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
5: Mágikus, no, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint, ugye nem?
4: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
2: A boltos felpislogott, és összeráncolta a homlokát. Aztán kisurrant egy kis gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette gyors egymás utánban megjelent egy nyalá fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően élethű kifejezésével. A boltos is előkerült.
5: Most jobb!
2: Tudakolta.
4: Kifejezett haladás,
2: felelte bizonytalanul két virág.
4: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
2: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt. Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberne vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, és így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső dal.

0: tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
1: Varázslat. Szóval ilyen érzés.
0: Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel. Céltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból. Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész tűrhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből. Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felült.
2: Hol a pokolban vagyunk?
0: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni. Egy boltban, felelte két virág gyászosan.
2: Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem,
0: mondta Széltoló. Valami a szemben álló két ember arc kifejezésében kijózanította. Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
3: Mert nem tudunk kimenni, válaszolta Betán.
2: Az ajtó eltűnt,
0: tette hozzá két virág segítőkészen. Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
2: Ó, egy olyan bolt?
4: Jó van, na,
0: zsémbelt a boltos.
2: Igen, mágikus, igen, változtatja a helyét.
4: Nem, nem mondom meg magának, hogy miért.
0: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet. Esengett Széltoló. A boltos megsértődött.
4: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak,
0: rivalta.
4: Hát aztán azért ez már azért.
0: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele. Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az élet mérlegén.
4: Az idő pénz!
0: Sziszegte.
4: Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
5: Szavamra, suttogta két virág. Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
0: De, igen, felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
4: Igen is, már is,
0: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
4: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma, csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg tatolakodtak.
0: Dünnyögbe távozott a gyöngyfüggönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
4: Direkt el is mostam,
0: jelentette ki, kerülve Betán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megivása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
4: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Betán,
0: és keresztül masírozott a függönyön. A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett Széltolóra meg két virágra.
4: Higgye el, nagyon bájos teremtés,
0: szólt két virágra.

0: Hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
1: A pasi már tudja.
2: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban? Kérdezte Széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongva.
1: Nem is hinné, mondta.
2: Úgy értem,
1: ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
2: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta Széltoló.
1: Korongszerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
2: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta Széltoló.
1: És? Bele fog?
2: Sokan azt hiszik, hogy igen.
1: Áj, milyen kár. Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
0: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
1: Átruccanok egy másik világegyetembe, van belőlük elég,
2: legyintett a boltos könnyedén.
1: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
2: A varázsige belerúgott Széltoló elméjébe.
0: Ne, felelte. Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
2: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet.
1: Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
0: A csillag élet, nem halál, mondta Széltoló.
1: Hát az meg, hogy lehet?
2: Mi lehet, hogy?
1: Már megint kezded.
2: Két virág vádlóan szegezte ujját Széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél.
0: Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni, mondta Széltoló.
2: Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág. A hangod is elváltozott. Csikorgott, meg eltávolodott, ugye? A boltoshoz fordult megerősítésért.
1: Így igaz, bólogatott a boltos. Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
2: Akkor az az ige volt, közölte Széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankh-Morpork parkba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá datosan. Oda tud vinni minket?
1: Az a nagyváros az Ankh mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegöd rögtön brúzlik.
2: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá Széltoló, hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől.
0: Nekem nem így írtad le, jegyezte meg két virág. Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens.
2: Széltoló zavarba jött.
0: Igen, de nos, hát mégiscsak az otthonom, nem?
1: Nem,
2: válaszolta a boltos.
1: Nem igazán. Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
0: Nem, mondta két virág, aki boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
1: Akkor én megyek is, és nekilátok, hogy útra kelhessünk!
2: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis betán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve. Aztán a boltos babrált valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett egy faltól falig univerzum.
1: Ne jegyem meg,
2: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
0: Nem ijedtem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
1: Ó,
2: mondta a boltos némileg bosszankodva.
1: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
0: És bárhová elmehet?
1: Dehogy,
2: döbbent meg a boltos. Különféle biztonsági szelepek vannak beépítve.
1: Végül is semmi értelme se lenne olyan helyre menni, ahol az egyfőre eső, szabadon elkölthető jövedelem elenyésző, ugyebár. És persze kell egy alkalmatos fal is. Már itt is vagyunk. Ez a maga univerzuma. Mondhatom, nagyon csecse. Valóságos világegyedemecske.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébb, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypartvidékén. Még egy-néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben.
1: Jó, de most hol vagyunk?
0: Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
2: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
1: Úgy érti, maga nem tudja?
2: Hát felszedtem valamicskét, gyártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
2: Néha olyan világban lombolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
2: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
2: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
1: De hát akkor miért nem hagyja abba?
2: Hát ez az, uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva, de megáll. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
2: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az a zaffira bíbályossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
2: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam ki, tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék.
0: Bemutatta.
3: Két virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor...
2: Ez nem minden.
1: Ó.
2: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
1: Miután cuppogott?
2: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek.
1: De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem?
2: Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
1: Csak nem.
2: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
1: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul,
3: csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlények közül egyes egyedül hagyta, hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára, és az ellen sem tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
2: Akkor korán zártam másnap, mondta a boltos. Igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből kérem, én elnevettem magam.
1: Elnevette magát?
2: Igen. Így. Knaf, knaf, knaf, knaf, blort.
1: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni, jegyezte meg két virág fejét csóválva.
2: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgában. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt megelevenedett. És azóta egyfolytában így vándorol. Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik erről a másikra.
1: Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni, mondta két virág.
3: A boltos a kötényébe törölte orrát.
2: Köszönöm,
3: hálálkodott.
1: De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát,
3: tette hozzá két virág.
2: Nos, igen.
3: A boltos kisimította a kötényét, és hősiesen megpróbálta összeszedni magát.
2: De mindez persze nem jutatja magukat Ankh-Morpork parkba, ugye?
1: Érdekes, szólt két virág, hogy annó a podgyászom is egy ilyen boltban vettem. Úgy értem, egy másik üzletben.
2: Igen, többen vagyunk,
3: fordult vissza asztalához a boltos.
2: Úgy hallottam, hogy ez a bűbájos, ugyancsak türelmetlen férfiú.
1: Vég nélkül bolyongani a világegyetemben, merengett két virág.
2: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
1: Tarifákon?
2: Igen, az...
3: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
2: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
1: Speciális tüzelő?
2: Az. Valószínűleg az.
1: Már csak valami törje a fejét, mondta Cohen.
3: Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon elére addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
2: Igen... Határozottan gondolkozik valamin,
3: jegyezte meg keserű.
2: Akárki láthatja.
1: Azt hiszem, megtalálta őket.
2: Jó.
1: Kapaszkodj bele!
2: Megőrültél?
3: Kérdezte Álanincs.
1: Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem!
4: Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
3: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
4: Siess!
3: Szólította a törpét.
4: Szerintem mindjárt nekiindul!
3: Ála nincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
2: Valóban? És mégis hogyan fog elindul?
1: Ankh-Morpork. A városok gyöngye.
3: Ez természetesen nem igazán hű leírás, egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Angkor-Porkot, akkor az akár egy kis darab piszak is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Angkor-Pork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Krcz és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Angkor-Pork dicsőséges bűzével állítjuk őket szembe. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Angkor-Porkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nyúlszokat. Még szobrot is állítottak neki, megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot, különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Angkor-Pork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogó fénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skót kockákra, nézd meg jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Angkor-Porkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában, sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett mindent tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon. Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, bolfülbámoló népség vándorló bandái birtokolták őket.
1: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
3: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
2: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal köröm megküzdve, hogy kiszabaduljon,
3: mondta a boltos.
2: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
1: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán, de ha van, akkor nekem nem tetszik.
3: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Széltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Széltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki. A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt? Ó, revegte Betán nekidőlve a falnak.
1: Igen.
3: Hát hiába az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló. Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony. Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
1: Nos, remélem egy szép napon rábukkan a bűbájosára, búcsúzott. Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van.
0: A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
2: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá.
0: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Máli Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének.
1: Mi van az acskóban? Kérdezte Széltoló.
0: Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel.
1: Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán.
0: Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát. Ez mind, lepődött meg Széltoló. Egy kagyló borított a házikó.
1: Roppant hasznos jószág, védelmezte tulajdonát két virág. Cigarettát is lehet benne tartani.
0: És pont ez az, amire piszkosul szükséged van, mi? Érdeklődött Széltoló.
1: Én inkább egy sokfaktoros napolaj mellett kardoskodnék, jegyezte meg Betán.
2: Na, gyerünk,
0: javasolt a Széltoló, s nekivágott az utcának. A másik kettő követte.
1: Felmerült két virágban, hogy ideje lenne néhány keresetlenül vigasztaló szót, egy kis tapintatos beszédet intézni Betánhoz, ami, fogalmazta magában két virág, kihúzná őt önmagából, és általában felvidítaná.
2: Ne aggódj, vágott bele. Van rá szansz, hogy Cohen esetleg még életben van?
1: Én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van, mondta Betán.
0: Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük.
1: Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz.
2: De nincs itt.
1: A podgyászom sincs,
0: sajnálkozott két virág.
1: Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
2: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba?
1: Nem,
0: felelte határozottan két virág.
1: Miért nem?
2: Mert Széltoló nem úgy gondolja.
0: A lány döbbenten bámult rá.
2: Jó, figyelj, folytatta a turista. Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
0: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
1: Megeszik?
0: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a lépteket sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
1: Értem, mondta.
2: Tudod, Széltoló is pont ilyen.
1: Mint a hínár.
2: Igen.
1: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most nincs megijedve. A csillag körülbelül az egyetlen dolog, amitől még nem láttam őt megijedni. És ha ő nem fél, akkor hidd el nekem, nincs is mitől félni.
2: Nem lesz eső?
1: Nos, nem. Metaforikus értelemben.
2: Ó.
0: Betán úgy határozott, inkább nem kérdezi meg, mit jelent a metaforikus, hát ha valami a moszatokkal kapcsolatban. Széltoló visszafordult.
2: Gyertek már! Nincs messze.
1: Mi nincs messze?
2: A láthatatlan egyetem.
1: A bölcs dolog ez?
2: Nem, valószínűleg nem, de akkor is oda megyek.
0: Széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult. Kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött.
1: Bánt az ige?
2: Jaj!
1: Próbálj dúdolni.
0: Széltoló grimaszolt.
2: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik. Vissza akarom kapni a fejem.
1: De akkor...
0: kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
1: Szerinted a csillagosok?
3: kérdezte Betán. Azok voltak. Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 yardnyira, tépet fehér lobogójukon, 8 ágú csillag.
1: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
3: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon. Fákja fény táncolt, könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
4: Legalább itt lenn hűvös van,
3: mondta az egyik.
2: Nem kellene itt lennünk.
3: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták. Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja. Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem a féle kitekeredett és megkökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat a zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt. Egy a szándékunk? Kérdezte Ármánd. Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul. Meglökte az ajtót. Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogást töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva, a szobából kitörő véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek. Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy űrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a karjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik, a mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíborszíne volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel.
2: Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük.
3: Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz, nyugtatta Ármánd. Övéből előhúzott egy pergament és kikönyölte.
5: Hozza már valaki ezt a fáklyát közelebb, kérte.
2: És nyomod el rögtön azt a cigarettát?
3: A felbőszült büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Ármánd ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok.
5: Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz.
3: egy régóta halott varázsló ákombákom írását csillabizálgatta.
5: Rendben, mondta. Lássuk csak. Lethembe fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője.
3: A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cserép.
1: Mi volt ez?
3: Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott. A csillag felkelt. Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuhaj relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább, riadta, mint a lemingek.
1: A csillagon foltok vannak, jelentette ki két virág.
5: Nem, rázta fejét széltoló. Azok izék. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott.
2: Majd nem tudom.
1: Mit?
2: Meg kell szabaduljak ettől az igétől.
1: Merre van az egyetem?
3: Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló.
1: Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki.
3: Valahogy, jegyezte meg széltoló, nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni.
5: Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak. Kapuin kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmogást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B. hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imégyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket, veszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasretesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillag okozta hűség már amúgy is perzselt.
1: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket. Fekete égbolton.
3: Széltoló ügyet sem vetett rá, a kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
1: Reménytelen,
3: jelentette ki Betán.
1: Sose jutunk be. Hová mész?
5: Sétálni,
3: vetette oda széltoló.
1: Határozottan elindult egy mellékutcán.
3: Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve. Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőműves munkát. Nagyon közelről. A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fénytüskék koronázták.
1: Szükségem van egy késre, közölte.
6: Egy keresztül fogod vágni magad?
1: Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva.
3: Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie.
6: Kiszolgáltuk magunkat,
3: jelentette Betán.
1: De hagytunk értük pénzt,
3: protestált két virág.
1: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk.
6: Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezményt.
3: Fejezte be Betán lemondóan. Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőködni, kihúzta magát.
1: Nem látom okát,
3: kezdte feszesen.
6: Persze.
3: Vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütsen.
1: Tudom, hogy nem.
6: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
1: Aha,
3: felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét.
1: Biztos kobzosok.
3: Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant. Felnézett. Hangtalanul számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
1: Hogy csináltad?
3: Firtatta két virág. Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló. Egy pillanattal később lábát az általa teremtett üregbe ékelve további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
1: Ilyen ez már évszázadok óta, lebbent le a hangja. A kövek egynémelye körül nincs habarcs.
6: Titkos bejárat, érted?
1: Vigyázzatok ott alul!
3: Még egy kő csattant a macska köveken.
1: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló. Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
6: Aha,
3: mondta értően két virág.
1: Értem.
6: Át a falon és usdi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni, meg énekelni, meg verseket szavalni, mi?
1: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést, meg a költészetet, válaszolta Széltoló.
3: Néhány tüskének ki kéne járnia. Valami megcsendült.
1: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni,
3: hallatszott a hangja pár másodperc múlva.
1: Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
3: Így tehát Széltoló, két virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre. Másutt az egyetem területén a 8 varázsló bedugta a 8 kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja bizsergett. Az ajtó felé fordult.
1: S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta. Ha előre mehetnék,
3: és még mindig nem tiltakozott senki. Elért az ajtóhoz hón alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se.
1: Teljes akarat erejét latba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát.
3: Simábban ment, mint képzelte.
1: A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt.
3: Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón. Mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik most arra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az oktávó vergődött, de Armand szorosan tartotta. Már rohant. elméjét elzárva a hón alatti rémületes érzetektől, ahogy a könyv alakot változtatott, szőrös, szúrós és csontvátszerű formákat öltött.
0: A keze érzéketlenné vált. Az elmosódó ciripelés, amit már korábban is hallott, határozottan felhangosodott, s egyéb hangok is hallatszódtak mögüle. Kacsingató hangok, hívogató hangok. Hangok, amiket elképzelhetetlen borzalmak adtak ki, és Armand úgy találta, túlontúl könnyen el tudja képzelni a hangadókat. Ahogy átnyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorba rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi, valami, aminek csattogó, obszténul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, ahogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda, szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket, és öcskös, jó lesz, ha jól csinálod, mert ez bizony nem csak képzelődés.
3: Nagy Atuin lelassított. A mennyei teknőc, akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerődtek, mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott.
0: Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentált a széltoló. Tűnjünk innen, javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt.
1: Ott lent?
0: Igen.
2: Inkább itt maradnál?
3: Kivett egy fáklyát fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
1: Hallottam valamit,
0: jegyezte meg két virág. Széltoló fülel.
3: Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj.
6: Nem hangzott ijesztőnek, úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé!
1: Ezek nem azok a dolgok a tömlöclét síkokból, amiről meséltél, ugye?
0: Kérdezte Betán.
2: Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló. Na gyerünk!
3: Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás.
2: Hé!
3: Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán nagyon lassan így szólt.
7: Ki van ott kinn?
3: Széltoló felismerte a hangot.
1: Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban.
3: Lumoél Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristálygömbön jóslás és idézés alapfogalmait, persze Indiába. Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel. És a hang, amint azt mondja,
2: és most széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot.
0: és az 1000 mérföldes út. Keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlött szlétsíkok tutira nem voltak az anyagban.
1: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
0: cincogta. Aztán látva, hogy két virág és Betán hogy megbámulják, köhintett.
2: Igen,
0: tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
2: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
0: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott.
4: Széltoló, céldobó, emlékszem egy csövövére, aki nem volt? Az igen, emlékszel? Széltoló!
0: Csönd támadt. Aztán a hang megszólal.
8: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi?
1: Nincs, felelte Széltoló.
4: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
8: Ki van benn?
0: Kérdezte Széltoló.
7: A mágia mesterei,
0: válaszolta a hang rátartian.
8: Miért?
0: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
7: Minket bezártak,
0: mondta a hang kelletlenül.
8: Hogy? Az oktávóval?
0: Suttogás, suttogás.
8: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt,
0: nyögte ki a hang.
1: De ti igen,
0: faggatózott Széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
8: Ez az eset látszik fennforogni.
1: Van valami, amit tehetünk önökért?
0: Érdeklődött buzgón két virág.
7: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
1: Fel tudjuk törni az árat?
0: Kérdezte Betán.
5: Nem hinném,
0: válaszolta Széltoló. Teljesen betörő biztos.
1: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
0: jegyezte meg Betán lojálisan.
1: Akárhol is van most.
8: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni,
0: értett egyet a maga módján két virág.
1: Nos, akkor ennyi,
0: mondta Betán.
1: Térünk, menjünk ki a friss levegőre. Frissebb levegőre minden esetre.
0: Elfordult, hogy kisétáljon.
8: Ne, álljunk csak meg egy szóra, ágált Széltoló. Hát ez jellemző, nem igaz? Az öreg Széltolónak úgyse lesz semmi ötlete, honnan is lenne, mi?
2: Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz.
8: Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
1: Rendben van, bólintott Betán, halljuk.
2: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
1: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
0: Firtatta a Betán. Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Észak masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
7: Figyelj!
0: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
7: Csak eridj és keríts egy varázslót. Légy jó fiú!
0: Széltoló mélyet lélegzett.
1: Álljatok hátrébb!
0: Nyögte.
7: Mi?
8: Keressetek valamit, ami mögé elbújhattok! Vakkantotta, s hangja alig-alig remegett.
2: Ti is!
0: Vetette oda Betánnak és két virágnak.
1: De te nem tudod?
2: Komolyan mondtam.
1: Komolyan gondolja, erősítette meg két virág. Az a kis ér a halántéken, tudod? Amikor az így rüktet, nos...
2: Kuss!
0: Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt.
1: Ó, Istenek, gondolta. Most mi lesz?
0: Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött.
3: Széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfémével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, és csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal, és egy kóba vetik. Azért mégis megpróbálta. Azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültséggel terhes csöndjében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarítani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt, dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A kémlelő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak nesze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
7: Nem megmondtam.
3: Kicsi nyikorgás hallatszott. Majd egy kattanás. Széltoló arca maszká merevült. Izzadság gyöngyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Ármánd megolajozta a zárat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott. Fémrudak hajoltak meg rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt Széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon. Kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és betán lábra segítették Széltolót. Elszürkült arccal, szédelegve állt.
7: Nem rossz,
3: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
7: Talán egy kicsit lassan ment.
2: Sose törődte azzal,
3: csattant fel csiglád vért.
2: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
7: Nem,
3: felelte két virág.
2: Valaki ellopta az oktávót.
3: Széltoló felkapta a fejét.
7: Kicsoda? Ármán.
3: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
7: Hát most hogy mondod?
3: Osztálytársam volt, mondta Széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
7: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
3: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva septiben.
7: Miért?
3: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
7: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak,
3: közölte végül vért.
2: Vigyen, menjen már,
3: legyintett két virág.
7: Na, jó, hát most már valószínűleg úgysem számít. Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
3: Lyuk? A fejében?

0: aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön. Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, mások épp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillagfénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
1: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
0: Azok az izék démonok? Kérdezte két virág.
1: Démonok, felelte Vért. Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
2: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni, tette hozzá Panther.
1: Kösz szépen, én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni, mondta Széltoló. Ezek onnál is rosszabbak.
3: És most mit szándékoztok tenni?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és ismét évfordulós műsor, születésnapokra emlékezünk. Az előbb hallott Billie Holiday, aztán most a keresztapát halljátok, Francis Ford Coppolának is ma van a születésnapja. Aztán lesz még William Wordsworth, és sok-sok Gábor Miklós. Jó hallgatást!

William Wordsworth. Tünemény. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény, kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillagas, az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Vidám kép, édes könnyűség. Meglep, megállít és kísért. De többször látva, látomány volt ő, és mégis földi lány. Lépése szűzi és szabad, házias minden mozdulat. Alakja nyájas, tiszta fény. Nyomában emlék és remény kelt, mivel ő sem állt a szív mindennapi és primitív éhei, kis búk örömök, csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött. Azóta híven nézem őt, s lesem élete ütemét. Lelket lélegző, drága lény, úti társ a halál felé. Szilárd ész, gyengéd akarat, szívós, erő halk báj alatt. Valódi asszony, jós, igaz, intés, parancs, derű, vigasz. Asszony, és mégis valami fényt érzek, ami angyali.

0: 묘히 승려호놈
1: 오다 뉴가티 세어헤즈 Nyugati nyers szél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló űzne szellem rajt, szalad a sárgas éjszín, s lázpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétben le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald, dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lomban dolog, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzuhan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bájé öbliben, s álmában a kastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azúr moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízzónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom, halom lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengeni, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamaszidőmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társadva lég, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fonát, lelket szabad, vad, büszke rokonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lombs lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül. Ó, szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél,

ház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zeng kedves eszemöldökéről. Jön a párducakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába hú. És jön a bíró, kappanul hízott kerek potrok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süket, puta, megsemmisülés. Robert...

Ruszlán Sludmilla olvasója. Mindjárt első találkozóra bemutatom hősöm neked. Ha olvasom, megengeded? Anyegin, kedves jó barátom, a Névaparton született.

0: Példáson szolgált apja régen, s adósságát növelve élt. Adott 3 bált minden évben, s a végén tönkrement ezért. De sorsa Jevgenyit kegyelte. Először egy madám nevelte, majd egy monsieur kezébe jut. A kedves, bár pajkos fiút szegény monsieur Labbé nem ölte, kemény morállal nem gyötörte, ha rossz volt, enyhén szitta le, s a nyári kertbe járt vele. És mikor jött lázas ifjúsága, sok bús és édes érzelem, sok vágy s reménység szomjúsága, elcsapták monsieur-t hirtelen. Hősünk szabad, ez drága napja. Haját divat szerint nyiratja, s felvesz egy dendis ruhát, s örül világ, hogy végre lát. Tud franciául udvarolni, sőt, írni is jól megtanult. Könnyű lábbal táncol mazurt, és fesztelen tud meghajolni. Kell több, s jó híre terjed ez. Értelmes, kedves ifjú ez. Hogy tud mindig új színt keresni, jámbort tréfával fogni meg, ijesztésül kétségvesni, s szót lelni, mely bús hizeleg. Ó, hogy tud tettetőn szeretni, reményt titkolni, félteni, kiózanítni és elhitetni, komorképpel csüggeszteni, szűz elfogultságot kikémlel, s legyőzi ésszel, szenvedéllyel. Még itt a titkos pásztoróra, hol 4 szem közt marad vere, s leckét ad, melynek mestere. Hogy tudta izgatni s hevítni híres kacérhölgyek szívét? S ha célja volt megsemmisítni vetélkedő ellenfelét, hogy tudta rágalmazni, marni, s furfangosan tőrébe csalni? De ti, jó férjek, bíztatok, s hősömmel jóban voltatok. A vén gyanakvó is kegyelte, s az is kiszarvát rég viselte, és 3-at dicsért, önmagát, a jó ebédet, s asszonyát. Mindent, amit tud Jevgenyijem, időm leírni nem jutott, de van, miben túltesz zseniken, mit mindennél jobban tudott. Van úgy, hogy ágyában hever még, s 3 kártyát hoznak neki. Meghívások? Fogadni mernék. 3 család tisztelteti. Hol kezdje? Mindegy, nem nehéz. Ő mind a 3-hoz benéz. Sötétedik, szánkója várja. Beül. Hajts, hajts már! Sürgeti. Az est ezüstös zuzmarája hót prém galériát belepi. Belép. Dugódurrok, s a hab az üstökös borból kicsap. Májpástétom, Strasbourg csodája, s véres rostbíf a vacsorája, meg szarvasgomba csemege, francia konyha remeke. De cseng az óra, s menni sürget, megkezdődött az új balett, a színház zord virálgatója, s bájos színésznő kódolója, hősünk repülve érkezett. Teltház, a páholyok ragyognak, a földszint népe fors lobog, a függöny gördül már, suhog, taps csattan. Jön hősünk alakja, 2 cég sor közt, sok lábon át. Látcső mögül sandíts, kutatja nem ismert hölgyek páholyát. Szórakozott és lusta szemmel megnézte most a színpadot, majd elfordult, s ásítgatott. Benn még a lámpák száza vett körös körül fényíveket, tart még a lábak tombolása, taps, krákogás, fütty, orrfúvása, táncol még ördöggel vegyülve sok ámor és sárkány alak. Feljárónál bundára dűlve fáradt lakályok alszanak. Gazdácidó kocsis rajál tűznél, kezét csapkodva, fújva. Borzongaló, a hámot unja, s a lábával havat kapál. De most nem erről kell beszélnünk, siessünk, vár a bálterem. Anyegínunkat kell elérnünk, ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazi haján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, s mit sok féltékeny dámos húg, zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. de táncos terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól. Most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától Pétervár munkásvárosa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezett fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikré a késő esteken szálltok merész fiak kerülben pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollalat, s nem lett a büszke cé csodája. Por lette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Meghalt az apja, s jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni éj, napot, s még egy percig sem hagyni ott. S mi álnokság agyon becézni a félholtat későn, korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: Atályt Jevgenyi falujába új földes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.
1: Neve Vladimir Lenszky. Lelke göttingai szellem neveltje, az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szabát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtotta meg.
0: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
3: Cseppet sem az, nem értem.
2: Elképzellek, hűkép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család. Agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd sok, végtelen, s a tárgy esőzés, marha, len.
3: Hisz ez még nem baj, úgy találom.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
3: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. A kört, ahol...
2: Megint ekloga?
3: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
3: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
3: Örömmel.
2: S mikor?
3: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd meg.

0: melyben vágya szólt. Ó, szeretet, ahogy ma senki nem tud szeretni, lángol ég. Bolond költő tud így szeretni, kit szerelemmel sújt az ég. Már lelkesült, mint gyermek érte, kit gyötrő vágy még nem hevít. Hűs, érzékeny szemmel kísérte kislányos kedvteléseit. A tölgyes, őrző hűvösében játékait megosztja szépen. S már sejtik szomszédok, szülők, hogy egymásé lesznek ők.
1: Szülői gondolatta drága, rejtek helyen nőtt kényesen, ártatlan bájjal ékesen, akár az erdők gyöngyvirága, mely rejtve fű között terem, s nem sejti mésem, lepkesem. Szófogadó lány volt, szerény volt, s nyílt, mint a költő élete, vidám, mint hajnaltájt az égbolt, s kedves, mint csók lehellete. Mosoly, hang, termet, égi kék szem, lenfürt, mozgás olyan egészen.
0: De ezt a képet, ezt a színt, az Olga arcot rendszerint meglelheted minden regényben. Bájos leányarckép, nagyon szerettem is fiatalon. Aztán meguntam szörnyűként.
2: Ásítasz, anyagi?
3: Szokásból.
2: Így szörnyen unatkozni máshol nem láttalak.
3: Mindegy nekem. Nézd, éj van már a réteken. Andriuska, jó lesz hazatérni. Milyen sivártály. Apropó, Larinné szimplas csacsogó, de kedves és jólelkű néni. De az az áfonyás zamany. Féltettem tőle gyomromat. És mondd csak, melyik volt Tátyána?
2: Az a borús, ki szót került, s némán, s merengve, mint Szvetlána, az ablak szegletében ült.
3: S húgához húz szíved szerelme?
2: S ha hozzá?
3: Nénye érdekelne, ha költő volnék. Olga nem, az arc üres, lélektelen, mint egy Van Dyck Madonna képe. Kerek, spirosló színű, mint amott a hold, mely bárgyún int a bárgyú horizonton égve.
0: Vladimir kurtán válaszolt, s egész úton egy szót se szólt.

0: Tatjana volt Olgácska nénje. Versben szokatlan név lehet. Először én oltom regénybe itt ezt az egyszerű nevet.
1: Tatjana volt tehát. Hugával szépségben nem mérkőzhetett. Ő frissességgel, rózsabájjal nem fogta meg figyelmedet. Vadóc, bús, félénk, zajra rebben, mint szarvas gíma rengetegben. Családi körből is kiüt, idegen ott is, mindenütt. Kedvét a csínyekben se lelte, a rémtörténet érdekelte. Ha tél volt, éj volt és sötét, az fogta meg jobban szívét. Ablaksarokban elvonul, s elül egész nap szótlanul. Télen, mikor homály alatt a félföld hódol még a csendnek, s a renyhe csendben idelen, még napkelet lustán pihen, s ködös holdfényfoltok derengnek. Szeretett az erkélyen állva, felvillanó fényt várni meg. Ha foszlik már az ég homája, halványul a csillagsereg, szín játszik már a föld szegélyen, szél jön, hajnal futár, s a szélben lassan megnő a virradat. Ő mozdul már, órája ez, gyertyája lángja lengedez. Merengés. Ez volt Néma társa.

0: Anyeginunk látogatása Larinékra mélyen hatott. De másoknál is volt hatása, minden szomszédot izgatott. S nincs vége célzó tréfaszónak, s a suttyomban találgatónak, mely pletykát célt hibázva szőtt, és Tatjánának szánta őt. Tatjána hallotta, s figyelte, s bántotta minden szóbeszéd, de titkon örvendett a lelke. A hír megfogta lányeszét, a szíve meglobbant utána. Órája üt, s szeret Tatjána. Már rég hevült, s ábrándozott, végzetes italt szomjazott. Fiatal keble rég epedve hordozta gyötrő vágyait, s várt, várt a lelke valakit. S kivárta. Nagyra nyílt szemével meglátta végre.
1: Ő az.
0: Tatjánát vágya űzni kezdi, gyümölcsösükbe elvonul, szemét révülten földre szegzi, lassít, s áll mozdulatlanul. Melle hullámzik izgatottan, arcán hevültség lángja lobban, lélegzete sűrűn vesz el, a füle zúg, szemet tüzel.

0: éj lesz, a hold az éj strázsa a messzi égbolton halad, fülemile a lomb alatt dalt zseng, megejt a dalvarázsa. Tatjana álmatlan remeg, s dajkáját így szólítja meg.
1: Nem alszom, szellőztes szobámat, megfúlok. Ülj mellé, nyanya.
2: Mi bánt?
1: Az unalom, s a bánat. Múlt dolgokról mesélj talán.
2: Mit? Nem tudok mesélni, nem. Régen sok minden volt eszembe, történetek, s mesék, de hány, gonosz szellem, s tündérleány, de most immár tányám felejtem. Lásd, nemrég még tudtam, s ma nem. A vénség tréfát tűz velem, eszem kihagy.
1: Beszélj ma lelkem múltadról, s egyre válaszolj. Szerelmes is voltál te. Szólj.
2: Ugyan. Fiatal lánykoromban nem is hallottuk szerelem. Napam ki is vert volna nyomban, ha csak kérdezni is merem.
1: Akkor mondd, hogy mentél te fél?
2: Bizony, az Isten vitte véghez. Ő volt fiatalabb, lányán. Én meg 13 talán. A szerzőnő meglátogatja a sok rokont egymás után. 2 hétig tart, s megáld apám. Torkom szorongás folytogatja, hajam kifonják, sírni kell, s énekkel paphoz visznek el, s elvittek máshoz, más családba. Nem is hallgatsz rám, kedvesem.
1: Nyanyám, a bú, minden hiába, elepedek, émelyedem, csak sírni és zokogni vágyom.
2: Kótságos baj lehet, leányom, az úr őrizze éltedet. Bármit kérsz, megteszem neked, milyen forró vagy.
1: Nem betegség.
2: Szentelt víz meggyógyítanak.
1: Én szerelmes vagyok, nyanya.
2: Ó, szönyörülő égi szentség.
1: Hagyj magamra, menj, hagyj itt, jobb aludni nézd. Tollad papírt. Ne félj, igyekszem. Üdvét az asztal. Így. Jó ét.

Homérosz, Iliász, Achilleus és Priamosz. Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon embert ölve ki más község földjére szökött dúsházba, s a ránézőt elfogja a szörnyű csodálat, így bámult Achilleus meglátva az isteni aggot, és ugyanígy bámult egymásra tekintve a többi, míg Priamosz hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. Isteni hős Achilleus, emlékezz édesapádra. Éltes akár én, és a nehéz akkor küszöbén áll. Stán őt is gyötrik támadják, ki körülötte laknak, s nincs ki a vészt elháríthassa fejéről. És mégis meghalva, hogy élsz, a szívében örvend, és minden nap bízva reméli, hogy újra látja szerette fiát, aki Trója alól hazaindul. Míg én legnyomorultabb, sok daliás fiú apja voltam Trójában, s közülük tán egy sem maradt meg. 50 gyermekem élt az akkán seregek közelettén, és egy híján 20 született nekem egy anyaméből, míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. Harcos Arész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Érte kerültem most az akái hajókhoz végtelenül sok ajándékkal megváltani tőle. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg, emlékezve apádra. De szánandóbb vagyok annál. Vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom estve. Szólt. S zokogás vágy kélt most apja miatt Achilleusban. Fogta kezét, s gyengéden odébb taszította az aggot. S emlékezve egyik Hektorra, a férfi ölőre sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett. Míg Achilleus a saját apját keseregbe síratta, s közben Patroklost, fölverte nyögésük a házat. És hogy az isteni hős Achilleus eltelt síralommal, és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szívét is, fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot kézen fogva, s az ősz hajon, ősz állon könyörülve. És őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Jaj, te szegény, mi sok gyötrelmet tűrt el a lelked. Hogy mertél egyedül közeledni akái hajókhoz? Színe elé annak, ki olyan sok nagyszerű sarja döltem már le idáig. Tán vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre. S a fájdalmat mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény múló embernek eképpen szőttek búslétet, míg őket a gond sose gyötri. Mert így Zeus küszöbén két hordó áll, tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Van, akinek összevegyítve ad onnan a mennyköves Isten, akkor az egyszer a rosszba kerül, másszor meg a jóba. S van, kinek ő csak gyászosat osz, szidalomra jelöl ki, s ezt nyomorult éjség hajszolja az isteni földön. Istenek és a halandók nem becsülik, csavarok csak. Lám Péleusznak is így adták gyönyörű adományuk isteneink születésétől. Sok nagyszerű kincsel tűnt ki a népek közt, fejedelme a Mürmidonoknak, s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre. Csak hogy az Isten néki is osztott rosszat, a háza nem telt meg fejedelmi utóddal sok gyerekével, egyetlen kora ellullásra jelölt fia lett csak, s lám nem is ápolom őt, aki vénül. Messze hazámtól Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. S rólad, öreg hallom, szintén sok kincs ura voltál, merre Makarnak székhelye Lesbosz terjed a vízben, s befelé Frügyi és a hatalmas Helléspontosz. Első voltál ott fiaiddal, nagy vagyonoddal, csak hogy utána ilyen bajt hoztak az égi lakók rád. Várad alatt sose szűnnek a harcok, az emberölések. Tűrd el! A lelkedben ne kívánj keseregni hiába, mert fiadért gyötrődve amúgy sem lesz soha hasznod,
nem támasztott föl, de előbb még másba is érhet. Erre az isteni ag Priamosz neki válaszul így szólt. Zeus táplálta király, sose ültes székre, ameddig sátrában Hektor temetetlen fekszik. Azonnal ad ki nekem, hogy láthassam. S te fogadd el a gazdag díjat, amit hoztam, s váljék örömödre, kerüles újra hazád földjére, mivel te előbb könyörültél életemen, és hagytad, hogy lássam a napsugarát még. Görbén fölfele nézve felel gyors vágú Achilles. Már ne gyötörj, te öreg, mert is szándékom amúgy is, hogy kiadom Hektort, hozzám Zeus hírnöke jött el, édesanyám, aki megszült, lánya a tengeri vénnek. Rólad is észreveszem, Priamosz, nincs titkod előttem, hogy valamely isten vezetett az akái hajókhoz. Földi halandó nem merné, a nagyon fiatal sem ezt, rejtőzni az őrök elől sem tudna, kapuknak závárát sem tudna egykönnyen fölemelni. Hát ne kavard még inkább fájdalmaddal a lelkem, mert tán téged sem kímélek sátrom ölében, bárha könyörgő vagy, s még vétek Zeus szava ellen. Így szólt ő. Megijedt az öreg, s hajlott a szavára. Félre idész meg a házból tört ki, akár az oroszlán. Nem maga ment egyedül, két fegyvertársa követte, Alkimosz és hős Automedón. Patroklosz eleste óta Achilleus legjobban kedvelte a kettőt. Ők az igától összvért és paripákat eloltak, s Priamosz hírnök követőjét is bevezették, s le is ültették. S hordták be a síma szekérről végtelenül nagy váltságát a ma hektori főnek. Jól szőtt inget két köpönyeggel hagytak azonban, hogy vélük betakarva vitesse honába a holdat. S hívta a szolgálókat mosni, bekenni a testet arrébb tőle, nehogy Priamosz láthassa a sarját, mert fájó szívetán fékezni se tudja haragját látva fiát, s Achilleusnak kedves szíve fölindul, s még Zeus rendeletét megsérti, megölve a dolgot. Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét, inget is adtak rá, köribé meg drága palástot. Majd maga hős Achilleus fölemelte, s a gyászkerebetre tette, s a társak emelték véle a síma szekérre. Följajdult azután, a nevén szólítva barátját. Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektort apjának kiadom, mert nem méltatlan a váltság, s abból is részeltetlek majd úgy, ahogy illik.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán sereganek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Copjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan, súgon mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értelmetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon mereknek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek. Elkomolyod, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldök. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszólnak. Vajon mi lehet? Hát valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek. Növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se, lejteni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem. Ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike volt, amikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis-kisasszonyt, és te leülsz, nem szégyeled magad? Milyen gavallé lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba, gyogtalan, igaztalan előny? Ha pofon vágnám, leeste a székről. De hát ő pofon vághat és megalázhat engem, csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem ütetem vissza. Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbistákat pláne a kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap olyan brusztleket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyelled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán, szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony, hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és bestelen. Hát ők miért nem gyávák és bestelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket, ezek vihognak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és bestelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket, királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok, királyok! Miért? Miért? Miért?

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt. Ellenben a cirkuszba nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben meg újra álmodtam a cirkuszról. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött a bejáratnál, és egy izgatott szakállas sánta ember az igazgató állt mellettem. Tessék, tessék, van jegy, akkor tessék, ha nincs, akkor alomars. Mire ilyetten elszorult a szívem, magogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok,

Lehajolt a szájomhoz, és dühösen kivártam, míg végig hebegtem, hogy nincs ilyen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját magam, a hegedűmöm, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Leereszkedő jó indulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészben véve, paralelepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtam rajta, hogy hát jó, megpróbáltam. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. Mások is jöttek, akik megint mást tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban. Végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen. Az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. Aztán sokára. Végre-végre ott álltam a színpadon. De már ekkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve, mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét zugát ismertem. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektorkúfja követett mindenütt, kígyó mozdulattal hajlottam két oldalt a pályunk felé, aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúztam az asztalra, és felálltam rá, folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület olyan könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létre a legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón lassan folyt le arcomon.
Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót, most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát, előre dőltem, egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva rémület csöngyét, majd odalent kitátotta a szájokat, s marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemből mondjunk, mondjuk.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt s evéget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a harmadik utas, és két drága biológus doktor, a vendégünk dr. Kalmár Éva. Szervusz, dr. Kalmár Éva.
2: Szervusz, sziasztok.
1: És dr. Varga Máté. Szervusz, dr. Varga Máté.
3: Sziasztok.
1: Én amikor olvastam a saját önéletírásotokat, akkor megdobbant a szívem, hogy milyen jó lesz úgy ülni veletek itt a stúdióban, hogy tudom, hogy a stúdióban lévő kétharmada a Zebra Dánió genetikából írta a doktoriát. Erről beszélnétek egy kicsit többet?
3: A Zebra Dánióról vagy a doktori írásáról?
1: Mindkettő érdekes lehet a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy bármelyikkel is találkoztak valaha.
3: A Zebra Dánióban majdnem biztos. Tehát aki valaha volt akvarisztika boltkönyv, kis állatboltban, az tudatlanul is, de biztos, hogy látod. Tehát ez majdnem a guppi gyakoriságú.
2: Csíkos, kisméretű halacska.
3: Csíkos halacska szeretik, mert
1: igen, na nézzük akkor egy konkrét esetben, hogy a zebradánió genetika miért tette boldogabb a világot szerintetek?
2: Én most ezt a kérdést nagyon szívesen lepasszolnám Mátinak, ugyanis ő készült fel a Zebra Dánió atyának életéből, és arról pontosan, jó, hogy hogyan is kezdődött a Zebra Dánió tündöklése. Úgyhogy ezt most átadnám.
3: Jó, oké.
1: Tehát a Zebra Dánió atya az nem az Isten volt?
3: Milyen szempontból néz? A Zebra Dánió genetika.
2: Melyik
3: Isten? A Zebra Dánió genetika atyáról beszélünk, aki teljesen véletlen módon, tehát ugye sok mindenre el szeretjük mondani, hogy magyar az illető, de ez tényleg egy magyar származású úriember volt, aki Budapesten Streisinger György néven látta meg a napvilágot, csak aztán 10 éves korban a család kivándorolt Amerikába, és ott már George Streisinger néven ügyködött. És ő volt az, aki először befutott egy teljesen más modellel, az ilyen a baktériumok vírusának nevezett fágok segítségével nagy genetikus lett, tényleg elismert. A személyes barátai közt volt Watson, Crick, meg mindenki, akit tulajdonképpen egy kicsit is ismerünk a 20. század molekuláris biológiájából. És ő volt az, amikor már ez a bakteriofág genetika egy kicsit úgy érezte, hogy kezd túl sűrű lenni, túl sokan foglalkoznak vele, már igazán nagyon nagyot nem lehet vele kaszálni. Egyébként valószínűleg tévedett ebben, de most ez egy zárójel.
1: Ezt majd azért fejtsd ki.
3: Ezt majd jó, majd valahogy kerítünk erre is dolgot. Akkor kitalálta, hogy ő valami mást szeretne. Konkrétan, amit szeretett volna megérteni a gerincesek idegrendszer működését, és ehhez keresett egy modellt. És ez lett a Zebra Dánió. Úgyhogy ő a University of Oregon egyik intézetében kezdte ezt fejleszgetni a 70-es évek végén, 80-as évek elején. És hát onnan indult az egész, tehát minden jelenleg működő, és ez körülbelül 1000 labort jelent a világon, ilyen-olyan módon gyakorlatilag vissza tudja vezetni az úgynevezett családfáját ehhez az egy oregoni laborhoz. Úgyhogy mit adott a világnak, az, hát most egyre többet ad. Tehát tulajdonképpen ha gerinces modelleket nézzük, akkor ha még nem is, de már közel vetekszik az egér, hát nem is tudom, hogy mondjam, gyakoriságával vagy előnyeivel. Tehát ugye egy kis halacskáról van szó, de hát nyilván ez egy gerinces élőlény. Tehát ugyanúgy van gerince, szeme, izmai, végtagjai, mint nekünk. Tehát ugyanúgy vannak belső szervei, ugyanazok a belső szervei vannak, ugyanazok a biológiai folyamatok hozzák létre ezeket a belső szerveket. Tehát hogyha megértjük, hogy egy Zebra Dániónak hogyan jön létre mondjuk a mája, vagy hogyan jönnek létre az inzulin termelő sejtjei, akkor abból azt is megértjük, hogy a saját májunk, vagy a saját inzulin termelő sejtjeink hogyan jönnek létre. Ráadásul ez egy sokkal olcsóbban és könnyebben fenntartható élőlény, mint az egér. Úgyhogy ennek megfelelően ugye gyorsabban is halad a munka, nagyon nagy számú utódot tud létrehozni rövid idő alatt, külső megtermékenyítésű, ami nem egy hátrán, hogyha egy embrionális fejlődést akar az ember követni, hiszen egy ilyen kis üvegcsében tudjuk nézni, hogy hogyan fejlődnek az embriók. És végül, amit nagyon szeretnek elmondani, hogy viszonylag kicsi és átlátszó. Ez azért előny, mert hogy ma már elég jó mikroszkópjaink vannak ahhoz, hogy át tudjunk egy teljes halon így nézni, amíg kicsi és fejlődik, és hogyha ugye megjelöljük ezeket a halacskákat valamilyen zöld fluoreszcens markerfehérjével, akkor a egyes sejteknek a vándorlását jól tudjuk követni. Tehát ez egérben ez egész egyszerűen elérhetetlen.
1: Akkor most azt kérem, hogy gondolatunk izzónyilát lőjük ki a jövőbe, hogy látjátok, hogy ebből mi lesz. Én mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy mobiltelefon applikációban Langerhans szigeteket le tudok tölteni, de akár. Ehhez képest gondolom van valami reális közeljövő és távoljövő képetek, hogy mi jöhet ki a Zebra Dánió genetika vizsgálatból.
2: Ez nem is annyira távoli jövő igazából, mert hogy az Európai Uniónak van egy-két olyan szabályzata, amely szeretné visszaszorítani az élő állatokon történő kísérletezést és mindenféle potenciális gyógyszereknek a tesztelését. És a zebra hal egy kitűnő lehetőség arra, hogy egy petri csészében levő sejttenyészeten történő tesztelés, és mondjuk egy patkány vagy egér modellen való tesztelés közé beiktassák. Tehát ezek igazából ez törvényi szabályozás kérdése, de az 5. fejlődési napig egy zebrahal embrió nem tekinthető élő felnőtt állatnak, mert hogy nincsen kifejlődve annyira az idegrendszere, hogy fájdalmat érezzen, stb. Tehát megvannak
3: ide. Nem táplálkozik,
2: igen. És ezért ez egy teljesen állat etikailag és fejlődés etikailag egy elfogadott tesztrendszer manapság. És most mindenféle gyógyszergyártó cég erre próbál beállni. Tehát egyre inkább elterjedt lesz az zebrahal.
1: Az ipar. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a halacskáknak, illetve nem is a halacskáknak, hanem a megtermékenyített betes egyéknek a tömeges szállítása, az hogyan oldható? Meg gondolom, ezek szuper érzékeny dolgok.
3: Nem. De mármint, hogy megoldható, de nem szuper érzékeny.
4: Tehát, hogy egyik laborból a másikba át kell vinni, mondjuk Budapestről Londonba.
3: Az nagyon egyszerűen megoldható. Tehát ugye ezek a halacskák, ezek a Ganges árterében élnek természetes közegükben, és hát ott ugye leteszik a petéket a vízbe. Ami hát, hogyha szuper érzékeny lenne, akkor nem lenne valami hosszú életű ez a faj, elég hamar kihalna, de elég jól bírják. Egy ilyen kicsi burokban vannak, egy Corion nevű burokban fejlődnek, és ez elég jól védi őket egészen a második nap vége feléig, amikor kimásznak belőle. Tehát az a fejlődés eleje, amikor tényleg egyébként maga az embrió eléggé érzékeny lenne, egy ilyen kicsit biztosított kis helységben történik, ebben a korionburokban. Úgyhogy konkrétan a szállítás laborok közt egyszerűen fogjuk ezeket az embriókat, és egy kis halvízbe, ugyanabban a vízben, amiben a nagyok is élnek, beleteszük őket egy csőbe, és postázni lehet őket. Tehát egy-két napot kibírnak. De jó, mondjuk gyors postázni szoktuk, tehát nyilván nem bízunk abban, hogy akár a Magyar Posta, akár a Royal Mail esetleg eltévedjen, de hogyha az ember DHL-t vagy FedEx-et használ, akkor simán lehet.
4: Tehát magát az embriót így lesz
3: állítani? Igen, megtermékenyített embriókat így szokták, olyan 50%-ával.
4: Nem is kell az a speciális szállítóeszköz, vagy
3: nem. Szés, vagy... Nem. Egy műanyag csőben vannak, semmi különös nincs.
4: Köszönöm.
1: Köszi. Szevasz. Akkor végül is, ha jól értem, bárki kérhet karácsonyra ilyet a világ másik tájékáról. Ez is egy lehetőség.
3: Vannak megkötések, tehát nyilván főleg Magyarországra beszélve transgénikus állatokat nem nagyon kérhet. Tehát, hogy tehát a kutatások egy részében olyan állatokkal dolgozunk, amelyek valamilyen zöld fehérjét expresszálnak, és transgénikus élőlénynek
1: számít. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy eddig nem transgénikus zebra dánióról volt szó.
3: Ugye a kutatást elemei közt, tehát a vad típusú zebra dánióból csak egy eléggé megkötött mennyiségű információt kapnánk, úgyhogy éppen ezért nagyon sok mutánst használunk, amit különböző mutagenezisekkel hoztak létre. Van, ahol véletlenszerűen valamit mutáltatunk, de olyan lesz ez a fenotípus, úgy hívjuk ezt a kinézete az állatnak, ami minket érdekel, és akkor tanulmányozunk, hogy melyik gén romlott el, illetve van, amikor ugye másik irányba megyünk, hogy tudjuk, hogy melyik génnek a hatására lennénk kíváncsiak, és elrontjuk. Most ez az egyik, ezek a mutánsok, de emellett van rendkívül sok olyan transgénikus állat, ahol bevisszük ezeket a már korábban emlegetett zöld fluoreszcens fehérjéket, és ezekkel megjelölünk bizonyos sejtcsoportokat. Tehát, hogyha megjelöljük például azokat a sejteket, amelyekből később a máj lesz, akkor ugye ezt kombinálva a mutánsokat a lehetőségekkel tudjuk tanulmányozni, hogy milyen géneknek lehet szerepe a máj sejtek kialakulásában. Mert ugye látjuk, hogy ha eltűnnek, vagy nincsenek elegen, vagy valami probléma van a máj és sejtekkel.
1: Éva.
2: Nem csak az, hogy tehát igazából ezeket a transzgénikus állatokat arra is tudjuk használni, legalábbis milyen a laborban legtöbbször arra használtuk, hogy különböző gének, illetve szabályozó régió géneknek a szabályozó régió mögé pakoltuk be ezeket a világító fehérjéket, és mivel az embriók fejlődése tényleg nyomon követhető mikroszkóppal, gyönyörű felvételeket lehet követni, és végig lehet követni, hogy egy-egy sejt vagy sejtípus, amelyikben termelődik az eredeti gén, az zöldre van festve, és végig tudjuk követni, hogy hogyan vándorolnak ezek a sejtek, mik történnek vele, milyen szerveket építenek föl végül, és ezt végig lehet követni, tehát nagyon sok információval tudnak szolgálni ezek a transzgénikus élőlények.
1: Azért egy kicsit meséljetek már a spontán mutációról, mert ugye leginkább az Alien sorozat ugrik be ilyenkor, vagy az Emlék más, Total Recall.
3: X-Men, kihagytad az X-Men.
1: Ha igen, X Zebra Danio.
3: Évi, kezdted vagy?
2: Kezdte.
1: A piszkos részletek, azok izgatnak minket leginkább.
3: Egyrészt az, hogy a mutáció az természetes, tehát mindannyian mutánsok vagyunk, akár csak hogyha, ugye hát ugye az talán triviális mindenki számára még a gimis anyagból, hogy a szüleink genetikai állományát hordozzuk kb. Feles arányban, de ez sem pontos, mert amikor a szüleinkben az ivarsejtek létrejöttek, azok mutációkat. Tehát egyszerűen, amikor lemásolódik a DNS ritkán, de ugye 3 milliárd bázispár esetében azért szignifikáns esetben az a kis fehérje, ami a másolást végzi, tévedni fog, rossz bázist fog oda bemásolni. Tehát eleve ugye bizonyos számú mutációt mindig hordozunk.
1: De ez egy hibafaktor, vagy ez egy feature?
3: Ez hiba is, és feature is. Feature, mert hogyha nem lenne ez a természetes változatosság, akkor nem lenne evolúció sem.
2: Tehát meg lenne akkor alapja az evolúciónak, a szelekciónak.
1: Igen, minden Éva úgy néz neki, mint Éva, és minden Ádám úgy néz neki, mint Ádám.
3: Valami Máté. Tehát, hogy van egy rész, ami spontán mutáció. Na most ez a mutációs ráta azért alacsony, tehát a túl magas, mivel a mutációk nagyon nagy része azért az olyan lesz, hogy valamit elront, tehát kevés olyan mutáció van, ami valami kreatívat csinál, de van ilyen is, és ezért fontos, hogy legyenek azért mutációk. De mi nagyon gyakran elrontani akarunk dolgokat, és ezért rásegítünk, tehát főleg, hogyha egy labor populációban akarunk mutációt csinálni, akkor általában egy hím állatot olyan közegbe tesszük, ami megnöveli az ivarsejtjeiben a mutációs rátát, és akkor az ő utódjai közt próbálunk olyan találni, aki valami.
1: Azt úsz körül szívem ezt a kis rádium darabot, vagy hogy történik
2: ez? Fizikailag besugározzák, vagy pedig olyan kémiai anyagokat adnak a vízhez, mondjuk a Zebra Dánia esetében, amelyikről tudni lehet, hogy nagy a mutációs hatékonysága.
1: És nagy akkor jó, a dr. Darvas Bélával volt már több beszélgetésünk itt arról, hogy a génmódosított növények, valamint azok az ökotoxikológiai szennyezések, amikkel minden nap együtt élünk, hogyan hatnak a génállományunkra. Tehát, hogy nekem az derült ki, hogy bármi befolyásolhatja a géneinket, már csak azért is, mert a DNS láncban vannak olyan variáblis részek, amikről nem tudjuk, hogy mire való, viszont úgy tűnik, hogy még a tapasztalatot is eltárolhatja bizonyos egyszerű szinten ott a szervezet.
3: Ez az úgynevezett epigenetikai módosítások. Ez egy nagyon forró és egyben vitatott terület. Tehát ugye
1: pedig ezt tudod megmagyarázni például a reinkarnációt. Hogy miért gondoljuk azt, hogy van reinkarnáció, mert ez esetben lenne.
3: Most a reinkarnációs részben bizonytalan vagyok, úgyhogy abban nem mennék bele, mert nem nagyon tudom, hogy az epigenetika, és ezen gondolkoznom kéne, hogy milyen elmélet állítható fel. Ugye az epigenetikai módosításoknál úgy szokott előjönni, hogy korábbi traumák tovább adódnak több generáción keresztül. Van egy, hát a holland éhezés, ami a II. Világháborún keresztül volt, az egy jellegzetes példája ennek, de ugye van egy...
1: De ezt légy szíves, mondd el, mert nem biztos, hogy a hallgatók annyira járatosak a holland éhezés példájában.
3: Igen, tehát hogy a II. Világháborúnak volt egy tele, amikor hihetetlen nagy éhezés volt egész Hollandiában, és az egy nagyon érdekes populáció lett, akik akkor, tehát azok a gyerekek, akik akkor még az édesanyjuknak a méhében voltak, hiszen őket úgy érte ez az éhezés, pontosabban az édesanyjukat érte a méhezés, őket inkább csak ilyen másodlagos úton, de hogy ők, az ő összehasonlításuk az olyan, hát nem kortársaikkal, de egy vagy egy évvel korábban vagy később született gyerekekkel, akiknél már nem volt ez az éhezés, nagyon sok érdekes információt adott arról, hogy ugye elhízási hajlam és hasonló stressz hajlam az hogyan változott. Ez nem az egyetlen ilyen tanulmány, van egy másik, az úgynevezett Överkalix tanulmány, az Skandináviából van, ahol egy valami nagyon északon levő faluban a nagyapai géneknek tűnik úgy, hogy lenne valami, vagy nagyapai tapasztalatoknak van valamilyen leadódó hatása. Újabban volt pár tanulmány, ahol nem meglepő módon nyilván egy nagyon nagy stressz hatást kiváltó, ugye holokauszt túlélők utódaiban is vizsgálták ezt. A probléma az, hogy mindenki megnevezi, hogy mi itt a potenciális információvívő. Tehát itt ugye ezekben az epigenetikai módosítások nem olyan mutációk, mint amikről eddig beszéltünk, nem a bázis sorrend változik meg, hanem valamelyik más aspektusa a kromoszómáknak. És azt esetleg értjük, hogy hogyan alakulhat ki a stressz hatására ilyen. Ami nem világos, legalábbis számomra, és ezt a legtöbb tanulmány ezt elkeni, ezt nincs szebb szó rá, mert hogy nem nagyon tárgyalják, vagy akik tárgyalják, elismerik, hogy nincs rá ötletük, hogy ez az információ, amit én felnőttként élek meg stresszként, ez hogyan fog az ivarsejtjeimbe tovább adódni. Mert ugye az egyéb teljesen gyors, és utána egy kicsit lelövöm magamat, hogy ne monopolizáljam itt a beszédet, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes szervezetben, legyen az gerinces vagy gerinctelen, az ivarsejtek azok nagyon hamar, az elfejlődés nagyon korai szakaszában elkülönülnek a többi sejtől, úgyhogy ők viszonylag védetten fejlődnek. Tehát hogy lehet az, hogy specifikusan, tehát ugye vannak olyan állítások, hogy konkrétan egy-egy génnek az epigenetikai információja változik meg a stressz hatására, hogy ez hogyan érhető el, én ezt nem látom biológiailag.
1: Igen, ez még nem egyértelmű, hogy hogyan érhető el, viszont az úgy tűnik, hogyha eltárolódik a stressz, akkor eltárolódhat bármi más is. Most az elméletet mondom, és hogyha egy helyet eltárolható, akkor valószínűleg vissza is hívható, mint ahogy megjelenik az utódok életében ez a stressz szituáció.
2: Ez igazából, tehát a stressz, mint élethelyzet, vagy mint tényező, ami éri az embert, az nagyon sokrétűen befolyásolja a géneinket, a géneink szabályozását, azt, hogy melyik gén aktiválódik. Stressz helyzetben nagyon-nagyon sokrétű folyamat történik az emberben, attól is függően, hogy mennyire hosszú távú vagy rövid távú ez a dolog. Tehát az már kimutatott tény, hogy a stressz egy felnőtt vagy egy éppen fejlődő szervezetet, az nagyon-nagyon tud befolyásolni génszinten, epigenetika szinten is. De hogy ez öröklődne, igazából ez még nem egy tisztázott és szépen kimutatott rendszer.
1: A stressz az egy egyértelmű negatív hatás? Vagy a stressz az csak egy szélsőség hatás?
2: Nem, attól függ, hogy mekkora stressz, és hogy milyen hosszan éri az ember. Tehát a rövid stresszes szituációk, amik nem hatalmas stresszes inger hatására jönnek létre, azok stimulálják a szervezetet. Például vannak olyan fehérjék, minden egyes emberben, meg minden egyes élőlényben, hősok fehérjéknek hívjuk őket. Ezek olyan fehérjék, amelyek többi fehérjét segítenek a szerkezetüket fölvenni, hogyha valami probléma történik velük, akkor utána segítik őket fölépülni, stb. Erről már tisztázódott, hogy ezek a hősok fehérjéknek a mennyisége megnő, hogyha valamilyen stressz, rövid távú, kis mennyiségű stressz éri a szervezetet. Ez végül is egy teljesen pozitív dolog, mert több olyan fehérje van, aki a többieket segíti. Hosszú távon, hogyha stressz éri az embert, akkor annak nagyon sok negatív hatása lesz.
1: De várj. Én pont ezt akarom megérteni, hogy amikor a stressz szót ti használjátok, akkor az a stressz mindenképpen egy negatív hatás, mert az orgazmus az is lehet egy stressz hatása a szervezetre, meg természetesen
2: egy
1: az is, hogyha véletlen levágja.
2: Egy pohár vörösbori stressz.
1: Aha, oké. Okay. Világos.
3: Igen, de itt most a mértékről van szó, tehát hogy nyilván egy endorfin vihar az önmagában egy tök jó dolog, és annak nem lesz nagyon maradandó hatása, de hogyha ugye mondjuk 6 hónapon keresztül folyamatosan éhezel, azért az már egy olyan krónikus stressz szituáció, aminek számos ilyen hosszabb távú következménye van. És nem csak az nyilván, hogy a szervezeted átépül, az esetleges tartalékok leépülnek.
1: Ez itt a Tilos Rádió, kedves hallgatók, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink, és a Critical Biomass blogjuk kapcsán beszélgetünk a biológiáról.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégeink pedig dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté, biológusok, úgyhogy leginkább biológiáról és általánosan a tudományról beszélgetünk.
2: Meg a tudományos kommunikációról, mint egy sikerült megfejteni, valaki pont foglalkozik ezzel.

0: többek legyenek ezek a publikációk.
1: És mi a helyzet ma? Mert például az összes műsor máshogyan mondta el a valóságot az adott tudományterületen, vagy az adott kutatási vagy könyvtári szcénában, ahol ez éppen zajlott.
0: Vannak olyan kiadók, amelyeknek egyes újságjai szabadon elérhetők, és ezért általában a kutatók fizetnek.
1: A ti kutatási területeken egy-két jól hangzó újságcímet, hogyha bemondanátok. Nem tudom, speciálisan...
2: Nature.
0: Például Nature-nél ott azt hiszem fél éves átfutás van.
3: Attól függ. Most attól a Nature próbálkozik egyfajta ilyen open access dologgal. De hát ez az egész, ez a kérdés, ez nagyon bonyolult egyébként, hát
1: csak a tudomány kommunikációban akárhogy is a kommunikációnak a terepét illik átlátni, és a tudomány kommunikáció elsősorban publikációkkal.
0: Ez csak egy része igazából, ez egy nagyon fontos része.
1: Mármint én most csak a tudományosságról gondolok, bocsánat.
0: Fontos része is igazából a kutatóknak az eredményességének a fokmérője az, hogy hol és mit publikál az illető. Tehát ez egy nagyon fontos része, de nem csak ebből áll a tudománykommunikáció.
3: Igen, tehát én hozzátenném, lehet, hogy akkor tisztázzuk, hogy ki miről beszél tudománykommunikáció kapcsán. Tehát nyilván, amikor szakcikkeket írok, az csak úgy tudománykommunikáció, hogy a kollégáimnak leírok valamit, akik majd vagy felnéznek rám, vagy hülyének tartanak, mert hogy hülyeséggel foglalkoztam. Amit általában a szakma tudománykommunikáció alatt ért, az az, hogy ezeknek az eredményeknek a laikus közönség felé
1: tehát
3: való
1: a tudományos ismeretterjesztés mosolygós ösvényei, vagy nem tudom,
0: az
1: mert így elmondva, akkor mondjatok már még mivel foglalkozik a tudománykommunikáció, nehogy már a népszerűsítő tudomány, vagy tudomány népszerűsítés, vagy mert hogy akárhogy is ez a laikusok felé való irányítás, ez kb. A megértetésről szól, és akkor most vagy az van, hogy...
3: Ez önmagában egy nagy kérdés, tehát azért nem, ezt nem, én nem becsülném le.
1: Nem becsülöm le, sőt, tehát én magam is ezzel foglalkozom egy más módon, de tényleg az ismeretterjesztésnek a máshogy való megszólaltatás, vagy egy más néven való elnevezéssel eleve új értéket ad, vagy eleve például egy csomó mindent kizár, például egy hatalmas kutatási terület, ahogyan eljutott ahhoz az eredményhez, az például nagyon sokszor nem argumentálható egy ilyen ismeretterjesztő cikkben, hanem egy vidám végeredmény például.
0: Ez több tényezőtől is függ. Egyrészt vannak olyan kutatási területek, amelyek szinte már tabuvá váltak a tudománykommunikációnak az ismeretterjesztés részén, ugyanis a közvélemény annyira ráugrik, és annyira negatívan reagál rá, hogy például a klónozásról így adhok már nem szokás beszélni. Kitaláltak mindenféle egyéb szép kifejezést, mert most például a szintetikus biológia, illetve a szintetikus kísérletezés az, ami a menő kifejezés erre. Nehogy a zsigerből elítéljék az emberek. A legtöbb kutatási módszert és kísérletes módszert igenis el lehet mesélni laikusoknak is. Legfeljebb teljesen más irányból kell hozzáállni, igazából más szemszögből nézni. Erre azt szokták mondani, hogy a legmegfelelőbb módszer az, ahogy például te el tudod magyarázni az édesanyádnak, akinek semmilyen biológia ismerete nincsen, vagy alapvető adhok módszerekkel el tudod mondani, hogy igenis ez A-tól Z-ig úgy jutunk el, hogy fogjuk az embriót, beledögfjük az injekciós tűt, és beleadunk valami idegen DNS-t, és akkor világítani fog az zebrahal. Tehát alapvetően mindent el lehet magyarázni, nem mindegy, hogy.
1: És akkor mondjuk azt hogyan magyarázzátok el? A műsor elején hallottam egy ilyen vidám beszélgetést a kísérletezésre előállított mennyiségi hal társasággal, ugye? És akkor ezt, amikor megkérdez a gyerek, hogy akkor ezek most élnek, nem élnek, hogy nekik ez fáj-e, vagy nem, és akkor mindig az a vége, hogy de hát a tudomány oltárán áldozunk most, édes fiam.
3: Ezt könnyű megválaszolni, tehát ez hogy fáj-e nekik, azt gyakorlatilag bizonyos kor alatt ki tudjuk zárni, tehát amíg nincs idegrendszer, addig egész biztos, hogy nem beszélhetünk fájdalomról. Tehát ugye nyilván van az a kor, ami alatt tudom, hogy a halnak nem beszél, tehát ez értelmetlen a feltenni a kérdést, és ezt szerintem a gyerek is megérti. Tehát ugye tényleg, igen, beviszik, én is bevittem a gyerekeimet, és ők is látják, hogy tényleg egyetlen egy sejtből elindul, és akkor visszajössz órákkal később, akkor már sok sejt van, egy nappal később visszajössz, akkor meg már egy kicsi halacskaszerű valami. Tehát ez nekem is minden alkalommal izgalmas.
4: Mert hadd legyek egy kicsit kukac.
2: A növények reagálnak a növénytestét érő sérülésre valamilyen módon?
1: Meg Mozartra.
2: Meg Mozartra. Mert akkor ebből az következik, hogy a fájdalmat mi a saját fájdalomképünkkel azonosítjuk, és nem a növény meg az egyéb élőlény fájdalomképével, tehát

0: Nem tudjuk, hogy milyen az embrió fájdalma, vagy az idegrendszer nélküli lény fájdalma, mert egyszerűen túl nagy a távolság köztünk, meg a tapasztalati világunk és a között a lény között.
1: Ez persze embercentrikus, mint a legtöbb ilyen etikai kérdés, és igazából erre etikai választ kell adnunk, mert tudomány szempontból megkülönböztetünk fájdalmat, ami egy idegrendszert érintő folyamat, és le tudjuk írni az összes élőlénybe, amelyikről mi szerintünk tudjuk, hogy fájdalmat érez. Arról általában elmondható, hogy nagyjából ugyanúgy működnek, ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe, idegrendszeri, hormonális, stb. Sejtszintű, azon belül génszintű, meg receptorszintű folyamatok. Növényeknél tudomásunk szerint fájdalomról nem tudunk beszélni, csak egyfajta reakcióról. Igenis, vannak olyan növények, például a mimóza ilyen, amelyik érintésre összezáródik. És ez sok ember úgy azonosítja, szintén magából, illetve az emberből kiindulva, hogy ez valamilyen fajta félelem, valamilyen fajta idegrendszeri válasz, valami fajta elzárkózás, hogy ez neki nem jó. Igazából ez egy mechanikus reakció, védekezés, szerintünk nincsen, nem játszik benne a fájdalom szerepet. De vannak a növényeknél is egy csomó olyan mechanizmus kimutatott, ami egy válaszreakció, de fájdalomról szerintem ott nem beszélhetünk.
0: Hogyha megkérdezel engem, hogy inkább az anyukámnak szeretnék fájdalmat okozni, vagy egy embrió zebradániónak, akkor ugye egyértelmű, hogy melyiket fogom választani. Tehát, hogy ha a saját életemre vetítem le, akkor nagyon egyszerű a válasz, csak általános etikai kérdésként érdekes.
2: Azért, még annyit hozzátennék, hogy van egy renegát közösség, akik szerint éreznek a növények. Ez még a Michael Pollannek volt pár hónap ezelőtt, most már lehet egy évvel ezelőtt egy cikke erről, akik ezeket mutatta be, meg az ő érveiket, és érdekes elolvasni, csak hát ott is azon egy kicsit maszatolás van, mert hogy az érzékelésnek a definíciója kitágul hirtelen nagyon, és hát
3: ha eljutunk lassan a filozófia területére, de itt egy hallgató, nem nincs itt hallgató velünk. Szóval ezek a határok...
0: 2-15-37-73, és nyugodtan telefonáltuk be, de a mondat közepét azt nem fogom elvágni azért, hogy meghallgassuk azt a nagyon fontos dolgot, amit
3: szóval láttuk mondani. Azt a csodálatos kísérletet, ahol a vízszerkezet különböző stressznek, hatásnak, zajnak, érzésnek volt kitéve, és akkor megváltozott a sejtszerkezet.
0: Parancsolj, hallgató!
4: Állasztok! Erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem a növények valószínű, hogy ugye mivel hogy tényleg a vendég is elmondta, hogy mindent az ember szempontjából közelítenünk meg, és a növények esetében...
0: Vedd fel azt a telefont, tedd közel a szádhoz, és úgy beszélj, 48.963 ember figyel téged, és nagyon-nagyon nem érthető, amit mondasz. Takard el a szádat a másik kezeddel, parancsolj még egyszer.
4: Nem, teljesen szabad az út, csak egyszerűen a vételem ilyen rossz. Elnézést mindenkitől, utólag. Tehát hallottad most?
0: Igen, aha.
4: Vagy egy kicsit jobb lett?
0: Mondjad.
4: Jó, tehát mutatnak a növények, reagálnak a növények mindenféle külső behatással. Különböző anyagokat is kiválasztanak, ezt most nem súlytalánk veletek, hogy mit, de kiválasztanak, keletkeznek olyan anyagok a növényekbe, ami esetleg fertőzés esetén fellép, amit a növények kiválasztanak. Különböző fizikai hatások esetében is történnek elváltozások a növény szervezetén belül.
2: A kérdés itt nyilván az, hogy ez mennyire fájdalom, és hogy ez mennyire egy egyszerű reakció.
4: Pontosan, tehát a vendéges pont nagyon jól elvezetett, hogy a idegrendszer hiánya miatt, tehát a növények erre nem képesek. Tehát fájdalmat nem éreznek. És ugyanígy igazi hormon, szekrétum, hogy semmiféle ilyesmit nem tud, mert hormon rendszerük nincsen, hormon magat kiválasztó szervük nincsen.
2: Kénytelen vagyok tiltakozni.
0: Tiltakoznak.
2: Növényi hormonok vannak.
1: Vannak,
2: muszáj elmondjuk különben.
4: Vannak, de kiválasztó, tehát olyan szervek, mint az emberben, olyan nincs.
0: Tudod, miért nincsenek olyan szervek, mint az emberben?
4: Mert hát egy egészen más
0: ágon. Mert ők növények. Azért.
4: Fejlődtek ki, így van. Uh-huh.
0: Szupi, köszi, szevasz.
4: Oké, szevasz.
0: Igen, úgy látom, hogy nagyon szeretnétek a kedves
3: visszatérve, hallgatóra. Ez a vizes példát biztos azt a növényeknél és az embereknél is lehet, ugye testünk több mint 70%-a vízből áll, és akkor a víz szerkezete megváltozik behatásra.
2: De ez mit jelent, hogy megszállt? Tehát, hogy a víznek szerkezete...
3: Igen, hópehely. De Csabi,
0: te ezt arra alapozott, hogy láttál egy nagyszerű internetes hírt?
3: Nem. Ez több filmben is előkerült, meg önálló előadása, meg könyve is van ennek az embernek, ahogy lefényképezte ezeket a szép, különböző hatás alá tett vízből készült fagyott
2: kettő spirál, ez most láttam reklámozni valahol, ez a vizes kettő spirál, vagy valami...
0: Ez valami...
3: Nem,
1: ez nem az, Máté, ez más. Ezzel én is találkoztam már.
3: Na és erre, akkor, hogyha te találkoztál, akkor próbálj meg neki elmondani a...
1: Igazából...
3: Lehet, tehát... hogy én fogalmaztam rosszul, hogy itt mit látunk pontosan, és ez minek a bizonyítéka, vagy egy szép kép csupán.
1: Igazából, ha már víznek a kristály szerkezetét vizsgáljuk, akkor élő sejtekről nem beszélhetünk. Ott, ahol fagyott vizet látunk, ott halott sejtek vannak. Igazából le lehet, nem arról beszélek, le lehet fagyasztani embriókat, sejteket, mindenféle dolgot úgy, olyan közegben, hogy azok életképesek maradjanak, de hogyha már a fagyott víz kristályok megjelennek egy sejtben, akkor ott tönkrement a sejt.
3: Tehát, hogy fagyott kristály és az élet között soha többet nem lehet kapcsolni. Nincs az a felengedés,
1: amit... Ha egy sejtben fagyott kristály alakú víz van, akkor ott nincsen élet.
3: Ahogy.
1: Az, hogy hogyan fagyott meg az aktuális víz egy adott sejtben, ez nagyon sok mindentől függ. Én nem mondanám azt, hogy kizárnám teljes őszintességgel és teljes felelősségtudattal azt, hogy egy behatásra megváltozott egy sejt szerkezet, vagy sejtben a víz fagyott szerkezete,
3: de nem, azért ennek a fagyott igazából... szerkezetet látjuk, mert itt ugye a történet ez arról szól, hogy maga a víz van innen, de... onnan véve ilyen hatásnak és olyan hatásnak kitéve. Most azt, hogy, hogy mivel csak lefagyasztott állapotban látjuk, vagy hát úgy rajzolódnak ki ezek a kristály szerkezetek, itt a tézis az ennek a dolognak, hogy mivel testünk több mint 70% a vízből áll, ezért a vízünket érő behatások, mint nem is tudom, hogy hívják, ami fenntartja a rendszerünket, az ugyanígy idegrendszerű változásokat, meg mi is.
2: Próbálom megérteni, de ez ugyanaz az érv akar itt lenni, mint amit a homeopaták mondanak, hogy a víznek memóriája van, vagy mert én most nem, még mindig egy kicsit elveszve
3: nem
2: vagyok.
3: Nem pont, hanem...
2: De mert ugye egy H2O molekula, az egy H2O molekula, igazából az nem nagyon lehet cifrázni. Tehát, hogy most ugye kristály szerkezetben van benne, vagy éppen gőz,
3: igen,
2: vagy
3: igen,
2: valami.
3: Igen, igen. Azt nem tudom, hogy itt most a mennyiségen, a tároláson, vagy a folyamatos behatáson volt-e a hangsúly, de az, amiket láttunk, az ugye arról szólt, hogy a víz valamilyen hatásnak ki van téve. Ezért, ami a vízzel kapcsolatos, az is ilyen hatásnak van kitéve, és ez most mint stresszor jelenik el meg nála, vagy pedig nem érinti, hiszen külön életet él a víz és a élő szervezet.
1: Azt tegyük tisztába, hogy ha egy élő szervezetről beszélünk, akár egy baktériumról, akár egy emberi lényről, amelyik sejtekből áll, vírusokat adjuk ki a témakörből, ott a sejtben a víz az nem úgy van jelen, hogy folydogál jobbra-balra, nem a klasszikus vízről van itt szó, hanem egy sejt az úgy néz ki, mint egy zselé, kvázi, úgy kell képzelni, tele van fehérjékkel, mint egy tojásfehérje. Tehát az nem folyni folyik, de annyira egy ilyen tömény oldat, aminek a nagy része ugyan víz, de egy csomó olyan dolog van benne, ami olajcseppek, mindenféle egyéb fehérjék, olyan fehérjék, amelyek nem képesek a vízben oldódni, hanem valamilyen furcsa szerkezetet vesznek föl. Egy csomó sejtszervecske van benne, főleg, hogyha már nem baktériumokról, hanem eukariótákról beszélünk. És ezek olyan struktúrákat alkotnak, vannak strukturális fehérjék a sejtekben. Igazából tehát nem egy átlagos pocsolya vizet kell elképzelnünk, hanem egy teljesen más dimenzióba kell elhelyeznünk a sejteket. Itt arról beszélünk, hogy most a víz hogyan fagy meg. Egy tojásfehérje másképp fagy meg, mint mondjuk egy sima két kanál.
3: Nem, szerintem nem az, hogy hogyan fagy meg, hanem hogy a víz, amiben vannak, az Csabi, befolyásolja
0: Csabi,
3: el, hogy
0: Csabi, Csabi, figyelj! Egy olyan dologról akarsz hosszan beszélgetni, amiről igazándiból egyiknek sincsen tudomása, ami nagyon jó, csak olyan, mintha általunk nem ismert lapokkal játszanánk egy olyan játékot, aminek nem ismerjük a szabályait. hatásait, ami izgalmas.
3: Miért árultad ezt?
2: Én még egy dolgot letennék, tehát ez a, ugye nyilván, hogyha a vizet stresszelem, hogy az valahogy továbbadódik a rendszernek, tehát a víznek nem lesz memória. Tehát most nagyon sarkítva elmondom, hogyha fogok
3: nem, egy... De egy stressz alatt levő víz megváltoztathatja okay. a benne kialakuló.
2: Tehát ha fogok egy vizet és megkorbácsolom, vagy megsimogatom, abból nem lesz igazából különböző víz, az ugyanúgy víz
0: marad. Voltak erre történelmi kísérletek.
2: Igen, egyébként. Igen, de akartam is utalni rá, és hát nem, az se jött be, én úgy emlékszem.
1: Lehet, hogy a ketté választott víz más szerkezetű, de itt már hitbeli kérdésekről beszélünk.
3: Igen, ez lehet, hogy tényleg jobban utána kell nézni, és elő kell keríteni az ide vonatkozó cikkeket. De akkor menjünk vissza ennek a biológus részéhez, mert az elején teljesen lemaradt, hogy ti hogyan álltatok rá erre a biológusi pályára, mert az biztos, hogy nem egyértelmű.
0: Tudjátok, mindenkinek van egy pont az életében, amikor így átbillen, hogy mégsem csillagász lesz, hanem biológus.
3: Igen, mert itt tanul az ember, de hogy kutató lesz, tanár lesz, vagy szóval, hogy ezek élethelyzetek sodorják, és ez maga a bemutatkozó része tényleg a történetnek. Tehát valahol elkezdtetek például biológiával foglalkozni már az általános iskolában.
2: Egyetemen?
0: Nem, bár először oda kellett jutni, de Éva, tehát látom rajtad, hogy nagyon szeretnéd elmondani.
1: Nagyon
0: mert te pontosan emlékszel.
1: Én emlékszem rá, igen. Én a kémiára álltam rá alapvetően, tehát a biológia az nem tudom, az mindig is alap volt, hogy az érdekel, valószínűleg Gerald Errol könyvei alapján, az úgy mindig is ott volt, hogy a biológia, az állatok, miért mászkálnak a hangyák, mit csinálnak, stb. De a kémia fogott meg igazából, hogy abban annyira sok logika volt, annyira szépen, logikusan kikövetkeztetők voltak az általános iskolai kémiai folyamatok, hogy én azt nagyon élveztem, és jól is ment, és aztán felvettek vegyész szakra az egyetemen, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem az én világom, úgyhogy inkább váltottam biológiára. És az eddig bejött.
2: Én is szintén gyerekként kaptam az inspirációt, hogy biológus legyek, de hát a Darrell könyvek azok alapok, de még a Darrell könyvek előtt volt a Dr. Dolittle cirkusza és Dr. Dolittle és az állatok. Az volt a megalapozás, és akkor erre jött rá a családom és egyéb állatfajták meg a többiek, és egyébként ugye mindenkinek fontos tudnia, azt gondolom, hogy jövőre lesz 60 éves a családom és egyéb állatfajták, ami egy nagyon szép kerekéforduló, úgyhogy aki esetleg nem olvasta, az feltétlenül.
0: Igen, mondjuk lehet, hogy van etológus is akkor.
2: De hát egy minden gyerek etológus akar lenni. Tehát, hogy igen. Tehát,
0: én hogy... azt hittem, hogy csillagász.
2: Nem, tehát már, ha eldöntetted, hogy biológus leszel, akkor az etológia az fantasztikus, az hihetetlenül vonzó dolog. Utána volt az, hogy gimiben ilyen számtech fakton voltam, és akkor az információ, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor megkitáltam, hogy genetikus leszek.
1: Szerintem itt azért eléggé befolyásoló tényező, hogy milyen szakterületek vannak képviselve irodalom szinten. Tehát az etológia és a leíró természetrajz az túlreprezentált ilyen szempontból a biológiából, mondjuk a klónozás, illetve a molekuláris genetika eléggé.
2: Még nincs meg a klónozás David Attenborough-ja, mondjuk ezt így, meg, hogy az élő bolygót még nem forgatták le úgy, hogy az a sejtre lebonta, hogy az annyira vonzó legyen.
0: De közel állunk?
3: Hát ehhez. A Kozmos sorozatot megcsinálták, tehát...
0: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok a klónozásnak a jövőjét.
2: Hogy tehát biztos, hogy... Biztos, klónozni, hogy
0: hát, az engem annyira nem érdekel. iPhone 6-os klónozás az... hogy biztos, hogy tudósként jobban belelátok egyfelől a szakirodalomban, másfelől pedig van egy képetek arról, hogy mi az, ami belátható jövőn belül megtörténik.
3: Tehát szervek gyártása, vagy csak bőrrészletek?
0: Hát vannak ezek a szervek nyomtatása. Volt egy nagyon érdekes kísérlet Angliában az intelligens ruhára. Az intelligens ruha az lenne, ami folyamatosan vizsgálja a bőrükön keresztül érzékelhető, nem tudom, mikroelemek, ásványanyag tartalmakat a szervezetben, és megmondja, hogy mire van éppen szükségünk. Gondolom, ennek van a parti verziója, amelyik megmondja, hogy mennyi drogot és hogyan kell fogyasztani.
3: Mire nincs már szükség.
2: Ezek azért nem kifejezetten klónozások, tehát olyan értelemben, hogy a köznyelv használja. Tehát...
0: Nem, én most a jövőt mondtam, hogy lehet látni ilyesmit, és itt biztos a biológia területén nagyon izgalmas futurisztikus elképzelésekkel, meg realisztikus elképzelésekkel találkoztok, amik pillanatnyilag még leginkább a science fiction irodalomban vannak jelen, de így látható lesz, hogy hamarosan megszületik az a publikáció, ami talán nem kap olyan nyilvánosságot, mint Gerald Darrell, de hogy mégis lesz vagy eljöhet egyfajta áttörés, vagy egy izgalmas változás?
1: Biztos, hogy a biotechnológia, illetve a nanotechnológia az jelentős szerepet fog játszani majd az életünkben. De itt visszatérnék egyébként arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálják le ezeket az eredményeket, illetve ezeket a éppen folyamatban levő kutatásokat. Hiszen pont a klónozás, illetve a GMO témakörben nagyon-nagyon nagy kutatások, projektek álltak le azért, mert a közvéleményre hallgatva a politika úgy döntött, hogy ezt nem. Európa ebből kiszáll, vagy bizonyos országok ebből kiszállnak. Pedig a növénytermesztésben lehet, hogy hatalmas előrelépés jelentett volna az adott kutatás. Tehát igazából azért fontos ezekről beszélni, és ezekről jól beszélni, hogy az emberek tudják pontosan, hogy miről van szó, ne csak a saját elképzeléseiket lássák ebbe bele, illetve egy olyan etikai kérdést, amit meg lehet beszélni éppen a folyamatban levő kutatás alatt.
0: Európa nem csak a génmódosított növények termesztéséből szállt ki, hanem a génmódosított kutatásból is?
1: Növénytermesztés szinten elég sok kutatás leállt.
0: Aha. Hát gondolom azért befolyásolja az, hogy ipari szinten mivel akarunk foglalkozni, pontosan. Az, hogy tudományos szinten mivel foglalkozunk.
1: Persze, az ipar, mint felvevő terület azért nagyon fontos szerepet játszik egyrészt a kutatás támogatásában, másrészt pedig, hogy azzal az adott kutatással, illetve szabadalommal mi fog történni.
3: De pont azok a ipari cégek, akiknek fontos például a klónozás vagy a gén manipulálás kutatása, biztos csinálják azt, hogy egzotikus országokba elviszik a kutatóhelyeiket, ahol még támogatják is őket.
2: Ez nem ilyen egyszerű, tehát egy
3: jó... Most csupán az ipari felhasználásról szinte azt mondanám, hogy ezek ipari titkok, és ezért elvileg nem tudhatunk róla.
2: De hát ugye ahhoz, hogy olyan kutatói legyenek, akik ezt a kutatást megfelelő szinten csinálják, ahhoz kell egy nagyon erős képzettség, nagyon erős felsőoktatás. Tehát ezt azért bárhova nem lehet.
3: Ja, én nem úgy gondolom, hogy egy helyi épület van ott, hanem oda importálnak tudósokat készpénzért.
2: Hát, szerintem arról tudnánk. Tehát azért az előbb-utóbb kibukik.
3: Titkos.
2: Ja, azért, ja, bocs, tényleg.
0: Ha jól értem, akkor ti ilyen erős képzésben részesültetek, mert utána felszippantott benneteket a hanyatló nyugat.
2: Igen.
1: Igen.
0: És mondjátok, a Monsanto megkeresett már benneteket?
2: Szerintem a Monsantót elegen keresik meg ahhoz, hogy ő ne keressen külön embereket. Tehát azért a Monsanto egy nagy cég, ugye, amit tipikusan csak génmódosított növények kapcsán szoktak előrángatni. Tehát a Monsanto egy agrárcég, és hogyha valaki nem tudná, akkor egyébként lassan az organik termesztésben is az egyik legmeghatározóbb tényező. Egész egyszerűen azért, mert azok a technológiák, amit most sokan kierőszakoltak, hogy végül is az agrárkutatásokba követni kell, azok nagy pénzigényű, meg nagy volumenigényű metódust érdekelnek, ezt nem fogjuk garázsban csinálni, de a Monsantónak megvan rá, a pénze megvan rá, a technológiája megvan rá, az embertömege.
3: Na de hány ilyen dokumentumfilmet láttunk, ami pont erről szól, hogy a Monsanto azt írja, amit akar. Hogyha azt írja, hogy ez a kék, meg narancssárga és háromszög alakú.
2: Tehát elmondom, tehát, hogy ugye a génmódosításon, a célzott génmódosításon való növénynemesítésnek az alternatívája az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig évezredeken keresztül, hogy spontán mutációkat hozunk létre, és akkor azok közül megkeressük azokat, amelyek nekünk legjobban tetszenek, és megfelelő módon vissza nemesítjük őket abba a vonalba, amit mi szeretnénk használni. Ma azzal, hogy a legtöbb növénynek ismerjük pontosan a géntérképét, ez egy viszonylag leegyszerűsíthető folyamat. De ehhez egy hatalmas technológiai háttér és nagyon sok pénz kell. Mondom, ez az, amit a kis cégek soha nem fognak tudni. De a Monsanto viszont ő azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha ti ezt akarjátok, én megcsinálom ezt is nektek.
3: Na, Maggyár, hello,
0: szevasz!
4: Hello. Csak az, most talán jobb az észre, hogy kiálltam az ablakba.
1: Jobb.
4: Figyelj, a Syngenta is szintén ugyanúgy, hát nem olyan nagy volumenű, mint a Monsanto, de szintén indított párhuzamosan egy ilyen vonalat. Egy kedves vendég is említette. Ennyi lett volna csak. Tehát, hogy többen elindultak ezen az organikus vonalon.
0: Köszi, ciao.
3: Igen, mert hát gondolom a kritika elsősorban azzal foglalkozik, hogy nem tudjuk a génmódosított növényi magokból készült ételek élettani hatásait, hogy vannak-e vagy nincsenek.
2: Tudjuk, hogy nincs. Tehát most a 20, Amerikában 20 éve ugye felszolgálják ezeket, és hát azért ami 20 év alatt, tehát ugye pár hónap ezelőtt Jávor Benedekkel beszélgettünk erről, hogy mi az, amit elfogadnának a zöld szervezetek arról, a ilyen proof of concept, és akkor ő megnevezett egy 30-50 évet. 20 év már eltelt, és eddig semmit nem láttunk.
0: dr. Darvas Béla, aki ennek egy elég nagy atya, kutatója, képviselője és interpretálója Magyarországon, ő nem ennyire egyértelműen biztos ebben.
2: Hát most ugye itt külön kell választani.
0: Ahogy... Nem azt mondta, hogy feltétlenül van rossz hatása, hanem azt mondta, hogy azért ezek az eredmények még nem egyértelműek.
3: Meg azt, hogy Amerikában 20 évig működik valami, hogyha amerikaiként vizsgálod, nem veszed észre változást, de ellépsz, nagyon furák az amerikai.
2: Tehát most amit szerintem itt gyorsan az elején tisztázunk, tehát hogy amit az eddig a fekete dobozként kezelve magokat és akár besugározó, akár másképp spontán mutációkat várva csináltunk, az is génmódosítás. És ott nem is tudjuk, hogy mi történik. Tehát amit a nagyon gyakran laborban csinálnak, ott egy célzottan valami gén megváltoztatnak. Igazából, és ugye hát ez egy élő vitánk Darvas Bélával egyébként, én biológiailag nem látom a különbséget a kettőt. Sőt, az egyik esetben ugye nem is tudom, hogy mi történt, csak azt látom, hogy milyen szép a növény, azt nem látom, hogy milyen génátrendeződés történt benne, hogy milyen gének expresszálódnak esetleg olyan helyen, ahol korábban nem. Mert hogy amíg fel nem térképezem, hogy konkrétan milyen változás történt annak a magnak az örökítőanyagában, addig erről fogalmam sem lesz.
0: Nekem gyerekkori álmom, hogy a dinnyét a szőlővel keresztezzék, de úgy, hogy a dinnyefűrt legyenek, hatalmas dényefűrtök legyenek, mert nagyon szeretem a dényét.
3: Négy magja legyen, négy gyermekfejnyi magja.
1: Igen, vannak erről a különböző növények kapcsán mindenféle elképzelések, de alapvetően külön kell választanunk szerintem a közvélemény szinten, ez nem igazán tisztázott. Vannak olyan génmódosított növények, amelyekben nem bakteriális toxint, vagy nem egy olyan gént visznek be, amelyik segít lebontani a különböző vegyszerek hatását a növényben, hanem például valamilyen olyan másik növényből származó gént tartalmaznak, amelyek segítenek leküzdeni egy növényi vírust. Tehát, hogyha egy ehető növényből, például a narancs példáján fölbuzdulva, voltak olyan konstrukciók, amelyeket például spenótból származó gént raktak bele a narancsba, hogy le tudják bontani azt a növényi kártevőt, ami éppen Florida partjainál tönkretette a narancstermést. Sőt, tehát, hogy ezeket lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az illető szervezetre, de azért a spenótot is elfogyasztjuk, és semmi bajunk nincs tőle, illetve a narancsot is elfogyasztjuk, és eddig évszázadok óta nem történt semmi baj.
2: Sőt, ami egyre tovább viszi majd, bocsánat, ezt a dolgot, és ez jövőre egyébként, tehát ez a jövőre aktuális probléma, hogy most a legújabb technológiák segítségével el tudunk úgy rontani géneket célzottan, hogy ott semmi más nem történt, csak elrontottuk azt a gént. És ez egy hülyén hangzik, úristen, elrontunk egy gént, de igazából erről szólt az egész növénynemesítés az elmúlt év ezredek során, hogy ugye olyan növényekből, amelyeknek nem az volt a célja, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, hanem az, hogy ők minél fennmaradjanak és a magjaikat minél jobban szétszórják, olyan dolgokat hoztunk létre, ahol amelyek igazából gyakran önmagukban a kint a természetben nem maradnának már meg.
3: Még annyit, bocsánat, hogy szerintem a probléma itt abban van, hogy te azt mondtad, hogy azért jönnek létre, hogy a magjaikat létrehozzák, de közben a génmódosított növényekkel az egyik kritika az pont az, hogy olyanra vannak megcsinálva, hogy ne hozhassanak élő magot utána.
2: De ez egy téved, ez nem csak a génmódosított növények. Tehát ugye
3: Van
2: egy ilyen típus, de van a hibrid kukorica, a nem génmódosított hibrid kukorica sem életképes. Tehát hogy ez itt összekevernek.
0: Vagy az őszvér.
2: A kapitalizmus kritika és egy konkrét biológiai technológiának a kritikája erősen elkezd összekeveredni. És hát ez sem segít a közbeszédet.
0: Dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté a vendégünk, és biológiáról beszélgettünk velük, meg általában a tudományokról. Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió folyamát hallgatjátok. Hamarosan visszajövünk.
5: Yeah. Yeah, man. Clean air, clean country. Anywhere we walk, globally, veteran Borobantana teach them. Yeah, man, I make them a deal with Mother Earth, so.
6: Yeah, man.
5: Them a mash up the earth with them mass destruction. Global warming, too much pollution. Yeah, killing off the birds, the fishes, man and woman. Yeah, man, globally.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a Critical Biomass szerzői vannak nálunk vendégségben, Éva és Máté. Ti csináljátok a Critical Biomass, vagy a kritikus biomassa blogot, ami egy nagyszerű biológiával, meg általában tudományos kérdésekkel foglalkozó blog. Mielőtt belefutnánk a komoly kérdésekbe, szeretnék benneteket megkínálni egy kis mangógolival. Ezt novemberben hoztam Indiából.
2: Köszönjük.
1: Ez szárított mangó, fűszeres mangó. Van benne fekete bors, kömény, csili, szárított mangó.
3: A csilit nem érzem.
1: Szuper, az jó. Szóval azon kívül, hogy nagyon jó szóvicc ez a Critical Biomass, van-e valami egyéb olyan háttérinformáció, amit a kulisszák mögött szoktatok megbeszélni ezzel kapcsolatban?
2: A címért én vagyok a ludas, úgyhogy azt hiszem, nekem kell megválaszolnom.
3: Igen.
2: Hát ugye, amikor az ember elhatározta, hogy blogot ír, ez 10 évvel ezelőtt is úgy volt, hogy hát kell valami frappáns címet keresni hozzá, és hát ugye akkor napokig pörgött a fejemben, hogy a biológia szóval, vagy a bio akármivel mi kezdődhet. És valahogy így egyszer csak beugrott ez a biomassa dolog, és hát akkor a massa, critical, biomass, ez már egy kicsit adta magát. És hát ugye abból a szempontból is, hogy úgy mondjam, hát a találó a cím az talán túlzás, de hogy valamennyire igyekszünk kritikusan viszonyulni bizonyos hírekhez. Nyilván bizonyos híreket mi is csak bemutatunk, cikkeknek az eredményeit bemutatjuk, de néha elhangzanak olyan dolgok a szélesebb társadalmi közbeszédben, amikre reflektálni igyekszünk kritikusan.
1: Én azt gondoltam egyébként, amikor először találkoztam ezzel a címmel, hogy ez az ember. Az ember az a kritikus hát, biomassa, amelyik nagyon befolyásolja hát, a föld felszínének az életét.
2: Persze, hát ugye sok mindent be lehet utólag még magyarázni ebbe a címbe, de tényleg az elején az volt, igen, tehát mi vagyunk a kritikus biomassa, hát most vehetjük csak a blog szerzőinek a közösségét, vagy vehetjük szélesebben akár az embereket, akiknek kritikusan kellene gondolkozni ahhoz, hogy végül is egy élhető helyen legyünk.
1: Ez nagyon jó, tehát hogyha most azt mondod, hogy azzal, hogy blogot írtok, azzal élhetőbbé varázsoljátok a földet.
2: Ez
1: nagyon szép befejezés a műsor.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nem, nyilván valami olyasmi a célja, tehát szerintem, mint minden, aki blogot ír, egy picit szeretné a maga képére formálni a világot, tehát elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látunk dolgokat, meg szerintünk legalábbis a világnak ezt az egészen kicsi szegletét, amihez azt gondoljuk, hogy jobban értünk, mert ugye erről szólt a kiképzésünk, az oktatásunk, a stb., hogy ezt hogyan lehet úgy szemlélni, hogy ne ülj fel mindenféle hülyeségnek, és viszont ami fontos, azt felismerd, és azt értékként kezeld.
1: Még mielőtt belemennénk a részletekbe, elmondjátok, hogy rajtatok kívül még hányan dolgoznak ezen a blogon?
3: Hát a szerzői gárda durván 3 emberből áll, mi hárman szoktunk viszonylag gyakran írni. Pluszban még van 1-2 ember, aki időnként összeszedi minden idejét és bátorságát és ír egy-egy cikket, de hát durván 3 vagyunk.
2: De milyen jó, hogy kérdezted, mert ugye pont tegnap tettünk ki egy felhívást a kedves olvasókhoz, hogyha a következő 10 évet is meg akarjuk érni, mert most már 10 éve csináljuk ezt, akkor viszont tudjuk, hogy kellenek új emberek. Tehát, hogy akkor ezt megragadnánk, ha nem tilos a lehetőséget, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni ebbe a kalandba, amit a Critical Biomass kínál, akkor írjon nekünk, és akkor hát, ha megtaláljuk a módját.
1: Elmondhat, hogy mivel jár ez? Mert tudod, amikor azt mondjuk, hogy keresünk műsorkészítő társakat, akkor mindig nagyon sokan jelentkeznek, mert azt hiszik, hogy annyi az egész, hogy 2 hetente vagy hetente bejönnek ide, és megfürdőznek az 50 000 ember szeretetében, és aztán rájönnek, hogy mennyi munka van a háttérben ahhoz képest, hogy mennyire apró kis időnek látszik az, amit az aktív rádiózással töltünk. Tehát mondjuk ti mennyi időt töltöttetek az elmúlt 10 évben összességében, másodpercre lebontva azzal, hogy posztokat írogattatok?
3: Akkor kezdem én, mert én kevesebb időt töltöttem mindezzel, mert én később szálltam be igazából az aktív részébe. Eleinte én is csak így adhok 2-3 évente írtam 1-1 posztot. Igazából az egy nagyon nehéz procedúra, amíg az ember belejön ebbe az írásba. szerintem az első 2-3 poszt megírása az sokkal többet ideig tart, mint aztán később 10-15-20 poszt megírása. Sok idő még az ember felkészül egy témából. Attól függ persze, hogy milyen posztot akar az ember írni. Hogyha egy összefoglaló, nagyon átfogó cikket akar az ember írni, akkor az nagyon sok idő, hogy felkészüljön rá, összefoglalja az adott cikkeket, és valami velős dolgot hozzon ki belőle. Ha csak egy legújabb szakmai hírt szeretne összefoglalni, az persze kevesebb ideig tart. Szerint azt beszéltük meg Mátéval, hogy nem igazán várjuk el az emberektől, a jelentkezőktől azt, hogy most eldöntsék, hogy mennyi időt szeretnének ezzel eltölteni. Igazából szeretnénk lelkes olvasókat, illetve olyan embereket összegyűjteni, akik szeretnének írni, és még nem kérjük őket, hogy elkötelezzék magukat hétre, napra, percre pontosan.
1: Kell, hogy legyen doktoriuk biológiából?
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Amikor elkezdtük a blogot, vagy amikor, igen, hát amikor mégis kitalálódott a blog, akkor még nekünk sem volt doktorink, szóval ez mindenképpen a mellett szól, hogy semmiképpen ilyen típusú megkötés nincs. De egy kicsit én is válaszolnék erre, hogy mennyi idő. Hát egy poszt, egy átlagos poszt megírása az 1-2 óra, de ez már úgy, hogy már tudom, hogy kb. Miről akarok írni, mert elolvastam a cikket, és van valami háttérinformáció.
1: Igen, de tudod, amikor elolvast a cikket, 2-3 óra, amíg megírod a cikket, viszont mondjuk lehet, hogy amit hozzáolvasol, az 8 könyv.
2: Szóval ez egy nehéz, egy ilyen ismeretterjesztő blog esetében ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire mész le mélyen egy cikk megmagyarázásában. Tehát ugye végül is mi egy olyan arany középutat választottunk, hogy itt egy kicsit szakmai blog lettünk, tehát nem fogjuk azt elmagyarázni minden egyes posztban, hogy mi az a gén, mi az a szabályozó régió a genomban. Tehát ezt azért feltételezzük, hogy aki most már odajön, az tudja. De hát persze, hogyha nagyon-nagyon jól meg akarsz írni egy cikket, akkor ezeket is valahogy beveszed a szövegbe, és ugye az is plusz karakter, plusz idő, amíg megfogalmazod úgy, hogy az vállalható legyen.
1: Szóval kerestek olyan kedves embert, aki biológia, vagy leginkább biológia témában írna cikkeket, blogbejegyzéseket a Critical Biomass blognak. Hát írna, hogy tud jelentkezni?
2: A criticalbiomass@gmail.com teljesen váratlan e-mail címen, de nem csak olyan embert keresünk, aki elég kreatív ahhoz, hogy posztot írjon, hanem még két más kategóriában is igazából szeretnénk embereket toborozni. Az egyik, hogy külföldi, tehát főleg angol nyelvű tartalmakat lefordítani magyarra, mert abban is hihetetlen potenciál van, tehát rengeteg dolog van, ami megvan angolul.
1: Mondjuk ezek szakszövegek.
2: Nem, ezek ismeretterjesztő szöveg, tehát kicsit szakszövegek, de nem arról van szó, hogy most valamelyik szaklapból el kéne fordítani. Ezek olyan szövegek, amik Google Translate-tel vagy valamelyik más népszerű fordítóval nem mennének feltétlenül. Illetve van egy...
3: Nem feltétlenül lenne érthető az eredmény.
2: Illetve nem feltétlenül lenne ilyen ismeretet terjesztő az eredmény. Illetve olyanokat is keresünk, akik nem írni szeretnének, de viszont úgy érzik, hogy grafikusan nagyon ott vannak a szeren. Mert ugye, hát manapság ugye hát egy kép az többet ér, mint 100 szó. Különösen egy a mémek korában ez hatványozottan igaz, és hát ugye jó lenne infografikákat, illetve a rövidebb animációkat is készíteni, erre mi meg teljesen alkalmatlanok vagyunk jelenleg.
3: És itt jön a képbe az, hogy nem feltétlenül kell biológusnak, illetve doktornak lenni az illetőnek, mert hogy az infografika terén személyes tapasztalataink alapján a más végzettségűek azok sokkal jobban teljesítenek.
4: Melyik a kedvenc cikketek, abszolút, és melyiket szerették a legtöbben?
1: Igen.
4: És miért? És ki írta?
1: A lájkvadászat.
4: Lájkvadászatról. A tudománykommunikáción tanítják lájkvadászatot?
3: Nem. Szociális média sem volt a tananyag
4: között. De te ezt már befejezted, nem? Vagy most tanulod éppen? Vagy hogy van?
3: Most írom a szakdolgozatomat.
4: Már végé. Pedig jövőre indult volna egy isteni lájkvadászat.
3: Lájkvadászat kurzus, így van, lehet.
1: Igen. De te is gyűjtöd a diplomákat?
3: Igen.
1: Vagy doktorikat is?
3: Doktor. Egyelőre nem tervezem.
1: Doktor.
2: Szerintem nagy különbség van a között, hogy mi a legnépszerűbb poszt, illetve az, hogy mi az, amit mi szerettünk. Ha valaki megnézi a blogot, akkor az, ami engem érdekel, és amiről én szeretek írni, az például ott lesz, most fentről, majd a 6.-7. poszt, az a hoax gének, és hogy ezek hogyan alkotják evolúciósan a különböző állatoknak a test felépítését. Szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas téma, igen, mindig lázba volt. Ezek általában néhány tucat embert fognak érdekelni magyar nyelvterületen. Ezzel szemben akárhányszor esetleg egy...
4: A Melbimbót kialakító
2: Még az sem annyira, tehát volt már férfi nemi tag fejlődés, az egy izgalmasabb terület, de ami a legjobban tűzbe hozza az embereket, hogyha valamelyik politikus hülyeséget mond, és leírjuk, hogy miért hülyeség, és azt osztják.
4: Várjál, ez például genetikus probléma, vagy ezt miért hozzá?
1: Nekem
4: vagy,
1: úgy tűnik, hogy genetikus probléma lesz náluk.
3: Félreértéseket alapul,
2: és akkor ugye, mit tudom én, volt, amikor valaki...
1: Piros pöttye fenekén.
2: Hasonló kaliberű dolgok, azt az emberek imádják.
4: Vagy a balneológusok?
2: Balneológusokról is.
1: Mi nincs is annál jobb, mint amikor politikusok röhögünk azokon, akik vezetik az országot és meghatározzák, hogy mit is szeretnénk csinálni a jövőben.
4: Na de a lájkodászat azt érjük vissza, mert a tudományos fontos, kommunikáció fontos. Egyetlen mérőegysége.
2: Igen, ezzel szembe kell nézünk. Szembe kell nézünk, hogy milyen jó, hogy nem pénzért csináljuk, mert ha pénzért csinálnánk, akkor lájkodászat kellene mi is legyünk, és akkor nem gondolnád, hogy felkiáltással kezdődik.
4: De nem az van, hogy nem pénzért csináljátok, hanem a tudomány kommunikációért való elhivatottságért, ezért ugyanolyan fontos a like. Tehát, hogy a mesztelenős cicás képet oda tehetnéd, a
2: nem lesz a marketinges a nyakamon utána, hogy most 13 lájkkal kevesebb jött, pedig ő megígérte a hirdető fele, hogy meg lesz a 22 is, de csak 19 lett.
1: Éva, neked a kedvenc saját bejegyzésed az elmúlt 10 évből?
3: Nálam ez kevesebb, mint 10 év, de az egyik nagy kedvencem az a lepráról szóló hír volt igazából, az egy a leprás őssejtekről. És igazából pont amiatt, hogy ez egy annyira frappáns hír volt, tényleg egy szak...
1: Most így nem ugrik be egy
4: nem
1: kicsit.
4: Keresett ki, nem keresett ki, beolvasatnád, és híreket is kellene.
3: Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, de igazából arról szól, hogy a lepra kifejlődése során az őssejtek is részt vesznek ebben a betegségnek a kialakításában. És ez egy annyira frappáns és tényleg hihetetlenül érdekes cikk volt, ami aktuálisan akkor megjelent, hogy úgy éreztem, hogy tehát olyan cikket, olyan szakcikket, amely sok embert érdekel, tehát egyrészt ez egy olyan betegség, ami embereket érint, másrészt tényleg őssejtek, és hát milyen izgalmas, hogy a lepra maga megtámadja az őssejteket, és átalakítja a sejteket, mert igazából itt ebben a cikkben az derült ki, hogy az őssejteket átalakítja, és másfajta sejtek keletkeznek belőlük. És így terjed tovább az emberi szervezetben a lepra. Tehát, hogy ilyen eredményt olyan ritkán találni, hogy igazából teljesen lelombozott a további keresgélésben, hogy olyan izgalmas, érdekes...
2: A csúcsra készítem.
3: Igen, az volt a szakcikk fordításban szerintem a csúcspont, és onnan már csak lefele volt, igen.
4: De hát akkor egy kicsit olyan, hogy...
1: Saját találkozásomat a leprával. Kalkutában laktunk, és ott az utcai teárusok ilyen kis égetetlen kerámia edénykében adják a teát, mondják, hogy utána így el kell dobni, és olyan fura érzésem volt, hogy egy ilyen szép, láthatóan sok munkával elkészített kis agyagedényt eldobjak, és mondták, hogy hát egy részük beépül az úttestbe, tehát az úthibákat javítják vele, meg a járdahibákat, de egyébként már egyszerűen a használatukkal is jót teszünk, mert itt Kalkuttában az összes ilyen kis teás csészét mondta ezt úgy, hogy épp abból iszogattam, leprások csinálják. És eszembe jutott a régi mondás, a leprással ne húzz ujjat. hogy ez most mi, de aztán úgy, amikor elkezdtem olvasni, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon nehezen elkapható betegség, tehát nagyon sokat kell érte tenni tényleg, hogy megszerezzem.
4: És akkor élő szóba lehet, hogy könnyebb ezekről, hát nem is tudom, ismeretet terjeszteni? Mert valahogy úgy tűnik, mint hogy a szakcikkek egyik átka a tudományos nyelvezet és annak való olvasásában való elfáradt, illetve elkezdtelenet embertömeg. Míg élőben egy jó előadás, vagy egy jó óra során, vagy egy kiváló rádióműsor során könnyedén lehet érinteni olyan témákat, amit lehet, hogy olvasva az ember becsukott szemmel.
2: Más a célja a szakciknek. A szakcik az leírja, hogy ők mit csináltak, mit tapasztaltak, ebből milyen következtetés vannak le, de úgy írja le annyira részletesen, hogy bárki, jelvileg bárki meg tudja ismételni. És ez egy fontos kritérium nyilván a tudományban, hogy reprodukálhatóak legyenek az eredmények. Amikor most itt ismertet terjesztünk, itt úgy beszélünk a gén, hogy megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy nem vejtjük ki, hogy ugye lehet, hogy volt 3 PhD hallgató, aki 5 éven keresztül csak azon az egy projekten gűrizett, hogy ezt a gént úgy változtassuk meg, ahogy akartuk. Tehát ezt az időfaktort, meg ezt a, hogy is mondjam, izzadságfaktort itt nagyon-nagyon könnyen túl lehet ugrani. De hát nyilván maga az üzenet, végső soron az, az a fontos, hogy megváltozott a gén, és ez lett belőle. Az odavezető út, az fontos a, az én kollégáimnak, akik hasonlót vagy kísérletet akarnak csinálni, vagy ugyanezt a kísérletet, mert nekik tudniuk kell, hogy hogy jutottam oda. Ugye ezért lesz száraz és gyakran érthetetlen egy szakcikk.
3: És szakzsargonnal teli. Tehát ezt fontos kiemelnünk, igen, hogy ott más a célközönség, nem, a, nem az átlag halandó, hanem, hanem a kollégák, illetve azok az emberek, akik elbírálják ezeket a cikkeket, hogy ők lássák azokat a szempontokat, ami alapján ez egy fontos kísérlet volt, ez egy fontos kutatás, az eredmény igenis releváns, és természetesen, amit Mánti mondott, hogy ezt meg lehessen ismételni. Tehát minden olyan részletnek benne kell lennie, hogy hogyan is történt az adott kísérlet. Ezt feltétlenül nem tudja egy átlag halandó értelmezni, nem tudja hova rakni, mert nincs tisztában azokkal a folyamatokkal, azokkal a kísérleti rendszerekkel, amelyeket azok az emberek használtak.
4: Na és akkor most jön az, hogy vannak a híres tudósok mögött ilyen szellemírók, akik vidám, közérthető formában kihagyva a borzasztó bonyolult kísérleti és időfaktorokat, egy fantasztikus olvasmányos, tudományos leírás.
5: Tudnak csinálni belőle.
4: Igen, igen. Tehát vannak ilyen jó szellemírók, akik azt mondják, hogy hát sajnos, mint tudós megbukott, de Isten ilyen ír.
3: Szerintem nem szellemírók, hanem saját nevüket vállalják. Vannak, vannak olyan írók, illetve vannak olyan kutató, vagy illetve természettudományos végzettségű emberek, akiknek igenis van írói vénájuk, és ráéreztek arra, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az emberek megértsék, vevők legyenek rá, és tényleg ezt azért tanítják is a tudományos újságíró kurzusokon, hogy vannak bizonyos technikák, amelyeket alkalmazva, például metaforákat alkalmazva, meg szemléltetni lehet bizonyos, amúgy egyébként elég elvont folyamatokat. Szóval vannak olyan kutatók is, és vannak olyan nem kutatók, akik erre képesek, és ezt nagyon jól csinálják.
2: És hát nagyon sok intézetnek, meg egyetemnek ma már külön kis szervezeti egysége van arra, hogy az abból a szellemi műhelyből, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használjuk, kijövő cikkeket eladják a nagy közönségnek, ami nem csak a nagy közönségnek való eladás, és ugye ez az a pont, ahol az egyetemnek dolgozó PR-osok és például a tudománykommunikálónak az objektív tudománykommunikáció kicsit elválik, tehát nekik az a lényegük, hogy minél fontosabbként adják el azt a kutatást. Ők nem csak a nagy közönségnek szólnak, de természetesen nekik is, hanem a potenciális ugye, támogatóknak, pénztadóknak, a politikusok fele adják el, hogy mennyire fontos dolog történt. És hát ugye ez az a dolog, ahol néha egy kicsit nagyobb lesz ott a füstje a dolgoknak, mint amekkora valódi lángja van.
3: Amit mi tanultunk most az egyetemen, ez például a Delfti Egyetemen, hogy a tudomány kommunikációnak a tudományos marketing ugyanúgy része, és elvileg egy rendes, tisztességes tudománykommunikátornak akkor is objektíven kell kezelni ezt a kérdést, hogyha egy cégnél dolgozik, például egy startup cégnél, amelyik próbálja eladni és kommunikálni más különböző cégek felé a saját fejlesztésüket.
4: Ez már kezd nagyon izgalmas ösvényekre eljutni, tehát tudomány, akkor ti tudománymenedzser leszel, vagy hát PR-os a tudományos eredményeknek, hogyha a tudománykommunikációval foglalkozol? Hogyha lájkvadászatot kilőttük, ez a marketing ez nagyon megfogott, mert itt tulajdonképpen az van, hogy valamilyen nem is tudom, lappiacra, vagy egyáltalán hova érdemes ezeket kommunikálni, hogy nagyot szóljanak, legyen benne tűzijáték, és tényleg aztán a politikus is elolvassa, vagy hát legalábbis halljon róla, vagy nem is tudom, ez milyen célra jönnek ki ezek a már újraírt tudományos eredmények. Mert ahogy mondtad, ez egyik legfontosabb egy ilyen típusú.
2: Hogy hova jöjjünk? Hát ez ezerfajta outlet van, ahol, de aztán, hogy melyik lesz népszerű éppen, hogy hol fut fel. Nyilván, hogyha ma az ember ír valamit, amit mit tudom én.
4: Biztos vannak példák itt.
2: Kijön valami nagyobb portálnak a címlapján, amit sokan olvasnak, akkor az eljut a politikusok inger küszöbéig. De szerintem a kérdés első felére az Évi tudna jobban válaszolni, tehát hogyha te egy cégnek dolgozol, így átformálnám a kérdést, akiknek van egy fontos felismerése, fontos fejlesztése, és azt szeretnék eladni, ugye az egy többszintű tudománykommunikációs dolog, tehát tényleg hát ugye egy piacra is eladod, a politikusnak is eladod, meg hát az egyszeri laikusnak is eladod.
3: Ez... igen.
4: Meg hát a szakmának is valahol.
3: Igen, valamilyen szinten igen, tehát az már a marketing része is. De... mivel azt gondolom nem újdonság, hogy minden egyes kommunikációs eszköznek más és más a felhasználói, illetve a célközönsége, akkor más módszereket kell alkalmazni. Tehát egy hivatalos kormántanulmány, vagy egy mondjuk az egyetemek fejlesztéséről, illetve azok nem fejlesztéséről szóló tanulmány teljesen más nyelvezetet használ, mint az azt ismertető újságcikk. Tehát attól függően, hogy kiket akarsz elérni, más eszközöket használsz. Attól még, hogy kap egy tudományos közeget az egész, attól még mindegyik tudománykommunikációnak számít.
1: Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a társadalmi hatás, hogy volt-e már olyan blog bejegyzésetek, amelyik nem csak pusztán az érzelmi reakciót váltotta ki az emberekből, hanem sikerült belőle egy olyan tudományos vagy emberi kapcsolati tőkét kovácsolni, ami előbbre lendített benneteket érzelmileg, szakmailag.
2: Úgy emberileg, mint szakmai. Szerintem, igen, hát most volt, hogy ez a 10 éves évfordulónk. Pusztán az a tény, hogy megmaradt a blog 10 éven keresztül, az már egy ilyen kapcsolati tőkét épített ki. Tehát, hogy én ezen keresztül ismertem meg egy csomó hazai más tudományos ismeretterjesztőt.
4: Van még ilyen a Tudományos Ismeretterjesztők Társasága?
2: Nem Tudományos Újságírók Társasága, amire te gondoltanak, nem vagyok tagja, sőt nem is ismerek.
4: A Tudományos Ismeretterjesztők.
2: A Tudományos Ismeretterjesztők, az létezik, azokkal sem vagyunk semmilyen kapcsolatban.
4: Kik ők? Mert nekem a gyerekkoromból ez megvan, és különböző
1: fogalmak. Ne arról beszélgessünk.
4: Nincs velük kapcsolatom.
2: Jó, ha őket külön kéne meghívni, tehát hogy ők nagyon fontos emberek.
3: Titás a hallgatók között jelentkezzen.
2: Igen, tehát de hogy ez egy ilyen élő kapcsolati hálót hozott létre, utána engem is kerestek többször, hogy akár az Élet és Tudománytól, akár még korábban az Origótól, hogy akkor írjak nekik. Tehát, hogy létrejön, persze, hogyha az ember nem katasztrofálisan csinálja, pusztán a lelkesedése létrehozhat egy ilyen kapcsolati hálót.
1: Most olvasom, hogy reagáltál egy posztban arra, hogy Boros Péter azt mondta, hogy az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek millió számra Európába, a biológiai, genetikai adottságaik is mások.
2: Például, mondom, az ilyen típusok szoktak népszerűek lenni. Már mondom, nem ezért született a blog, tehát tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen olyan dolog, hogy az ember, ha már ugye kikerül ez a médiába, és látod, hogy senki nem reagál rá normálisan, tehát nem ír le néhány alapvető biológiai dolgot, akkor úgy érzed, hogy ha komolyan veszed ezt az ismeretterjesztést, akkor valamit írnod.
1: Igen, de azért ez például akkor a csacskaság volt, hogy szerintem egyszerűen csak nektek akart kedveskedni.
4: Szerintem egy színes retorika volt, és egy tök másik tudományágnak kellene vele foglalkozni. Én azt akartam megkérdezni, hogy ez a szakszövegfordítás, meg egyáltalán a különböző szakszövegek megtalálása egy kicsit olyan érzés lehet, mint ahogyan én DJ-zés során szeretek felfedezni meg nem levő dolgokat, amik esetleg összefüggenek azokkal, amikkel amúgy foglalkozom. És azért a szakszöveg keresgélés és fordítás örömeiről és bánatairól még beszélhetnénk egy kicsit azon túl, hogy mindenki azt szeretne, hogyha az világ összes tudományos kutatás elérhető lenne 2 kattintáson belül. Hát mi alapján, hogy nem, egy kellemes, megtalált történet, illetve régi cuccokkal foglalkoztak-e?
3: Ez attól függ, hogy éppen milyen posztot ír az ember. Nekem volt egy olyan bejegyzésem, amiben egy adott témát göngyölítettem fel, például a probiotikumokat jártam körbe egy bizonyos hír alapján, ami egy aktuálisan arról szólt, hogy nem lehet úgy eladni a probiotikumokat többet, hogy jót tesz az immunrendszerednek, nem leszel beteg tőle, anélkül, hogy ez erre egy adott vizsgálat utalna, egy ilyen hivatalosan elfogadott publikáció utalna. És ehhez, hogy konkrétan utána jártam, hogy mi volt a probiotikumok eredete, akkor nagyon régi publikációknak kellett utána járni, mindenféle összefoglaló cikkeket, amik utaltak az eredeti publikációkra, azokat előásni. Nagyon régi cikkeket nehéz megtalálni alapvetően, mert akkor még nem volt digitalizálva szinte semmi. Amit beszkenneltek, adott cikkeket, azokat nagy eséllyel nehéz elérni.
4: Könyvtározás, tartalomjegyzékek olvasgatása, őrület.
3: Hát mindenféle könyvtári kérésekkel régebben ez úgy működött, hogy a könyvtár közi kérésekkel eljuthattál az eredeti közleményhez, és akkor 1-2 hét hónap után megkaptad az eredeti publikációt, de azért ez eléggé sokáig tartott. Most nemrég volt erről hír, voltak olyan kereső, illetve olyan portálok, amelyek feltörték az egyébként nem elérhető cikkek kódját, és PDF-ként megkaptad azt is, amiért elvileg fizetni kellett, de az Elsevier kiadó ezt most beperelte ezeket a portálokat, és nem elérhetőek. Tehát most hivatalosan, hogyha el szeretnél valamit érni, akkor az intézet, ahova tartozol, mondjuk egy egyetem vagy egy kutatóintézet, előfizet az adott újságra, akkor azt meg tudod kapni, illetve hogyha ingyenesen elérhető, akkor is hozzá tudsz jutni ahhoz a cikkhez. Ha nem, akkor fizetned kell vagy az aktuális újságért, vagy előfizetést hozol létre, vagy pedig a cikkért fizetsz, de ezek elég borsos árak.
2: Ennek van egy megkerülés, nagyon sok újság engedi, hogy valamilyen formában, nem abban a formában, ahogy kijön a végső PDF-ben a cikk, a szerzők archiválják a dolgokat, és ezzel egyre többen élnek majd, tehát végülis egy Word file. Nem, hát már ugye a Word file-t azt elküldik, és azt beszerkeszti majd a cég, de hogy magát a Word file-t azt fel lehet tenni ingyenesen elérhetőnek, és azért ez is egy nagy segítség.
3: Igen.
1: Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha például az állami pénzből finanszírozott kutatások részeredményeit és eredményeit és magát a kutatási mechanizmust így nyilvánosságra hoznák.
2: Ez Amerikában kötelező, mert...
1: Igen, de nálunk ez valahogy nem így van.
2: Hát...
4: Van egy csomó minden máshogy van, mint hogy Amerikában. Igen, lehet, hogy 20 éve élnek génmódosított kukoricán.
1: És nagyon furák, Csabi, találkoztam velük. Sőt, már te is Philadelphiában írtad a doktoridat.
2: Igen. Hát egy...
1: Mások?
2: Te is más vagy, te sem. Hogy mondjam, én Philadelphiában éltem tényleg 5 évig, azóta nem mentem vissza. Ennek leginkább az oka, hogy azóta keveset voltam az államokban. Tehát Amerikáról mindig azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol minden létező végletet megtalálsz. Sőt, ha jól emlékszem, van egy, már nem is emlékszem, hogy 1 vagy 4%-os törvény, hogy bármilyen hülyeséget fogsz kérdezni, az amerikai publikumnak ez az X százaléka kevés, de azért létező százaléka azt igaznak fogja gondolni. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy mindenre fogsz találni. De nyilván nagyon más, amit tapasztalsz, hogyha New Yorkban, vagy San Franciscóban vagy valahol.
4: Igen, most volt az, hogy megkérdezték az embereket, hogy akkor bombázzák-e Agrabát, ami az Aladdin című mesében a főváros, és persze, hogy bombázzák.
2: Tehát, hogy igen, tehát az, hogy amikor Amerikáról kell vélemény mondani, az csak egy annyira sommás vélemény lehet, ami abszolút nem veszi figyelembe ezt a sokszínűséget. Ami...
4: Na jó, egy kicsit utazós műsor is vagyunk. Kedvenc kajáid Amerikából, mennyire szereted csípősen a disznó oldalast? Ilyen kis érdekességek, mert hát most az utazás is nagyon fontos nekünk, mármint, hogy mi félig meddig utazós műsor is vagyunk, aha. És ti most

0: Én erre voltam.
1: Éva, te melyik genetikailag tőlünk csekély különböző népnél élsz most?
2: Én Hollandiában élek most családommal együtt.
0: Ott is jó az indiai kaja állítólag.
2: Jó az indiai kaja. A snack kultúra az dívik, mert hogy Hollandiában ebéd helyett szendvicseznek, illetve kirohannak a snack bárba, ami ilyen bérszínrolószerű termékeket jelent is, sült krumplit. Úgyhogy habár a hollandoknál az elfogadott, hogy az ember nem eszik sokat, kekszből is csak egyet lehet venni, hogyha kínálnak a kávéhoz. De mivel ilyen junk foodot esznek sokan, ezért ott is nagy az elhízás, illetve nagyon sokszor beszélnek erről újságokban, tévében, tévéműsorokban, hogy máshogy kéne táplálkozni.
1: Egyébként kitaláltam egy hatalmas üzletet, hogy azt kéne csinálni, hogy az emberi gyomrot alkalmassá kéne tenni a cellulóz fogyasztásra.
3: Ez egy sok lépcsős gémmódosítás.
1: Igen, de hogy gondolod, hogy milyen jó lenne, hogy így nyírfát reggeliznénk.
3: Az finom?
1: Nem, de sok van belőle.
2: Van benne nyírfa cukor.
3: Akkor inkább az akácra kéne rá.
1: Igen, az a desszert lesz. A nyírfa.
2: Hát az hungarikum lenne, hogyha akácsa.
3: Akácsa, igen. Igen. Hát itthon, hol máshol?
0: Így van, és kifejlesztjük minden országnak a nemzeti faevőit. És végül is nem is kell másra táplálkozni, hanem a helyi fakú. És hogyha elfogynak, fogy a magyar akác. Megeszi a magyar.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté biológusok a vendégeink. A fafogyasztásról beszélgetünk, és még egy szomorú hírem van. John Bradbury, a Specials zenekarnak a dobosa halt meg 2 nappal ezelőtt, úgyhogy az ő tiszteletére is meghallgattunk egy szép számot, melynek címe Gangsterek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Nagyszerű biológus vendégeinkkel beszélgetünk erről, arról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a legkedvesebb témátok a saját szakterületeteken belül. Éva?
2: Több ilyen is van, de az egyik, most, hogy visszatérünk,

0: Térve a faevésre és a fanyűvőkre, a táplálkozással kapcsolatos mindenféle dolog. Egyrészt az, hogy miket eszünk, mik hogyan hatnak a szervezetünkre, másrészt pedig az is, hogy hogyan alakul ki a táplálkozás. Erről volt is egy poszt a blogon.
1: Ez nagyon izgalmas. Korábban nem volt?
0: Tehát azzal volt kapcsolatos ez a poszt, hogy hogyan alakul ki az ízlés, illetve az, hogy miket eszünk, kinek milyen a preferenciája. És hogy ez legfőképpen gyerekkorban alakul ki, az első 2-3-4 év alatt, és ez befolyásolja nagyon sok minden is, az, hogy például a terhes anya mit eszik, illetve hogy milyen ételeket kínál a gyereknek, és hogy mikor kínálja, mert a gyerek viselkedésében kialakul egyfajta dackorszak, egyébként a normális dackorszakkal párhuzamosan, amikor az ételt is valamilyen szinten elutasítja azokat az ételeket, amelyeket eddig nem kóstolt meg. És ez evolúciósan bele van kódolva a gyerekekbe, tehát ez nem egy dacos viselkedés ilyen szempontból, hogy ezt ő nem akarja, hanem a gyerekek bárhol a világon nem akarják megkóstolni a furcsa és szokatlan ízeket. Ami egy idő után eltűnik, és persze a felnőttek aztán tudnak
2: itt. Mihez furcsa és szokatlanról beszélsz?
0: Amit eddig nem kóstolt.
1: Az állaggal is így vagyok, hogy mármint, hogy én etetek egy másfél évest, és ott ha az állaga nem tetszik, már én is vissza. És még ott az ízekről állítólag másfél évesen még nem beszélek.
0: Dehogy nem, bőven.
1: Nem, hát egyértelmű, hogy hatással van rá, csak hát most így nem tudom megmondani, hogy inkább az édeset vagy a sósat szereti, de biztos az állagban benne van.
0: Az állag is fontos, persze, de ez szerintem inkább gyerekfüggő az, hogy valaki egy évesen már nem hajlandó pépeket enni, csak a főtt brokkolit és azt, amit a család többi része fogyaszt. Valaki meg sokáig csak a pépeket eszi meg, de ez már inkább egyéni viselkedés kérdése.
1: De az ízlelés kialakulása családi... az tényleg izgalmas. Mert már bocsánat, hogy ezt mondom, de az ízlelés az egyfajta ilyen kommunikáció tulajdonképpen, olyan, mint a művészetnek az értékelése, hogy van fogalmam arról, hogy még van más milyen is, és ahhoz képest ez emilyen. Én így tudom elképzelni az ízlelést is, azon túl, hogy ennek van egy biokémiája és egy idegrendszeri hatásmechanizmus.
0: És egy evolúciós háttér is, persze, természetesen. Tehát, hogy az édes ízeket preferálják a csecsemők meg a kisgyermekek, mert hogy abban egy édes ízű dolog, az sok táplálékot rejt, sok tápanyagot rejt. És hát az anyatej maga is édes, de érdekes módon a szódium monoglutamátot, ami egyébként nagyon nagy mumusnak számít.
3: Nátrium,
0: igen, nem angolul mondjuk. Tehát a nátrium monoglutamátot sokan mumusnak tartják, mert hogy a kínai ételekben azt rakják ízfokozónak, de ez az anyatejben is ugyanúgy benne van, és a parmezán sajtban is, nagyon sok élelmiszerben, és azt mégsem tartjuk mumusnak, és azt egészségesnek tartjuk.
1: Az ízfokozást?
0: Igen, hát a só is sok esetben ízfokozóként működik.
1: Só mesélt egy ismerősöm, aki távol-keleten étkezett, hogy nátrium-glutamát mérgezést kapott egy helyütt, és nagyon rosszul volt
2: de
1: egy napig.
2: De nem csak viccesen fogalmazott meg valamit, hogy szar ételt evett?
1: Nem, azt hiszem valamiből túltöltekezett. Aha. Lehet, hogy nem a nátrium-glutamátból, egy kanállal többet vett be, vagy innen.
2: És mire jutottál? Mármint, hogy az ízlelést mikor kutattad?
0: Igazából ez csak irodalom szinten volt kutatás.
2: Elrakódott benned az, amit olvastál.
0: Az, hogy minél fiatalabb korban célszerű megismertetni a gyerekeket minél többfajta ízvilággal, és ez azt jelenti, hogy nem egyfajta ételt kell neki kínálni, hanem minél többet. Tehát zöldségekből, gyümölcsökből, bármiféle ételből, minél többfélét, minél korábban, és hogyha az első elutasítás után újra próbálkozunk, akkor nagyobb esélye fogja azt később elfogadni.
2: Nagyon jó. Egyébként nem tudom, próbáltatok-e már unikumot adni külföldinek, senki nem szereti, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez azért van, mert mi 3-4 éves korunk előtt is fogyasztottunk már unikumot, és egyszerűen hozzászoktunk.
1: Én a marhainnál vagyok így, találtam egy helyet Pesten, ahol nagyon jó főtt marhaint lehet kapni, egy helyen szerintem a városban, ezt az Isten nem akar vele menni, pedig nagyon jó, kicsit vajon megmelegítve, de ez ételként pedig... árusítják, ott van a kacsa nyelv mellett, lehet kacsa nyelvet is kapni kilóra, ilyen főtt kacsa nyelvet, meg hát különböző hús, másféle hústermékek mellett.
0: Igen, ez egyébként nagyon sokat függ attól is, hogy milyen kultúrkörben nevelkedik az ember. Végül is ez most egy új irányzat, hogy húsevés helyett, illetve normál elfogadott marha, csirke, stb. Hús helyett fogyasszunk inkább rovarokat, ízelt lábúakat, mert azok egyrészt sokkal könnyebben előállíthatók.
1: A textúra, textúra azt mondanám.
2: Fehérjetartalom, magas fehérjetartalom.
0: Így van, sokkal egészségesebb. Két ellent. Kóstoltál már?
1: Nem, most megyek egy kóstoló körútra majd, de nem tudom, hogy megtalálom-e azt, ami mondjuk...
3: Hát ott van a rák, biztos, hogy ettél tengergyümölcse, meg mindent.
1: Abszolút.
0: Így van, ez teljesen hasonló élőlény. Egyébként a szöcske nagyon finom sütő.
1: Nézzük meg, egy fél év múlva térjünk rá vissza. Az biztos, hogy ez egy pár éve még egzotikumként.
2: Karácsonykor majd. Én azt hittem, hogy a genetikai módosításnál majd előkerül a 18 lábú csirke például.
1: De igen, egy kicsit még lehetne menni, hogy ez legális-e a háromszög alakú dínye és a 12 lábú csirkére való törekvés.
2: Amúgy én azt olvastam, hogy az Európai Unió 18 000 eurót szánt arra 2015-ben, hogy kutassák a különböző ízelt lábúak, bogarak élelmezésben felhasználható szerepét, lehetőséget.
3: 18 ezeret.
2: 18 ezer, nem olyan nagy szám, de végül is egy valódi szám, tehát a nullához képest sokkal több.
0: Ez valószínűleg egy projekt. Igen. Ez több egyetem, egyébként Hollandiában lehet kapni a szupermarketben mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas rovart és ízelt lábút, illetve az ilyen food truck fesztiválokon pálcikára fűzve kínálják a szöcskéket, tehát ez nem egy elvadult dolog. És van külön, azt hiszem a Maastrichti Egyetemen, ahol egyébként az in vitro hamburgert is előállították első körben, ott folynak szöcske, illetve egyéb ízelt lábú fogyasztási kutatások.
2: In vitro hamburger?
0: Igen, laborban növesztett, nem marha eredetű, mármint, hogy nem állatból kivágott hús eredetű.
2: Az milyen jó, hogy megkapom a hamburger magokat, elvetem a kertbe, megkérdezik, hogy sajt alakrom, vagy sajt nélkül.
1: Ez petri csészés.
0: Petri csészés, így van.
1: Ez az, ami a skiffikben van, hogy beraksz egy tablettát a mikrosütőbe.
2: Becsukom, kinyitom.
1: Beállítod egy pizza.
0: Egyébként ez egy nagyon izgalmas terület, a biodesignnak ez egyik szakterülete.
1: Ez lehet, hogy ezt akartam megkérdezni a hatlábú csirkékkel.
0: Azért annyira, tehát az evolúciótól nagyon messze álló dolgokat azért lehet, hogy nehéz lenne létrehozni, mint például a hatlábú csirkék. Hát inkább mesterségesen előállított csirkeláb növesztés lehet, ami reálisabb, mint maga egy hatlábú csirke.
2: Illetve hát emlékeztek a Matrix című dokumentumfilmben, ilyen trutyot ettek, és mondták, hogy benne van minden, amire a testnek szüksége van.
1: Nekem rögtön egy 3D kajanyomtató jutott eszembe, de...
0: Ezek léteznek.
2: De várjál, a kajáink javarésze, főleg a készételek, vagy a kész alapételek, azok már amúgy is nyomtatottak, tehát csak látszólag tűnik úgy, mintha valami lenne, de valójában már egy ilyen felturbózott
1: jellemző. Igen, az összeragasztott sonkadarabkákból készült, fantasztikus.
2: Igen, tehát ehhez képest az, hogy ezt így leegyszerűsítjük, és mondjuk letölthetővé tesszük, és otthon nyomtatható formában megszerezzük.
1: Nem, szerintem... de itt a nyersanyag meg szerintem tudsz mondani jobb példákat is annál, mint amiket mi az ABC-ben látunk. Ételnyomtatás. Hol tart most az ételnyomtatás divat?
0: Az ételnyomtatás divat például ott tart, hogy rovarból, méghozzá lárvából, hogy mondod, a buffalo wormot. Szóval egy adott lepke lárvájából készült lisztet használnak nyomtatásra, és különböző süteményeket állítanak elő belőle. Egy fesztiválon ettem ilyen édes íze van, mindenféle rózsaszín, kékszínű színezéket, illetve fűszert adnak hozzá.
2: Ha kékszínű, akkor megeszem. Minden kékszínűt megeszek általában.
1: Kékszínű rovar.
3: Tulajdonképpen ugye ennek nagy múltja van, a gújcukrokat is nyomtatják, hogyha úgy veszik. Tehát, hogy azért ezt nem vagy annyira.
1: Igen, hát Szabi is valami ilyesmit akart mondani, hogy azért az élelmiszergyárak. Hol is volt ez a film? Szárnyát vagy a Combját című dokumentumfilmről, hogy biztos emlékeztek rá. Na, ott aztán nyomtatták még a salátát is.
2: Hát meg nem tudom, hogy olvasgattátok-e mostanában a Virsliknek a leírását, hogy mit tartalmaz. Mert múltkor Zsófikának, nagyon fiatal barátomnak választottam Virslit. Következő lehetőségek voltak. Lehetett olyan Virslit választani, amiben volt csirkebőr, amiben volt libabőr, meg csirkebőr nyesedék. Ez volt a fő összetevő.
1: Volt a csertésbőr is, én biztos vagyok benne.
2: És a legdurvább az bőrke. Az, hogy ezután nem sokkal megszólítottak az utcán, hogy részt vennék egy virsli tesztelésben.
1: Isteni kókuszos csokoládés virsli.
2: Nincs is jobb, mint a zsírtanított kötőszövet, meg az ipari szalonna.
0: Gumicukorként viszont megeszik ugyanezt. Illetve aki megeszi.
2: Igen, van, ezt az egy nagyon, nagyon érdekes többelszámot használtam.
1: Spanyolországban ezt nyomják, de hát ott rendesen van szalonna, meg pörc kultúra. Magyarországról kezdik kérteni, bár mondjuk pörcöt is lehet kapni chipsnek.
2: Máté?
0: Több-töpörtyűt.
1: Több-töpörtyűt.
2: Több-töpörtyűt a magyar családokban.
1: De a sült hasalja szalonna is nagyon jó.
2: Egyébként megehetnénk egymást.
1: Persze, mindig ez a vége. Mindig ez a vége. Hogy a, hát, aminek szeme szóval van.
2: Igen, Máté. Hát, bocsánat, Éva.
0: A magunkat együtt megre reflektálnék. Voltam olyan fesztiválon, ahol joghurtot állítottak elő, hogy mondjam ezt úgy, hogy kellemesen hangzik. Nők speciális szervéből származó tejcukorbontó baktériumokkal állították elő a joghurtot. Tehát meg, és tartalmazták ezt a baktériumot.
2: Várjál. Hadd gondoljak bele. Egyébként van egy csomó praktikus dolog, például egyszer egy barátunknál voltunk reggel, akinek a nagyon pici volt az ötödik gyereke, és megkérdezte, hogy nem akarok-e inni anyatejet, mert nagyon sok teje van, és hogy nem akarja kidobni, mert hogy végül is megtermelte a szervezet, és olyan rossz érzés lenne, és akkor anyatejes kávét ittam. Ami, nem tudom, Csabi, mostanában volt ilyen nálatok?
1: Mostanában nem volt. Kísérletek voltak erre a dologra. Azt hiszem, talán az anyatejes kávét te említetted. Mindig elfogyott, vagy pedig pont nem használtuk fel.
2: Mondjad, kedves hallgató!
4: Sziasztok, Ladislav vagyok.
1: Szia!
4: Londonban van egy volt, ahol olyan tejtermékeket lehet kapni, amit anyatejből készítettek.
2: Yeah. Szuper, köszi!
1: Köszönöm! 2.15.37.73, az utolsó 10 perc a harmadik utas című műsorból.
2: Igen,
1: és úgy az Intel design divatokról beszéltünk egészen idáig.
2: Egészen idáig, de most Máté jön a kedvenc témájával, mert alig-alig van már hátra idő.
3: Kedvenc téma, ez mindig nehéz. Nehéz. A most, ami a legdivatosabb...
2: Kedvenc téma, akkor mondd azt, amit legkevésbé szeretsz.
3: Nem, az még nehezebb lenne. Tehát nem. Amivel a legtöbbet foglalkoztam az utóbbi időben, az pont ez a génmódosítás kérdése, mert hogy ezek az új technológiás eljárások, ezek rengeteg ugye etikai dolgot is felvetnek, plusz hát én a saját munkám során is használom őket. Nyilván csak a halakon belül, ilyen kicsikén, kis gémmódosításként, és hát ezekkel foglalkoztam, ugye a blogban is írtunk erről, tehát a legnagyobb kérdés nyilván az, hogy emberben csináljuk, ne csináljuk, mikor etikus, mikor nem etikus, de emellett vannak olyan lehetőségek, hogy például ma már tudnánk olyan szintetikus géneket tervezni, amivel ki tudunk írtani például szúnyogokat, ami a malária terjedése ellen egy remek dolog lenne, nem, de nem biztos, hogy
2: nem,
3: olyan jó.
2: Nem kiírtjuk őket, mert az problematikus, hanem csak megakadályozzuk, hogy a maláriát is, tudja terjeszteni, is, de egyébként meg tudják enni a szúnyogra ilyes lények.
3: Na most nagyon jó fele tapogatódó, tehát vannak olyan ilyen hát transgénikus, jobb szó, ilyen szúnyogok, amelyekben nem tud a malária terjedni, de ugyanakkor van, ahol meg egyszerűen rámentek arra, hogy összeomlasszák a szúnyog populációt. Tehát például az összes nőstény szúnyog elpusztul, csak hímek lesznek, és ezért utána a populáció összeomlik. Aminek hát ökológiai vonzatai vannak, és ezek nem triviálisak. Mint ahogy te is mondtad, nagyon sok állat táplálkozik szúnyoglávákkal, vagy magukkal szúnyogokkal. Tehát hogy nem világos, hogy a tápláléklánc, ami történne ilyenkor.
2: Magyarországon is volt ilyen kísérlet, talán a két világháború között DDT-vel bombázták le a Kis Balatont, hogy megszűnjön Magyarországon a malária.
3: Volt.
2: Igen, okay. Ezek szerint volt. Akkor még nagyon kicsi voltál?
3: Jó, ezek szerint nem, nekem nincs meg. Hát ugye a malária az, de egyébként hát ez egy ilyen, ahogy a globális felmelegedéssel az egy issue lesz megint. Tehát úgy lehet követni, ahogy a mediterráneumban egyre északabbra terjed.
2: Ja, persze, ez a klasszikus dolog, hogy akkor kezdünk el valamilyen problémával foglalkozni, amikor a mi közvetlen életünkre befolyással bír, vagy legalábbis a sötét árnyát reávetíti.
3: Igen. Hát ez nem, de hát egyébként ez mindenfele probléma, hogy ilyen trópusi betegségek egyre északabbra terjednek, és ez Amerikában is mindenféle ilyen dolgok megjelentek, amik Közép-Amerikából most már várják, hogy mikor kerülnek oda azok a szúnyogok, amelyek hordozzák ezeket a betegségeket, mert nem kérdéses, hogy nem lehet megállítani őket.
1: Építettek ilyen velkámi.
2: És valami álom neked a jövőből, mi az, amit szeretnél megváltoztatni az emberben például? Tudnád, hogy hol kell genetikailag módosítani?
3: Hát nem tudom. A legtöbb ilyen tervet, amit ilyenkor mondanának, hogy örök élet, stb. Jó az ingyen sört, aztán. De az örök életnek ilyen, ezt problematikusnak tartom. Tehát így nem látom.
1: Több dokumentumfilm szól erről, hogy mennyire zavarom. Már 1000 közeli évet is megélni.
3: Ha pusztán azt el lehetne érni, és ez nem az én munkám legyen, hanem legyen bárki, de ha pusztán azt el tudjuk érni, hogy mondjuk az a 90 év, ami most a mi esetünkben a várható élettartam, az úgy azért úgy mondjuk abból 89 tök jó egészségben teljen el, úgyhogy nem vagyunk ágyhoz kötve, meg szellemileg is frissek vagyunk, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény lenne.
2: A szuper ötlet. Éva?
0: Nem nyilatkozom.
2: Jó, amíg gondolkoztak, addig mondok egyet, én azt szeretném kérni, hogy a művészetekben ne a dekadenciát tiszteljük, ne a szenvedésből fakadjon a művészet java, hanem az örömből fakadjon a művészet java.
1: De hát ez felháborító.
2: Igen, Csabi, ezt azért mondod, mert benned még nincsen megváltoztatva ez a gén. Parancsolj, kérdés hallgató.
1: Mond.
5: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
2: Jó.
5: Én egy kicsit vissza szeretnék ugrani a Game of Monsanto hisztériára, hogy mit jósoltok, hogy ez meddig tart, hogy ugye a rádió körül volt egy ugyanolyan hisztéria annó, hogy ezek a hullámok ott össze-vissza jönnek, mennek a levegőbe, és akkor majd mit csinál velünk? Ebben a műsorban is volt már olyan vendég, aki azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy hat meg, hogy veszélyes-e, hogyha mi ilyen gabonát fogyasztunk például. Most ebben a műsorban elhangzott, hogy ugye Amerikában már 30 éve ezt teszik, és nem történt, nem nőtt plusz fülük a homlokukra, stb. Hogy, és akkor gyorsan még egyet kérdezek, ez az egyik kérdés, hogy szerintetek ez csitul-e, meddig tart, belép egy újabb konta a helyére, stb. És akkor rögtön fölteszem a másik kérdést, hogy a másik érve az szokott lenni, hogy olyan erősek a gémmódosított növények például, hogy a diverzitás rovására megy, tehát gyakorlatilag egy-két fajta legyőz egy csomó többit, és akkor gyakorlatilag a gazdagság, a biológia gazdagsága sérül, hogy erről tudnátok-e valamit mondani. Ciao.
0: Itt most megint visszatérnék arra a kérdéskörre, hogy a Monsantóval azonosítjuk a GMO kérdéskört, hogy minden, ami genetikailag módosított és növény, az eleve rossz dolog, ez eleve nincs így, csak ezt külön kéne választani az emberek tudatában is. Ha lehetne valamit kívánni génmódosítás szinten emberben, akkor azt, hogy a kimondott szavakat talán jobban megértsék az emberek, és tudatosan processzálják az információt.
2: Ez most nem világos nekem, ez a mondat.
1: Legyenek tudatosak az emberek, a tudatosság gént szeretné bekapcsolni.
2: Smiley volt, mondott.
0: Szövegértés. Tehát igazából ezek különböző növények, különböző tanulmányokkal, különböző szaporodási módokkal vannak olyan növények, amelyek eleve nem hoznak magot, és tipikusan ezt szokták felhozni a Monsanto bűneként, hogy ő csak tehát az általuk értékesített magokat lehet elvetni, és azok nem hoznak magot, tehát minden évben újra kell vásárolni a magot. Tehát ezek a növények nem tudják legyőzni a természetben lévő másikakat, hiszen nem tudnak szaporodni.
3: Mind a két dolgot gyorsan megválaszolnám, mert szerintem itt folytán van az idő. Az egyik, hogy jövőre szerintem lesz egy paradigmaváltás, ez pont azért van, amit egyszer itt elkezdtem mondani. De
1: végre bejött a GMO.
3: Elsikadt a dolog, de hogy lesz egy ilyen igazságpillanat, amikor az Európai Unión belül sok helyen dönteni kell arról, hogy ha ezek az új generációs targetált génmódosítások, amivel ugyanolyan mutációt tudok létrehozni, mint a korábbi technológiákkal, azok most GMO-ke vagy nem. Nincs racionális érve mellett, hogy GMO-k legyenek, mármint, hogy ugyanazt a hisztériát kertsük körülöttük, úgyhogy ez lesz az a pont, ahol nagyon sok zöld szervezetnek vagy nevetségesé válnak, vagy kénytelenek lesznek egy kicsit finomítani az eddigi álláspontjukon. Ezt elmondva én nem gondolom azt, hogy minden GMO növény jó, csak hogy én mint mindig elmondjuk, hogy az egész technológiát nagyon fura tulajdonképpen viszonylag alaptalanul démonizálni, hanem majd egyenként kell megvizsgálni ezeket. A másik dolog pedig, amit még hozzátennék, és akkor remélem még nem futok ki az időből, ezek a nagyon sok olyan kritika, ami itt is a kérdés másik felében elhangzott, az nem GMO-specifikus, hanem az igazából a vállalatnak a stratégiájából ered. GMO-ból is sokfajtát lehet előállítani, lehet ilyet, lehet olyat, lehet hibridet, lehet nem hibridet, életképes, nem életképes. A monokultúra az meg egy tipikusan olyan dolog, amit elérünk GMO-k nélkül is. Tehát, hogy az megint nem egy... tehát belekeverik a GMO kérdéskörbe, de nem oda tartozik.
2: Nagyon szépen köszönöm, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté volt a vendégünk. Kérlek szépen mondjátok el még egyszer, hogy hol lehet jelentkezni, hogyha valaki nagyon szeretne benneteket olvasni, látni, megérinteni, vagy éppen szeretne munkájával segíteni egy ilyen blogot.
0: Minden információ fönt van a criticalbiomass.blog.hu-n egyrészt, másrészt meg jelentkezni a criticalbiomass@gmail.com e-mail címen lehetséges.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A harmadik utas hírei következnek. Nem csak egyedek, de egész fajok genomját átírhatjuk. Nagyon sokan félnek attól, hogy a legújabb genomszerkesztési technológiákkal visszafordíthatatlan változások jönnek az emberi örökítőanyagban. Ez ugyan nem alaptalan, de van ennél sokkal közvetlenebb kockázat. Ugyanazok a technológiák, amik az emberi DNS szerkesztését lehetővé teszik, a különböző kártevők patogének visszaszorítására még könnyebb, még hamarabb felhasználhatók. De bármilyen vonzó is lenne mondjuk a maláriát terjesztő szúnyogok végleges eltüntetése, ennek ma beláthatatlan következményei lehetnek. Nehéz tudományos és társadalmi viták jönnek majd arról, hogy százezrek életének megmentése elég fontos céle, amiért megéri visszafordíthatatlanul megváltoztatni a környezetet. A genomszerkesztéshez felhasznált jelenség, az úgynevezett gene drive, annyira újszerű, hogy megfelelő magyar kifejezésünk sincs igazándiból rá, talán a géntámadás vagy génkampány írja le, miről van szó. Pedig időszerű lenne, hogy mi magunk is megismerkedjünk a kifejezés jelentésével, mert valószínű, hogy a közeljövőben közvetlen geomérnökség, geoengineering mellett ez lesz az egyik leggyakrabban előrángatott ötlet, ha ökoszisztéma szintű, tervezett módosítást akarunk csinálni. A különbség az, hogy a kettő közül egyelőre a geomérnökségnek van kevesebb realitása.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Vendégünk DJ Meda, aki egyiptomi származású. Ő játszik zenéket, és svájci művészek Jörg Köpül és Miriam Bürgin hangfelvételeit Egyiptomban, Kairóban készült hangfelvételeket fogunk még bejátszani, csak január 30-án készültek főleg angolul és

az előző bejátszásban arról beszéltek, hogy Mubarak mennyire nem tudja, hogyan élnek a szegények. És ugye Egyiptomban a legtöbb ember szegény.

Az előzőkben egy újságíró hölgy beszélt arról, hogy a rezsim őket egy pár facebookosnak hitte, de ez természetesen nem így van. És hogy ők rendet akarnak minden este, vagy minden alkalommal összetakarítottak maguk után a téren, és semmi balhét nem akartak. Csak változásokat. És hogy nagyon sok erőt adott nekik Tunézia. Akkor döntötték el, hogy vagy az adta az erőt, hogy ők is megpróbálják. Ezek az interjúk január 30-án készültek, lesz majd nem sokára későbbi is, és angol nyelven is. Közben Meda játszik nekünk egyiptomi zenéket, most főleg a 80-as évekből.

most Hakimot hallhatjátok, aki James Brown-nal is készített tracket. Azt mondja Mede, hogy ez igazi bus driver music. Mindenfelé halljátok. Az előző pedig Mohamed Munir volt. Ő pedig núbiai és az egyiptomi zene királya.

Egyiptomból, a Tahrir térről hallatok Kairóból felvételeket. Az előző férfi arról mesélt, hogyan indult el a Tahrir térre egy csokor virággal a kezében, hogy a rendőröknek jelezze, hogy békés szándékkal jött, amire könnygáz volt a válasz. De azt mondja, hogy nem fognak elmenni, és addig maradnak, amíg ez a rabló társaság el nem megy. Természetesen itt a rezsimre gondolt. A zenéket közben Meda játsza nekünk, aki egyiptomi származású, Budapesten DJ-ként. Nem csak arab zenéket, de inkább 70-es, 80-as évek zenéit játsza. Az egyiptomi felvételek pedig a svájci Jörg Köpül és Miriam Bürkin felvételei

I was on the scene and the scene.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Egyiptomi zenék és hangfelvételek szóltak. Vendégünk DJ Meda volt, azaz Ahmed Khalil Hussein, aki egyiptomi származású és Budapesten él, és az interjúk, amiket hallgattatok, a svájci származású Jörg Köppl és Miriam Bürgin Egyiptomban készítették őket, főleg január 30-án, de ez az utolsó, ez például február 20-i volt. És még sorolnék egy-két nevet az interjúkészítők között. Ismail Nem, aztán Miriam Bürgin, Fózi Emráni és Jörg Köppl voltak. Megpróbálunk rendes tracklistát összeállítani. Az előadók legalább meg lesznek. További jó hallgatást. Jön a Bang Bang.

0: Vendégünk lesz, vendég műsorkészítőnk lesz a Magyar Természetvédők Szövetségétől, Botár Alexa, több S betűt nem lehetett volna elhelyezni ebben a címben, aki a szervezet klíma csoportjának a vezetője. Szevasz, Alexa!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Mi az, amire várhatunk a mai napon, milyen témákat fogunk érinteni, hogyan fog majd alakulni itt előttünk ember, természet, város és energia viszonya?
1: Igen, hát rögtön itt 8 és 10 óra között arra vállalkozunk, hogy a közösségi energia kérdését járjuk körbe. Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy megnézzük, hogy Magyarországon és külföldön milyen olyan elszánt emberek élnek a világban, olyan elszánt közösségek, akik arra adták a fejüket, hogy saját maguk állítják elő a saját energia szükségletüket, vagy éppen arra adták a fejüket, hogy a saját maguk termelik meg az élelmiszert, és többen önellátásban élnek. Tehát olyan közösségek, akik próbálnak kicsit levárni a rendszerről, és az ő harcukat, sikereiket, lehetőségeiket mutatnak be.
0: Akkor tulajdonképpen itt az energiát inkább mint erőforrást értjük jobban. Tehát, hogy nem konkrétan az áramra gondolunk itt, hanem minden olyanra, ami az életünknek a részét képezi, vagy mondjuk forrása a működésünknek.
1: Igen, azt gondolom, hogy erőforrásként tekintető, bár ugye elsősorban valóban ezért az áram ellátás, aminek kapcsán elő szoktak ugye jönni a napelemek, szélkerekek, stb. Tehát zömében azt nézzük meg, hogy az áramtól a legkönnyebb, az áramból a legkönnyebb, a rendszertől a legkönnyebb függetlenedni, tehát a többi fűtés, a többinél azért egy kicsit bonyolultabb jelenleg a helyzet, de tehát az áram helyzetet lehet a legkönnyebben megoldani így önellátásból.
0: De a végén mindig áram kell, mert áramban megy az internet például, ami nélkül már nem tudnánk létezni. Tehát ameddig mondjuk az áramnak a hiánya ezelőtt 100 évvel még okozott volna mondjuk fennakadást, de nem túl nagyot, most mondjuk így, ezzel szemben most ma már nem tudnánk élni áram nélkül egyáltalán. Elpusztulnánk, nem?
1: Igen, hát ez a városi életmód különösen, de ugye már tanyákat is rendszeresen villamosítják, tehát hogy azért így világítás, a többi szempontjából, úgyhogy nem egyszerű dolgunk van, az biztos.
0: Itt elhangzott egy nagyon fontos fogalom, a közösségi energia. A közösségi energia, vagy a közösségi energia felhasználás mennyire mutat túl az energia megosztásán, mennyire jelent ilyen közösségi kohéziós energia megosztást?
1: Nagyon fontos eleme, tehát azt tapasztaltuk itthon és külföldön is, hogy azok a közösség, akik összeállnak, és ugye végig visznek egy ilyen beruházást, tehát azt, hogy gyakorlatilag az ő tulajdonukban is van ez az energiatermelő berendezés, ők találják ki, hogy hogyan szereljék fel, miből, milyen pénz ezeket kell bevonni, egészen addig, hogy ők működtetik, ugye ők nézik meg, hogy mennyi energiát termel, tehát ez óriási összekovácsoló előtt jelent a közösségnek. Tehát ugye ez a valamit kell kezdeni magunkkal érzése, hogy a kezdeti nehézségek után, akiknek sikerül ugye megcsinálni ezt a beruházást, az egy óriási élmény, hogy valamit tényleg a közösség elért, és működik.
0: De ez mi mondjuk? Én a Rádaiban, a lakótömbben beszélek Pistával, meg a többiekkel, hogy akkor most legyen egy ilyen napelemünk, és akkor erről fogjuk majd hallgatni a magnót, és akkor erre összeállunk, hogy ez hogy működik, vagy ilyen van, majd mindjárt telefon után. Hát, ha Lili az. Halló?
2: Szép jó reggelt!
0: Szevasz!
2: Sziasztok, Barna vagyok. Nagyon jó volt először, és gratulálnék a híradóhoz.
0: Köszönjük szépen, a Sanyéknek a remek műve volt.
2: Munkáját, hát valami fantasztikus. Olyan jól szórakoztam, hogy már tovább.
0: Na, hál' Istennek!
2: Közösségi, kohéziós energiahasználattal kapcsolatban. Kikerülhetetlen, hogyha több ember együtt, az összezördülések. Mert hogy te többet éget, én kevesebbet, és hát valahogy nektek egyáltalán több gyereketek van. Szerintetek erre valami megoldás?
0: Nagyon jó kérdés, köszönjük!
2: Le is tesztek!
0: Jó, köszi! Alexa, hogy van ez? Hát és hogyha többiek, nekem mondjuk nincsen hajam, és akkor a víjügynöknek rengeteg van, és egész nap szárítja a haját, meg vasalja 1000 watton. Én azért adjak többet.
1: Igen, ez a demokrácia működése, tehát az, hogy ha egy falu összeáll, vagy egy akár egy társaság is összeáll, és mondjuk pályázik napelemekre, vagy maga, tehát valamilyen módon mondjuk, hogy maga állítja elő az áram szükségletét, akkor előjön az is, hogy tényleg hát mennyi áramra van szükség, tehát mennyi napelemet tegyünk fel a házra, és akkor jön ki, hogy az egyes lakásoknak mennyi a fogyasztása. Tehát általában az úgy szokott lenni egyébként, hogy hogy ilyenkor ugye úgy dobják össze,

0: kevesebb pénz, vagy úgy szállnak be az egyes tagok, amennyi ugye a fogyasztásukkal arányos. Tehát ha valaki naphosszat hajatvasa, vagy több áramot fogyaszt, akkor általában az nagyobb szelete több pénzzel száll be.
1: Mérik ezt?
0: Persze lehet mérni, tehát folyamatosan lehet mérni, hogy mennyi áramot termel egy napelem, vagy tehát bármilyen berendezés. Úgyhogy nyilván az illető ösztönözve is van arra, hogy hát lehetőleg így azért ugye kevesebbet kell befizetnie, hogy csökkenjen az energiafogyasztása. Úgyhogy tehát ez a közösségeknél elég jól le lehet meccselni, tehát nyilván így jobb, hogyha nem fölülről szabályozzák, hanem tényleg így a tagok így látják, hogy hú, a Józsi most nem tudom, hogy pacsálja az áramot, akkor lehet, hogy Józsi ilyen finom tehát, nyomáson kezd kitéve a közösségben, hogy hát figyelj, nézzem meg, hogy a szomszédok ugyanannyian vannak, és kevesebb áramot fogyasztanak, akkor neked is célszerű, mert különben akkor többet fizetsz a közösben.
2: De itt akkor van ilyen, hogy áramszámla mondjuk, csak nem a, nem tudom, kapitalista áramszolgáltatónak megy, hanem a közösségnek vissza? Tehát kell befizetni? Vagy van mondjuk hogy egy általány, vagy valamilyen fogyasztás, ami mindenkinek mondjuk ingyen van a beruházás fejében, és hogyha azt túllépi, akkor fizetnie kell?
0: Nagyon sokfajta konstrukció van, tehát vannak olyanok is, ami valóban ilyen általányos, de olyan is van tényleg, hogy mindenki ugye felméri az elején, hogy mennyi áramot fogyaszt, és akkor annak fényében ugye lehet úgymond részesedést vásárolni ebben a projektben. De nyilván a gyakorlat azt mutatja, hogy minél inkább benne vannak ezek a... Tehát, hogy magyarul nem lehet kibújni a rendszerből, és nem, tehát magyarul nem lehet ingyen élni a közösségben, annál inkább tartósabb egy rendszer, és annál inkább működik egy ilyen kis közösség.
1: De ilyen van egyébként, hogy valaki egy városban leszakad a nagy rendszerről? Tehát most nem egy ilyen tanyáról beszélünk, ahol pár biofarmer összeáll, és akkor kvázi hippit játszva, most direkt túlzok. Szélkerék, napenergia, komposztálnak, mennyi ez? Komposztálnak orvérzésig, és akkor működik. De mondjuk itt a belvárosban, mondjuk a Jocik, meg mi összeállnánk, hogy akkor együtt legyen áramunk, ezt megtehetjük?
0: Hát igen, inkább egyelőre kisebb léptékben működik. Nagyobb léptékben arra van példa, hogy akár az önkormányzat válik le a rendszerről, tehát például Hamburgban, és tehát több német városban, ugye mindig a németek a példa, de hát most így a német példát hozok. Hogy egész önkormányzat így van, visszavásárolja gyakorlatilag a cégektől, vagy az államtól az adott mondjuk energiaellátó rendszert, és akkor ő maga lesz a szolgáltató a lakosa felé.
1: De ez ilyen non-profit Kft. Vagy non-profit formában, vagy hogy?
0: Hát gyakorlatilag non-profit formában így van, de neki meg is éri, hiszen ugye azért a, tehát így nem a esetleg az ottani azt mondjuk, hogy csak annyit fizet, amennyit használ, tehát így sokkal hatékonyabban meg tudja szervezni a rendszert.
1: Hello?
3: Sziasztok!
1: Hello!
3: Ismét. Hát szerintem most a Viktorunk forog a sírjába, mert kivetette, hogy a...
1: De hát még él, még ember él.
3: Csőhosszra, és hallottad tényleg, mit tudom én, egy-két lakópark, vagy akármi, csak egy kicsi is kiválna ebből a dologból, hogy tényleg, bár én nem tudom elképzelni, mert havária, bármilyen váratlan műszaki probléma miatt szükség lehet még ugye a kapitalista szolgáltatók által rejszünkre bocsájtott energiára, de a Viktor azt szerintem most már fontolgatja, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak, hogy ne legyen ez olyan jó, vagy ne érje meg annyira, hiába, hogy milliókat kell belefesztelni a beruházásba, hogy lebírjon válni valaki a közműszolgáltatókról. Félelmetes a gondolat, szerintem megfeltezni fog elég sok mindent.
1: Köszönöm.
3: Léken.
1: Köszi.
4: Csáu.
1: Na de mi baj az, ha leválnak emberek?
0: Nyilván ugye azért a villamos hálózatrendszer is akkor stabilabb, hogyha ugye sok, tehát hogy na, ugye nyilván minél nagyobb egy rendszer, minél több beillet a kilépő eleme van, annál stabilabb, tehát akkor lehet ugye egyszerűen szabályozni, nem hiába van ugye minden központosítva, hogy akkor így könnyebben át lehet tekinteni, nincsenek ugye kis apró elemek, legalábbis ugye ez az a kormányzati álláspont. Nyilván, hogyha ott leválik a rendszerről, és saját maga csak egy mini áramhálózatot csinál magának, vagy egy ember, vagy a közösség, akkor ugye neki kell abszolút szabályozni, tehát biztosítani, hogy egyenletes legyen az áramellátás, ugye azért a megújuló energiaforrásokban vannak ugye a fluktuációk, hogy éppen ugye ez a...
1: Kelly
0: mi van, ha nem fúj a szél, és nem süt a nap című, de ugye ezt is azért már intelligens hálózatokkal ki lehet küszöbölni, illetve azáltal, hogy nagyon, tehát több adott esetben ilyen közösség kapcsolódik egymáshoz, akkor ezek kiegyenlíthetők, tehát azért nem muszáj mindent tényleg így össze központosítani. De az tény egyébként, hogy azért az eddigi közösségi energia kezdeményezések inkább úgy valósultak meg, hogy a közösség, amit megtermelt áramot, azt a hálózatra termelt, tehát a hálózatnak adta el, és akkor a hálózatból részesült a betelepedéssel arányos energiával. Tehát azért az a kisebb része egyelőre a közösségi energiás projekteknek, amikor teljesen leválnak a rendszerről. Mert nyilvánvalóan egyszerűbb azért a hálózatot csatlakozni, engedélyeket is könnyebb úgy szerezni, de előfordul tényleg így akár tanyáknál, vagy akár szigeteknél, ugye ott Nagy-Britannia vannak olyan szigetek, Dániában is, ahol már tényleg így a sziget, az effektíve szigetszerűen működik, tehát önállátó módon működik, és látja magát energiával.
1: Azért most már, ahogyan haladunk előre a korban, én azt látom, hogy egyre több technológia hozzáférhető a lakosság számára, úgy, hogy nem is álmodtunk róla még pár éve. Akár digitális technológiák, akár mondjuk a megújuló erőforrásokhoz, vagy energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák. Abban az esetben, hogyha az állam kvázi akadálya valamennyire annak a folyamatnak, hogy leváljunk erről a rendszerről, hogy divers módon tudjunk energiákhoz hozzájutni, akkor ez nem segíti a folyamatot. Hogyan tudnánk segíteni azt, hogy a közösségi energiaforrások, vagy a közösségi energia megosztás az sokkal hatékonyabb legyen a telefon után?
3: Halló, sziasztok, jó reggelt!
1: Hello!
3: Ápoló vagyok. Az előbb a vendég által mondott állításnak ellen kell mondjak.
1: Na.
3: Nemrég volt szerencsé megtapasztalni. Menjetek! Gyalogosak itt rohangálnak. Volt szerencsé megtapasztalni egy olyan projektet, ami egy függőleges tengelyű szélgenerátorról szólt, amit egy családi ház mellé szereltek föl.
1: Mint a cowboy filmekben?
2: Nem, ez függőleges, ez
3: a spirálszerű. Félkerekek vannak, de igen, nem hiszem, hogy áramot termel, az valami másra használják.
0: Nem, ugyanúgy, csak ez egy újfajta technológia, hogy nem vízszintesen, hanem...
3: Vagy 30 lehetett. Hát olyan szegmens, amit nem gyártak még ezek a nagy multik, dánok, németek. És ennek eredményeképpen a ház sikeresen le is kötötte magát a gázhálózatról, és az összes energiát azt ezzel a télkerékkel...
1: Ki adott erre engedélyt?
3: Csinálják, plusz mindjárt átérek, meg egy kutat kb. Plusz a tetőn lévő napcellákkal.
1: Hoppá!
3: Nem, hogy napkollektorral, tehát amiben
1: csövekben
3: víz kering.
0: Igen, tehát napkollektorral fűtésre.
3: Na és kész volt az egész rendszer már, és egy olyan 5-6 hónapba telt, míg az elművel végül is mindent egyeztettek, és minden engedélyt megkaptak. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna, ez gyorsabb, hogyha szigetszerűen működik a rendszer, mert ők úgy működnek, hogy rá van csatlakozva a központi rendszerre, és minden évben egyszer egyenleget vonnak, tehát folyamatosan betáplálja a megtermelt áramot a rendszerbe, hogyha az éppen fölösleg, és ha meg többet fogyasztanak, akkor megvesznek a
1: polat. Hát ezt mondta az Alex.
3: Központiból, de ehhez az eljárás az 5-6 hónapot.
1: Jó, de legalább lezajlott.
0: De hát nagyon szuper, és ez hol van?
3: Úgy tűnt, hogy az elmű az inkább diszpeperálja az egészet, inkább keresztbe tesz a szegényeknek, mint nem.
1: De miért direkt vajon? Vagy pedig egyszerűen csak nem szokta meg, hogy emberek ilyennel foglalkoznak?
3: Szerencsétlen ügyintéző életében ilyet nem látott, neki megvan a két gyereke otthon.
1: Bementek a hippik, az jöttek itt a szélkerékkel.
3: Van elég baja, nem akar ilyennel foglalkozni. Ez egy szokatlan dolog, tök új, nem akar ezzel foglalkozni.
1: Nein.
3: De ami az egészen pozitív, és büszkék lehetünk rá, ez egy magyar találmány.
1: Hoppá!
3: Az országban már működik tucatnyi helyen.
1: Köszönjük szépen!
3: Na csá!
1: Csumi!
0: Jó lett volna megkérdezni, hogy hol található, mert pont ilyen
1: Ápoló.
0: Jó példákat gyűjtenénk. Hát nyilván nem hallottunk mindegyikről, de azért néha egy-két én nagyon elszánt emberet keresztül tud vinni egy-egy ilyen projektet, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha
1: ezt mondtad megnézni. Csetre, dobd be testvérem, hogy hol van ez
0: hogy
1: a cucc.
0: Így... Mert igen, erről hallottam, hogy... hogy tehát egy magyar fejlesztés, ez az új, tehát ilyen függőleges, tehát lapátú tulajdonképpen szélkerék, hát ami ugye sokkal kevésbé veszélyes ugye a madarakra, vagy
2: meg
0: sokkal hatékonyabb és hangja is kell, igen.
1: Hát eddig is függőleges volt, nem? Hát most a kerék, tehát maga a kerék.
2: Tehát, nem, a tengely.
0: A tengelye.
1: Ja, a tengely függőleges, jó, azért. Jó. Világos.
2: Meg városi környezetben nem is lehet hatékonyan ezt a vízszintes tengelyűt telepíteni.
1: Te honnan tudsz erről?
2: Hát... félig, nem, de félig ilyen kényszerből nagyon sok ilyen műsort néztem végig már.
1: Átinézni?
3: Nem tudom a pontos címet, valahol Budapest határán működik a M0-ástól egy pár száz méterre, talán a Pécteli oldalon, vagy Mátyás földszélén. Voltam ott, de még a GPS is eltévedt.
1: Mátyás föld,
3: mi hogy van? Sok ilyen magyar találmány van, ismerek személyes legalább négyet, ilyen függőleges tengelyű, de abból egyetlen van ez, ami ténylegesen termel áramot. Olyan van, ami forog. Több olyan van, ami túlságosan forog, mert ennek az a lényege, hogy hiába fúj baromi erős szél, a forgás nem gyorsul, viszont a lehető legkisebb szélnél, amikor 1 méter per szekundum sebességgel fúj a szél, már akkor is termel áramot. És például ezek a nagy szélkerekek ott Sopron meg Győr környéken, ezek azt hiszem, hogy 4-5 méter per szekundumnál kezdenek el csak forogni. És viharban azt le kell, hogy állítsák. Ezt meg nem kell, mert van benne egy olyan rendszer, ez az egésznek a lényege, ami ilyen titkos dolog, nem tud túlpörögni. De ismertem egy másikat, a 8-as út mellett volt felállítva, egy viharos szél annyira betörgött, hogy elszabadult a szélkerék, és mint egy paritja át a 8-as úton, és beleállt a szemközti raktár tetejébe.
1: Nem!
3: Igen. Nem egyszerű dolog ez, kemény az élet.
1: Szabotás. Köszönjük!
3: Ja.
0: Köszönjük!
1: No, akkor kérlek, Alex, hogy foglaljuk össze, hogy a mai napon akkor itt a héttérítőben milyen vendégekkel fogunk találkozni, kiket fogunk felhívni, hogyan alakul a mai tematikus nap, amelynek minden része hírektől hírekig az élhető világról fog szólni. Igen?
4: Felúszta, hogy Gyuri vagyok.
1: Ciao, Gyuri!
4: Szia, csak annyit szeretnék mondani, hogy most néztem a neten. Annyi van, hogy dr. Györgyi Viktor fejlesztette ki ezt a függőleges tengelyű szélerőművet, és itthon épít gyárt, stb. A gyártás beindítása az 50 milliárd forintra van szüksége. Ezek 2012-es cikk, tehát egy ilyen némileg késői, de vagy korai még. Késői, mit tudom én. Na, mindegy, a lényeg, hogy így hívják az ürgét, a gyártó az még nincs itt a cikk.
1: Gyuri, felétek van valami megújuló energiaforrás?
4: Saját magunk, ha beleállunk azért a tekerőbe, az futó. Nincs, sajnos nincsen, pedig nem lenne hülyeség. Hát csak azért is, mert hasonló kis faluba, amikor jártunk, keltünk nyaralni Németországba, Incelbe, ott a falunak a 90%-a teljesen le van napkollektor, az az összes ház, az összes ilyen Bauernhofnak a teteje. Mi se vagyunk nagyobbak, Szigetszentmárton és nálunk, hát Magyarországon semmi. De ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy a német állam ugye megcsinálja azt, hogy majd, hogy nem nem térítendő kölcsönök, meg stb. Alapján csinálhatják ezt a németek. Ha majd mi nálunk nem kell 50%-ot befizetni egy ilyen önrészt egy ilyen projektre, akkor talán elindulna. Így a népnek nem erre van pénze, és a tudata se erre áll rá. Egy-két szomszéd csinálja egyébként, le megy a áramszolgáltatóról, de nem jellemző.
1: Pulba, ja. Köszönjük szépen, Gyuri!
4: Nincs mit, szervusztok!
1: Ciao, hello! Szóval, kikkel fogunk ma beszélni, hogyan alakul a mai napon az élhető világ műsor?
0: Igen, amit a Gyuri mondott az előbb, tehát hogy azért bemutassuk azt is, hogy azért vannak olyan közösségek, ahol sikerült így átvinni a nehézkés engedélyezés, meg valóban így a tőkehiány ellenére azt, hogy a környékükön a napot vagy a szelet így befogják. Először Edinát keresnénk, Vadovics Edinát.
1: Egy pillanat, akkor mielőtt Edinát elmondjuk, mert valaki becsörgött közben. Halló?
3: Sziasztok, most többet nem telefonál ki, ígérem.
1: Na.
3: De Gyuri nem találta el. Györgyi Viktoré az a fajta, amelyik bár forog, de áramot nem tud termelni.
1: Az jó.
3: A szegény feltaláló.
1: József Attila ezt árult a moziba, a víz mellett.
3: Szegény feltaláló meg is halt már, és volt egy vulvár hír most Szilveszter után.
1: Amit most elmondasz te is?
3: Porsche ebben abban, hogy az örökösök egymást éles töltött pisztolyjal kergették fel.
2: Na, jó, az áramot nem termelő szélkerék jogai miatt?
3: Ezt sokan nem tudják, meg mindig is úgy árulta, hogy ez egy nagyon jó működő rendszer, de mindig attól a gyártóhoz akart venni generátort, tehát a belét, a lelkét az egésznek, akiről én beszéltem.
1: Ápoló. Ha most a Héttérítő rendes gyerek tematikus műsorban részt vesz, hagyjuk a családi viszályokat, köszönjük szépen a pontosítást.
3: Ma többet nem fog telefonálni.
1: De nyugodtan, nagyon várjuk már. Szia. Ja. Alexa, kérlek foglalt össze, hogy kikkel fogunk találkozni mai napon.
0: Tehát Vadovics Adinát fogjuk felkeresni, aki a Green Dependent intézetnél dolgozik, és ő egy nagyon jó energiaközösségek programot indított.
1: Hú, de jó név!
0: Aminek az a, hát ugye értelemszerűen az a lényege, hogy társasházak, lakóközösségek összeállnak, és megnézik, hogy hol lehetne az energiát spórolni. És ugye az a cél, hogy lehetőleg 9%-a csökkentsék így a fogyasztásukat, és ugye mindenféle képzéseket szerveznek maguknak, meg ugye nyilván segítik is ugye az Edináék, és tehát majd Edina elmondja, hogy ez
1: nem kevés,
0: hogy működik.
1: Ez sok?
0: Ez azért sok, mert ugye tehát ez kifejezetten beruházás nélkül, tehát egy nulla forintból gyakorlatilag csak ilyen odafigyeléssel, takarékosság, de mondjuk nyilván anélkül, hogy nem tudom, ott fagyoskodnának a lakásban, tehát úgy, hogy azért a kényelmi szint megmarad, de tényleg egy ilyen tudatosabb energiafelhasználással lehet energiát csökkenteni. És nyilván az első lépés, tehát ezután aztán lehet ugye további ugye beruházásokkal csökkenteni az energiafelhasználást, de hogy már egy ilyen kis odafigyeléssel is nagyon sok mindent el lehet érni. És tényleg nagyon, tehát hogy több éve fut a program, ugye mindig van, aki ugye verseny tulajdonképpen ugye a legtöbbet megtakarító háztartás, ugye az díjat kap, stb. Tehát egy nagyon érdekes ilyen ösztönzés. Tehát, hogy így...
2: Mindegy, tudod, ez a videó, amit te nagyon szeretsz.
1: Melyik?
2: Aj, nem tudom, a létminimumos.
1: Ja, igen, egyszer volt egy ilyen spórolós film, tényleg.
0: Ja, azt láttam, na ez nem igen. Olyan, tehát, hogy nem az, hogy így, most ki nem tudom hány csirkefarhátból tud megélni, tehát ez nem.
1: Igen, de hát van egy ilyen, jó mondja Viki, hogy van ennek egy ilyen versenyjelleg akkor azért, ami viszi előre ezt a folyamatot, tehát, hogy ki az, aki legtöbbet tud komfort csökkenés nélkül megtakarítani, hát azért az menőség, nem ebben a közösségben.
0: Persze, meg hát nyilván azt is nézik, hogy a szomszéd, mit tudom én, ház, vagy a interneten is követhető, hogy a más közösségeknél persze hagyja az embert, hogy hát akkor nehogy már lehagyjanak hát minket
1: a szomszéd. Jó szék, egész nap turmixolták a biofizet.
2: Persze, beszökni a másikhoz, bedugni a vasalót, úgy hagyni napokig náluk.
1: Jó, most csak az, ki lesz még?
0: Igen. Tehát ugye ezen túlmenően pedig egy önkormányzati lelkes emberrel fogunk beszélni, Ponicsán Péterrel.
1: Melyik önkormányzat?
0: Derekegyházról, Derekegyházi önkormányzattól. És ő pedig hát azt mutatja meg, hogy a Derekegyház Csongrád megyében van, és hát azért egy eléggé ugye, úgymond eldugott településnek tűnhet akár Budapestről. Kicsit ilyen álmos településnek tűnt, egész addig, míg hát személyes véleményem szerint még Péter oda nem került, mert hogy aztán utána tényleg nagyon sok energetikai fejlesztés írt, és gyakorlatilag így látszik, hogy ez a kis közösség így teljesen felvirágzott, úgymond.
1: Nagyon jó. Lesz
0: úgyhogy,
1: pozitív
0: úgyhogy
1: példa.
0: Így a napelemes közvilágítástól kezdve mindenféle jó ötletekkel, így többre egy ilyen kicsit álmos közösséget így fel lehetett rázni.
1: Nagyon jó.
0: Ezért érdekes. És hát ne felejtsük, ez Zalatnai Lászlót, aki így a hazai szalmabála építészet egyik fontos szakértője. Tehát, hogy ő volt az, aki hát az Energia és Környezet Alapítvány, tehát egy lelkes építészekből, környezetvédőkből, szakértőkből álló csapat, aki, tehát most már egy ilyen kb. 500 fős közösség van, ilyen mag, akik ugye egymást segítik abban, hogy ugye szalma, bála, falu, házakat tudnak építeni, mindent. Tehát, hogy gyakorlatilag így a Facebookon is egy ilyen nagyon jó kis közösség alakult ki, és hát az a tervük, hogy 2015-re már akár 1000 ilyen szalmaház épüljön Magyarországon. Úgyhogy a szalmabála, ugye, mint ami ilyen környezetbarát, energiatudatos, tartós anyag, gyakorlatilag ezt mutatja be, hogy ez hogyan sikerült így felfutatni Magyarországon, és hát ennek tényleg óriási közösségépítő ereje van, ugye, amikor az ember ott a családdal, kalákában gyakorlatilag egymás segítik a családok, és ugye, tapasztják ott a falat, és hordják a szalmabálákat, tehát hogy nagyon egy olyan kezdeményezés, ami tényleg így azt lehet mondani, hogy így ugye Magyarországon hagyománya is van, ugyanakkor így tehát tényleg olyan, ami szerethető.
1: Menő és népies is egyben.
0: Igen.
1: Egyébként pont a az Ákival nézegettük ezeket a szalmaházakat, és ő óriási fantáziát látott benne, mert nagyon jól terhelhető maga ez a szalmabála, úgy, hogy közben igazából nagyon könnyű maga. És amúgy nem lehet látni egy kecón, hogy abból van, tehát le van rendesen falazva,
0: igen,
1: meg mit, hogy így tapasztva az egész.
0: Igen, na, akár teljesen íves is lehet, tehát olyan, igen, kis házakat lehet belőle csinálni, hogy tényleg az ember. És akkor a negyedik, akit remélhetőleg el tudunk kérni, dr. Munkácsi Béla, aki az ELTE-n szakértő. Ő abszolút a megújuló energiaforrások kapcsán, hogyan lehetne Magyarországon leginkább megújuló energiaforrásból fedezni ugye a szükségletünket. Tehát ő nagyon, az Erre van előre című kutatásnak az egyik koordinátora. Ugye azt vizsgálták, hogy 2040-re gyakorlatilag Magyarország teljesen egészében megújuló energiából láthatná el magát. De ezen kívül ugye saját magad, tehát a saját házáról is tud mesélni, ahol ő maga ugye különböző megújuló energiás fejlesztéseket végzett, tehát így a gyakorlati oldalról is tud példákat mondani, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy ő az a, aki így a megújuló energiák terén egy szaktekintélynek számít.
1: Prima, akkor a mai napon ezek lesznek, minden műsor át fog alakulni Érhető Világ tematika alapján, a Csonkától elkezdve a Rehaba tortán át a Kontúrig, a harmadik utasig mindenki erről fog beszélni. A nap végére teljesen tisztán ki fog rajzolódni reményeim szerint az, hogy hogyan tudnánk mi így az egész rádió leszakadni mindenről, és teljesen önfenntartó, autonóm energiafelhasználású rádióvá válni. Megérkezett közben hozzánk Magnós Jóci is, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő egészen 10-ig.
5: Money make people strange sometimes.
6: I knew you was holding out $5 on me. Come on, make me a lie. Me a lie. Who got those five beans gonna make a fib out of me?
5: As we move on, here's two tales speaking on the evils of money. With my man's Quasimodo. Who runs down for you like this? Yo, turn the page.
7: I know you didn't cut that old face. Happened last month anyway.
8: That's an excuse. You too new.
7: Have my eyes on you. You just been walking about a week or two.
8: Smile! You know it's good for you.
7: I'll put you on the block anyway. Okay? And old man, the drugs, probably all three. Won't be no news to me. Cause ain't nothing under a rock that I ain't seen. I'm just about collecting my money, smoking green. Nothing's gonna happen to you. At least nothing new.
8: Smile!
7: You know what's good for you. You're making up cheese, you can be my main boo. Smile!
5: Taking care of business, like they say, green is business. Whole boss green in a funny way. Infinity in the circle is what I mean. It all starts and finishes with green.
9: Right?
5: Green ain't only money, you know. It's silence, country, and things that grow. You can have your foot in the drip, but watch it be. That's where it's at, in a funny way. If you follow me, maybe I'll work on my ratio some.
9: Till judgment come.
5: Green is a lick, no matter where you place it. It's the color today, always been facing. The green around my scene change every day.
9: So let us do unto you, they say.
5: Hey yo, green is a life bag in a funny way, but it can lead to a death bag too.
9: Green and red,
5: it can lead to a death bag too.
9: Green and red anyway.
5: It can lead to a death bag too.
9: Green.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádióban az élhető város, élhető világ, az ugye címe? Tematikus nap, a telefon másik végén pedig
1: Vadovics Edina, a Green Dependent-től. Szia Edina!
2: Szia Alexa, és köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Edina, itt nagyon röviden beharangoztam már az energiaközösségek programot. Leginkább ugye az lenne a legizgalmasabb téma, hogy hogyan lehetett ezeket a lakóközösségeket, akár egymástól kicsit elhidegő szomszédokat így összeterelni egy jó cél érdekében. Tehát, hogy így, ha jól tudom, akkor jó sok háztartás csatlakozott, hogy ez a sok háztartás, ez hogyan lehetett őket motiválni arra, hogy tényleg valami energiatakarékossági intézkedéseket tegyenek.
2: Igen, de talán ez a projektnek a kulcs, vagy a kezdeményezésnek a kulcsfontosságú része. Mi úgy indítottunk neki, hogy először önkéntes, úgynevezett klímakoordinátorokat kerestünk. Ezek lelkes emberek, lehetnek diáktól nyugdíjasig elkezdve bármilyen háttérrel, képzettséggel, munkával rendelkező emberek. Az a lényeg, hogy lelkesek legyenek, és szeretnének valamit tenni az élhetőbb jövő érdekében. És az ő feladatuk lett később az, hogy összegyűjtsenek maguk köré egy közösséget, lakóközösséget, de lehetett, ha úgy gondolták, hogy a szomszédokkal nehezebb, akkor lehetett munkahelyi vagy baráti vagy iskolai közösséggel is nevezni.
0: De bocsáss meg, ők a saját közösségükben csinálják ezt, vagy elmennek is egy másik közösségben klímakoordinálnak?
2: Nem, a saját közösségükben. Tehát olyan embereket kerestünk, akik lelkesek voltak, és elhivatottságot éreztek arra, hogy összefogjanak 5-10 háztartást, és velük együtt átgondolják az energiafelhasználási szokásaikat, és ezzel együtt igazából a mindennapi életüket.
0: De hogy ilyen prospektussal? De hogy ilyen? Tehát ilyen de hogy gyakorlatban, hogy beül mondjuk Tibi bácsiékhoz, kiteszi a prospektusokat, megmutatja, hogy meddig lehet eljutni, hogy mi a gyakorlat ennek?
2: Hát minden klímakoordinátor igazából máshogy dolgozott, ahogy épp abban a közösségben jó volt. Valahol prospektusokkal, és azzal lehetett rávenni az embereket, hogy meg fogsz tudni takarítani minimum 10%-ot, tehát több pénzet fog maradni, akár arra, hogy napelemet vegyél, de akár arra, hogy elmenjél a családi kirándulásra. Tehát valahol a pénz volt a motiváló.
0: Hát ez sok. Valahol... Bocsáss meg, igen, folytasd ki.
2: Valahol pedig az, hogy valami pozitívat szerettek volna tenni az emberek, a helyi település, a helyi közösség, a saját családjuk, a saját iskoláik, munkájuk érdekében, és úgy érezték, hogy ez egy jó lehetőség, hogy az energia felől indulnak neki, hisz az energia ma elég sokat vitatott kérdés. Egyrészt mivel fogynak a nem megújuló erőforrások, másrészt mivel a klímaváltozás nagy problémát jelent. Tehát mindenhol más volt a motiváció. Ezt a klímakoordinátort mi abban segítettük, hogy szakmailag és csoportszervezési szempontból felkészítsük, támogassuk arra, hogy az embereket megtalálja, kiválaszta, összehozza. Ha már meglévő közösségbe dolgozott, akkor hogy motiválja őket arra, hogy ilyen vállalkozásba kezdjenek.
0: És ez hogyan megy, hogy nektek van egy támogatásotok, amely mondjuk pályázati, és akkor ebből fogjátok finanszírozni a klímakoordinátorokat, ha jól értem?
2: A klímakoordinátorok önkéntesek, tehát ők fizetést nem kapnak. Mi különböző egyéb módokon honoráljuk a munkájukat, elsősorban azzal, hogy egy fontos dolgot csinálhatnak, és mi képzést adunk nekik, illetve támogatjuk őket, illetve a program során kaphatnak mindenféle környezetbarát, energiatakarékos ajándékokat, amik segítik a munkájukat, meg az életüket. A pénzt mi inkább arra használjuk, hogyha közösségi rendezvény van, képzés, akkor ki tudjuk bérelni a termet, ételt, italt tudjunk adni, ajándékokat tudjunk adni a legtöbbet megtakarító közösségeknek. Tehát inkább arra, hogy az egész infrastruktúrája működjön.
0: Kiből lesz jó klímakoordinátor?
2: Abból lesz jó koordinátor, aki nem fél attól, hogy másokat megkeressen, és arra biztasson, hogy valami pozitívat tegyen a jövő érdekében. Tehát alapvetően egy közösségi, lelkes, elkötelezett ember, aki a saját maga háztartásában is szeretne pozitív változásokat elérni. Ahogy ugye Gyulai Iván mondta, a beharang, illetve a legelső eladásban a Gandhis példával, hogy addig nem kérek meg valakit, hogy ne egyen cukrot, amíg én is eszem cukrot. Nagyon fontos, hogy a koordinátor maga is szeressen, vagy elkötelezett legyen annak érdekében, hogy pozitívabb változást hozzon létre, hogy energiát takarítson meg, és másoknak is segítsen ebben.
0: Akkor tulajdonképpen vannak spontán klímakoordinátorok, mint mondjuk például Magnós Joci, aki az élet módjában nagyon sokszor nekem példát mutat, hogy hogyan kell mondjuk kevesebb energiával élni, hogyan kell kevesebb energiát beruházni, de tényleg is, hogy mit tudom én mondjuk legutóbb, amikor a belvárosban laktak, mentem és éppen szappan főzött a fürdőszobában. Ami megint csak jól mutatja azt, hogy más alternatív módon gyűjti ezeket a dolgokat, hogy mennyi ilyen klímakoordinátor él most közöttünk, akár hivatalosan, akár szerinted így mondjuk spontán.
2: Ezt a programot most negyedik évet csináljuk, és minden évben 25-30 klímakoordinátor dolgozik velünk. Sokan egyébként nem klímakoordinátorként kezdik, hanem először csak egy klímakoordinátor megkeresi őket, hogy csatlakozzanak, nincs-e kedvük csatlakozni egy energiaközösségbe, csatlakoznak, ott úgy érzik, hogy ez egy nagyon jó dolog, ők ebben jók, és másoknak tovább tudnának adni ebből valamit, és akkor következő évben már ők maguk jelentkeznek klímakoordinátornak.
0: Hol lehet jelentkezni klímakoordinátornak?
2: Klímakoordinátornak nálunk a Green Dependent Intézetnél lehet, vagy úgy, hogy valaki ellátogat az energiaközösségek.hu oldalra, és ott megtalálja az elérhetőségünket. Ott még az idei program nincs meghirdetve, mert még most alakítjuk ki, hogy pontosan mikor kezdünk, hogy fog működni, de ennek ellenére ettől függetlenül meg lehet minket keresni, és minden megkeresésnek örülünk, és indulni fog megint energia közössége.
0: Hát ez csodás, nálunk a Tilosban most ki fogok jelölni egy klímakoordinátort a műsor után, az lesz az első.
2: Jaj, de jó, és akkor lesz egy Tilos Rádiós csapat, és ez jó lesz. Nem biztos, hogy mondjuk a kijelölés a jó módszer.
0: De hidd el, működni fog. Bósz Attila lesz a klímakoordinátorunk.
2: Jobban szokott működni, hogyha az ember maga határozza el, hogy azt szeretne lenni. Utána könnyebb fenntartani a lelkesedést, de lehet, hogy a Tilosnál így működik.
0: Erőszakul is a jó esik. Jó. Köszönjük szépen, Edina! További sikereket kívánunk nektek a klímakoordinátorok csapatát erősítve.
2: Köszönjük mi is, és várjuk a kérdéseket, ha esetleg lenne valakinek.
0: Jó, köszönjük szépen. Szia.
2: Köszönjük, viszontlátásra, sziasztok.
3: Szia.
0: Hát ez fantasztikus előrelépés, hogy azonnal gyakorlatba tudtuk átültetni ezt a folyamatot. Nézzük, ki van még vendégünk akkor? Mert hogy akkor jobban egy picit, akkor körbejárnunk még ezt a témát.
1: De javaslom, hogy akkor Ponicsán Pétert keressük, aki Derekegyházon mindenféle klassz projekttel, kezdeményezéssel felkavarta úgymond kicsit az állóvizet, és...
4: Okay.
0: Joci, jó vagy?
4: Jó vagyok, akkor tartsunk egy, nem tudom, 30 másodperces technikát.
0: Jó, át kell kötnünk, és akkor kicsit beszélünk itt a klímakoordinátorunkkal, mi is, a kijelöltet, és akkor utána folytatódik itt a Tilos Rádióban a Héttérítő.
5: Street legal war vehicles.

0: The shop did a routine
1: maintenance. Poli, meg vagyunk már, Jocika?
2: Meg vagyunk.
1: Policsák Pétert a távoli Derekegyházán próbáltuk elérni, de most még sajnos nem sikerült, úgyhogy addig folytatjuk a beszélgetést Alexával, aki az MTVS, jó mondtam?
3: Igen.
1: Az S-szel a végén főleg, klímacsoportjának a vezetője. Nálatok itt az MTVS-nél milyen módon van jelen a közösségi energiáról folyó diskurzus a gyakorlatban?
3: Igen, hát ugye azért már évek óta, évtizedek óta vannak szemléletformáló programjaink, de azért ugye mindig tapasztaltuk, hogy a kulcs az, hogy mondjuk a lakosság éppen tényleg mondjuk szeretne energiatakarékosabban élni, vagy odafigyel arra tényleg, hogy mennyi energiát használ, az nagy mértékben azon múlik, hogy tényleg így mennyire van motiválva arra, akár pénzzel, akár egyéb módon, hogy ilyen beruházásokat végezzen. És gyakorlatilag ugye ezért indítottuk a közösségi energiaprogramunkat, amely nem csak Magyarországon, hanem Európa még 10 országában zajlik.
1: Ez hogy mondják, social power, vagy mi ez?
3: Community power. Egyébként ez a weboldal, tehát communitypower.eu a weboldal, ahol egyébként ilyen rengeteg nemzetközi jó példa olvasható, tehát egészen Spanyolországtól, Ausztriáig, Bulgáriától, Litvániáig, hogy ugye hol vannak olyan közösségek. Hát egy-egy példát ragadtunk ide, egy-egy olyan jó példát, ami bemutatja, hogy tényleg a világban, Európában sok olyan közösség van már, aki napelemmel termel magának áramot, vagy éppen szélkereket rakott a falu határába. Mi azt gondolom, tehát mint MTVS első lépésként azzal foglalkozunk, hogy ugye most milyen ilyen jogi és pénzügyi akadályai vannak, hogy a közösségek, a magánszemélyek így tényleg minél inkább tudjanak megújuló energiás projektekbe investálni. És ugye emellett nem csak megújuló energiásban, hanem energiatakarékosságban. És ugye ez lenne a legfontosabb, hogy ugye azért először fogjuk vissza a fogyasztásunkat, és ugye azt helyettesítsük megújuló energiákkal, tehát...
1: Hát de Alex, szabotás, hát a rezsicsökkentés a megoldás. Hát de most tényleg, hát hogyha az a cél, hogy most direkt vagyok, az a cél, hogy kevesebb legyen a számla, akkor egyértelműen az állam majd befizet helyettem 10%-ot. Mit spóroljak? Nem?
3: Hát igen, ugye rövid távon lehet, hogy csökken az áramszámla, viszont hogy ugyanúgy marad az a pazarló fűtés az embernek, akkor ugye semmi nem ösztönzi arra, hogy tényleg mondjuk leszigetelje az a házat, vagy
2: közben egyéb. Közben telefonálunk úgy, hogy, is.
1: Halló?
4: Halló, Ponicsán Péter vagyok.
1: Jó reggel, szia, Péter! Kerestük már az előbb telefon segítségével, a távoli Derekegyházán, ha jól tudom.
4: Igen, pontosan, Derekegyházára telefonálok.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Azt hallottuk, hogy Derekegyházán sikerült egyfajta csodát véghez vinni a közösségi energia területén. Picit beszélsz nekünk erről?
4: Ez nagyon megtisztelő, hogy így konferálja be, amiket tettünk a településen. Én tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és önöket is a stúdióban. Visszanyúlnék 2008-ra, akkor, amikor elkezdtük tervezni a folyamatokat itt a faluban, a polgármester úrral, a képviselőtestülettel, szervezetekkel, illetve a helyi gazdákkal ültünk le több alkalommal, és beszéltük át azokat a folyamatokat, hogy hogyan lehetne a települést élhetőbbé, hogyan lehetne vonzóbbá tenni. És ennek a beszélgetéseknek az eredményeképpen egy olyan stratégia körvonalazódott, ami mentén elkezdtük a fejlesztéseket intézni. Hál' Istennek a 2007-2013-as időszakban megjelent pályázatok, azok ezeket az elképzeléseket nagyon jól meg tudták támogatni, és ennek köszönhetően tudtuk azokat a fejlesztéseket megtenni, amiket most nagyon röviden bemutatnék. Legelsőként a falu központját újítottuk fel. Itt nem volt közvilágítás, úgyhogy ezt kellett legelsőként megoldani, hogy egy biztonságos átjárást tudjunk biztosítani a település központjában. Itt a legelsőként a DMS-szal ültünk le, és kértünk tőlük segítséget, hogy hogyan lehetne megoldani a közvilágítást hálózati rendszeren keresztül, de aztán többszöri beszélgetést követően arra az általázás jutottunk, hogy a koncepciónk szerint jobb lenne, hogyha inkább megújuló energiaforrásokat használnánk erre a dologra, és egy napelemes közvilágítás rendszert alakítottunk ki. Hál' Istennek, hogy ez 2009 óta fantasztikusan működik, úgyhogy meg tudjuk mutatni bárkinek, hogy akár 10 centi hó leple alatt is hogyan lehet a napelemes közvilágítást működtetni. ezt is nagyon röviden elmondom, nem csak napelem működteti a rendszert, hanem rákapcsoltuk a hálózatra is, és mivel ledes rendszerrel működik ez a közvilágítás, így jelentős megtakítást tudunk elérni a működtetés során is. Ezt a folyamatot, a fejlesztési folyamatot, ezt folytattuk tovább a napelemes rendszerek tekintetében is. Akkor, amikor a kerékpárutunkat építettük, egy helyen át kellett vinnünk a főúton a kerékpárutat, és ezt az átjárást egy kis napelemes világítással oldottuk meg. Ezen kívül a művelődési házunkhoz vezető sétánt ezt is napelemekkel világítjuk meg. És itt nem tört meg a folyamat. 2011-ben adtunk be egy pályázatot, három közintézménynek a napelemes rendszerére való kialakítására, és ennek köszönhetően az óvodának, az egészségháznak, illetve a polgármesteri hivatalnak a tetejére alakítottunk ki közel 250 négyzetméter felületű napelemes rendszert, és ezzel biztosítjuk a közintézményeknek az elektromos ellátását. Most 2011-ben adtunk be egy újabb pályázatot, ez pedig a művelődési háznak az energiaellátását fogja majd biztosítani. Bízunk a szerencsében, és bízunk abban, hogy a bírálóbizottság is majd pozitívan fogja elbírálni, és így akkor a művelődési házat is majd napelemmel tudjuk majd ellátni elektromos árammal.
1: Péter, ezek milyen pályázatok?
4: Itt elég széles a repertoár, ebben volt líderes pályázat, Keop, ami nagyon fontos, illetve Daopos, tehát a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül, amiket itt a régióban nyitottam meg pályázati lehetőségeket.
1: Nagy a verseny ebben a pályázatban? Tehát, hogy sokan pályáznak országos szinten?
4: Persze, sokan, és ez a jó, hogy nem csak a verseny kerül kialakításra, hanem az is, hogy úgy van igény erre, és ezt hál' Istennek a kormányzati szinten is látják, úgyhogy abban az esetben, hogyha ha magasabb az igény, mint amekkora a keretállamvekedésre, akkor abban az esetben, hogyha ha van olyan forrás, amit át lehet csapatisztani, akkor természetesen próbálnak minél több ilyen pályázatot támogatni.
1: Milyen tudástőkét és milyen kompetenciát igényel egy ilyen pályázatnak a megírása?
4: Nem a megírás, ami én azt gondolom lényeges, hanem a tervezés. Ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot meg lehessen írni, el lehessen készíteni, nagyon fontos az, hogy olyan szakértői, szakemberi gárda álljon a pályázatíró háta mögött, aki jól fel tudja mérni az igényeket, és hogy olyan rendszert tud kialakítani tervezési szinten, tehát papíron, ami utána a valóságban is fog működni. Hál' Istennek, hogy nekünk sikerült megtalálni itt a környéken azokat a vállalkozókat, azokat a szakembereket, akik ebben bennünket nagyon jól tudnak támogatni, és hál' Istennek, hogy olyan rendszereket terveztek, illetve álmodtak meg, ami egyrészt a mi igényeinknek is megfelel, ez ezen kívül a valóságban is ugyanúgy működik, mint ahogy megterveztük papíron.
1: Mennyire szükséges itt kommunikációs kampányt folytatni a lakosság meggyőzése érdekében, és milyen módszerekkel dolgoznak ott?
4: Hál' Isten, a lakosság meggyőzésére nagyon nincsen szükség, itt mi a tájékoztatásra fókuszálunk. Folyamatosan hozhatjuk a lakosságot a havonta megjelenő újságban, hogy milyen fejlesztési elképzelések, milyen lehetőségekkel tudunk élni. És hál' Istennek, hogy ezt a törekvésünket, ezt az irányt, amit itt a falu vezetése elindított, teljes mellbedobással segíti a lakosság. Úgyhogy akkor a szennyvízbeadást, illetve a belvízelvezetést végeztük, akkor szinte azt kell mondani, hogy a legcsapadékosabb évben végeztük ezt, 2010-11-ben. Persze volt lakossági feláborodás, hogy néztek ki az utcák, de mégis jelentősen alul maradt a várakozásnál. Mindenki megértette azt, hogy ezek a fejlesztések, amiket teszünk a településen, ezek az ő javát is fogják szolgálni. Természetesen tudva azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem úgy olyan a település kép, ez az arculata, amit elvár, de hogyha vége van mindennek, tehát a fejlesztések, ezek a beruházások, ezek elkészülnek, akkor fogja majd kapni azt az arcot, amit szeretne látni.
1: Van-e valamilyen kézzelfogható hatása annak, hogy az energiagazdálkodás ennyire sokrétű és ennyire újszerű a közösség általános mentális állapotára nézve?
4: Több oldalról is meg tudom közvetíteni ennek a megválasztást. Hát a Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézete több alkalommal adott már ki településfejlesztési füzeteket, és ezt a kormány.hu honlapon meg is lehet tekinteni, le is lehet tölteni, illetve is lehet olvasni, és többek közt ennek az egyik füzetnek a témája az országban felelhető elsősorban megújuló energiaforrásoknak a jó példáknak a bemutatása, és ebben a füzetben lekerül Derekegyház is, mint a legkisebb lakosságszámú település. Szakemberek jöttek a településünkre, és megtekintették azokat a fejlesztéseket, amiket itt elvégeztünk, és ők is úgy ítélték meg, hogy ez jó példaként érdemes arra, hogy széles körben is népszerűsítsük. A másik dolog pedig, hogy hál' Istennek, és függetlenül attól, hogy tehát átlagos szinten, magyarországi települések átlagos szintjén a demográfiai tendenciák azok sajnos azt mutatják, hogy fontosan csökken a településnek a lakosság száma. Ez Derekegyház esetében is sajnos igaz, de be kell azt is látnunk, hogy egyre több az a fiatal, aki kiköltözik ide a településre, és többek között pont ennek köszönhető, hogy úgy ítélik meg, hogy a település ez élhető, és minden igényt kielégítő, és hál' Istennek, hogy nagyon jó a közlekedési kapcsolatunk Szentessel, a legközelebbi nagyváros, ez 12 kilométerre érkezik el, ahol jelentős munkahelyek vannak. Ezen kívül, hogyha valaki nagyobb városba, tehát akár Budapesten dolgozik, akkor van erre lehetősége, hogy közvetlen buszjárattal tudjon közlekedni.
1: Péter, ha már itt szóba került Szentes, ugye mint ez egyik nagyon fontos, vagy számomra fontos és szeretett gyógyfürdő város, van ott nálatok gyógyfürdő, vagy van-e a föld alatt ilyen geotermikus energiára utaló jel, ami kiaknázható?
4: Nem csak Szentes esetében igaz ez, hanem Csongrádnak, mint ezt mondani, teljes területén igaz ez. A nagyvárosok azok szinte mindegyike építette a geotermikus fűtést, a geotermikus energiára, és ennek köszönhetően több helyen is egyrészt fürdőket alakítottak ki, másrészt pedig a közintézményeknek a fűtését építették rá a geotermikus energiára. Így mondhatom akár Makót, Szegedet, Hódmezővásárhely, Szentest is. Hál' Istennek, hogy ezt a szinte azt lehet mondani, ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrást használják fel. Itt ugye az elmúlt időszakra, hogyha visszaemlékezünk, akkor a jogszabályok esetében kérdéses volt az, hogy a visszasátolást azt mennyire erősítsék, illetve mennyire tegyék majd előírták. Végülis erről a kormányzat elállt egyenlőre, tehát most nem lehet tudni, hogy a későbbi folyamán lesz, de minden esetre a geotermikus energiát most innen tovább mindenkül fel lehet használni. És hogyha most Szentest emelem ki, akkor nem csak a közintézmények, nem csak az önkormányzat az, aki hasznosítja ezt az energiaforrást, hanem a kertészetek is, hogy nagyon sok olyan üvegház, illetve fúriasátor helyezkedik el a Szentes kultúrtelepén, amit ezzel az energiaforrással fűtenek. De ugyanígy mondhatnám akár Felgyőt is, illetve mondhatnám tovább több települést is ott a megyében.
1: Péter, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél a távoli Derekegyházáról. Nagyon sok további sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó beszélgetést kívánok.
1: Köszönjük szépen.
4: Minden jót, minden jót. Köszönjük.
1: És akkor folytatódik itt a Tilos Rádióban a héttérítőben a Fenntarthatóbb Világ tematikus nap. Botár Alexával, és ki lesz akkor a következő telefonos vendégünk?
0: Nem, ez, ez? Nem ez a neve.
1: Mit mondtam?
3: De fenntartható. Ez is jó. Tehát, hogy élhetőbb világ, vagy élhetőbb az, világ, igen, de...
1: Az Élhetőbb Világ című tematikos nap folytatódik. Alexa, kivel fogunk beszélni most?
3: Igen, Zalatnai László már az előbb keresett is, hogy lehet, hogy ő hív.
1: Halló, László? Szang...
5: Nem, bocsánat, nem én vagyok, vagy nem én vagyok.
1: Robikám, te vagy az?
5: Nem én vagyok. Jó. Barna vagyok ismét. Itt a geotermikus energiákkal kapcsolatban gépzeld el, tudod, a csövesfürdő a...
1: Ja, nem voltam még, de kéne.
5: Hát, ajánlom figyelmed, hogy mondjuk magas a víz, most alacsonyabb a hőmérséklet.
1: De fürödtél, voltál?
5: Nem. De eskü ki fogom kisvízni, télen ki fogom próbálni.
1: Na, én is.
5: Szerintem, ha ők nem halnak bele, akkor én sem.
1: De figyelj, mert ez vízállástól függ, bocs? Hogy...
5: Hát most magas a víz, tehát a kifolyó most víz alatt van, és keveredik a Duna szutykával.
1: Ja.
5: De igazából az se tudjuk. Na mindegy. Amit szerettem volna mondani, hogy látod például, itt van Budapest a gyógyfürdők város, hogy ott is mennyi ilyen úgymond hát használt víz, de még mindig a hőmérséklet kinyerhető volna, lenne igen. volna belőle.
1: Hát sőt, a dagálynak a víze az évekig ment bele a Dunába konkrétan.
5: Persze, és ott az gőzölög, még le is szokott azt a alsó rakpart néha fagyni, ha olyanak a légköri anomáliák, hogy arról fúj a szél, és a párát oda fölcsapja.
1: Nem baj, hamarosan be fogjuk csatornázni a lakásokba a Budapest gyógyvizét.
5: Hallod, agya úr, a Feri bácsi, figyelj már, együtt menjünk el oda szerintem egyet gőzölni.
1: Na, én benne vagyok. Mihelyest alacsony a vízállás, mert egyébként ez
5: hát meg tényleg az izgalmas.
1: Hát meg ez társadalmi szempontból gyönyörű, mert ez ugyanaz a víz, amiben a nagyon gazdagok fürdenek bent, csak leengedik. Tehát ez nincsen különbség benne. Gyönyörű.
5: Amikor kijön, amikor friss, akkor is fingszagú, tudod, mert te van a szúfidokkal, meg mit tudom én érted. Az most, hogy szerintem...
1: Jó, kénes, büdös víz. Lent Zsóliban.
3: Van a legjobb. Az jó.
1: Az mindennek. A gyógyít mindennek jó gyerekek. Összességében.
5: Na, egy ilyen flash mobba benne lennék, érted? Szerintem több értelme van, mint tudom én fölvonulni a mamutba. Vagy
1: persze. Azonnal Mihelyest, lent van a vízállás csörögében, azt megyünk innen egyből.
5: Olyan szinten flash mob, hogy mit tudom én, -10 van, kajak nagy dugó a budai alsó rakparton.
1: Já, azt mondtam, héderezni nagy cigire.
5: Lopatjából ott rohangálnak az emberek, tudod. Kerezve a dugós autók között, hogy várja a jacuzziban.
1: Vagy Sunday cooling után hétfőn tudod ott afterozni a izét. Köszönjük szépen.
5: Hát after az nem, mert rohadtul csúsznak a kövek sötétben.
1: Igen, meg amúgy is.
5: Jó, világos.
1: Azt sem tudjuk mi az. Köszi, ciao.
5: Jó, ennyi. Puszi.
1: Hello. Alexa, ki a következő?
3: Szóval Zaladnai László, így a Szalma Bála építészet egyik koordinátora, na, és majd amíg mielőtt, ugye Lencse, vagy hát
1: telefon
3: végre kapjuk, nem Lencse végre.
1: A kis paparazzi.
3: Addig egy-két dolgot elmondok szívesen, ugye a közösségi energiaprogramokról, illetve folytatom, mert ugye, hogy kicsit megszakadt a dolog. Tehát ugye végül is ugye arra azt, amit felmértünk, ez a jogi és pénzügyi akadályok. Tehát nyilván ugye megnéztük, hogy miért nincs több ilyen közösségi energiás kezdeményezés Magyarország, ugye nem csoda, mert hogy tehát jelenleg azért nagyon bonyolult az engedélyezési rendszer, ugye ez már kiderült a korábbi beszélgetésekből is, hogy azért ember legyen a talpán, aki

0: ebben eléggé erőteljesen benne van így az energiastratégia és más doksikban az, hogy ez az atomszénzöld forgatókönyv, ugye, amit most nagyon nyomnak. Ugye ebben hát az atomszénzöldből egyelőre az atom meg a szén nyomását látjuk, tehát...
1: Hát azért van az atomnak is nyomása. Vladimir nagyon keményen átverte rajtunk az atomot. Sajnos.
0: Úgyhogy látszik, hogy megy a megújuló energiák terén. Nem sok minden történt az elmúlt néhány évben azért Magyarországon. Volt, ugye van egy-két olyan projekt, ami azért így pilotként, mintaként be lehet mutatni, de tehát ez mindenképpen egy sokkal kedvezőbb szabályozásra lenne szükség.
1: Na, én azt javaslom, hogy akkor kicsit most a Jóci megpörgeti a korongokat, azzal akkor felhívjuk Zalatnai urat, és akkor rövidke telefon után.
2: Halló.
3: Halló, esküszöm, tényleg többször nem zavar.
1: Na, mi a helyzet?
3: Az atommal kapcsolatban, hogy a Putyin átverte rajtunk a Paks 2-t, hogy már azt így is, hogy ugye hűtővíznek használják a Dunát 1-2 Celsius fokkal, hanem 3-mal nyáron, magasabb a kilépő, vagy a Paks alatt a víz, mint fölötte. Oh. És gondold el, azt hiszem 2/3-dal, vagy mennyivel fogják bővíteni?
1: Ó, hát akkor ez a halaknak nem lesz.
3: Gondold el, hogy alassan már konkrétan szerintem ilyen Amazonasban élő ilyen trópusi halakat lehet majd telepíteni, és azok valószínűleg meg is maradnak.
0: Igen, ugye plusz a klímaváltozásból adódó, amúgy is ugye, hogy azért több extrém időjárási esemény fordul
3: hát
0: majd elő.
3: Még lehet, hogy segít rajta, mert a nagyobb átfolyás jobban fölhigítja, így a hőmérséklet terhelés alacsonyabb lesz rajta.
1: Az oroszok fölforrálták a Dunát.
3: Például kisvíznél nyáron idén nem volt mondjuk, mert ugye a monszun korszakban megköszöntött, csak ezt akarom, hogy ez a Paksot lehetett volna megcsinálni, mit tudom én, Mohácsnál, vagy Nagymarosnál, vagy akár Pesten, de nem pont
1: ugyanott,
3: egy olyan hőmérséklet terhelés fog emiatt bekövetkezni, ami hát most jó, én jöttem a trópusi halakkal, de akármilyen más organizmusnak lehet egy olyan táptalaja, ami aztán egy ilyen invazív történetet előhoztat.
1: Őrület. Köszönjük.
3: Nincs mi.
1: Köszönjük szépen, békesség. Na és akkor zene, utána pedig akkor széna mi? Nem, szalma.
0: Szalma
1: Bála. Szalma Bála topik. Tilos Rádióban, élhetőbb világ.

0: Tilos Rádió, Héttérítő című műsor, Botár Alexával, Magnós Jocival, velem Ferivel, és a telefon végén pedig Zalatnai Lászlóval. Jó napot, László!
1: Jó napot kívánok!
0: László, te kezdődhetünk?
1: Igen, igen.
0: Köszönjük szépen. Elmustok. Itt beszélgettünk erről a szalmabáláról, hogy ez mennyire megmentheti itt a magyar vidéket, hiszen egyesül benne a kaláka építészettől elkezdve, a hőszigetelésen keresztül szinte minden ezbetűs szó. László, kérlek, kicsit foglald nekünk össze, hogy mi pontosan ez az építőanyag, és mi jó ez nekünk?
1: Jó, hát van egy anyag, ami egy mezőgazdasági melléktermék, ami a gabona félének a szán maradványa. Ugye ezt már tudjuk, hogy lehet kazalba is raknak.

0: meg lehet bálát csinálni belőle. Az a mellékhatás ennek, vagy a jó tulajdonság ennek az anyagnak, hogy rendkívül jó hőszigetelő, nagyon jó hangszigetelő, viszonylag olcsó, mindenhol van, nem kell messzire szállítani. Ennek a tulajdonságnak hatására, illetve elég stabil ahhoz, hogy vagy szigeteljünk vele utólagosan épületeket, vagy akár ebből építsünk. Akár olyan szinten is építhetünk ebből házakat, ahol a tetőnek a tömegét is maga a szalma bálák tartják meg. Nyilván ezeknek a technológiai ismereteire azokra rendelkezni kell.
1: De ezt hol oktatják?
0: Hát ezt Magyarországon egyedül mi oktatjuk, tudomásom szerint, de azért tudom, hogy például a BM-n vagy egy-két építészettel foglalkozó felsőoktatási intézményben már elfogadottá vált, hogy akkor lehet így is építkezni. Több szakdolgozó is érkezik hozzánk, hogy akkor segítsünk nekik ezügyben. Tehát lassan-lassan Magyarországon elindul ennek a szakképzése, illetve hát mi elkezdtük az összes középiskolát, építőipari középiskolát megkerestük ebben az évben, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mondjuk ezt az alapképzésbe beépítenék, hogy szalmabála építő. De hogy tényleg ezen múlik, hogy ez a szaktudás, ami egyébként könnyen megszerezhető, de azért mégis néhány dolog oda kell figyelni, azt elég sok számú ember, elég kellő számosságú szakember birtokolja, mert akkor lehet jó minőségű, 100 évet kibíró épületeket létrehozni ebből a...
1: De ez bármilyen szalmából jó?
0: Hát lényegében bármilyen szalmából, búza, zabros, stilikáli, rizs, tehát igazából itt az a lényeg, hogy hogyan használjuk fel, hogyan építjük be, és egyébként nem csak a szalmából, hanem biztos hallották már a hallgatók is, hogy kenderből is lehet házakat építeni. Tehát nagyon-nagyon sokféle természetes alapanyag alkalmas arra, hogy mi ebből hajlékot, vagy nem csak hajlékot, akár közösségi épületeket is létrehozzunk.
1: Hogyan készül ez a szalmabála?
0: Hát nagyon sok technológia van, de maga a bála ugye egy egyszerű mezőgazdasági betakarítás, egy bálázógép hozza létre.
1: De le van darálva ez kicsire? Vagy inkább ilyen le van darálva rövid pici darabokra, vagy ilyen szálak ezek?
0: Nem, ezek ahogy így a kombány learatja a gabonát, mondjuk a búzát, és akkor utána jön egy gép, ami a tarlón ott hagyott egész szálakat, ilyen téglatest formájú bálákká tömöríti össze, össze is kötözi. Ezek ilyen téglatest formájú valamik, fél méterszer, 35 cm, mondjuk 90 cm az a normál bála, így kell elképzelni, 25-30 kg, tehát igazából bárki meg tudja fogni, ebből tud építkezni. És ezt, hogyha egy kellő sűrűséget elér ez a tömörítő gép, ami a bálázógépnek nevezzük, akkor ez alkalmas arra, hogy ebből épületeket hozzunk létre, vagy utolagosan hőszigeteljük vele falakat.
1: De és hogyha valaki akar ilyet vásárolni, akkor elmegy a tűzépterepre, kérek ennyi és ennyi szalmabálát, szól egy szalmabála mérnöknek, vagy hogyan? Ha valaki mondjuk építkezik, hogyan van a gyakorlatban?
0: Igen. Hát ez, amit elmondtál, az osztrák példa, mert ott már tűzépen lehet kapni az építési célú szalmabálát, nálunk egy kicsit még nem járunk itt. Úgy néz ki, hogyha valaki kinéz magának és szeretne építkezni, akkor nyilván először egy építést kell találnia, aki hajlandó neki megtervezni.
1: Vagy specialista?
0: Nem olyan nagy speciális tudást igényel, tehát ha valaki már könnyű szerkezetes épületet létrehozott, akkor nagyjából meg tudja ezt csinálni, de nem árt, hogyha az építésznek vannak gyakorlati ismerete is a szalmával kapcsolatban. De több építész is van Magyarországon, aki már ebben nagy gyakorlattal rendelkezik, úgyhogy nagyon komoly szakemberekkel rendelkezünk. Ezzel nincsen probléma. Tehát talál valaki magának egy építész, de bármilyen anyagból akar építkezni valaki, akkor kell egy építész nyilvánvalóan. És ővel együtt megtervezik, hogy nézzen ki ez a ház. Egyébként nem is a fal a legérdekesebb, a külső határoló fal egy épületnél, hanem minden más. Hol legyenek a különböző terek, milyen kapcsolatban legyenek egymással, hány négyzetméter legyen. Tehát ezt így el kell dönteni. Ez egy hosszú beszélgetés, közös tervezési folyamat, és ugye a hajpert határoló felületét valaki szalmából akarja, akkor általában az a követett technológia, hogy egy könnyű vázas, vagy könnyű szerkezetes épületet hoznak létre, tehát fa oszlopok tartják a tetőt, és a fa oszlopok közét szalmabálával töltik ki. Ez a Magyarországon ma viszonylag bejáratott, és könnyen engedélyekkel alátámasztó technológia.
1: És mi van utána? Megy erre a gipszkarton, vagy le van vakolva?
0: Aha, ez egy nagyon jó kérdés. A lényeg, a lelke a szalmaháznak a vakolat, a sártapasztás méghozzá. Azért a lelke, mert ez egy élő anyag. Nagyon fontos, hogy párát áteresszel, párával gazdálkodjon. Egy olyan vakulat, ami sok cementet tartalmaz, az bizony párazáró. Ezért nem szoktuk javasolni, de drága is. A legegyszerűbb, ha az építés során, hogy az alapból kikerülő vályogot használjuk fel, vagy a környékből kerítünk valahonnan bontott vályogtéglát, ezt beoldjuk vízzel, kicsit feljavítjuk szalmával, kis homokkal, hogy ne repedjen annyira, és ezt használjuk tapasztásképpen. Ez azért fontos, hogy szalmaháznál a tapasztás, minden épületnél, mert ettől lesz időjárásálló, ettől lesz tűzálló. Ugye megcsináltuk mi az Émi laboratóriumban a tűztesztet, és szalmafalat 1000 Celsius fok hőmérsékletnek tettük ki 45 percig, és 45 perc után sem gyulladt ki.
1: A sár miatt?
0: Igen, pontosan a sár miatt, mert az égéshez kéne az oxigén, az pedig ha sár van, akkor nem érkezik, nem tud a szalmázóba kerülni. Hiába van meleg mondjuk egy tűz hatására, maga a szalmafal, szinte akár ilyen tűzfalt is lehet építeni, mert extrém hőterhelésnek is áll.
1: Nézzük az árakat. Drága-e vagy olcsó-e ebből építkezni jó minőségben, jó építéssel, szép házakat?
0: Hát ugye az árak egy érdekes kérdés tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha jó minőségi házat akarunk csinálni, akkor a szaktudást érdemes megfizetni. Plusz nem csak azt kell megfizetni, hanem akkor, ha már nagyon jó a falam hőszigetelés szempontjából, ugye képzeljük el egy olyan falat, aminek a hőszigetelési képessége nagyjából a polisztirollal egyezik meg, azt nagyjából ismerjük, viszont mondjuk 50 centi van ebből beépítve, nem pedig 10 centi.
1: Tehát akkor tartja a hőt nagyon jól.
0: Nagyon jó hőszigetelt, akkor érdemes belakni egy három rétegű ablakot, hogy a ablakon sem menjen ki sok hőenergia, ugye akkor a belső válaszfalak, a burkolatok, tehát ezek igazából ami drága, alaptető, ezek ami egy építkezésben a nagy költséget adják, tehát összességében én azt mondom, hogy nem lesz olcsóbb ez az épület, mint bármilyen más épület. De nem is baj, hogyha jól odafigyelnek, akkor viszont előállíthatom azt, hogy mondjuk 50 ezer forintból, vagy 40 ezer forintból a teljes évi fűtési szezont megoldom.
1: Azért az nem rossz.
0: És azt gondolom, hogy 50-100 év alatt azért ezek a megtakarítások bőven összeadódnak. Illetve van egy kutatási irány, de ehhez még tőkére lenne szükség Magyarországon, amikor egy ilyen önhordó, vagy ilyen hibrid szerkezeteket hozunk létre. Mert például a fa, ami egy vázszerkezet esetében egy drága történet, sok ácsmunkát igényel, az például, neked maga a fa is drága, ezt például lehet csökkenteni.
1: Alumíniummal?
0: Hát nem, a szalma képes arra, hogy egyszintes épületeknél megtartsa a tetőt, vagy ha nagy bálnából gondolkodunk, az sokkal nagyobb, az ilyen 200 kg körül van egy darab bála, akkor akár többszintes, 4-5 szintes épületeket is láttunk már mondjuk Svájcban.
1: Csak ilyen szalmából?
0: És csak a szalma tartja a felette levő szinteket is. Ehhez viszont Magyarországon még kutatnunk kellene. Ilyen kísérleti épületeket nyáron építettünk, tényleg kísérleti jelleggel.
1: Hol?
0: Kíváncsiak voltunk.
1: Az
0: ország különböző pontjain tettünk ilyen kísérleteket erre. De igazából nem is az érdekes, hogy hol, hanem hogy azt akartuk megtudni, hogy a mi szakismereteink, meg amit kiolvastunk különböző nemzetközi könyvekből, azok alkalmasak arra, hogy ilyen házakat összerakjuk, és nagyon meggyőző volt, amikor a tető rákerül már ezekre a falakra, ezek elég stabilak, elég jól kivédelt mondjuk egy cseréptető az előző födémmel együtt. Tehát így lehet csökkenteni. Most amiket nézegettünk, az volt olyan, hogy bontott anyagból, szinte csak bontott anyagból dolgoztunk. Ott ilyen 25-30 ezer forint per négyzetméterre jött ki egy az épület. Itt azért, az olcsóbb kategóriára kell gondolni. De egy olyat, ami már viszonylag minőségi nyilászárókat tartalmaz, ott meg 50-60 ezer forint per négyzetméterre lehet kihozni egy ilyen épületet. De ez mondom, csak kísérleti szakasz, még sok minden egyéb dolgot kell hozzá Magyarországon összerakni, hogy ebből realitás legyen. De elvileg a technológia, meg hogyha egyetemekkel végül is már elkezdtünk együtt dolgozni, meg különböző olyan építészekkel, akik hajlandósak arra, hogy kísérletezzenek, elképzelhető az, hogy lecsökkentjük az épületeknek a beruházási költségeit is alacsonyra, illetve ugye elindult ez, hogy egy épületnél mennyibe kerül a fenntartás. Attól függ, hogy mivel tüzelek, milyen a fűtési technológiám. És igazából itt nem is a falazatról szól, hogy a szalmabáláról, hanem arról szól, hogy milyen KH-t vittek be például. Vagy mennyire ismerem azt, hogy fával hogyan kell tüzelni. Én azt látom, hogy Magyarország most drága a gáz, és mindenki térrend fára, de az egyéves nem kiszárított fával tüzelünk, hihetetlen sok energiát használ fel a fa arra, hogy a benne lévő nedvességre a vizet elpárologtassa, tönkreteszi a kicsapódó koroma a kémény, tehát hogy nagyon rossz tudás bázissal kezdtünk mi neki fával tüzelni.
1: Kicsit talán
0: azt gondolom, hogy a, és akkor ez drága is, környezetszennyező is, tehát a természetőforrásokat is túlhasználjuk, és én azt gondolom, és itt igazából fontos az, hogy a közösségi tudás meglegyen. Tehát ugye mi ezt egy közösségi rendszerbe kezdtük el a szalmabálházakat is építeni, azért is mentünk utána, hogyan lehet kalákát csinálni Magyarországon, helyesen jó jogszabályi feltételek vannak ennek, csak ezt is meg kell tanulni.
1: Kalák a jogszabályi feltételek azok hogy? Vagy leszabályozza a közös építést?
0: Nem így van szabályozva, mi négy olyan jogszabály helyet találtunk, ami arról szól, hogy lehet ma Magyarországon kalákát építeni. Mondjuk kettőt mondok el, az egyik a baráti, családi kötelékben végzett ilyen közösségi munka? Tevékenység, munka, így van. A másik pedig az önkéntességről szóló törvény, az szabályozza, hogy egy csomó szervezet, nem csak civil szervezet, hanem önkormányzatok is, egyházak is, kórházak is szervezhetnek önkéntes tevékenységet, és önkéntes tevékenység keretén belül lehet olyan munkát végezni, ami gyakorlatilag kalákás munkavégzés, tehát lehet házakat is építeni önkéntes alapon. Kell egy szervezet, aki az önkéntes törvény alapján jogosult erre, be kell jelentkezni a illetékes minisztériumnál, amik a szervezetnél is, abban a pillanatban a kalákázáshoz szükséges jogi feltételeket biztosítottuk.
1: Akkor mondhatjuk, hogy támogató közeg van a kalákázáshoz? Jogszabályi szinten?
0: Mondhatjuk, igen, igen. Ehhez is a tudásra van szükségünk, mert hogy én azt, ez ilyen nagyvárosi legenda, vagy most a jellegzetét mondom, vagy jellegét mondom, hogy akkor üldözi a adóhatóság a kalákát. Hát nem üldözi, a fekete munkát joggal üldözi, de a kalákát nem üldözi. Nyilván fel kell készülni, tehát, hogy ha szervezünk egy kalákát, akkor aki ilyet csinál, az olvasson azért utána, mert ha történik egy ilyen munkaügyi ellenőrzés, akkor bizony neki kell bizonyítani azt, hogy ez egy nem egy fekete munka, hanem egy kalákás munka. Mondom, igazából költsége szinte nincsenek, a posta költséget leszámítva. Az ismeret a költsége, hogy ezt megszerezzük, hogy ezt
2: László,
0: tudjuk.
2: Tudnál egy kicsit mondani valamit az engedélyeztetésről? Mert azt mondtad, hogy, hogy nincsenek korlátok, de szerintem a legtöbb ember, vagy az átlag ember, aki hallott a szalmabálázról, akkor ezt vizionálja, hogy ez milyen bonyolult feladat lesz, mindenféle, nem tudom... Tehát, hogy ezt valahogy átnyomni, vagy hogy milyen buktatók, amikkel majd szembe kell nézni, hogyha valaki szeretne egy olyan környezetbe bálházat építeni, ahol még egy sem volt.
0: Aha, hát igen, ennek nincsenek jogi akadálya, de inkább ismeret akadálya vannak. Éppen most a kollégámmal egy kocsiba ülünk, mert éppen a környékben önkormányzatokat járjuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ismerik-e a szalmabálát, ismerik ezt a technológiát, ismerik a jogszabályi környezetet, és azt kell mondanom, nagyon sok helyen ismerik, tudják, hogy lehet. Igazából a mai hatályos építészeti jogszabályok ismerik, tételesen felsorolják, leírják, hogy milyen feltételeket kell betartani ahhoz, hogy valaki szalmabálából építkezzen, és aki a műleírásban ezt leírja, nyilván ezért is kell építész, hogy ez a műszaki leírás az megtörténjen, kifejtik, hogy milyen lesz a technológia, részletrajzokat közölnek, megfelelő ugye, kiviteli terveket, vagy még az engedélyezéshez még az se kell, de a tervezésnek egy bizonyos szintet el kell érnie. Tehát, hogyha ez megvan, akkor minden további nélkül a hatóság hozzá fog járulni, mert ahhoz, hogy a hatóság megtagadja a építési engedélyt, ahhoz neki is megfelelő jogszabályi helyekre kell hivatkozni, hogy miért tagadja meg. De hogyha ezt nem tudja, mert már pedig ugye a jogszabályok ezt leírják, hogy milyen feltételekkel lehet építeni, és ha azt egy műszaki leírásban én ezt produkálom, hogy már pedig ilyen feltételekkel, mondjuk ilyen sűrűségben van a szalmabála beépítve, milyen nedvességtartalma van, ha ezeket tudjuk, és leírjuk, hogy ezek így lesznek, akkor, akkor ez, ez nem fog semmilyen jogszabályi akadályba ütközni. Ez az engedélyezési része. A másik része, amikor majd a használati bevétel engedélyt kell megkapni, vagy, a, vagy amikor ugye az építés során bizonyítani kell, hogy a tervben megfelelő mennyis, vagy előírt anyagokat építjük be, akkor pedig egy teljesítménynyilatkozatot kell a gyártótól beszereznünk, de ez sem egy bonyolult dolog, ebben is segítünk bárkinek, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen teljesítménynyilatkozat, tehát igazából nem igényel olyan nagy költséget, nem kell ezt külön most beméretni minden egyes bálát külön laboratóriumban, néhány egyszerű dologra kell odafigyelni, sőt annyira egyszerű, hogy a mondjuk a szalmabála építési előszabvány, ez egy szabványokkal egyenértékű dolog, ami van Magyarországon, tavalyi év óta van szalmabála építészeti előszabvány, valaki ezt a szabványi testület megveszi, 4000 forint körül van egy ilyen szabványnak az ára, akkor abban le van írva, hogy, hogy mire kell figyelni egy szalmaház esetében a szalmában. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy itt, itt inkább ismered, hogy még nem találkozott vele a hatósági, ott is emberek vannak, hogyha egy hatósági ügyintéző még nem találkozott ezzel, de mi felkészülünk rá, lehet, hogy egy kis brosúrát beviszünk, könyveket beviszünk, van magyar nyelven is több könyv már megjelent erről. Ezt bevisszük, elbeszélgetünk, megmutatjuk neki a jogszabály helyeket, a műszaki leírásban leírjuk, hogy mire figyelünk, akkor ezzel nem lesz problémánk. Inkább ott lesz problémánk, arra kell felkészülni, hogy mondjuk kőműves nem találunk, aki képes a vályog dolgozni, mondjuk egy sártapasztást elkészíteni is.
1: Az... Vályog vető cigányok már nincsenek, ez volt egy ilyen közösség, akik ezt nagyon zsanázták, vályogot vetni.
0: Hát igen, a romantikus vágyegények tartalmaznak ilyeneket, de nem, nem nagyon vannak már ilyen.
1: A teknővályokkal együtt
0: újra kell tanulni. De azt tudom mondani, hogy most már több éve csinálunk gyakorlati képzéseket is, és kortól nemtől függetlenül imádják az emberek, amikor sarazhatnak.
2: Az biztos.
0: Nyakig áll mindenki a vályogvetőgödörben, ott körbe-körbe mászkálnak, keverik a vályogot össze a homokkal, meg a szalmatörökkel. Ilyen building fitness-t is kitaláltunk, mert ha belegondolunk, egy komplett alapmasszás kap, aki bejön, és
1: hát akkor nagyon jó az allergiára állítólag az ilyen típusú sárdagonyázás, meg a, hát a lószarban elnézést, abban való járkálás a talpnak, állítólag ez rendkívül jó.
0: Na, azt mi nem szoktunk belerakni.
1: Jó, most én is. De ezt látjuk, hogy ez túl azon, hogy egy nagyon innovatív építési technológia, hát ez közösségépítő egyértelműen.
2: Én még azt szeretem, aki még gyorsan megkérdez, hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor kivel lépjen kapcsolatban, ki az, aki ebben támasza tud lenni, hogy ez ne egy ilyen magányos harc legyen. És
1: a szalmabála lobby?
2: Igen, hogy van szalmabála egyesület, közösség, bármi, amiben valahogy be lehet csatlakozni, akár infóért, kis támogatásért, nem tudom.
3: Ja, vagy akár hol lehet megtekinteni, vagy bekapcsolódni akár egy ilyen építkezésbe, hogy Facebook oldalatokon láttam, hogy közelmúltban is nagyon sok helyen indult építkezés, szalmabála építkezés, hogy esetleg hol lehet legközelebb igen, egy ilyet folyamatában megnézni.
0: Az alapítványunk honlapján az energiaeskornyezet.hu, energiaeskornyezet.hu oldalon vannak információk, illetve a Facebookon egy nagyon nehezen megegyezhető oldal, az a szalmabála építészet. Tehát ha Facebook per szalmabála építészetet valaki így beírja, vagy rákeres, akkor megtalál bennünket, és ilyen napi, két napi frissüléssel vannak új hírek, nemzetközi példák, több ezer kép van már fent, tehát lehet csemegézni, nyugodtan órákat lehet már eltölteni azzal, hogy milyen épületek vannak, és hát én azt gondolom, hogy azt tapasztalom, hogyha valaki így elkezdi nézni azt, hogy szalmából mi mindent hoztak már létre így az emberek a világon, meg milyen közösségi élet zajlik, akkor így, így nagyon megjön a kedve, mert ugye egy sár, amivel tapasztjuk a falat, aminek az a tulajdonsága, hogy nincs benne mondjuk cement, amit megezné az ember kezét, tehát nyugodtan lehet tapasztani, és nagyon jól lehet ilyen különböző fal díszeket létrehozni, ilyen stukkokat nevezzük így, és nagyon gyönyörű egyedi formákat, színeket, íveket lehet létrehozni, ami meg hát nagyon egyedivé, sajátossá az én képemre szabottá teszi azt a hát hajlékot, ahol lakom.
1: Ez a képeken tiszta Amerika, emberek könnyű szerkezetes házakat húznak fel a pusztában.
0: Hát Amerika az előjel, mert hogy ott találták ki, 1800-as évek végén Nebraska-ban indult el ennek a ennek a története, de már ha valami rákeres egy japán honlapon megnézi, vagy Mexikóban, vagy Kaliforniában, vagy Svájcban, vagy bárhol, minden, nem tudok olyan országot, ahol ne lenne az almaház, és ennek a végtelen számú technológiai leírás meg formája van. Én most csak kettőt mondtam el, de ennél sokkal több van. Például létezik, Angliában például elterjedt, amikor panel, szalmabál a panelt építenek, vagy én láttam például Amsterdamban ilyen belvárosi, full belváros, ilyen kis nadrág szép harcelek, nem is tudom, hogy nevezzek, ilyen kis vékony, 4-5 emeletes épületek vannak. Ott is, ugye egy fából van az épületnek egy tokot képzeljünk el, amit szalmával kitöltenek, és akkor ezt egy műhelybe tapasztják be, és daruk a helyszínre szállítják össze, építik, és mondjuk 2 hét alatt fel lehet építeni így egy egész nagy épületet is, megfelelő logisztikai szervezéssel.
1: Akkor most, ha jól láttam, akkor tulajdonképpen, ha van mondjuk 3-4 család, most ez csak egy hipotetikus példa, meg van egy jó szalmabála építész, akkor tulajdonképpen a 3-4 család kalákában egymás számára egy-két nyár alatt fel tudja húzni azt a picike települést, ahol most ahol ők élni fognak innentől kezdve, házok szempontjából.
0: Így van, sőt, hát ne felejtsük el utólagos hőszigetelésre is, jó? Tehát nem kell mindenkinek mindent lebontania, hanem egyszer ezt nyugodtan fel lehet szerelni a falra, ennek is megvannak technológiai változatai, és hogyha így fogunk családilag össze, akkor pár év alatt néhány család meg tudja szervezni azt, hogy bankhitel nélkül, egymásnak segítve minden házat leszigetelünk, és ugye mondjuk 70%-kal lehet csökkenteni egy rezsiköltséget, ez divatos szó mostanában, és akkor nem az árát csökkentettük a tüzelőanyagnak, hanem a mennyiségét, ami lényeges kérdés, mert hogyha véletlenül visszakúszik az ára, akkor nem csináltunk semmit, viszont itt a függőségünk csökken. Ha csökkentjük a felhasználható energia mennyiségét, akkor már gondolkozhatunk azon, hogy milyen alternatívát választunk a földgázzal szembe például. Mondhatjuk azt, hogy akkor fatüzelésű tömegkályha, vagy rakétakályha, ami egy borzasztó hatékony és olcsó megoldás, vagy napkollektorok. Ugye egy szalmaházban mi mértük azt, hogy fűtés nélkül mínusz 20 fokig 2 hétig kint télen, plusz 10 fok alá nem csökkent le a hőmérséklet. Tehát gyakorlatilag ha nagy család beköltözik egy ilyen házba, akkor csak, hogy benne laknak 16-18 fokot sikerül. Pusztán azért, hogy benn vagyunk a térbe előállítani. Tehát egy hatalmas nagy létbiztonságot tud ez nekünk nyújtani. Ugye volt tavasszal volt ez az áramkimaradás itt országszerte a nagy hóesés miatt, és egy csomó helyen, ahol nem volt áram, nem volt keringető szivattyú, ott bizony nem ment a fűtés. Nálunk a szalmaházakban meg az van, hogy kimegy az ember, begyűjt a tömegkályhába, és nincsen semmilyen probléma, nem függünk a nagy ellátó rendszerektől. Nincsen velük semmi baj, csak ugye a mai világban ezek már ilyen kicsit azért érdemesek előre gondolkodnunk. Van ez a mondás, hogy mielőtt megszomjazták ezzel kutatásni, tehát én is azt gondolom, mielőtt megfagyunk, kezdjünk el
1: gondolkodni abban,
0: hogy válunk le ezekről a rendszerekről, és ha lehet, akkor olyan természetes alapanyagokat használjunk, olyan dolgokat, amelyek hozzáférhetőek, nem kell hozzá tényleg bankot rabolni, az ember ki tudjon fizetni egy ilyen rendszert.
1: László, nagyon szépen köszönjük. Még egyetlen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk, hogyha a héttérítő kapcsán, meg itt az élhető világ kapcsán berobbanna a szalmabál a lobby, akkor előfordulhat-e az, hogy nem lesz annyi szalma, mint amennyi kéne?
0: Számoltuk ezt is, Magyarországon, ha a tarlón maradó szalmát nézzük, ami igazából mint hulladék van ott, akkor 180 ezer házat lehet egy év alatt megépíteni ebből.
1: Van még idő? Jó.
0: Tehát, hogy amikor egy teljes építőipar 10 ezer házat tud felépíteni egy évben, akkor a 180 ezer, mint potenciális anyag, akkor nem gondolom, hogy ez itt ilyen szűk keresztmetszettét tudna. De akkor, ha ez előáll, akkor elővesszük mondjuk a kukoricaszárat, meg elővesszük a kender, mondjuk abban nem csak a termelünk Magyarországon, de nem lesz ezzel gond.
1: Tehát, nem lesz gond, kenderrel se.
3: És jól tudom, hogy 2015-re 1000 szalmaházat céloztatok meg, nem tudom, hogy most köbben hogy áll, hány ház szalmaház épült Magyarországon, esetleg erről van-e infód?
0: Igen, hát a pontos adatot nem tudom, mert nem mindenki érkezik meg hozzánk, aki építkezik. Sokáig nem volt jó ennek a engedélyezési dolga, és hogy nem minden ház lett bejelentve például. úgyhogy meg mindig voltak egy probléma, de most már nincsen ilyen. Most úgy tudom, hogy olyan 100-150 ház arra, amiről beszélünk Magyarországon, mint számvállalépület, ami így vagy úgy megépült. És hát tényleg azért tűztük ki ezt az 1000 házat, mert Magyarországon durván 3000 település van, és hogyha lenne 1000 házunk, akkor minden harmadik településen már lenne egy. Ez már ahhoz, hogy ezt meg tudnánk csinálni, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok ember ért hozzá. Nagyon sok ember hallott róla, és nem kell messzire menni, hogy persze Amerikában vannak ilyen dolgok, de hát az olyan messze van. Nem itt akkor, ha már van. Tehát azért van ez ezres szám, és hát nagyon gondolkodunk azon, ugye nem olyan sok idő van már 2015 év végéig, tehát azért nem olyan rugalmas az építőipar, hogy hip-hop megcsináljuk. Viszont ugye gondolkozunk abban is, hogy például olyan cégek jöhetnének létre Magyarországon, és segítünk néhány embernek, aki ebben gondolkozik, hogy szalmaházakat építsenek, akár panel rendszerűben. Ez egy rendkívül jó foglalkoztatási program, hiszen a szalmának egyetlen egy hátrányát tudok, ami szerintem nem hátrány, hogy igenis élő munka igényes. Mert vakolni kell a szalmát, az egy dolog, másrészt, hogy kívülről, belülről bevakoljuk, betapasztjuk, az legalább háromszor rá kell menni. Ugye elő kell állítani a sártapasztást, ez is munkát igényel, felhordani, ez is munkát igényel. Tehát igazából nem egy nagy képzettséget igényel, viszont sok munka. Ezért nagyon jó kis foglalkoztatási programokat is lehetne indítani, úgyhogy én még azért bízom, hogy ebben a előttünk álló szűk egy évben, vagy inkább bő egy évben, vagy majdnem másfél évben, azért össze sikerül rakni még néhány olyan vállalkozást. Én leteszteltem a Facebookon, hogy hány embert érdekelne az, hogyha lenne egy ilyen előre gyártott elemekből építkező szalma rendszer, és nagyon sok érdeklődés érkezett, hogy ez egy mini kis közvéleménykutatás volt, tehát azért erre nem kell még azért iparágat építeni egy ilyen kis felméréssel, de azt mutatja a mi tapasztalatunk. Ugye mert több mint 10 éve már ezzel kapcsolatban ismert terveszt is csinálunk, és eleinte ez a hidetlenség volt, hogy mindenki jött, hogy egelek, meg tűz, meg izé, ma már erről nem kell szinte beszélni. Ma már inkább, tényleg én is hallottam erről, tehát ezek a lakossági észrevételek, már így kezd bekerülni, igen, és hát remélem egy-két éven belül meg már, igen, az ismerős ebben lakik, tehát hogy ilyen szinten lesz ez Magyarországon ismert, hogy legalább egy ismerősünk lesz, aki már látott ilyet legalább. Tehát, hogy így ezért van ez az elház, meg azért, mert hogyha van egy ilyen célunk, akkor egy csomó olyan dolgot is észre tudunk venni, amit egyébként nem vennénk észre, hogy mennyiféle helyen lehet ezt alkalmazni, ugye sok helyen szociális épületeket is lehetne építeni.
1: Hoppá, megszakadtunk, sajnos megszakadtunk a szabotázs akció keretén belül, végül a kormányzati betonlobbi lekapcsolta a szalmabálát. Mi természetesen azon leszünk, hogyha lesz új tilos rádió épület, az már szalmabálából fog készülni. Fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. És akkor most van 9 óra 35 perc. Alexa, fogunk-e még telefonálni?
3: Igen, még dr. Munkácsi Bélát esetleg egy rövidebb szünet után be tudnánk kapcsolni.
1: Innen folytatjuk. Green light now begin.

0: green light now begin. Tilos Rádió hittérítő, benne pedig az Élhető Világ című tematikus nap, egészen este a mesék, amit majd Peresz Lényi Erika fog zöld meseként elmondani nekünk, de addig még számtalan érdekes, izgalmas információ, beszélgetés és telefonos kapcsolat, a vonal másik végén pedig Munkácsi Béla tanár úr. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jó napot kívánok! Tulajdonképpen itt egész nap a közösségi energiáról beszélgetünk, egész nap a megújuló energia forrásokról, és az Alexa kérte, hogy hívjuk fel önt is.
2: Igen, azért gondoltuk, mert hogy egyrészt ugye, jól tudom, a Mária Halmi házán is vannak, tehát hogy a házán is megújuló energiaforrásokat használ, tehát ilyen személyes tapasztalatokra is kíváncsi lennénk, hogy hogyan, milyen nehéz volt ezt átvinni, hogyan lehetett ezt végigvinni, hogy a háza megújuló energiaforrásokkal legyen ellátott. Illetve azzal kapcsolatban is, ugye, hogy az erre van előre, hogyan lehetne Magyarországon 2014-ben már 100%-os megújuló energia ellátottság, tehát hogy kizárólag megújuló energiából nyerjük az energiánkat. Ennek a kutatásnak az egyik vezére alakja, azt gondolom, hogy vagy. És ezek a tapasztalatok. Ugye a leginkább az érdekes, hogy hogyan lehet ugye nagyon... Ez a dögöljön meg a szomszéd tehene jellegű, kicsit individualista magyar lakosságot így megmozgatni, hogy hogyan lehet tényleg így az energia önellátás témájában a közösséget fejleszteni.
1: Uh-huh. Jó, hát ezek azért van szerencsém, mert ezek részben összefüggenek. És akkor kezdeném az első kérdéssel, tehát hogy mondjuk az ember egyéni szinten ezt hogyan oldhatja meg. Olyan módon próbáltunk mi ennek neki szaladni, hogy megnéztük először is azt, hogy hol volna lehetőség arra, hogy a fogyasztásunkat egy kicsit visszaszorítsuk, és tulajdonképpen lépésről lépésre jöttek mindenféle ötletek, amik akár hosszasan is bele lehetne menni, tehát mondjuk például bizonyos fogyasztókat mi egyáltalán nem használunk, tehát például mondjuk nincsen otthon vasalónk, aminek mondjuk a feleségem is nagyon örül, meg van egy pár olyan, aminek mondjuk nem annyira nagyon örül, viszont hát valószínűleg meggyőző volt az, hogy tulajdonképpen néhány év alatt eljutottunk oda, hogy ténylegesen, ha a háztartást nézzük, akkor 100%-ban ezt a megújuló részarányt sikerült elérni. Most, bocsánat, a másik irány, ami tehát a fogyasztás visszafogása, vagy a mértékletesség mellett még mindenképpen nagyon lényeges, az meg a hatékonyság növelése. És hát erre most már szerencsére az Európai Uniónak ez az energiahatékonysági címkézése, meg az ezzel kapcsolatos ikadizájn irányelvek is nagy segítséget nyújtanak, tehát már nem is lehet, ugye most legutóbb a porszívók köréből vették ki azokat a túlzottan nagy teljesítményűeket, amelyek indokolatlan energiafogyasztást generáltak, és ugyanígy a világítás kapcsán is tudjuk, hogy ott is voltak ilyen forgalomból való kivonások, és még ezek a jövőben is várhatók. Na lényeg az, hogy egyre nehezebb lesz szerencsére most már energiapazarló berendezéseket vásárolni, és hát hogyha pedig ugye most a kormányzat legutóbbi lépését nézzük, akkor mondjuk ezt én üdvözlendőnek tartom a sokbalfogás mellett, hogy a napokban, vagy konkrétan ma, illetve még szerdán csütörtökön is, ha jól tudom, meghirdetnek energiahatékonysági pályázatokat, például majd ugye nyugdíjasok, nagycsaládosok vehetnek energiahatékony hűtőszekrényeket, fagyasztókat, stb., ami hát azt gondolom, hogy valóban egy olyan helyes irány, ami felé haladni kell ahhoz, hogy ezt a megújuló részarányt el lehessen érni, ugyanis a megújulókból viszont éppen úgy korlátosak a készletek, mint ahogy a szénből, meg az olajból, meg a földgázból, ott is látjuk a korlátokat. Ennek most aztán ezernyi következménye van, amiben én nem mennék bele, de a megújulók kapcsán azt látjuk, és akkor most rákanyarodnék erre, erre van előre kutatásunkra, amit azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az országban elsőként ilyen térinformatikai megalapozással, háttérszámításokkal végeztünk, és hát arra jutottunk, hogy Magyarországon a jelenlegi energiafogyasztásunknak hát körülbelül az egy harmada, jó esetben fele az, ami megújuló alapon kiszolgálható, akkor, hogyha a fenntarthatóság szempontjait szigorúan vesszük, mert hát ugye éppen úgy, ahogy az olajnál meg a szénnél is lényegesek volnának a fenntarthatósági szempontok érvényesítése, ugyanígy a megújulóknál is azt gondoljuk, hogy azért, mert valami megújuló, azt még lehet nagyon rosszul csinálni, és erre hát Magyarország megint csak sajnos jó példa, mert hát ami itt a biomassa elfecsérlése terén megy, ugye ezekben a borzalmasan alacsony hatékonyságú, nagy kapacitású hőerőművekben, tehát ez nem az az út, ami felé haladni kell. Szóval, hogy magyarul visszakanyarodva a lényegre, ezt akkor magyarországi léptékben azt jelenti, hogy egy harmadára le kell csökkentenünk nagyjából a fogyasztásunkat. Felmerül a kérdés, hogy ez vajon ténylegesen megvalósítható-e, és akkor most kanyarodnék vissza megint a saját példánkra, hogy mi ezt tulajdonképpen meg itt csináltuk. Tehát, hogy nekünk lényegében ezt az egyharmadnyi fogyasztást kell tudni napenergiával és biomasszával fedezni, és ugye itt vagyunk 2014-ben, tehát nem arról van szó, hogy ezt majd 2040-50-re ne lehetne elérni, mert ezt már most is el lehet érni egy egész kicsi odafigyeléssel, úgy, hogy számos olyan fogyasztónk van, ami minden normális háztartásban, ugye hűtőszekrényünk van, mosógépünk van, ezek ráadásul még csak nem is energiahatékonyak, hanem teljesen átlagos 10-20 éves berendezésekről beszélgetünk. Mosogatógépünk van, ami hát azt gondolom, hogy már egy extra, és ennek ellenére ezt az egyharmad résznyi energiafogyasztást tudjuk produkálni. Amit viszont aztán már napelemekkel, napkollektorokkal, passzív napenergia hasznosítással és biomasszával lehet fedezni. Tehát ez megint egy érdekes tapasztalat, amit az egyéni szintről, országos szintre ugorva érdemes figyelembe venni, hogy minél inkább diverzebb rendszer kialakítására van szükség. Tehát ugye nálunk is napenergiának háromféle, vagy minimum háromféle alkalmazása van, és ezek ugye nem drágán, tehát ezt szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, itt az egyetemen, ahol dolgozom, itt milyen fizetéseket osztogatnak, mert hát szánalmas, tehát azt kell mondanom, hogy most erről is hosszasan tudnék mesélni, hogy itt a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága milyen borzalmas problémákat generál, és az összeomlás szélén van az egész felsőoktatás, de ez most nem ennek a beszélgetésnek a tárgya.
0: Hol lehet megtalálni a középutat abban, hogy legyenek nagy központi megoldások, legyen támogató közeg ezekhez a változásokhoz, illetve az egyéni út között, amikor valaki elsajátítja akár a mértéketesség erényét, akár a takarékosságot, akár a jövőbe helyezi ki a hitét, hogy jobb lesz, hogyha bizonyos beruházásokat megtesz. Hol van ebben a középút? Hol tudjuk megtalálni ezt a leszakadást és egyben támogató központi közeget?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát én azt képzelem erről, hogy mindenkinek magában egyénileg kell elsősorban eljutni idáig, és az még így ellenszélben is működhet, ha mondjuk a közösség részéről nincs egy támogató háttér. És hát ugye a másik, amit mindenképpen én kiemelnék, hogy abban az értelemben is egy változásra van szükség az egyének szintjén, hogy jobban be kell kapcsolódni a döntéshozatali folyamatokba, igenis el kell indulni képviselőnek, mondjuk a települési szinten, vagy esetleg máshol, nem is feltétlenül kell itt pártokhoz kapcsolódni, ha valaki ettől óckodik, és ilyen módon lehet már egy magasabb szinten is, tehát akár a települési szintre, vagy akár még magasabb szintre hatással lenni. Mi is, ha most szabad megint egy jó példát így kiragadni, akkor nálunk is, ahol mi lakunk, ott van egy ilyen eurórégiós térség, és ez az eurórégiós térség most a mi koncepciónkat elfogadva indul el egy olyan irányba, amiről azt gondoljuk, hogy az már egy ilyen fenntartható környezetgazdálkodás lesz. Tehát, hogy egyéni szintről lehet fölfelé aztán lépéseket tenni, és előbb-utóbb azt remélem, hogy ennek meg kell, hogy legyen az eredménye, mert különben meg más választásunk azt hiszem, hogy nincsen.
2: Igen, itt jött egy kérdés, ugye, hogy tegyük tisztá, hogy a megújulók, hogy most akkor így azok is korlátosak, de ugye, hogy azért nem úgy korlátosak, mint a fosszilis energiaforrások, hanem ugye a megújulásuk mértékén szabad csak használni őket, tehát hagyni kell időt, ugye még például a földhőnél is, ugye, hogy visszatermelődjön, hogy ezt erről tudnál kicsit mesélni?
1: Én azt gondolom, hogy ezek pontosan úgy korlátosak, mint a fosszilisak, pontosan olyan nehezen jutunk ezekhez hozzá. Az a különbség, hogy a fosszilisaknak azokat a évmilliók óta elraktározott készleteit vesszük most igénybe, amik hát nagy nehezen évmilliók óta keletkeztek. Most a megújulóknál...
2: Napelem konzervek gyakorlatilag, igen, a fosszilisok.
1: Igen, a megújulóknál én ezt olyan módon értelmezem, ezt a fenntarthatóságot, hogy hát igen, tehát a geotermia az egy jó példa, de ugyancsak jó példa megint a biomassa, amiről az előzőekben volt szó, hogy hát nem lehet az erdeinket betolni egy olyan erőműbe, ahol 25% hatékonysággal hasznosul, és 75% meg hőformájában hulladékként távozik a rendszerből, mert ez elfogadhatatlan, hogy a 75%-a az erdeinknek az a levegőbe vándorol, tehát ez szerintem botrányos. Ugyanígy a napelemeknél is a mi értékítéletünk szerint elfogadhatatlan az, hogy értékes termőterületeket napelemezzünk le, miközben pedig a háztetőkön mondva csinált okokból egyes önkormányzatok nem engednek napelemeket telepíteni. Igenis, én azt gondolom, hogy most már vége van annak az időnek, amikor itt mindenféle esztétikai szempontokra lehet hivatkozni, mert egyszerűen a puszta életben maradásunkról van szó, vegyük már tudomásul, hogy itt már az esztétika egy másodlagos, meg egy harmadlagos kérdés. Arról nem is beszélve, hogy milyen fajta kettős mérce az, hogy, és akkor most egy konkrét példát ad mondjak, Esztergomban például nem engedik a belvárosban a napelemek telepítését, mert azt mondják, hogy csúnya, mert született egy ilyen döntés valamikor, miközben pedig az autók vidáman szaladgálhatnak, és hát lássuk be, azok sem fénypontjai annak a belvárosi környezetnek. Tehát akkor az autókat sem szabadna beengedni, meg egyáltalán semmit. Szóval a lovas kocsival járkáljunk, mert az vagy ilyen korhű, és mindenki öltözön be abban a jármezben, amiben annak idején járt a 18. században az emberek, és akkor majd szép lesz. De én azt gondolom, hogy ilyenfajta kettős mércét egyszerűen nem lehet alkalmazni, és ez nagyon-nagyon káros. A szélturbináknál ugyancsak ez a helyzet, nem fogadjuk el azt, ami a Magyar Tudományos Akadémia által publikált dokumentumban szerepel, amit különben nem nagyon világos, hogy milyen módszertannal, illetve pontosabban, bocsánat, nagyjából világos, hogy milyen módszertannal számoltak ki, tehát ilyen kockás papíron összeadtak számokat, és kijött, hogy az ország 35%-án lehet szélturbinákat telepíteni, de hát akik készítették ezt a számítást, ők nem tudták, hogy mi a különbség, vagy nem, tehát hogy a tájképvédelem és a tájvédelmi körzet az két külön fogalom, tehát azt mondták, hogy hát ezt ők már egyszer számolták, most miért számolják újra, tájkép. Miközben hát azért ez egy gyökeres különbség van a két téma között, de hát föl kellett volna olyan szakembereket kérni, akik mondjuk értik, hogy mi a különbség a tájképvédelem meg a tájvédelmi körzet között, de most nem menjünk bele, csak a lényeg az, hogy mi ezeket a számításokat térinformatikai alapon és nem kockás papíron végeztük el, és nekünk az jött ki, hogy nem 35%, hanem csak 5%-án lehet olyan módon szélturbinákat telepíteni, hogy ne sértsük azokat a nagyon súlyos ökológiai érdekeket, amik hát nyilvánvalóan ott vannak, és mindannyian tudjuk, hogy a szélturbinák bármennyire hasznosak, bármennyire jók, azért a madárvilág, a denevérek, stb. Szempontjából igenis odafigyelést érdemelnek, és hogy még mindig semmi ok az aggodalomra, ez még mindig azt jelenti, hogy a jelenlegi szélturbina kapacitásunknak a 200-szorosát lehetne ezen a megmaradt 5%-nyi területen létrehozni. Tehát egy óriási kapacitás van még így is, hogy nem ütköztetjük a környezetvédelmi szempontot a természetvédelmi szempontot.
2: Így van, és azt is hozzátenném, ugye, hogy ugye a Európában nyugatabbra már sok olyan hely van, ahol ugye ilyen már így szintén esztetikai okokból például ugye ellenzik a szélerőműveket, de érdekes módon, amikor ha csak úgy oda telepítenek tényleg egy szélerőművet, egy turbinát a falu határába, de hogyha adott esetben az a közösség állítja fel azt a szélparkot vagy szélerőművet, és ugye az áramot azt nekik termelik, akkor nyilvánvalóan nő, tehát sokkal jobban gyakorlatilag teljes annak a turbinának az elfogadottsága. Tehát van egy ilyen is, hogy nyilván ha az embereket nem hagyják ki a tervezési folyamatból, a részvételi folyamatból, és nekik termeli az áramot, nekik termeli az energiát, akkor azt gondolom, hogy azért ezen is túl lehet lépni. Egy kérdésem lenne még így zárásul, hogy Ugye csináltatok-e fenntarthatósági jó példákat, gyűjtöttetek így szerte az országban, tehát ilyen közösségi energiás kezdeményezéseket. Mit mondaná, mi a tapasztalat, tehát hogy hogyan lehet tényleg így a magyarokat így ilyen közösségi energiás kezdeményezésekre motiválni? Mi a tanulsága ennek a felmérésnek?
1: Hát a tanulsága nagyon röviden az, hogy ezek mögött, a kezdeményezések mögött általában egy-egy ember van, és ha ő viszi a hátán, akkor ez megy, ha ő valamiért kihullik, akkor ez megáll. Tehát sajnos a magyarországi körülményekkel nem kifejezetten kedveznek ezeknek a közösségi kezdeményezéseknek. A másik, ami nagyon-nagyon lényeges, az úgy gondoljuk, hogy igen, tehát itt is a társadalomtudományi szempontokat itt be kellene hozni ezekbe a projektekbe, mert sokszor azt látjuk, hogy itt is csak a műszaki meg a gazdasági szempontok vannak ott, és születnek döntések, és ezek azok, amik meghatározzák azt a hosszú-hosszú éveken át tartó folyamatot, ami aztán elvezet valahová, de közben sajnos kitermel, mert hogy nem vesszük figyelembe a társadalomtudományi szempontokat, a kommunikációt, fontosságára nem kezdünk elő hangsúlyt, ezért nagyon sokan elfordulnak ezektől a projektektől, a legjobb szándékú kezdeményezések ellenére is. Tehát nagyon-nagyon.
2: Akik túlélnek projektek, tehát hogy akik tényleg így fennmaradnak, azok mi az a kulcsfaktor, ami szerinted fontosabban, hogy tényleg ezek a projektek, azért vannak projektek, ilyen kezdeményezések Magyarországon, hogy mi az a tényező, ami miatt mégis valahogy kitartanak, mert ugye, hogy azért egy emberen túl azért csak-csak ott egy közösség is valamilyen szinten összetart.
1: Én szerintem nem. Ha valaki engem kérdez, itt arról van szó, hogy van egy-két olyan megszállott ember, aki ezt valamiért fontosnak tartja, és tűzön-vizen végigcsinálja, és ha szerencséje van, akkor tud maga mellé találni megfelelő partnereket, akik szakembereket, akik ebben őt segítik. Talán egy olyat tudok az országban, ahol talán ezen a szinten már átléptek, de tehát, hogy most már ott kialakult egy olyan nagyon komoly szakmai közösség, amelyiket nem lehet csak úgy eltörölni, de tehát, hogyha egy ember kiesik, az menni fog tovább az a szekér, de én attól félek,
0: hogy... Melyik ország?
1: Tessék?
0: Melyik ország ez?
1: Ez most Magyarország.
0: Nem, csak de azt hallottam, hogy van egy egyetlen ország.
2: Melyik az a példa?
1: Igen. Nem, egyetlen példa van, bocsánat, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam itt. Mindegy, szóval nem szeretném megnevezni, mert akkor nehogy a többiek azt mondják, hogy itten őket lehurrogtam, mondjuk nem jól csinálják. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy tényleg erre nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a nagyon komoly ellenszélben, amiben dolgozunk, ebben sajnos a műszaki szempontokon túl igenis az embert is látni kell. Tehát az embert, ahogy itt Alexandra is mondta, nagyon-nagyon lényeges, hogy bevonjuk ezeket az embereket, a közösségeket, és ennek is Magyarországon a jogi környezet, hát, hogy finom legyek, nem kifejezetten kedvez. Németországban, Dániában, és még lehetne sorolni, hogy hány országban ez gyönyörűen működik, megvan ennek a jogi alapja, az emberek összeállnak, szövetkeznek, most egy csodálatos példa az a koppenhágai szélfarm, ahol 40 megawattnyi turbinát telepítettek, ennek az 50%-a a koppenhágai lakosságnak a tulajdonában van, bevonták őket még abba is, hogy ezeket a turbinákat mondjuk hogyan rendezzék el, hogy most mit tudom én, 3 sorba legyen 8 darab, vagy 2 sorba legyen 10 darab, vagy mit tudom én, szóval most, és érdemben meghallgatták a véleményüket, és ennek alapján hozták meg a végső döntéseket, és valósították meg a projektet. Szóval, hogy igen, tehát enélkül ez valószínűleg nem fog menni. Mindenképpen ennek egy olyan jogszabályi hátterét kellene nagyon-nagyon sürgősen létrehozni, ami az ilyen jellegű kezdeményezésnek, szövetkezésnek valamilyen módon egy biztos hátteret adna, mert akkor tényleg beindulnának a dolgok. Hát elég látni azt, hogyha egyénileg is az emberek lehetőséget kapnak, ugye itt is most van ez a 3 pályázat, amit ki fognak írni egy-két napon belül, ezek a nyakamat teszem rá, hogy 3 napon belül ezek a keretösszegek el fognak fogyni. Tehát az emberekben igenis hogy van egy nagyon komoly késztetés. Most már eljutottunk oda, hogy a megújuló energia olcsóbb, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ez egy hát nem is tudom, meglehetősen 20. századi megközelítés, hogy hát a megújuló energiák drágák, és sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának is a legutóbbi állásfoglalásában azt lehet olvasni, hogy hát a napelemek alkalmazását majd mit tudom én 10-20 év múlva újra gondoljuk, de addig csak ilyen szigetszerűen itt tanyákon, meg nem tudom én hol, és ezt 2010-ben publikálták a Tudományos Akadémia szakemberei, tehát ez a nézőpont, ez a 20. században még talán elfogadható volt, de ma már a 21. században tartsuk már a lépést a külföldi eseményekkel, és vegyük már észre, hogy nálunk sokkal-sokkal kedvezőtlenebb országok, mármint földrajzi, meteorológiai értelemben, tehát sokkal alacsonyabb napsütéses órák számával, egészen döbbenetes napelem kapacitásokat hoznak létre és működtetnek. És ehhez még egyetlen adalék, tehát hogy mennyire igaz az, hogy itt érdemes napelemekkel foglalkozni, nemrég jelent meg egy európai felmérés, ami az összes EU országban végignézte, hogy milyen hatékonysággal működnek a napelemek, ha odaraktuk őket. És Magyarország ezen a listán a 3. helyen áll. Spanyolország és Portugália előznek bennünket kizárólag. El lehet gondolkodni persze, hogy ez miért. És a szélturbinák kapcsán is, túlhaladott az a nézet, hogy Magyarországon nincs szél, amit az Európai Unió csatlakozási tárgyalásokon és a magyar szakemberek képviseltek sajnálatos módon. Igenis, van szél, és a magyar szélturbinák ugyanebben az európai összehasonlításban a 4. helyen állnak.
0: Fantasztikus. Köszönjük szépen, ez az optimista jövőképpel búcsúzunk. Köszönjük szépen, tanár úr, teljes körű tájékoztatás és inspiráló gondolatokat. Alex, amíg itt valamit szeretné, egyetlen percben jön a szürke.
2: Igen. Annyi, hogy pontosan ezzel foglalkozik a közösségi energiaprogramunk, tehát az mtvs.hu/közösségi energián készítettünk jogi felmérést, hogy hogyan lehetne javaslatokkal javítani a jogi helyzeten, hogyan lehetne pénzügyileg jobban támogatni ezeket, illetve gyűjtöttünk számos jó példát Magyarországon közösségi energiára, de várjuk a további jó kezdeményezéseket az mtvs.hu-n.
0: Köszönjük szépen mindenkinek, aki ma velünk volt a héttérítőben. Ne felejtsétek el, a mai nap az élhető világok tematikus nap, egészen este 8 óráig. Most majd jön utánunk a szőke, csonka, bádogdob, harmadik utas, kontúr, rehabatortán és így a zöld mese. Egész nap az élhető világról lesz szó. Mindenkinek nagyon szép és boldog hetet kívánunk. Szevasztok!
3: Szevasztok!

Jóban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándörökről, az Ősök házából. Clifton Shaneyét halljátok, a Montreux Jazz Fesztiválon egy élő koncertjük volt annak idején, ugye ő az Zydeco királya.

Na, jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Tilos Rádió. A Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről, az Ősök házából. Természetesen ugye a Tilos Rádiónak ez a vidéki szekciója. Ez azt is jelenti, hogy amikor csak lehetőségünk és időnk van rá, akkor megpróbálunk minél több minden hírt, híranyagot hozni innen. Nem csak Veszprém megyéből, hanem amerre járok az országba, vagy járunk, a különböző kistérségekből, falvakból, de én azt hiszem, ez kimondható az egész Tilos Rádió minden csapatára, a műsorvezetőkre, és szerintem ez nagyon jó. Elsősorban a fővárosiaknak mondom, hogy ez azt is jelenti, hogy a hallgatói közönségünk az elektronikus médián keresztül azért az ország különböző tájáról is itt van, jelen van velünk, legyen az Szegvár, legyen az Derekegyháza, legalábbis régen, amikor én gyerek voltam Szentesen, akkor Derekegyházának mondták, most úgy tudom, hogy a hivatalos név az Derekegyház. Azt nem tudom, hogy milyen változás miatt alakult ez így, de összefoglalva gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy Csongrád megyéből, Békés megyéből, Hajdú-Biharból, Borsod, Nógrád, Zala, Baranya, és végig lehetne sorolni minden, honnan vannak hallgatóink, és ha jól tudom, akkor külföldről is. Meglepetéssel is

0: szeretnénk ma szolgálni, mert biztos emlékeztek rá, hogy régebben már voltak például az Ősök házán élő koncertek is. Az azt jelenti, hogy például Takács Eszter látogatott már ide el hozzánk, és Illés Sándor segítségével ugye a mikrofonokat úgy tudtuk elhelyezni, meg a Bors Együttes is volt itt, hogy komplett kis koncerteket vittünk, hoztunk ide nektek az éteren keresztül. Remélem, hogy ma is ugyanígy be tudunk a mai tematikus napba kapcsolódni. Most megnézem közben itt a szerkezeteimet, és a szeptember 22-ei, tehát ez egy élő rádióműsor, jelezve annak a hallgatónak, aki minden alkalommal a hétfőn így ideírja, hogy ez egy koncertműsor, szeptember 22-e van, és Sanyiék segítségével Budapestről megérkezett a szignál is. Ha minden jól megy, akkor a mai tematikus napnak a szignáljával szeretnék kezdeni, és még egyszer mondom, hogy utána majd lesz egy meglepetésünk is.
1: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló, tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.
0: Így vagyok, itt vagyok, jó napot kívánok, tehát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tilos Rádió, csak közben már a meglepetéssel is próbáltunk itt foglalkozni, tehát ide az Ősök házába Talián Dörögre megérkezett kedves vendégünk, Takács Tamás, Zánkáról. Dörögthöz képest Zánka nincs olyan nagyon messzire, például Csícsó település, vagy Tagyon közel található Zánkához, ha innen nézzük, vagy Balatonszőlős, aztán egyel arrébb azt hiszem a Káli medence is meghúzódik ott, én úgy tudom, a csicsói borok azok nagyon jók, a zánkai borok nagyon jók. Gyógynövényekkel kapcsolatban van itt a vendégünk Tamás, és én szeretném, hogyha a mai délelőttöt itt a vidéki szekció az erre is rászánná, úgyhogy nem sokára kezdődik egy beszélgetésünk. Ez azt is jelenti, hogy majd először egy kis bemegyünk,

Jó, akkor visszatértem ide, lehakítottam egy kicsit a zenét, tehát akkor most a cseteseket kérdezném, hogy ugye az egyik csetes kedves hallgatónk, a 451-es azt írja, hogy András, nincs hang. Aztán ki nem tudom mondani a nevét, angol szavakat összeépítve egy ilyen barna színű kedves hallgatónk írja, hogy Bandi, ez most büntetés. Akkor itt most kérdezném, hogy a büntetés a zenére vonatkozik.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

előszó. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én. Elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet, emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni, a csörgőt eldobtam és nincs harangom, itt lent a porban lossz a hangom, egy láb mellemre lépett, eltaposta, emeljetek fel a magasba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. Úgy sejtem. Örömhírt hoztam. Örömhírt, jó hír. Titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom versenni.

0: Korinti Frigyes. Először.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Meg.
1: Elmondom hát mindenki. Próbáltam súgni szájon és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy. És amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
0: Az egyik forró és piros lett tőle.
1: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
0: A másik jéggé dermedt.
1: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el sem.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Nem mondhatom el.
1: Nevetni kezdett, és én is nevetni.
0: Elmondom hát.
1: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
0: Szólok.
1: De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelent se borban és fenyérben. Hiába vártam sóvári ígyen. Nem méltatott reá, hogy ő vigyett.
0: Nem
1: mondhatom el senki.
0: Nem mondom.
1: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és fájt. Sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
0: sokszor jobb lett volna
1: és álom a jóság, de
0: mert álom a bűn, több a valóság,
1: álom a jóság, itt vagyok már,
0: de minden álomnál több a valóság,
1: és itt vagyok,
0: hogy itt vagyok,
1: tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: S tanúskodom a nap.
1: Én Isten nem vagyok, s nem egy világ. Se éjszak, fény, se álló.
0: Se
1: voltam jobb, se rosszabb senki.
0: Nem voltam
1: a legtöbb
0: se
1: ember, aki él. Mindenkinek utódja ő se. Mindenkinek rokona ismerő se. Nem mondhatom el senkinek.
0: Mindenkinek.
1: Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én.
0: Nem mondhatom el senkinek.
1: Elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám.
0: Elmondanám, de bína a kezed, padlasszám. Elmondanám az út, hová vezetek. Segítsetek.
1: Emeljetek fel szólni, látni,
0: élni. Élni.
1: Itt lenn a porban nem lehet. Itt lenn a porban rossz hangokban is nincs. Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
0: Egy láb mellemre lépett.
1: Emeljetek fel.
0: Emeljetek fel a magasságot, egy szószéket a sok közül.
1: Engedjetek fel lépcsőjére.
0: Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.
1: Még nem tudom,
0: még nem tudom mit majd. Mondok majd, nem én. De úgy sejtem örömmel.
1: De úgy sejtem.
0: Öröm. Jó hív. Titkot.
1: Öröm hívt hoztam én.
0: Neked. Kiket szedünk.
1: Jó hív.
0: Álvány. Tátott szemmel.
1: Titkot és szivárványt. Nektek, kiket
0: nem
1: szerettem,
0: senkire.
1: Álván tátott szemmel, csodára várj, amit nem mondhatok el senkinek.
0: Radnóti Miklós.
1: Amit majd elmondok mindenkinek.

olykor matrózi nép, kit így csíny kedre hangol, albatroszt egy rabot, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombások adnak át. Alig teszik le a fedélzett padlatára, a kéklő légura esetlen hús beteg, lejtik két felé fehér szárját, mint két nagy szárnyán kalandra szállt, most sámtít suta félszel, még tegnap szép csoda, ma rút röhelyre kész, csőrébe egy legény pipát dugdosva élszel, másik majmolja a tört szárnyú vicegés. A költő is ilyen, de légiherceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép, búsra bő, csak vadhahota várja, s megbotlik óriás kétszár.

Charles Baudelaire, az albatrosz. Olykor matrózi nép, itt ícsin kedvre hangol, albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jég ura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árva, és mint két nagy evezőt vonszolja csükketek. Szárnyán kalandra száll, most sátít sut a félszel, még tegnap szép csoda, morút, röhelyre készt, csőrébe egy legény pipát dugdosva ércel, másik majmolja tört szárnyú picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa annyil, s a vihar dühe szép. De itt len bús rabő, csak vadhahóta várja, s megbotlik óriás két szárnyába, ha lép. Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyel. Ahogy a távoli visszhangok egyenlőnek, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, és mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ábra, mosolsz, tömjén és benzoé. Test s lélek mámor a zengben, ég felé. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze égve. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dől. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúrt tű és gyűlölet, undor és félelem, s mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok hogy zuhognak, ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései. S úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki élsz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörű, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletbe, vond s ölelt hangokon át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarok sírata, az ősz utóbe

0: Charles Baudelaire. Az utazás. Részletek. A kisdiák mereg mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Úmi nagy is a föld a lámpák feltörében, s ha már emlékezünk, mély kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizet. Van, akit futni kész, megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkát, fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó, nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk, kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd. Vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektrádhoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupasugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
1: Őszi. Sötétség és hideg vesz körülem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a környezet. Visszajön az egész tévelé. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtök lesz a szíve. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok. Nem szomjazom szemed, szobád és a tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren hagy. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívem, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugar.
0: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Híresen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különösségek? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le Comte de Lille.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

harc ígéretei. Szeretem sápat lány lágyív szemöldököt, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyattan így biztat. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mind igaz, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terpet széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp oly fekete.

0: Püsti lám. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófölte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal keni homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Ja Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember életén ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki, mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég, mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyújt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág száraiba ütközött. És nem is egy nadrág sokféle színei miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uram Isten, még nem volt itt a tavasz, tél volt még, keserű tél. És az embere vászonnadrág láttán kicsi megborzongott, nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszél, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatalember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai figurra. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mint ha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős, válaszolta nékem a nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajtam, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintimebb barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésünk után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám gondoltam én, s ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koronát.

0: Móricz Zsigmond, miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisét úgy mékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadva. Igaz is, mit kell neki reggeli-reggelé, hogy éppen annyira? De csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az izé miskároló csaklite, hogy a hernyó nyűvessze. Hová a korságba kajta bajtátok? Ott nézzekend, ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Biccent a hitese, s már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszon nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már nedvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi. Nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot hunnokba, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának, a nap is hánya bogarát. Odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt. Pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Lötyintette a kalap szederjét. Ha csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No! Hát így? De nem a... Amma nem... Nem én! Hát márga kubikus kend vagy cservesz!
1: Az anyád!
0: Pipázott, felállt, egyet bökött a bicskával, szépen egyenesen. A hasa alá annak, meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle, rángott egy párat, aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek, mondta. A fene vigye, be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember, szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt. Állatszámadó. Hát csak adja kend, majd béviszem. Úgya, Aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap, s ballagtak tovább a törvény felé.

0: Luridori Olstán mégis hazakódozott. De a lelke fenekén, meg a feneke lelki. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, murami, te murami, te! Hódott a gyerekének ilyen. Bétökkel vágtál csülönkben. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor mint a kanaroszlány, kibicsapta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigaraszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzést. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli keplince a vágáskor. Az a szegény asszony. Az a szegény asszony. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testében, egészben, és csak úgy suncsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muramüst, tehát te Bila, merre lófrász? Beszélt Dani. De a szemét már elöntötte a hímes vér haza.
1: Merre?
0: Rüstölt a ján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábád.
0: S megrisszantotta újfent a derekahajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrdott a pörösös duzzat érzája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fékét megkapta a ját, egyet roppantott és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a ját, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézt, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
1: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látta. Ilyen igazi erős férfi. Az meg jött felé.
2: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony. Isten bucse, asszonyom, bucskol, lölkem, mondta Túri Dani makacsmeret. Egyszer csak fogtos, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt, kirepett a füléig! Hím, valóság fogta el a hercegasszonyt. A hím csak ilyen förtelem szemét kalázsára. Elkrényült, megkábult, összebágyott, lecsuppant, odarigyent a férfizekés mellettetére. Először látott igaz férfit. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú füstös férfit. Az igaz. A magyar, a kérlelhetetlen, az ő ösztönös.
1: Te szép, te én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a léltan, pihegve, mint a nyaratsza kicsikve. Dani megnézte. Aztán egyetlen, orcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogatott. Tipeget utána. Úgy ment el, döngve.

0: A nagy lötyöt indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a foga húsán. Három másik ember jött, a tömörkei, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkei. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott. Megfogta a lépjest, és csak úgy szörmentét, riszálva odakente a palánkhoz. Még be is húzta paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogával, s leharapintotta a két másik népies fejét. Úgy meningét tovább száll. Népies irámba.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harab. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, és ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami forty meleg. Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes réhal. Merre? Rüstölt a jár nyelveskésen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábá. S megrisszantotta új fent a dereka hallását.
1: Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a fejet. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utána. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hazzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten.
2: Please remember to take all of your belongings when leaving this taxi and ask the driver for a receipt. Thank you for riding with us.
3: the light that you needed so that you could see. So right. Since light, you need light. You know what light is? I'm gonna tell you what light is. I'm gonna tell you something. No, but sooner or later you're gonna understand. You'll understand. No, listen. It's like a sponge. It's a sponge. Mine's a sponge. Because mine it just absorbs. It absorbs the creation. It absorbs the creature. It absorbs everything.
4: It absorbs everything.
3: No, but I'll tell you, but I say, but no,
4: hallelujah.
3: But you got a rock.

A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondotta a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem, gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács, velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem! Igen, engem! Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mintha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyával agyveleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos, súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene. Nem, uraim, hogy is mondta a kis kacsa,
szelíden és szégyenkezve, ahogy hátrahajtották a nyakát, ez a kés nem való ide, ebből nagy baj lesz. Ne suttogjunk, uraim! Mindent hallanék, ha nem resteleném magam figyelni. Ne suttogjunk! Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb, és szemérmetlenebb. Ne suttogjunk, ez nem méltó. Én nem tehetek róla. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk. Takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok, de ezt nem érzem megbízhatónak. Újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

0: könnyelve nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Oliver Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóba nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébren van. Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta?
1: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap.
1: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: Micsoda, hát nem 12 napja operáltak meg?
1: Na ne bolondozzon.
0: Hát mikor operáltak?
1: Ma reggel.
0: Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
1: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
1: Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Oliver Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltózhatik ismerni Kant disziplináit, tér- és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
2: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
0: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelj. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. Negyed óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó olivekrónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
2: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
2: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem. A kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán 2 lépést tettem, megálltam, megint tettem 2 lépést.
2: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
2: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Salcedo-Badet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felém fut. Onkl, onkl! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokahúgommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva rád. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, kicsi, mert egy kicsit így is megérdemlem,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt.